0: Május 9-e az Európai Unió ünnepnapja. Ebből az alkalomból tekintjük át létrejöttének történetét és Szlovákia felkészülését a 2004. május 1-i belépésre. Érdemes felidézni a múltat a több mint két évtizedes hangfelvételekkel, amelyeket a szalagtárban hallgathatnak újra. Szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Keleten a helyzet című műsor a heti vendége Tóth Tibor színész.
2: A Hoffi Géza saját maga vitt be minket az előadására, mert nem volt hely, és az valahogy a Hoffinak a fülébe jutott, és kijött a művészbejárón. És ti vagytok a felvidéki hallgatók? Igen, igen, na gyertek be. Bevitt minket, és a tűzoltókat felállította a nézőtéren, mert volt nekik stabil helyük a nézőtéren, és a helyükre ültetett le. És utána még nekünk is játszottni, kommunikált velünk az előadás. Óriási élmény volt, de óriási.
1: Köteles Szabolcs vagyok, 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
3: Nagyon hamar kiderült, hogy ez sokkal több, mint az én filmem. Ez nem rólam szól, nem az én családomról szól, nem a nővéremről szól, hanem azokról az emberekről szól, akik mindannyian, tehát mindannyian cipelünk valamit, cipelünk kérdéseket, cipelünk traumákat, kimondatlan dolgokat, megoldatlan dolgokat és helyzeteket, nem beszélünk egymással, és ez a film rávilágít nem az én történetemre, hanem az ő történetükre.
4: Egy eltűnt nővér, akit senki sem keres, és egy levél, ami 27 év után érkezik. Családi traumák és eltemetett múlt. Erről szól az Apám lánya című dokumentumfilm, melyről Potharacká Lea, dunaszerdahelyi rendezővel beszélgetek. Fica János vagyok, várom Önöket a Nyugaton a helyzet következő adásában, szombat délután 2 órakor itt, a Pátria Rádióban.
5: május 6-án elhunyt a rimaszombati Tompa Mihály alapiskola egykori meghatározó pedagógusa, Tóbisz Tibor, Tibi bácsi. Testnevelő tanárként 44 éven át nevelte és tanította diákok generációit. Munkássága során számos kiváló sportoló került ki kezei közül, de büszkén tekintett minden tanítványára, és azok is mindig szeretettel emlékeztek rá. Munkásságát városi díjjal is elismerték, amely méltó visszaigazolása volt évtizedes pedagógiai és közösségépítő tevékenységének. Tanár volt, családapa és ember, s ez mind csupa nagybetűvel. Műsorunkban ezúttal Tóbisz Tiborra emlékezünk. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Pátria Rádió szombati reggeli műsorának hallgatóit 2026. május 9-én Gergely napján. Az egy évvel ezelőtti pápa választásról, illetve az alakuló magyar kormányról is szó lesz az elkövetkező 3 órában. Nem sokára részletesen is ismertetem, mivel készültünk a mai délelőtre. Előtte jöjjenek a legfrissebb információk, a hírszerkesztő Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Megérkezett tegnap este Moszkvába a kormányfő a győzelemnapi ünnepségre. 3 napos tűzszünetet kezdeményezett az orosz-ukrán háborúban Donald Trump, amibe a két érintett fél is beleegyezett. Változóan felhős égbolt mellett ma legfeljebb 25 fokot mérhetünk. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök moszkvai látogatása során tegnap koszorút helyezett el egy ismeretlen katona sírjánál a Kreml közelében a győzelemnapi ünnepségek előtt. A kormányfő szerint azért utazott Oroszországba, mert a volt Szovjetunió népei, különösen Oroszország fizették a legnagyobb árat a fasizmus elleni harcban a II. Világháború idején. Fico tiszteletét fejezte ki a Szlovákiát felszabadító vörös hadsereg katonái előtt is. A miniszterelnök hangsúlyozta, a párbeszéd híve, és fontosnak tartja a normális kapcsolatok fenntartását Oroszországgal. Elmondása szerint erről Vlagyimir Putyinnal is tárgyalni szeretne. Fico úgy véli, Európában gyakran torzítják a történelmi tényeket, és csökken a II. Világháború eseményei iránti tisztelet. Fico ma találkozik az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal. Jüri Jusakov Putyin tanácsadója a héten közölte, hogy az egyeztetésen a kétoldalú együttműködés helyzetéről is lehetőségeiről tárgyal a két fél. A kormányfő tegnap kora este érkezett Moszkvába a győzelemnapi ünnepségre. Utazása során a cseh, német, svéd és finn légtéren haladt át. Az orosz fővárosba elkísérte őt Marek Estok külügyminisztériumi államtitkár és Tibor Gaspar parlamenti alelnök. A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő megerősítette Szlovákia A- besorolását stabil kilátással, közölte a pénzügyminisztérium. A Fitch szerint a kormány pénzügyi konszolidációs intézkedései hozzájárultak az államháztartás helyzetének stabilizálásához. Az elmúlt 3 évben elfogadott intézkedéscsomagok összértéke elérte a GDP 4%-át. A hitelminősítő ugyanakkor figyelmeztetett a külső gazdasági kockázatokra, köztük a közel-keleti konfliktusokra, az európai gazdaság lassulására és a gyenge külső keresletre. A Fitch ennek ellenére arra számít, hogy a szlovák gazdaság növekedése 2027-ben ismét erősödhet. A pénzügyminisztérium szerint a döntés azt mutatja, hogy a pénzügyi piacok továbbra is bíznak Szlovákiában és a kormány gazdaság politikájában. Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését egy 3 napos ukrajnai tűzszünetről, jelentette be Jüri Jusakov, az orosz elnök tanácsadója. Örömmel jelentem, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban 3 napos tűzszünet lesz érvényes május 9-én, 10-én és 11-én. Oroszországban a győzelem napját ünneplik, de Ukrajnában is, mivel ők is fontos szerepet játszottak a II. Világháborúban. Ez a fegyverszünet magába foglalja minden katonai tevékenység felfüggesztését, valamint 1000 fogoly cseréjét mindkét országból, írta Trump a Truth Social közösségi hálón. A tűzszünetet Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is megerősítette, és rendeletben tiltotta meg, hogy az ukrán hadsereg támadást hajtson végre a moszkvai Vörös tér ellen a május 9-i győzelemnapi katonai parádé idején. Zelenszky közölte, humanitárius okokból és a hadifoglyok kiszabadítása érdekében döntöttek így. Hangsúlyozta, hogy az ukrán foglyok élete fontosabb Ukrajna számára, mint a moszkvai Vörös tér. Moszkva korábban azzal fenyegetőzött, hogy egy esetleges ukrán támadás esetén nagyszabású rakétacsapást mérne Kijev központjára. Az ukrán elnök szerint most az Egyesült Államokon is múlik, hogy Oroszország betartja-e a megállapodást.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, helyenként átmenetileg kiderülhet az ég. Elszórtan záporok, viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, az északi régióban 15 fokig is lesüllyedhet. Gyenge északi szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Szentelőd Csekrész irányából és Gászics elején Nagy Mihály felől. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Patrikiáni aranyérmet harcolt ki a férfi puskások 50 méteres számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Ajáni Ondrej Holkos Stefan Sulek összetételű szlovák csapat pedig bronzérmet szerzett. A női sportpisztolyosok alapversenyének első napja után Major Veronika a harmadik helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel és Jákó Miriammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a mai folytatást. A 6 nap múlva kezdődő svájci jégkorong világbajnokságra készülő szlovák válogatott nem kis meglepetésre 3-0-ás vereséget szenvedett a dán együttestől az iglói barátságos mérkőzésen. Ma 16 órától ugyanezen a helyszínen lesz a visszavágó. 3 év után ismét lesz szlovák csapat a jégkorong bajnokok ligája főtábláján. A 2026-27-es idényben a nyitrai együttes indul a legrangosabb európai kupasorozatban. Hajrájához érkeztek a küzdelmek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A rájátszás utolsó előtti 9. fordulójának mérkőzéseire kerül sor. A felsőházban ma 18 órakor a Michalovce, a második helyért csatázó Dacot, a Podbrezová, a már bajnok Slovant, holnap 19 órától a Trnava a Zsilinát fogadja. Az alsóházban szombaton 18 órától Ruzsomberok Trencsin, 20.30-tól Prešov Skalica, vasárnap 17 órától pedig Košice Komárno találkozót rendeznek. Pénteken lejátszották a második labdarúgóliga utolsó előtti 29. fordulójának mérkőzéseit. Malzsenyice Samorin 2-3, Povaská Bystrica Zsiar 1-1, Zvolen Žilina B 5-2, Banská Bystrica Lehota Podvtáčnikom 4-1, Slovan B Stará Ľubovňa 5-1, Slavia Košice Inter 2-1, Zlaté Moravce Petržalka 1-0 és Liptovský Mikuláš Púchov 3-0. Már eldőlt, hogy az éllovas besztercebányaiak feljutottak az élvonalba, a sereghajtó ólublóiak pedig kiestek. A Puskás stadionban ma 18 órától játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. A Ferencváros a 25., a Zalaegerszeg pedig a második diadala reményében lép pályára. Eddig több mint 50 ezer jegy kelt el, így remek hangulatú összecsapás várható. A labdarúgó Bundesliga pénteki mérkőzésén Dortmund-Frankfurt 3-2. A Real Madrid futball szakosztálya közleményt adott ki, melyből kiderül, hogy Federico Valverdét és Aurelien Tchouamenit is súlyos pénzbüntetéssel sújtotta a klub, amely ezzel az ügyet lezártnak tekinti. Mindkét játékosra 500 ezer eurós bírságot szabtak ki. Mint ismert, a két futballista között verekedésig fajult egy nézeteltérés, Valverdét fejsérüléssel kórházba kellett szállítani. A férfi kosárlabdaliga elődöntőjének 5. mérkőzésén Nyitra Slovan 81-74. Összesítésben a pozsonyiak már csak 3-2-re vezetnek az egyik fél 4. sikeréig tartó sorozatban. A nyitófordulóban Fucsovics Márton felett diadalmaskodó, a selejtezőből főtáblára jutó horvát Dino Prizmic nem kis meglepetésre 2-6-6-2-6-4-re legyőzte a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb Novak Djokovicot a római tenisztornán, és bejutott a legjobb 32 közé. A francia Paul Magnier nyerte a Giro d'Italia olasz kerékpáros körverseny nyitó szakaszát, a bulgáriai Burgaszban.
1: kedves hallgatóink, nézzük, mi várható a mai reggeliben. Ahogy már megszokhatták, műsorunk első órájában a hét legfontosabb belpolitikai eseményeinek összefoglalóját hallhatják, ezt követően pedig vidéki tudósítóink számolnak be a régiók híreiről. Egy évvel ezelőtt választották pápává Robert Francis Prevost amerikai bíborost, aki 14. Leó néven vette át Ferenc pápa halálát követően a katolikus egyház vezetését. Milyen volt Leó pápa első éve? Gégény István katolikus teológussal készült beszélgetésünket a 8 órai hírek után hallhatják. Műsorunk utolsó órájában pedig Budapestre tekintünk, hiszen ma tartja alakuló ülését az új Magyar Országgyűlés. Hatalmasak az elvárások a Tisza párttal szemben. Mire számíthatunk Magyar Péter kormányától? Erről kérdezem Siffer András ügyvédet, volt országgyűlési képviselőt. Érdemes lesz velünk tartani. A zenei szerkesztő Puha József és a hangmérnök Vasies Olivia nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok.
4: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Kedves hallgatóink, 7 óra 15 perckor heti belpolitikai hírösszefoglalón következik, melyet Kis Balázs szerkesztett.
1: Hétfő.
2: Május 4-e. A kormány a következő hetekben olyan gazdaságélénkítő intézkedésekről tárgyalhat, amelyek nem terhelik meg az állami költségvetést. A koalíciós egyeztetések már jövő héten megkezdődhetnek, és a döntések akár május végén vagy június elején a parlament elé kerülhetnek. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint ugyanakkor a mozgástér szűk, a közpénzek konszolidációja miatt a kormány nem engedhet meg magának jelentős, költséges intézkedéseket. Én csökkenteni akarom az adókat, de akkor ne mondják nekem, hogy konszolidáljak. Ez egyszerűen nem működik, ráadásul ellenszélben és ekkora hiánnyal ezt egyszerűen nem lehet teljesíteni, fogalmazott a miniszter. Kamenyicki arra is emlékeztetett, hogy minden egyes százalékpontos személyi jövedelemadó csökkentés mintegy 200 millió euróval rövidítené meg a költségvetést, míg az ÁFA esetében ez az összeg akár 500 millió euró is lehet. A sokat vitatott pénzügyi tranzakciós adóról azt mondta:
3: Viete, prečo som za ju robil? No, aby sme znižovali ten deficit do tej konsolidácie, o ktorej sa tu toľko bavíme.
2: Tudják, miért csináltam ezt? Azért, hogy csökkentsük a hiányt annak a konszolidációnak a keretében, amiről itt annyit beszélünk. Ez számomra nem valamiféle mantra, de akkor valakinek meg kell mondania, kitől veszünk el fél milliárdot. Ez a lényegi kérdés. A kormány szerint az ellátásokkal való visszaélések elleni fellépés jelentős megtakarítást és jobb foglalkoztatást hoz, miközben a szakszervezetek a társadalmi hatásokat bírálják.
4: Musím teda povedať, že najmä zamestnávatelia výrazne ocenili boj rezortu práce, sociálnych vecí.
5: Azt kell mondanom, hogy különösen a munkáltatók nagyra értékelték a munka, szociális és családügyi minisztérium fellépését a visszaélésszerű táppénzek, illetve a jogosulatlan rokkantsági ellátások ellen. Ugyanígy pozitívan fogadták a munka a segély helyett kezdeményezést, valamint a bejelentett iskola nélkül nincs támogatás programot is. Jól ismert, hogy a fiktív táppénzek elleni küzdelemben a szociális biztosító nagyon sikeres, és ez a vártnál is jobb eredményeket hoz, közölte Erik Tomás a gazdasági és szociális tanácsülése után. A miniszter szerint az intézkedések nem csak a jogtalan kifizetések csökkentését segítik, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy az érintettek visszatérjenek a munkaerőpiacra és adót fizessenek. A szakszervezetek konfederációja ugyanakkor bírálta az intézkedéseket. Elnöke Monika Uhlerová szerint ezek nem a szegénység okait kezelik, hanem a legkiszolgáltatottabb csoportokat sújtják és tovább mélyíthetik a társadalmi problémákat. A munkaerőpiacon eközben javulás tapasztalható, csökken a munkanélküliség, jelenleg mintegy 124 000 betöltetlen álláshely van az országban.
2: Az SNS

0: a hónap végéig 3,5 millió biztosítót kapja készhez kimutatását, közölte a nyilvánossággal Erik Tomás munkaszociális és családügyi miniszter.
1: A prognózis három kulcsfontosságú információt tartalmaz, a nyugdíjkorhatárt, a nyilvántartott időszakok áttekintését és a nyugdíj becsült összegét. Utóbbiról három forgatókönyvet kínál fel, pesszimistát, semlegeset és optimistát, valamint látható lesz az első és a második pillér is. A szociális biztosító jelenlegi vezetése mérföldkövekkel javítja az ügyfélszolgálatát minden területen, mi pedig ma folytatjuk a mérföldkövek lerakását.
2: Oznámujeme najväčší projekt v histórii sociálnej poisťovne.
1: A szociális biztosító történetének legnagyobb projektjét mutatjuk be, ami a nyugdíjprognózisok kiküldése szinte minden ügyfél számára, mondta el a sajtótájékoztatón a munkaügyi miniszter. Elsőként az a 200 ezer ügyfél fér hozzá a prognózis adataihoz, aki aktiválta a szociális biztosítónál elektronikus fiókját, és ezen érkezik meg a kimutatás. Tomás a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy hasonló szolgáltatás az Európai Unió több országában is elérhető, az északi régióban vagy Németországban. A szlovák rendszer a kimutatás terjedelmében mutat fel újat európai szinten, ugyanis 2028-tól a kínálat a harmadik pillérrel és az úgynevezett európai nyugdíjjal bővül ki. A kimutatást azok kapják meg, akik 2026. január 1-je előtt legalább egy napig részesültek nyugdíjbiztosításban felnőtt koruk betöltése után.
0: A Klassz és az SNS is további módosításokat nyújt be a külföldi levélszavazás eltörléséről szóló törvényjavaslathoz, melyet a kormányzó Smer terjesztett elő.
3: Robert Puci, a Klassz SD frakcióvezetője szerint a legfontosabb, hogy külföldön máshol is lehessen szavazni, ne csak a nagykövetségeken. Andrej Danko, az SNS elnöke pedig preferencia szavazatokkal, az úgynevezett karikázással kapcsolatban akar változást. Még egyeztetünk a belügyminisztériummal és a külügyminisztériummal.
4: Kommunikujeme ešte s ministerstvom vnútra, ministerstvom zahraničných vecí.
3: Hogyha a mi törvényeink és az adott ország jogszabályai is lehetővé teszik, akkor több szavazóhelyiség is lehessen. Fogalmazott Puci, így nem csak a szlovák nagykövetségeken lehetne leadni a voksokat, máshogy is létre lehetne hozni szavazóhelyiségeket. Andrej Danko azt hangsúlyozta, nem szüntetik meg a külföldi szavazást, csak módosítják, mivel a postai úton történő szavazás nem megfelelő. Ebben szerinte változtatásra van szükség.
0: Nem szavazta meg a parlament kedden a Szlovensko mozgalom közjogi méltóságok fizetésével kapcsolatos javaslatait, a parlamenti képviselők fizetésének befagyasztását és a kormányfő életjáradékának eltörlését szerette volna elérni, a javaslatot még 2025. augusztusában terjesztette elő.
1: Szerda.
0: Május 6-a. Denisza Szaková gazdasági miniszter a szerdai kormányülést követően bejelentette, hogy május 8-ától eltörlik a kannába tölthető gázolaj mennyiségének 10 literes korlátozását, és ami ennél is fontosabb, megszűnik a belföldi és külföldi rendszámú autókra vonatkozó eltérő üzemanyagár. Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás szerint a magas üzemanyagárakra a jövedéki adó csökkentése jelentené a megoldást. Ennek érdekében szerdán petíciót indítottak, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy közösen követeljék a kormánytól az adóteher mérséklését. A kormány nem engedi, hogy ebben a választási ciklusban bármilyen módon megváltozzon a 13. nyugdíj jellege, ezt a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján jelentette be Ján Richter, a Smer frakció vezetője.
5: Ján Richter az elmúlt napokban felmerült elképzelésekre reagált, miszerint a 13. nyugdíj rendszerében esetleg bevezetnék a célzottságot. Jelenleg minden nyugdíjas ugyanolyan összegben kapja, az átlagos nyugdíj szintjén 667 euró összegben. Ez a tavalyi érték, amely a konszolidáció miatt idén is érvényes. Hogy a befagyasztás jövőre is érvényben marad-e, Richter szerint a 2027-es költségvetés előkészítése során dől el. Hozzátette, a párt szándéka az, hogy azt nyugdíjellátásként őrizzék meg. A 13. nyugdíj kifizetésének korlátozása az egy bizonyos magas jövedelem határ felettiek számára. Ráadásul szerinte nem lenne jelentős megtakarítás, mivel az ilyen nyugdíjasokból kevés van. Richter szerint a koalíció nem lesz megosztott ebben a kérdésben. Mindenki megszavazta a kormány program nyilatkozatát, érvényes, ránk is érvényes, és többet

0: Erre nem térünk vissza. A célzottságot keresni kell, de inkább valamilyen szociális juttatásban látnék erre teret. Más téren, nem a nyugdíjakat illetően, mondta a frakcióvezető. Nem fogjuk hagyni, hogy ebben a választási ciklusban bármilyen módon hozzányúljanak a 13. nyugdíjhoz, és természetesen minden hatáskörünket és politikai erőnket latba vetjük, hogy ez a következő ciklusban is így legyen, zárta Richter.
1: A progresszív Szlovákia szerint a tranzakciós adó visszafogja a gazdaságot, elmaradnak miatta a beruházások, és a vártnál kevesebb bevételt hoz, ezért eltörlését és szélesebb gazdasági reformokat sürget.
2: Slúbil som, že progresívne Slovensko transakčnú daň kompletne zruší. A hovorili sme to ešte predtým, ako ju Kamenický doniesol do parlamentu, pretože na prvý...
3: Megígértem, hogy a progresszív Szlovákia teljesen eltörli a tranzakciós adót, és ezt már azelőtt mondtuk, hogy Kamenický behozta volna a parlamentbe, mert első ránézésre is gazdasági nonsens volt. Közvetlenül a sajtótájékoztató után az iktatóba megyek, hogy benyújtsak egy újabb javaslatot az eltörlésre, és nem gondolom, hogy ez felesleges lenne, vagy csak egy újabb dolog, ami úgysem megy át, mert már most is egyre több koalíciós képviselő és miniszter ismeri fel, hogy ez gazdasági képtelenség, és maguk is arról beszélnek, hogy meg kell szüntetni, nyilatkozta Michal Truban, a PS képviselője. A párt képviselői szerint az intézkedés negatívan hat a szlovák gazdaság teljesítményére, lassítja a növekedést, növeli az inflációt és rontja az ország befektetői megítélését. Truban a sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági növekedés 1% alá csökkent, miközben a külföldi beruházások jelentős visszaesést mutatnak. Elmondása szerint 2024-ben mindössze mintegy 440 millió euró értékű beruházás érkezett az országba, ami körülbelül 2/3 csökkenést jelent.
4: Csütörtök.
1: Május 7-e. Az igazságügyi minisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátott alkotmánymódosító javaslata szerint népszavazással is lerövidíthető lenne a parlamenti ciklus. Az emberek népszavazáson dönthetnének a parlament leváltásáról annak alkotmányos megbízatási ciklusának befejeződése előtt. Mivel ez rendkívüli beavatkozást jelent a képviselői mandátumok gyakorlásába, szigorú szabályozáshoz kell kötni, közölte a tárca. Olyan esetekben lehet megoldásként alkalmazni, amikor a törvényhozás teljesen elveszíti a nyilvánosság bizalmát. A Szlovák Közúti Fuvarozók Szövetsége, a Csesmad Szlovákia arra figyelmeztetett, hogy az üzemanyagárak drasztikus emelkedése miatt jelentősen nőhetnek a szállítási költségek, ami végső soron az áruk és szolgáltatások drágulásában is megmutatkozhat. A fuvarozók ezért célzott lépéseket sürgetnek a kormánytól a közúti szállítás stabilizálása érdekében. A Csesmad szerint a gázolaj ára Szlovákiában idén február óta mintegy 27%-kal emelkedett, miközben az üzemanyag a fuvarozók teljes költségeinek 30-40%-át teszi ki. Pavol Jancsovics, a szervezet elnöke hangsúlyozta, a költségnövekedést egyelőre a fuvarozók és a vállalatok próbálják elnyelni, de ez hosszú távon fenntarthatatlan. A szervezet elnöke szerint az üzemanyagok néhány hét alatt bekövetkezett drasztikus drágulása olyan piaci sokk, amelyet a fuvarozók önerőből nem képesek kezelni. Mint mondta, ilyen mértékű áringadozás mellett állami segítség nélkül elkerülhetetlen a fuvardíjak, majd az áruk és szolgáltatások árának jelentős növekedése. A Csesmad ezért több intézkedést javasol a kormánynak, az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó csökkentését, a tranzakciós adó eltörlését, valamint az Európai Bizottság által jóváhagyott vállalatonkénti 50 000 eurós támogatási keret felhasználását. Robert Fico miniszterelnök a május 9-i moszkvai győzelem napi ünnepségen nem vesz részt a katonai díszszemlén, csupán koszorút helyez el az ismeretlen katona sírjánál. A látogatás azonban így is politikai és diplomáciai figyelmet kap, mivel a kormányfő találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is, és a külügyi államtitkár szerint akár Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök üzeneteit is közvetítheti.
5: A külügyminisztérium államtitkára Rasztislav Hovanyec szerint az út nem csak a megemlékezésről szól.
6: Cesta premiéra do Moszkvy je primárne zameraná na pripomenutie.
5: A miniszterelnök moszkvai útja elsősorban a II. Világháború befejezésének felidézésére irányul. Nem vesz részt a katonai parádén, csak koszorút helyez el az ismeretlen katona sírjánál. Ugyanakkor párhuzamosan találkozik az orosz elnökkel, akinek átadhatja az ukrán elnök üzeneteit, akivel az elmúlt héten kétszer is kapcsolatban állt, mondta a külügyi államtitkár. Majd hozzátette, Fico akár értékes információkat is szerezhet arról, miként látja Moszkva a háború lezárásának lehetőségeit. Hovanec hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben elengedhetetlen a kommunikáció. A moszkvai út ugyanakkor komoly belföldi kritikákat váltott ki. Az ellenzék szerint a látogatás nem szolgálja a diplomáciai érdekeket, és nem kellene megszokottá válnia. Beáta Jurik, PSZ-es képviselő úgy véli, az európai partnerek inkább bírálják, mintsem támogatják az ilyen lépéseket. Veronika Remišová a Slovensko Zaludí részéről egyenesen értelmetlennek nevezte az utat, különösen annak fényében, hogy a harcok továbbra is folytatódnak, és civil célpontokat is érnek támadások. A látogatást logisztikai nehézségek is kísérik, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország sem biztosított átrepülési engedélyt a szlovák kormánygép számára, így az útvonalat módosítani kellett. A moszkvai győzelemnapi ünnepség idén visszafogottabb lesz a megszokottnál. A Vöröstéren tartott katonai parádé a II. Világháború befejezésére emlékeztet, ám a biztonsági kockázatok miatt ezúttal elmarad a hagyományos fegyverbemutató.
7: Péntek.
1: Május 8-a. Ma az emberiség legszörnyűbb háborújának befejeződésére emlékezünk, tisztelettel és köszönettel emlékezzünk mindenkire, akik fegyverrel a kezükben védték a szabadságunkat, és akik a legnagyobb áldozatot hozták meg érte. Az ő bátorságuknak és hősiességüknek köszönhettük a békét, amit ma magától értetődőnek tartunk, közölte a közösségi médiában Peter Pellegrini államfő a fasizmus felett aratott győzelem és a világháború befejeződésének 81. évfordulója alkalmából. Egyúttal a béke megóvására szólított fel mindenkit. A mi feladatunk ma nem csupán az emlékezés, hanem az, hogy bátorsággal és egységben védelmezzük a békét a jog erejével és a demokrácia értékeivel, jelentette ki Richard Rasi házelnök a fasizmus feletti győzelem napja alkalmából. Nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a II. Világháború lezárásának évfordulója nem csupán történelmi események felidézése, hanem kötelezettségvállalás is a múlt hibáinak elkerülésére. A demokrácia nem a gyengeség jele, hanem a legerősebb védelmünk a hatalmi önkénnyel szemben, fogalmazott a Hlas politikusa. Az ellenzéki szabadság és szolidaritás élesen bírálta Robert Fico miniszterelnök moszkvai útját és tervezett találkozóját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A párt szerint ez a lépés arculcsapás a szövetségeseinknek, ezért az SZSZ olyan parlamenti határozat előterjesztésére készül, amely hivatalosan is elítélné a látogatást. Branislav Gröling, az SZSZ elnöke kijelentette, Robert Fico ismét elárulta Szlovákiát, amikor úgy döntött, hogy személyesen találkozik a háborús bűnös Putyinnal.
7: Kedves hallgatóink, önök heti belpolitikai hírösszefoglalónkat a Tükröt hallották Kis Balázs szerkesztésében. Közreműködtek Mezőszállási Márk, Gazsik Viktória, Ürge Tamás, Paszmár Lívia és Nyitrai Nóra.

mit is mondott Antoine? Tán egy éve lehetett, ne bámulj bombán, ha esik,

0: 7 óra 37 perckor régiós tudósításokkal folytatjuk a reggelit. Jubileumi konferenciával ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Dunaszerdahelyi Femit Polgári Társulás. Az ünnepi fórumon szakemberek előadásaikban a családi szerepeket és a fiatalok aktuális helyzetét elemezték. Egyetértettek abban, hogy a fiatal generációt érintő olyan problémákra, mint a megváltozott családi környezet, az online térben rájuk leselkedő veszélyek vagy a drogfogyasztás releváns válaszokat csak közösen lehet adni. A jubiláló társulást a szakmai konferencián több civil szervezet is köszöntötte a Kárpát-medence különböző pontjairól. Részletek Bíró Éva összefoglalójában.
1: A Femit Polgári Társulás értékteremtő és hiánypótló munkát végez. Győri Margit elnök az elmúlt 2 évtizedben megvalósított ifjúsági programokat és eseményeket értékelte. A társulás megalakulása óta a fiatalok nevelésért és a fiatal családok segítéséért dolgozik kreatív foglalkozások, nyári táborok és előadások szervezésével. Győri Margit a Polgári Társulás elnöke.
2: Próbáljuk ezeket a kivesző tulajdonságokat még visszahozni, vagy a gyerekekbe beleépíteni, mondjuk a hála kérdése az, amikor nem önző módon gondolkodik, hanem a segítésen is elgondolkodik, hogy segíteni esetleg a másiknak nincsenek meg a szülői példák, és ezért a gyerekek nem tudják találni a helyüket a családba, és próbálunk ebbe segíteni. Mindig az aktuális időszak témáit próbáljuk megkeresni. Tehát egész más volt 2006-ban a kábítószer kérdés, ami ott tűnt nagyon-nagyon erősen. Most már más irányba megy megint a dolog, tehát mindig figyeljük azt, hogy mik a társadalmi igények.
1: A Femit sokat tett az egészségkárosultak és a szenvedélybetegek megsegítéséért. A tudatmódosító szerek veszélyeire egyik legnagyobb rendezvénye a 2012-ben megvalósuló kontraszt kiállítás hívta fel a figyelmet. Gáspár Károly drogprevenciós előadó saját fia példáján filmvetítéssel és beszélgetéssel figyelmeztette a fiatalokat a drogfogyasztás veszélyeire, aminek az akkori fiatal korosztály körében érzékelhető eredménye volt, mondta Gáspár Károly.
3: Akikkel én beszédben egyetem már az elején, hát azok most körülbelül olyan 30-40 évesek. Határozottan állíthatom, hogy csökkent. Tehát az a generáció, az csökkent. De ami most jön, akik most jönnek, egy ilyen gyászoló édesapának a szívem szakad meg, hogy tudják megélni az ő szüleik. Hogy látják, hogy a szemük látára megy tökre, és nem tudnak mit tenni ellene. Én úgy látom, hogy nagyon nagy a veszély. Ha nem tudjuk megfogni a gyerekeket, és nem tudjuk visszatéríteni a jó útra, ha nem a lelkiismeretükre hallgattak, nem is tudom elképzelni, hogy ez mivé fajulhat. Ha csak egy embert megmentettem én a fiam történetével, akkor már nem hiába dolgozom. Na most én szerintem, ha nem ezreket mentettem, akkor egyet sem.
1: A konferencia előadásain a családi szerepekről, a teljesítménykényszerről és a mai kor elvárásairól esett szó. A feszített tempó és a megváltozott társadalmi elvárások miatt egyre kevesebb idő jut a családi és a társas kapcsolatok ápolására, fogalmazott Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem református teológiai karának docense.
4: Utóbbi időben egyre kevesebb idő van a gyerekekre. Én azt látom, hogy már kisiskoláskorú gyerekek is önmagukat foglalják le egy okostelefonnal, egy tablettel, egy mesenézéssel. Hála jó Istennek, én még úgy nevelkedtem, hogy nekem nagyanyám még az ágyam mellett esti elalvás előtt leült, és még mesét mondott, vagy olvasott. Tehát az egymásra szánt idő iszonyatosan fontos. Ezért óriási dolog az, amit a Femit csinál, amit fölvállal, ez a küldetés és ez a misszió, hogy a fiatalokkal, fiatal családokkal nevelés kérdésével foglalkozik.
1: A Polgári Társulást a Kárpát-medence különböző pontjáról érkező szervezetek köszöntötték. Jelen volt a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, amelynek a Femit az egyik tagszervezete. Számos ifjúsági tábort és családi programot szerveztek közösen, és idén is több rendezvényre készülnek. mondta Kuti Zsolt, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének titkára.
5: Idén lesz harmadik alkalom a magyar családok találkozója, ez Csíkszeredában lesz. Ilyen az ifjúsági táborunk, ahol igyekszünk a fiatalokat bevonni és átadni nekik azt az értéket, amelyet mi képviselünk. 95 tagszervezettel rendelkezünk a Kárpát-medencében, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék és az Anyaország, és hihetetlen nagy összefogás van. Rengeteg közös programot csinálunk, itt Felvidéken már volt ifjúsági táborunk. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a társadalom alapja a család, és a család a legfontosabb. Hogyha ezeket az értékrendeket tovább tudjuk vinni, akkor még azt gondolom, van jövőképünk, van identitásunk, és képviselni tudjuk a magyarságot itt a Kárpát-medencében.
1: A Fömit Polgári Társulás tagjai a jubileumi rendezvényen elmondták, szeretnék folytatni a megkezdett munkát, ami új módszereket és másfajta kommunikációt igényel. A 20 év alatt ugyanis teljesen megváltozott a fiatalok helyzete. Más problémáik vannak, és ezekre más válaszokat kell adni. A társulás ebben próbál segítséget nyújtani a szülőknek és a pedagógusoknak.
0: A rimaszombati járás strandjain és szabadtéri fürdőhelyein napjainkban már gőzerővel folynak az előkészületek a szezonnyitóra. Több helyen új szolgáltatások is várják az ideérkezőket. Részletek Polgári Lászlótól.
6: Első helyen említeném a Rimaszombat határában található Kurinci Zöldvíz üdülőközpontot. Ez azért is a leglátogatottabb és legnépszerűbb, mert termálvizes medencéi, óriás csúszdái és egy tavaly beüzemelt hullámfürdős medencéje is van. Mindamellett itt csónakázni, vízi biciklizni, kempingezni, de akár horgászni is lehet. A szükséges karbantartási munkálatokat az üzemeltető cég a Rimaszombati Közterületfenntartó Vállalat végzi. Az igazgató Simko Attila tájékoztatása szerint újdonságnak számít az új strandröplabda és homokos minifutballpálya, új fagyisbódét telepítettek az óriás csúszdák térségébe, és hamarosan új vízibiciklikkel is bővítik szolgáltatásaikat. A karbantartási munkálatok egyik legfontosabbika a hullámfürdős medence festékrétegének a felújítása, amit még az eredeti kivitelező a garanciális javítások keretében fog elvégezni. A járás egyik további attraktív strandkomplexuma Csízfürdőben található, ahol szintén van melegvizes medence, de feszített vízű úszómedence és óriás csúszda is várja az ide látogatókat. Napjainkban itt a szokásos előkészületek folynak, melyeket a gyógyvizéről elhíresült fürdőhely a saját költségein és saját alkalmazottaival valósít meg. Egyre keresettebb és népszerűbb a Rimaszombathoz közeli Bakosréti Wellness Komplexum is. A szaunavilág és a benti melegvizes relaxációs medencéken kívül egy új szabadtéri medence is várja az ide látogatókat. Az idén először élvezhetik a 35 fokos vízzel feltöltött élménymedencét, amelynek 27 fő a befogadó képessége. A medence egész évben üzemel majd, mivel mozgatható tetőszerkezettel is el van látva. A szalas kategóriájú üdülőtelep elszállásolási kapacitása ez évben újabb faházzal is bővült, ahol további 12 személy elszállásolása biztosított. Nagy gondot fordítanak itt a gasztronómiára is. Vidéki ételkülönlegességeket és főleg juhúsból készült specialitásokat kínálnak. Az idén már lehetőség nyílik online helyfoglalásra, belépők vásárlására és ajándékutalványokat is lehet az új számítógépes rendszerükön keresztül vásárolni. A plein air, vagyis a szabadtéri strandok közül pedig a meleghegyi a legkeresettebb. Szlovákia legmelegebb vízű víztározója található itt, ahol a két szemközti parton két különböző szolgáltató várja a vendégeket. A Drienyok névre keresztelt konferencia és üdülőközpontot a meleghegyi községi hivatal üzemelteti. Ők az idén egy új terasszal várják a vendégeket, és Jana Jánsová polgármesternő tájékoztatása szerint a napos parton üzemeltetnek egy büfét, ahol brigádmunkásokat alkalmaznak majd. Napjainkban főleg a homokos partszakasz tisztítása és rendezése és a szálló belső festése van folyamatban. A szemközti parton az Ormet magáncég üzemelteti a strandot. Ők az idén nagyobb beruházást nem terveztek megvalósítani, mivel az elmúlt évben adták át rendeltetésének az új multifunkciós sportpálya és gyermekjátszótér komplexumát. A kempinggel, óriás csúszdával és szállodával is rendelkező nyári üdülőközpontot még a szünidő kezdete előtt tervezik megnyitni.
0: Komplex turisztikai fejlesztések indulnak a magyar-szlovák határ térségben, elsősorban az Ipoly mentén. A cél egy közös, élő turisztikai tér kialakítása, amely nem csak a látogatókat vonza, hanem a helyi közösségeket is erősíti. De mit jelentenek ezek a tervek a gyakorlatban? Kendi Éva tudósítása következik.
7: Háromfolyó régiója, ez a neve annak az átfogó turisztikai fejlesztési programnak, amely a magyar-szlovák határtérség több pontját kapcsolja össze egy közös kínálattá. A kezdeményezés az Ipoly, a Garam és a Duna térségére épít, és célja, hogy ezek mentén egységes turisztikai hálózat jöjjön létre. A projekt több helyszínt érint a határ mindkét oldalán. Fejlesztések indulnak például az Ipoly-menti településeken, a Garam-völgyében, valamint a Duna-menti térségekben is. A közös pont mindenhol ugyanaz. A természeti adottságokra és a kulturális örökségre építve kell új, vonzó turisztikai kínálatot létrehozni. Három konkrét helyszínt emelnék ki. Az első Zselinc, ahol a garamenti turizmus erősítése, kulturális és közösségi terek fejlesztése, valamint a régió turisztikai bekapcsolása a cél. Zselinc hosszabb ideje próbál építeni történelmi örökségére, elsősorban az Eszterházi kastély környezetére és a kulturális rendezvényekre. Itt említeném meg, hogy a kastély felújításának második ütemterve folyamatban van, és a nyári hónapok alatt már látogathatóak lesznek a most még felújítás alatt álló helyiségek is. A tervek szerint alig egy hónap múlva részben itt kerül majd megrendezésre az ország legnagyobb népművészeti seregszemléje, a 60 éves jubileumát ünneplő Országos Népművészeti Fesztivál is. A második helyszín az egyik legaktívabb helyi turisztikai pont, mégpedig az Ipoly-Szalkai Tájház, amely a helyi termékekre, hagyományőrzésre és a közösségi programokra épít. A projekt itt elsősorban az élmény alapú falusi turizmust és a helyi értékek bemutatását erősítheti. Nemrégiben egy V4-es pályázatban is részt vettek, és új fejlesztések is megvalósultak itt a közelmúltban, ami tovább erősíti a hely szerepét a turisztikai kínálatban. És a nyári ifjúsági táborok kínálata is gazdag, ami főként a népi mesterségekre, a falusi értékrendre fókuszál. Az ilyen helyszínek adják meg azt a tartalmat, amely nélkül a nagyobb fejlesztések sem lennének működőképesek. A harmadik kiemelt helyszín Bény. A település egyik legfontosabb turisztikai értéke az Árpád-kori templom és a történelmi örökség. A fejlesztések várhatóan a kulturális turizmusra, a látogatófogadás javítására és a térségi kapcsolódások erősítésére koncentrálnak. A projekt egyik fontos eleme, hogy ne különálló helyszínek jöjjenek létre, hanem egymásra épülő élmények. Vagyis aki például kerékpárral vagy víziúton érkezik az Ipoly mentére, több települést, programot és kulturális pontot is fel tudjon fedezni egyetlen útvonal részeként. Az ilyen programok nem tömegturizmust hoznak, hanem élmény alapú, fenntartható látogatást, ami hosszú távon jobban illeszkedik a térség adottságaihoz. A turizmus azonban nem csak élményekből áll, legalább ennyire fontosak az állandó helyszínek is, amelyek egész évben kínálnak programot. Az elmúlt években egyébként az Ipoly mentén több előrelépés is történt. Fejlődtek a kerékpárutak, megjelentek új turisztikai pontok, és egyre több település próbál tudatosan építkezni. A kihívások azonban továbbra is jelentősek. A fejlesztések sokszor elszigetelten valósulnak meg, és hiányzik az az egységes stratégia, amely valódi régióként tudná megjeleníteni az Ipoly mentét, akár a Garam és a Duna térségével együtt. A szakemberek szerint a jövő kulcsa az együttműködésben rejlik, a települések, vállalkozók és civil szervezetek közös munkájában. Emellett elengedhetetlen a szolgáltatások minőségének javítása is, hiszen a turisták ma már komplex élményt keresnek. Az Ipoly mente adottságai mindehhez megvannak. Természeti szépségek, gazdag múlt és élő közösségek. A kérdés az, hogy sikerül-e mindezt egységes kínálattá formálni. Ezt az élményközpontú szemléletet tükrözi a jövő hét végén, vagyis május 16-án megrendezésre kerülő Tekerj a zöldben kerékpártúra is, amelynek első helyszíne, vagyis a magyarországi Drégely-Palánkról indulva a Szent Borbála hídon át Ipoly híd végre, majd innen Ipoly Balogra. Ez a 40 kilométeres túra az Ipoly mentén haladva több települést köt össze. Az útvonal érinti Nagy Csalomját is, ahol a résztvevők a különleges hangulatú puszta templomot is felkereshetik. A szervezők célja, hogy a résztvevők ne csak végig tekerjenek a tájon, hanem meg is álljanak és felfedezzék az Ipolymente rejtett értékeit. A túrára egyébként még mindig, pontosabban május 14-ig lehet regisztrálni. A turizmus azonban nem csak élményekből áll. Legalább ennyire fontosak az állandó helyszínek is, amelyek egész évben kínálnak programot. A következő években az dől el, hogy ezek a fejlesztések valóban új lendületet adnak-e a határmenti régióknak.
8: A Király Helmeci Helmeci Mihály Alapiskola tegnap fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte. Az eseményen átadták az első év diákja kitüntetést, és köszöntötték a nyugdíjas pedagógusokat is. Az ünnepségen az is elhangzott, hogy az iskola jelenleg 40 beiratott leendő elsőssel számol. Részletek Mátyás Udák Katalintól.
9: Kevés iskola mondhatja el magáról, hogy a neve mögött egy olyan ember áll, aki a magyar nyelv egyik ma is élő, mindennapi szavát adta nekünk. A Bodrog Köz központjában működő Helmeci Mihály Alapiskola ilyen intézmény. Esetében ez a szó a zene. Helmeci Mihály a magyar nyelvújítás egyik jelentős alakja, Király Helmec szülötte volt, és több olyan kifejezéssel gazdagította a magyar nyelvet, amelyet ma is használunk. Az iskola 2018 óta viseli a nevét. Az intézmény tegnap fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte. A jubileumi rendezvény egyszerre szólt az iskola múltjáról, a jelen közösségéről és arról a munkáról, amelyet pedagógusok, diákok, szülők és támogatók több nemzedéken át végeztek a magyar oktatás megtartásáért Király Helmecen. Az ünnepség Pekari Kemélia végzős diák szavalatával kezdődött délelőtt 10 órakor, majd Szabó Ferdinánd igazgató mondott köszöntőt. A programban fellépett az iskola énekkara, amely ebben a tanévben 2 év kihagyás után indult újra, és ma már mintegy 30 alsó és felső tagozatos diák dolgozik benne együtt. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Pataki Károly Király Helmec polgármestere is. A programban felléptek az elsősök és az Aranykapu hagyományőrző csoport tagjai, emellett egy összeállításban az iskola történetét is felidézték. A délelőtt folyamán Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke is köszöntötte az intézményt. A nap egyik fontos pillanata az év diákja kitüntetés átadása volt. Az iskola idén először adta át ezt az elismerést, amelyet hagyományteremtő szándékkal hoztak létre. Az első díjazott Pekarik Emília lett, akit példamutató szorgalma, kitartása és közösségi munkája alapján választottak ki. Az új elismerés azt üzeni a diákoknak, hogy az iskolában nem csak a jó eredmény számít, hanem a kitartás, a szorgalom, és az is, ha valaki a közösségért is tesz. Különösen megható része volt az ünnepségnek a nyugdíjas pedagógusok köszöntése. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége köszönő oklevelekkel ismerte el azok munkáját, akik hosszú éveken, évtizedeken át formálták az iskola közösségét. Sokan közülük évtizedeken át tanítottak a Király Helmeci Magyar Alapiskolában. Osztályokat vittek végig, ünnepségeket készítettek, versenyekre vitték a gyerekeket és olyan munkát végeztek, amelynek nyoma ma is ott van az iskola életében. A Helmeci Mihály Alapiskola története szigorúan véve régebbre nyúlik vissza. A mostani jubileumot azonban az 50-es években történt újraindításhoz kötik. A 75 éves évforduló alkalmából az iskola egész tanévben több programmal készült. Korábban vendégül látták Geri Ádámot, az FC Kassa Klub és akadémia igazgatóját, valamint Nádasdi Pétert, a Kassa Itália Színház színművészét is. Mindketten a Király Helmeci Alapiskola egykori tanulói. Példájuk pedig azt jelzi, hogy az innen induló diákok később egészen különböző pályákon is sikereket érhetnek el. A jubileumi ünnepség ugyanakkor nem csak visszatekintés volt. Szabó Ferdinánd igazgató külön örömmel beszélt arról is, hogy az iskola jelenleg 40 beiratott leendő elsőssel számol. Ez 2 első osztály indítását jelenti, ami a térség mai demográfiai viszonyai között különösen biztató eredmény. Az igazgató a jó eredményt az iskola közösségének munkájával is összekapcsolta. Kiemelte, hogy a beiratási számok mögött a tantestület és az iskola munkatársainak közös erőfeszítése áll. A mostani jubileum így különösen jó pillanatban érkezett. A Helmeci Mihály Alapiskola nem csak múltjára tekinthet vissza, hanem arra is, hogy van jelene és van mire építenie a jövőben. A tegnapi ünnepség végül éppen ezt erősítette meg. Egy iskola 75 éven nem lezárt történet. történet. A Helmeci Mihály Alapiskola esetében a folytatást most 40 leendő elsős, két induló osztály, aktív diák közösség és erősödő iskolai közösség jelzi.
10: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bíró Éva, Polgári László, Kendi Éva és Mátyás Hudák Katalin régiós tudósítását hallották.

0: Keleten a helyzet című műsora heti vendége Tóth Tibor színész.
1: A Hofi Géza saját maga vitt be minket az előadására, már nem volt hely, és az valahogy a Hofinak a fülébe jutott, és kijött a művészbejárón. És ti vagytok a felvidéki hallgatók? Igen, igen, na gyertek be. Bevitt minket, és a tűzoltókat felállította a nézőtéren, mert volt nekik stabil helyük a nézőtéren, és a helyükre ültetett le. És utána még nekünk is játszottni, kommunikált velünk az előadás. Óriási élmény volt, de óriási.
0: Köteles Szabolcs vagyok, 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: 2026. május 6-án elhunyt a Rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola egykori meghatározó pedagógusa, Tóbisz Tibor, Tibi bácsi. Testnevelő tanárként 44 éven át nevelte és tanította diákok generációit. Munkássága során számos kiváló sportoló került ki kezei közül, de büszkén tekintett minden tanítványára, és azok is mindig szeretettel emlékeztek rá. Munkásságát városi díjjal is elismerték, amely méltó visszaigazolása volt évtizedes pedagógiai és közösségépítő tevékenységének. Tanár volt, családapa és ember, s ez mind csupa nagybetűvel. Műsorunkban ezúttal Tóbisz Tiborra emlékezünk. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.
4: Nyolc óra van.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a szombati reggeli hallgatóit. Egy évvel ezelőtt nagy változások következtek be a Vatikánba. Ferenc pápa halálát követően ugyanis új katolikus egyházfőt kellett választani. 2025. május 8-án szállt fel az a bizonyos fehér füst a vatikáni kéményből, és az egész világ megtudta, hogy Robert Francis Prevost amerikai bíboros ágostonrendi szerzetes az új pápa, aki a 14. Leó nevet választotta. Milyen volt Leó pápa első éve? Miben tér el elődjétől? Hamarosan Gégény István teológus válaszol a kérdéseinkre. Előtte még jöjjenek a hírek Gazsik Viktóriától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Megérkezett tegnap este Moszkvába a kormányfő a győzelemnapi ünnepségre. Háromnapos tűzszünetet kezdeményezett az orosz-ukrán háborúban Donald Trump, a két érintett fél is beleegyezett. Változóan felhős égbolt mellett ma legfeljebb 25 fokot mérhetünk. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök moszkvai látogatása során tegnap koszorút helyezett el egy ismeretlen katona sírjánál a Kreml közelében, a győzelemnapi ünnepségek előtt. A kormányfő szerint azért utazott Oroszországba, mert a volt Szovjetunió népei, különösen Oroszország fizették a legnagyobb árat a fasizmus elleni harcban a II. Világháború idején. Fico tiszteletét fejezte ki a Szlovákiát felszabadító vörös hadsereg katonái előtt is. Fico ma találkozik az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal. Juri Usakov, Putyin tanácsadója a héten közölte, hogy az egyeztetésön a kétoldalú együttműködés helyzetéről és lehetőségeiről tárgyal a két fél. Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését, hogy háromnapos ukrajnai tűzszünetet kössenek, jelentette be Juri Usakov, az orosz elnök tanácsadója. Örömmel jelentem be, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban háromnapos tűzszünet lesz érvényes május 9-én, 10-én és 11-én. Oroszországban a győzelem napját ünneplik, de Ukrajnában is, mivel ők is fontos szerepet játszottak a II. Világháborúban. Ez a fegyverszünet magába foglalja minden katonai tevékenység felfüggesztését, valamint 1000 fogoly cseréjét mindkét országból, írt a Trump a Truth Social közösségi hálón. A tűzszünetet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is megerősítette és rendeletben tiltotta meg, hogy az ukrán hadsereg támadást hajtson végre a moszkvai Vörös tér ellen a május 9-i győzelemnapi katonai parádé idején. A Progresszív Szlovákia szerint Samuel Miguel miniszteri tevékenysége az elmúlt hetekben összemosódhatott saját választási kampányával. Az ellenzéki párt képviselője Darina Luščíková azt állítja, a Regionális Fejlesztési Minisztérium kommunikációja feltűnően az eperjesi kerületre összpontosított, ahol Miguel megye elnök jelöltként indulna. A politikus szerint a miniszter állami erőforrásokat, például szolgálati autót, stábot és közösségi médiás felületeket használhatott láthatóságának növelésére. Az ellenzék ezért nyilvánosságra hozná a miniszter régiós útjainak és kommunikációs tevékenységének költségeit. Samuel Miguel visszautasította a vádakat és politikai támadásnak nevezte azokat. A miniszter tegnap jelentette be, hogy független jelöltként indul az eperjesi megyei önkormányzat elnöki posztjáért. Az argentin egészségügyi hatóságok szerint szinte kizárt, hogy a hantavírussal megfertőződött holland turista az Ushuaia kikötővárosban kapta el a vírust. A holland férfi és felesége az MV Hondius expedíciós hajó fedélzetére április 1-én szálltak fel, majd néhány nappal később jelentkeztek náluk a tünetek. Mindketten a fertőzés következtében haltak meg. A szakemberek szerint a tünetek túl korán jelentkeztek ahhoz, hogy a fertőzés is Ushuaiában történhet volna, mivel a hantavírus lappangási ideje általában több hét. A házaspár a hajóút előtt Chilében, Uruguayban és Argentína más részein is járt. Az egészségügyi világszervezet szerint olyan térségeket is felkerestek, ahol előfordul a vírus terjesztő rágcsáló faj. A chilei hatóságok ugyanakkor kizárták, hogy ott fertőződtek volna meg.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, helyenként átmenetileg kiderülhet az ég. Elszórtan záporok, viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Az északi régióban 15 fokig is lehűlhet. Gyenge északi szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Pozsonyban a Lamacsi úton a központ felé és Kassán a Styefánik sugárút elején a Gorkéhof felől. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Szeretné, ha otthon a patyolat tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig vagy a készlet erejéig tart.
4: Zsigárdi Lászlóval.
5: Patrik Jáni aranyérmet harcolt ki a férfi puskások 50 méteres számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. A Jáni Ondrej Holkos Stefan Sulek összetételű szlovák csapat pedig bronzérmet szerzett. A női sportpisztolyosok alapversenyének első napja után Major Veronika a harmadik helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel és Jákó Miriammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a mai folytatást. A 6 nap múlva kezdődő svájci jégkorong világbajnokságra készülő szlovák válogatott nem kis meglepetésre 3-0-ás vereséget szenvedett a dán együttestől az iglói barátságos mérkőzésen. Ma 16 órától ugyanezen a helyszínen lesz a visszavágó. 3 év után ismét lesz szlovák csapat a jégkorong bajnokok ligája főtábláján. A 2026-27-es idényben a nyitrai együttes indul a legrangosabb európai kupasorozatban. Hajrájához érkeztek a küzdelmek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A rájátszás utolsó előtti 9. fordulójának mérkőzéseire kerül sor. A felsőházban ma 18 órakor a Michalovce, a második helyért csatázó Dacot, a Podbrezová, a már bajnok Slovant, holnap 19 órától a Trnava a Žilinát fogadja. Az alsóházban szombaton 18 órától Ruzsomberok Trencsin, 20.30-tól Prešov Skalica, vasárnap 17 órától pedig Košice Komárno találkozót rendeznek. Pénteken lejátszották a második labdarúgóliga utolsó előtti 29. fordulójának mérkőzéseit. Malzsenyice Samorin 2-3, Povaská Bystrica Zsiar 1-1, Zvolen Žilina B 5-2, Banská Bystrica Lehota Podvtáčnikom 4-1, Slovan B Stará Ľubovňa 5-1, Slavia Košice Inter 2-1, Zlaté Moravce Petržalka 1-0 és Liptovský Mikuláš Púchov 3-0. Már eldőlt, hogy az éllovas besztercebányaiak feljutottak az élvonalba, a sereghajtó ólublóiak pedig kiestek. A Puskás stadionban ma 18 órától játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. A Ferencváros a 25., a Zalaegerszeg pedig a második diadala reményében lép pályára. Eddig több mint 50 ezer jegy kelt el, így remek hangulatú összecsapás várható. A labdarúgó Bundesliga pénteki mérkőzésén Dortmund-Frankfurt 3-2. A Real Madrid futball szakosztálya közleményt adott ki, melyből kiderül, hogy Federico Valverdét és Aurelien Tchouamenit is súlyos pénzbüntetéssel sújtotta a klub, amely ezzel az ügyet lezártnak tekinti. Mindkét játékosra 500 ezer eurós bírságot szabtak ki. Mint ismert, a két futballista között verekedésig fajult egy nézeteltérés, Valverdét fejsérüléssel kórházba kellett szállítani. A férfi kosárlabdaliga elődöntőjének 5. mérkőzésén Nyitra Slovan 81-74. Összesítésben a pozsonyiak már csak 3-2-re vezetnek az egyik fél 4. sikeréig tartó sorozatban. A nyitófordulóban Fucsovics Márton felett diadalmaskodó, A selejtezőből főtáblára jutó horvát Dino Prismic nem kis meglepetésre 2-6-6-2-6-4-re legyőzte a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb Novak Djokovicot a római tenisztornán, és bejutott a legjobb 32 közé. A francia Paul Magnier nyerte a Giro d'Italia olasz kerékpáros körverseny nyitó szakaszát a bulgáriai Burgasban.

0: Egy évvel ezelőtt az egész világ a Vatikánra figyelt. 2025 áprilisában ugyanis elhunyt Ferenc pápa, május elején pedig összegyűltek a bíborosok a Sixtus kápolnában, és kezdetét vette a pápai konklávé, hogy megválasszák a katolikus egyház következő vezetőjét. A pápa választási ceremónia a világ minden részéről odavonzotta a híveket és a sajtó képviselőit. Viszonylag hamar, már a második napon, május 8-án felszállt a fehér füst a kápolna kéményéből, és az egész világ megismerte Robert Francis Prevost nevét. Az akkor 69 éves amerikai bíborost a negyedik fordulóban választották meg, és a 14. Leó nevet vette fel. Milyen volt Leó pápa első éve? Voltak-e meglepő döntései? Mennyire tudta és akarta folytatni a Ferenc pápa által megkezdett irányt? Erről beszélgetek az elkövetkező órában Gégény István, katolikus teológussal, a Szemlélek Alapítvány elnökével. Köszöntöm a Pátria Rádió stúdiójában, és örülök, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy személyesen is itt lehetek a Pátria Rádiónál.
0: A beszélgetést kezdjük az egy évvel ezelőtti eseményekkel. Ilyenkor a szakértők és az újságírók próbálják kitalálni, ki lehet a következő pápa, kik az esélyes jelöltek, nyilván önben is felmerültek lehetséges nevek. Robert Francis Prevost is köztük volt?
1: Hát valóban, hogyha visszagondolunk az egy évvel ezelőtti időszakra, azt kell, hogy mondjam teológusként azzal a felvezető kifejezéssel, hogy sajnos már Ferenc pápa életében elkezdődött egy ilyen találgatás, hogy fú, már nem érzi jól magát, fú, már kerekes székben van, na vajon kiválthatja őt, és ez őszintén megvallom, mert a kérdés erre utal, engem nagyon zavart ez, hogy még van pápánk, addig őre kéne figyelni, és vele kéne foglalkozni. Úgyhogy én amennyire lehetett, igyekeztem kivonni magam ebből az ilyen találgatós divól, és a Ferenc pápa halála után is ezt igyekeztem megtartani. Ez az egyik része a válaszomnak. Másik része viszont az, hogy mivel egy meghívást kaptam, hogy az egyik ilyen médiumban, majd amikor bejelentik a következő pápa személyét, és kijön arra a bizonyos erkélyre, akkor én szakértőként tolmácsoljam azt, hogy mit látunk, mit hallunk. Fel kellett készülnöm gyakorlatilag az összes pápa választó bíborosból, és azt kell, hogy mondjam utólag, talán ez sokak számomra meglepő, hogy nem csupán a Sixtus kápolnán belül helyet foglaló személyek voltak az esélyesek arra, hogy közülük válasszák ki a következő szentatyát. Tehát ilyen szempontból bárkit választottak volna, az nagyon nagy meglepetés nem lett volna számomra, de nyilván én egy speciális helyzetben voltam. Kifejezetten Prevost bíboros egyáltalán nem lepett meg. Nyilván utólag mondhatják azt, hogy könnyű így utólag mondani, de egy ilyen anekdotát hoztam ide most magammal, hogy amikor ebbe a bizonyos stúdióba talán elmondhatjuk, a Partizán volt az a csatorna, készültünk arra, hogy már felszállt a fehér füst, és akkor ülünk be, megkaptam a kis mikroportomat, és tényleg próbáltam kizárni a szívemből ezeket a tippelgetéseket, de mégis a vagy gyártásvezető, vagy valakit megkérdeztem, mondjak egy nevet. De mondom, hogy hát én nem foglalkoztam, de most mondjak egy nevet. És az volt bennem, ami a felvezetőben is elhangzott, hogy na jó, ha nevet kell mondani, akkor

0: Soha nem hallották ott a Partizán stúdiójában, majd a végén gratuláltak nekem, én ezt el is felejtettem, ezt a kis sztorit. Azért nem volt meglepetés, mert Ferenc pápa nem sokkal a halála előtt, az akkor már másfél-két éve bíborosként is szolgáló prevost bíborosnak püspök bíboros rangot, szintet adott, ami a bíborosokon belül is három szint van, és azon a bizonyos konklávén, ahol 133-an ültek, 134-en végül is, azt hiszem valami ilyesmi volt a pontos végszám, mert ugye voltak ott ilyen kimaradások. Közülük öten voltak, akik ezt a rangot viselték. Ők a csúcsát képezték, ha lehet így mondani, a bíborosi kollégiumnak, és közülük szinte mindenkit pápa esélyesnek tekintettek a többiek, tehát ide tartozik Tagle bíboros is, vagy éppen Parolin bíboros is, de sokan nem vették észre, úgy láttam a Magyar Katolikus Egyházban, és nagy meglepetést okozott, hogy prevost bíborosra esett a választás. Én megkönnyebbültem, amikor bejelentették azt, hogy Robert Francis, én már mondtam, még mielőtt kimondták volna, hogy prevost, azért könnyebbültem meg, mert úgy voltam ott a stúdióban, mint egy diák, aki jót ételt húzott. Ó, hát Chicago, Csiklájó, hogy kisújból tudtam mondani, de én ezt egy nagy kegyelemnek tartom, hogy valahogy rá is fókuszáltam az utolsó néhány hétben, hogy akár ő is lehet az. Én örülök ennek a választásnak.
1: 14. Leo az első amerikai pápa, ami talán sokakat meglepett. Volt egy ilyen tabu, miszerint az amúgy is befolyásos Egyesült Államokból nem származhat pápa? Nyilván nem úgy, hogy nem származhat, de hogy nem annyira jó, ha amerikai a pápa.
0: Maga a pápa választásnak a történetiségét, ha most nem megyünk nagyon-nagyon végig a több mint 2000 éves történeten, akkor láthatjuk, hogy évszázadokon át olasz származású pápát választottak. Ez egy kicsit ilyen hagyomány, mondhatnánk nem szép kifejezéssel azt is, egy belterjesség, az a biztos, a római pápa egy kicsit olasz pápa is volt, független attól, hogy hol a velencei pátriárka, hol a Milánó, honnan jött a pápa, de azért úgy ez egy szokás volt. És láthatjuk, hogy ezt először II. János Pál lett az úgynevezett messziről jött ember, így is mutatkozott be az erkélyen, hogy Paese Lontano, tehát hogy egy messzi földről érkező embert választottak a bíboros testvérek. Így jellemezte szerényen önkritikusan magát, majd jött egy német származású bíboros, és utána Ferenc pápával látszik, hogy minthogyha még nagyobb jégtörés történt volna, vagy olvadás, mert ugye, hát azért a dél-amerikai kontinensről érkezett ő. És innentől kezdve talán már kevésbé kell ezt magyarázni, hogy miért jöhetett a világ bármely pontjáról, akár az USA területéről is pápa. Tehát nem hiszem, hogy volt egy ilyen status quo, hogy na ne, az USA területéről nem. Inkább szerintem az előző pápák, illetve az előző pápa választásoknak az egyre fokozatosabb nyitottsága tette azt lehetővé, hogy ott volt a levegőben, mondjuk ki őszintén, hogy akár színesbőrű pápa is lehetett volna. Ez ugye az USA elnökénél is volt egy ilyen gondolkodás, hogy lehet-e színesbőrű, és lám lehet-e nő az USA elnöke. Na hát itt a nő az nem játszik szerepet, de a Fülöp-szigetek kiesélyes is volt, ugyanígy az USA részéről. Én azt gondolom, hogy túl van az dimenzionálva egy kicsit sokak fejében, de ez egy létező és sokszor konfliktust is generáló felvetés, hogy pontosan az USA területén született prevost bíboros. Ő egy olyan szempontból szerintem egy multinacionális ember, vagy ha mondhatnánk így, akkor egy kozmopolita, de ennek a legjobb értelmében, hogy Észak-Amerikában a jóléti társadalomban szocializálódott, ott született, ott nevelkedett. De aztán ideje jelentős részét évtizedes mennyiségben azt ugye Dél-Amerikában, Peruban töltötte, és az utolsó két évét pedig az abszolút vatikáni irányítás, úgy szoktak ezt mondani, hogy kuriális bíboros, ha mondhatjuk azt, a püspöki dikasztérium vezetőjeként, ő a vatikáni kormánynak, ha lehet ezt így kormányként mondani, az egyik minisztere volt. Tehát ismerte mind a nélkülözést, mind a jólétet, mind pedig az egyház irányítását. Ilyen szempontból is szerintem egy nagyon jó választás.
1: Ferenc pápa kapcsán voltak ilyen találgatások, ugye, miután ő elhunyt, hogy az új pápa vajon követi-e az általa megkezdett irányt. Ön ilyen szempontból mit gondol? Leó pápa folytatta, tovább vitte Ferenc pápa örökségét, vagy vannak azért eltérések?
0: Ha tömören akarnék válaszolni erre, akkor azt mondhatnám, hogy a konklávén résztvevő bíborosok úgy döntöttek, hogy tovább, de ne így. Az így tovább, az azt jelentette volna, és volt ilyen jelölt, aki nagyon nyitottan, nagyon rugalmasan, bizonyos értelemben improvizatív módon, szokták ezt a kifejezést használni, hogy liberálisan, de azért én itt óvakodnék a politikai terminológiát ráhúzni egy az egybe a katolikus egyházon belül működésbe, de azt látjuk, hogy azt a megújulási folyamatot, amit Ferenc pápa elindított, és amire szoktunk szakkifejezésre szinodalitásként hivatkozni, azt már ott az erkélyen, ahogy kiállt, ugye egyrészt a békéről beszélt, ezt nagyon hangsúlyozta, másrészt pedig ki mondta azokat a szavakat, amik arra utalnak, hogy azt az örökséget, amit Ferenc pápa letett az asztalra, választhattak volna a bíborosok olyan új pápát, aki valami teljesen más irány.

0: visz. Ez az irány folytatódik, de mégis látjuk az előtörténetéből, mind a viselkedéséből, tehát az addigi cselekedeteiből, mind pedig a végzettségéből, hogy azért egy jogászt, egy egyház jogászt választottak, aki azért a, mondjuk így, hogy Ferenc pápa egy kicsit tangózta a pápaságát, látszik, hogy feszegette a határokat, kitáncolt a keretek közül, kellett utólag egy kicsit magyarázni, hogy mit miért mondott, vagy mit miért tett. Hát Leó pápánál nincs szükség ilyen nagy magyarázkodásra, ő sokkal inkább egy konszolidátor, talán a középre húzó, és nagyon odafigyel, mielőtt megszólal, nem beszél papír nélkül, de az irányt azt megtartja. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem így, ahogy Ferenc pápa habitusából is fakadt meg, amit ő elképzelt, mint egy jó egyházkormányzást. Leó pápának más a stílusa, más következik eleve az ő személyiségéből, és ahogyan a dolgokat intézi, de az irányt azt megtartotta.
1: Amikor megválasztották Leó pápát, és ő kilépett a vatikáni balkonra, és elmondta az első pápai beszédét, ön ebben az említett értékelő műsorban azt mondta, hogy a béke pápájának beköszönését hallhattuk. Ez a kijelentés a mostani világpolitikai helyzetre nézve is nagyon helyénvalónak tűnik. Így egy év múlva is úgy gondolja, hogy Leó pápa a béke pápája?
0: Igen, egyértelműen, majdnem azt mondanám, hogy nincs is más választása, tehát hogy bármit mondott volna akár ő, akár bárki más, akit megválasztanak, a világ történelme az most éppen egy olyan helyzetben van, amikor talán nyilván európai szemmel mondom én ezt, tehát lehet, hogyha Közel-Keleten élnénk, akkor nem lenne akkora nagy változás, de mégis európai szemmel nézve egy több évtizednyi viszonylag békés korszak után forrong a világ, és ebben a forrongásban a mindenkori egyházi vezetőknek, akár ha szabad más vallásokra is utalnom, tehát összességében azok, akik az emberiség, a társadalom lelkével foglalkoznak, azoknak állást kell foglalniuk, és képviselniük kell azt, amit a saját egyházuk tanít, és a katolikus egyháznak egyértelmű tanítása van a békéről, és ezt a békét most különösen is az ukrán-orosz konfliktusban, az iráni konfliktusban, nem szeretnék semmit kihagyni, hogy a gázai konfliktusról is beszélhetünk, tehát ég körül a világ, de pontosan azért, mert egy észak-amerikai származású pápánk van, és a világ forrongásainak az egyik, mondhatnám, hogy elindítója vagy kezdeményezője az az észak-amerikai kormányzat, vagy maga az elnök, ezért különösen is érthető az, hogy megérinti, szívén viseli Leó pápát ez a forrongás. Tehát igen, ha visszaolvassuk a megszólalásait, ha csak nem megyünk nagyon-nagyon messzire, hanem néhány héttel vagyunk a virágvasárnap húsvét ünnepkörétől, vagy a nagybőjt önmagában, és mindenhol a béke az központi téma volt, vagy a háborúnak az elítélése, az ostorozása az Leó pápa szavaiban ott volt. Innentől kezdve azt gondolom, hogy nem kerülheti meg, és nagyon bölcsen mondta ki ő, hát én csak összefoglaltam, amit ő elmondott az erkélyen, hogy talán a világ a most megválasztott pápától, a most kezdődő pápaságtól a béke zászlajának a magasba emelését várja el. Ez szerintem az elmúlt egy év ezt maximálisan igazolta, hogy jól fogalmazta meg maga Leó pápa ezt a küldetését.
1: És hát az, hogy a pápa felszólal a világban dúló háborúk ellen, az valahol természetes és kötelessége is, úgy gondolom. Mégis Donald Trump nagyon éles bírálatokkal illette a pápát, nem csak ő, hanem az alelnöke is, ugye J.D. Vance. Hogyan értékeli ön ezt a konfliktus, nem is konfliktusnak nevezni, mert a pápa nem akart reagálni nagyon Trumpra, csak amikor már nagyon muszáj volt. Ő jelezte is, hogy ő nem neki címezte ezt a bírálatot, amikor elítélte ugye az iráni háborút. Mennyire megszokott, vagy a történelem mit mond, hogy az amerikai elnök ilyen mértékben kritizálja a katolikus egyházfőt?
0: Kezdeném a másik oldalról, mennyire megszokott az talán, hogy egy mindenkori pápa az kifejezetten egy politikussal, állami vezetővel, akár diktátorral, bárkivel személyes konfliktusba keveredik. Ez a modernkori pápaságban abszolút ritkaság. Tehát amit most látunk, az joggal merül föl sokakban a kérdés, hogy ez helyén való-e egyáltalán egy pápa részéről, hogy foglalkozik-e ilyesmivel, és azt láthatjuk, hogy önmagában valóban nagyon köszönöm, hogy ön így rámutatott. Leó pápa nem nevezte meg a beszédeiben azt, hogy mondjuk ezt most neked célzom. Nyilván ő általánosságban fogalmazza meg a mindenkori pápa az üzeneteit. Azt, hogy ezt magára vette, mondjuk a világvasárnapi prédikációban azt az üzenetet fogalmazta meg Leó pápa, hogy Isten nem hallgatja meg azoknak az imáit és fohászait, akik háborút kezdeményeznek, ugye itt egyébként egy ószövetségi versre utalt, azt teljesen joggal érezhette Donald Trump, hogy akár egy üzenet is nem túl burkoltan az iráni háború elindítása miatt, mert hogy tudjuk, hogy Donald Trump körül ott ilyen evangélikál vezetők, meg ilyen imában próbáltak megerősítést adni, hogy a jó Isten, az ő istenük, vagy nem tudom, valamiféle istenség, az a háborúban támogassa és kegyelmet adjon Donald Trumpnak, és ennek a úgynevezett politikai kereszténység megnyilvánulásának is lehetett akár ez egy kritikája, de az biztos, hogy Leó pápa nem egyes esetek, és nem egyes emberek számára fogalmaz meg soha olyan üzenetet, amit nyilvánosan tesz. Azt, hogy ez Donald Trump magára vette, annak az is lehet az oka, hogy itt azért van előzmény, hiszen még püspök volt, prevost püspök, amikor ő a közösségi médiában megosztott egy olyan tartalmat, ami egy paptársától származik, és ami a korábbi Trump adminisztrációt kritizálta, talán a migrációs döntések és az evangélium összeegyeztethetetlensége miatt. Később aztán bíborosként ugyanígy az X korábbi Twitter felületén, tehát nagyon érdekes, hogy egyházi vezetőként mennyire aktív a közösségi médiában egy ilyen magas posztot betöltő egyházi személy, ott is azért úgy jelezte azt, és ez szerintem egy nagyon fontos, és talán a Leó névvel, ami ugye oroszlánt jelent, hogy egy szelíd oroszlán, azért nem félő attól, nem félt már pápasága előtt sem egyházi vezetőként határt húzni, és olyan közéleti dolgokban megnyilvánulni, amik nem pártpolitikai jellegűek, hanem az evangéliumot képvisel. És valóban, ahogy ön mondta, Donald Trump is, J.D. Vance is, aztán a Hegseth miniszter is tett célzásokat, egészen számomra hátborzongató módon kétségbe vonták a teológiai felkészültségét a pápának, és próbálták a Biblia értelmezéséből kioktatni őt. Ő maga csak újságírói kérdésekre reagálva értelmezte vagy értékelte itt a megszólalásokat, illetve az afrikai útján, talán Algériából Angolába menet jelezte azt, a félreértelmezések elkerülése véget, hogy az ott Afrikában elmondott beszédeinek semmi közük nincs Donald Trumpnak a megszólalásához, már csak azért sem, mert hetekkel előre megvoltak ezek a szövegek írva, tehát sokan láttak bele olyat, mintha ő fölvenné a kesztyűt. És hagyj idézem őt magát, ugye angolul mondta ezt, hogy not in my interest at all, tehát hogy egyáltalán nem áll az ő érdeklődések középpontjában, hogy róla miket üzengetnek itten állami vezetők, legyen az Donald Trump vagy bárki más, és szerintem jól is teszi, ezt is várjuk el a mindenkori pápától, hogy ne süllyedjen le arra szintre, hogy itt ilyen chat, meg nem tudom miféle közösségi média üzenetekben próbálja összemérni a bajszát Donald Trump meg Leó pápa. Szerintem önmagát minősíti azt, amit az amerikai kormányzat egyes tagjai tesznek, és hát szokták mondani, hogy sas az nem kapkod legyek után. Tehát morálisan annyira összemérhetetlen szint a két mondjuk szereplő, ha Donald Trumpra és Leó pápára gondolok, hogy Leó pápa nem szorul rá, hogy bárki megvédje őt ebben a helyzetben, mert és ahogy olvasom a híreket az amerikai forrásokból, egyre kínosabb már Donald Trumpnak a viselkedése.
1: És hogy látja ezt a viszonyt a Vatikán és az Egyesült Államok kormánya között a jövőben? Lát-e esélyt mondjuk arra, hogy a pápa ellátogasson az államokba? Ugye volt egy ilyen hír, hogy július 4-én a függetlenség napján várták volna a pápát, aki viszont jelezte, hogy a Lampedusa szigetén lesz a menekülteknél. Ez is egy ilyen jelzés lehetett, hogy a nagyhatalmak helyett inkább az elnyomottakat, a menekülteket válaszza a pápa?
0: Hát ugye a pápa mikor hova utazik, az egy nagyon összetett kérdés, hogy hogyan dől el. Az jó, hogyha szeretettel várják, az szintén pozitív van nyoma mérlekben, hogyha neki is szándéka van oda utazni, különösen, hogyha valami apostoli célt szolgál az a látogatás. Na most a háromból itt egyelőre az amerikai kormányzatnak a vágya, hogy hazavárja az ő szülöttjét, ez az, amiről beszélhetünk. Szerintem nem akar üzenni Leó pápa sem a Vatikán azzal, hogy ahelyett, hogy elmennék Amerikába az USA területére, inkább Lampedusa szigetére mennék. A Lampedusa szigete az ugye egy szimbolikus hely Ferenc pápának, a pápasága kvázi azzal kezdődött, hogy oda ment, és szerintem nagyon jó az, hogyha ezzel is felhívja a figyelmet az elődjére Leó pápa azokra a nagyon fontos szimbólumokra, gesztusokra, üzenetekre, ahogy a szegényekhez, a nélkülözőkhöz, a olyan értelemben a migránsokhoz fordul, akiket kénytelenek elhagyni az otthonukat, és otthontalanná válnak. Lampedusa keresztény, katolikus szempontból ennek a szimbóluma. Ennek kell ellenére egyáltalán nem kizárt az, hogy akár a közeljövőben mondjuk az USA területére fog látogatni Leó pápa. Én erről nem hallok konkrét híreket, de ezt kizárni sem lehet. Időben be fogják jelenteni, és nem érdemes találgatni. Az viszont egy nagyon érdekes, és szerintem beszédes részlet, hogy egyébként a pápa mobil az hamarosan elindul az USA területén, egy 6000 kilométeres útvonalat fog megtenni New Yorktól, tehát a keleti parton fog indulni, 13 nagyvárost köztük a kb. Középen fekvő St. Louis érintve Kaliforniáig. Nem lesz benne, nem fog ott benne ülni és integetni vagy állni Leó pápa. Ez az egyik pápa mobil a sok közül, a kulcsot már átvette egy szeretett szolgálatnak a vezetője, és ezt még Ferenc pápa idején tervezték el, ezt az utat. Az a céljuk, hogy fölhívják a figyelmet a háború sújtotta országok elsősorban gyermekei, tehát a jövő generációinak a nehézségeire, gyűjtést is rendezzenek az ilyen károsultak számára, és a pápa szándékára, imádságra hívnak majd. Tehát valamilyen módon mégiscsak a pápának a lelkülete és az ő pápa mobilja az június-júliusban, a nyári hónapokban az végig fogja utazni gyakorlatilag az Egyesült Államoknak kvázi a teljes területét.
1: Ha már említette a pápa külföldi útjait, akkor beszéljünk egy picit erről, hogy mi alapján választák ki a Vatikánba, hogy hová utazik a pápa, és ez azért is érdekes, mert ha megnézzük, hogy hová látogatott el ebben az elmúlt egy évben Leó pápa, vannak ott olyan országok is, ahol nagyon pici a katolikus közösség. Említhetném például Törökországot, igaz, erről az útról még Ferenc pápa idején hozták ugye a döntést, de hogy ott csak a lakosság kevesebb, mint a 0,5%-a a keresztény, és nyilván van más ilyen példa is. Tehát miért tartja a Vatikán fontosnak, hogy ilyen országokba is személyesen elmenjen a pápa?
0: Még Ferenc pápa hangosította föl azt, ami eddig sem volt újdonság, hogy a katolikusság megélése, vagy a katolikus egyház a világon nem egyféleképpen egzisztál. Míg Európában szeretünk magunkra keresztény kontinensként hivatkozni, és aztán ez egy más kérdés, hogy akár statisztikailag, akár morálisan ez fennáll-e még egyáltalán. Addig vannak olyan más kontinensek, vagy más régiói a világnak, ahol egészen máshogy élik meg a hitüket az emberek. És ahogy ön is említette, már Ferenc pápa pápasága idején elkezdődött a szervezés ennek a török és libanoni útnak, és ott egyértelműen egyébként az volt a szempont, hogy amíg Libanonban a béke üzenete volt elsősorban, hiszen Libanon az egy világ egyik legnagyobb menekült befogadó országa. Azon túl, hogy ott milyen helyzetben van a vallásosság, vagy a vallási élet, a katolikus élet, attól függetlenül nem csak a saját társadalmi problémáik jelentik a terhet a libanoniak számára, és halljuk is sajnos most a konkrét híreket, hogy milyen támadás alatt van az ország. Addig viszont, amíg Libanonban a béke volt a fókuszban, addig Törökországban ugye van is az a szimbólum, ami Isztambulon belül van, egy híd, ami két kontinenst köt össze. Gyakorlatilag egy hídépítő utazás volt, és itt a válasz a kérdésre. Nem az volt a kérdés, hogy hány katolikus lakik, vagy keresztény lakik ebben a bizonyos országban, hanem hogy mi lehet egy pápának a küldetés. És azt tudjuk az egyház történelemből is, hogy nem csak a muszlim vonal érdekesít, hanem mondjuk Konstantinápoly, tehát hogy a nagy egyház szakadás kelet-nyugat, nem akarok mélyre menni a teológiának, de valóban az, hogy egy mecsetbe is ellátogatott, az, hogy a konstantinápolyi pátriárkával is találkozott Leó pápa, ezek mind szó szerint hídépítő találkozások voltak. Tehát Törökországban ez volt a cél. De nézzük meg például a monakói látogatását, ami ezt követte. Ugye azért bármennyire is egy mini állam, de azért egy országot meglátogatott, hogy apostoli utazás volt, ami gyakorlatilag hát egyetlen város. Felmerültek, hogy minek megy oda a pápa? Nem is emlékszem rá, hogy olyan országlátogatása lett volna a bármikori pápának, amihez még repülőgép se kellett, helikopterrel átruccant, most nagyon szabadosan fogalmazva, és ott pedig arról beszélt, és itt talán arra akarta fölhívni a figyelmet, hogy még a legkisebb ország is számít. Azt mondta, az volt az egyik központi gondolata Monakóban a pápának, hogy Isten nagyon sokszor a legkisebbekre bízza a legnagyobb feladatot. Gondolhatunk például Dávid és Góliátnak a történetére. Aztán, ha elmegyünk most Afrikába, Afrikában négy országot látogatott meg, de miért pont azt a négyet? Hát nézhetjük, hogy rögtön az első Algériában ugyanúgy óriási minoritás, ez ugye egy ellentmondás, tehát törpe a jelenléte a katolikusságnak és a kereszténységnek, de mégis, hát itt azért tudhatjuk, hogy hazament egy kicsit a saját szerzetes rendjének, az ágostonos rendnek a szülőhazájába, el is látogatott egyébként, hát oda, ahol régen Hippó városa állt, aminek a püspöke volt Szent Ágoston, tehát ott sokkal inkább egyfajta ilyen a saját rendjéhez való szíve közepébe régóta tervezett már oda menni, járt is ott többször bíborosként, de talán pápaként ez egy szimbolikus utazás volt. De ha nem Leó pápát nézzük, hanem a kérdésben maradunk, hogy mi dönti el azt, hogy hova utazik egy pápa, ugye Ferenc pápára emlékezhetünk, hogy járt kétszer is Magyarországon, egyszer azon utazásában járt Magyarországon rövid ideig, majd több napig volt Szlovákiában, majd újra járt Magyarországon, és akkor többen felvetették azt, még egy kicsit ilyen politikai oldalról is, hogy azért jön ide a pápa, mert nagyon szereti a magyarokat, mert mi megérdemeljük. És hát ez egy nagyon téves értelmezés, mert járt Dél-Szudánban is a pápa. Na most ott is minden akkora nagy rendben van, és mert megérdemlik. Szóval annyira összetett a kérdés, hogy mi alapján dől el. Elmondtam azt a nagyjából három faktort, ami, tehát a Vatikánnak a szándéka, a helyieknek a szándéka is szükséges hozzá, és hogy valamilyen pasztorális koncepció beleilleszkedjen. De szerintem nem lehet egyik utazást a másik mellé tenni, hogy ide is azért utazott el, mint oda. Azt mutatja, és visszatérek a válaszomnak a kezdetére, azt mutatja már Leó pápának, aki alig utazott még néhány helyre, az utazásainak a sokszínűsége, hogy ő is ugyanúgy sokszínűnek látja, és sokszínűnek akarja láttatni a világegyházat, ahogy ezt Ferenc pápa is már fölhívta rá a figyelmet, hogy engedjük el ezt az európai, és különösen is egy Vatikán központú szemléletet, hanem csodáljuk és ismerjük el a sokszínűségét annak, hogy máshogy gyakorolják a vallásukat Afrikában, Oceániában, Ázsiában, vagy éppen Dél-Amerikában.
1: Ha már arról beszélünk, milyen volt Leó pápa első éve, akkor mely az a döntés, amit ön fontosnak tart kiemelni, amit esetleg Leó pápa hozott, vagy valamilyen változás, személyi változás, akár szervezeti változás Vatikánban, vagy bármilyen más jellegű döntés, ön mit tartana fontosnak kiemelni?
0: Ezt már máskor is megfogalmaztam, hogy míg sokan elvárásokat fogalmaztak meg, az ön kérdésében is így szerepelt az elején, hogy miben hasonlít, tovább viszi az elődjét, vagy változtatni fog, addig szerintem legalábbis az első fél éve Leó pápaságának, mondhatnám, hogy egész 2025, ami egyébként egy elődje által megkezdett szent év, a Remény Zarándokainak a szent éve programjaival is telt, tehát hogy egy kicsit megörökölte az elődjétől, az szerintem egy nagyon aktív, cselekvő meghallgatás időszaka volt. Ezt talán sokszor nem értékeljük a helyén, és várjuk az aktivitást egy vezetőtől, hogy beszéljen, hogy menjen, hogy csináljon, de ha megnézzük azoknak a személyeknek, és mondhatnám így akár egyházon belül csoportnak a listáját, amelynek a képviselőt fogadta és meghallgatta a pápa, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon erős, ha szabad egy biblikus képpel élnem, vihar lecsendesítést valósított meg. Azért Ferenc pápa pápasága, különösen a vége felé, nagyon sok értetlenséget, akár megbotránkozást is keltett az egyházon belül. Voltak, akik kifejezetten megvádolták őt a katolikus egyház tanításának a elferdítésével. Több bíboros is volt, aki ugyan a dúbiát, tehát egy ilyen kétséget támasztott afelől hivatalosan, hogy valóban a tiszta katolikus tanítást képviselje. És azt látjuk, hogy ezek a forrongó hangok megszelidültek. És ez nem magától történt, ez nem Ferenc pápa halála okozta önmagában, Leó pápa nagyon keményen dolgozott ezért, úgyhogy én azt gondolom, hogy a vihar lecsendesítés az az egyik. A másik, mi most Donald Trumpra fókuszálunk, akár J.D. Vance-re, vagy Pete Hegsethre, de az a fajta bátor, elkötelezett, merem azt mondani, hogy szókimondó kommunikáció, ahogyan az evangéliumot képviseli Leó pápa, és mindezt akkora derűvel, szelídséggel, mosolyjal teszi. Tehát nem mondhatjuk, hogy egy ilyen asztalra csopós típus, olyan szerethető karaktere van, de mégis ugyanígy a repülőtér, vagy az egyik repülős interjújában mondta azt, hogy ő nem fél Donald Trumptól és az ő adminisztrációjától. Na most, ha ezt pápának, ezt ki kell mondania. Tehát, hogy őt nehéz megfenyegetni, mert az életét így felajánlotta Istennek. És azt gondolom, hogy ahonnan én jövök Magyarországon, tehát a magyar egyházi vezetők nagyon tanulhatnák ezt a stílust tőle. Tehát az a másik, amit mondanék, tehát a vihar lecsendesítése, a másik ez a, amit úgy mondhatnék, már az előbb utaltam, ez a szelíd oroszlán. Tehát itt vagyok, határozottan jelen vagyok, de nem bőgök, nem kiabálok, nem üvöltözök. Csak meghúzom a vonalakat, kijelölöm a határokat, ezek nyilván erkölcsi határok, tehát szó sincs politikai, hatalmi érdekekről, hanem inkább olyan értékekről, amit én is elvárok, és azt gondolom, hogy az egész világ elvárja, hogy egy egyházi vezetőhöz képviseljem. És a harmadik, ami nagy érték, az még előtte vagyunk, de csak néhány nappal, már lehet tudni, hogy május 15-én jelenik meg az első enciklikája. Ez ugye a pápai körlevelek köréről beszélünk, amit enciklikának nevezünk, és most lesz az első olyan iránymutatás, mondhatnánk áttörés, amit ő megfogalmazott, amikor kérdezték, hogy miért a Leo nevet választott, akkor azt mondta, úgy fogalmazott, hogy ahogyan az elődje 13. Leo idején ipari forradalom zajlott, a munkásosztály forrongott, alakult, tőkések, gépesítés és hasonlók, ez nagyon igényelte azt, hogy a társadalom a szociális kérdésekkel foglalkozó gondolatok ott legyenek egy pápának az asztalán, és erről tanítást adjon. Úgy ő a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és ennek az egész fejlődésnek, megállíthatatlan előre haladó fejlődésnek a fényében az ember és az emberiség értéke, ez az, amit ő szeretne képviselni. Nem azt mondja, hogy veszélyes a mesterséges intelligencia, nem azt mondja, hogy vannak kihívások, lehetőségek, veszélyek a mesterséges intelligenciában. A címét már lehet tudni ennek az enciklikán. Én is nagy érdeklődéssel várom, hogy mi szerepel majd benne. Magnifica Humanitas, csodálatos emberiség, azt hiszem ez a címe ennek az enciklikának, és legyen itt egy negyedik, a negyedik pedig az szintén egy nagyon friss dolog, még bíborosként 2024-ben mutatott rá arra Prevost bíboros, hogy az elődje által vezetett, kezdeményezett és vezetett püspöki szinóduson, ott az egyik téma, ami fölmerült, az az, hogy lehetne esetleg közösségi módon, nagyobb nyilvánossággal, többek bevonásával kiválasztani a jövő püspökeit. És ő a püspöki dikasztérium vezetőjeként ezzel foglalkozott akkor, tehát érthető, hogy ez a figyelme középpontjában volt, és éppen ma, amikor fölvesszük ezt a beszélgetést, ma jelent meg a szinódus főtitkárságának a gondozásában az a jelentés, az az összefoglaló riport, amelyik ennek a munkacsoportnak, ezzel a témával foglalkozó munkacsoportnak a meglátásait fekteti. Ezek ugye még nem döntések, de ezek lehetőséget adnak a pápának, az aktuális pápának, aki most Leo pápa, hogy akár a közeljövőben módosítson ezen. Ez szerintem egy nem csak teológiailag izgalmas, Szlovákiában is, Magyarországon is valószínűleg hamarosan újabb püspököket fognak kinevezni. Lehet, hogy már nem úgy lesz ez, hogy csak úgy bejelentik, hanem lehet, hogy bevonnak több embert, vagy nyilvánosabb lesz az, hogy mondjuk kik a jelöltek, és azok közül az egyház hogy érzi, hogy kik az alkalmasabbak. Én ennek azért, hogy is mondjam, lehet, hogy teológusként vagyok egy kicsit izgatott és elfogult abba az irányba, hogy ez egy nagy dolog, de szerintem ez egy olyan vívmány, ami mindenféleképpen Leo pápaságát meg fogja határozni.
1: Júniusban pedig a bíborosok következő rendkívüli konzisztóriumára is sor kerül. Egyrészt az lenne a kérdésem, hogy mi a célja ezeknek a találkozóknak, és mennyire igaz azok a hírek, melyek szerint Ferenc pápa nem hívta olyan gyakran össze ezt a testületet, és a 2025-ös konklávi előtt állítólag volt is egy ilyen kérése a bíborosoknak, hogy az új pápa gyakrabban értekezzen a bíborosokkal. Utoljára ugye januárban volt ilyen bíborosi konzisztórium, és akkor is kérték a bíborosok a pápától, hogy rendszeresítse a velük való tanácskozást. Erről mit tudunk?
0: Hát meg tudom erősíteni mind a közelgő konzisztóriumnak a tényét, mind pedig azt, hogy míg a bíborosok, kik azok a bíborosok, úgy gondolunk rájuk, mint azok a személyek, akik bemehetnek a következő pápát megválasztani. De nem ez az ő fő funkciójuk, akinek bíbort adományoz a mindenkori pápa, azokat arra választja ki ezeket a személyeket, hogy az ő legközvetlenebb tanácsadó testülete legyen. Aztán, hogy a pápa éle azzal, hogy kér tőlük tanácsot, vagy csak ebben a témában ettől a bíborostól, abban a témában abban a bíborostól, ez teljes mértékben a pápán múlik. És való igaz, hogy Ferenc pápasága alatt nem volt ennek egy olyan ütemezett, rendszerezett menete, hogy az ilyen konzisztóriumokat mondjuk rendszeresen összehívják. Nagyon alkalmi volt az, hogy hogyan él Ferenc pápa a bíborosi kollégiumnak a tanácsadói funkciójával. És így történt valóban, hogy miután beállt a sede vacanta, megüresedett a pápai szék, és egy ilyen átmeneti állapotban összegyűltek a a bíborosok, hogy először még mielőtt a konklávira sor kerül, általánosságban megfogalmazzák azt, hogy milyen állapotban van most a katolikus egyház, és ez mondjuk milyen új vezetői profilt igényelne, akkor a gondolatok között fölmerült az, hogy bárki is ül majd Szent Péter székére, az nagyon jó lenne, hogyha a korábbinál aktívabban élne ezzel a tanácsadói szerepnek az igénybevételével. És lám, Leó pápa, aki dönthetne máshogy is, ő meghallotta ezt a kérést, és egyszer már összehívta ilyen konzisztóriumra a bíboros társait, és egyértelműen jelezte azt, hogy rendszeressé kívánja tenni a jövőben az ilyen mondjuk így tanácsadói beszélgetéseket, nyilván itt azért egy ilyen százas vagy több százas körről van szó, nyilván itt vannak már idősebbek, vagy egészségügyi állapotuk nem annyira engedi meg, de az aktív bíborosoknak igenis aktív szerepet szán a jövőben Leó pápa. Ez kívülről talán nem tűnik olyan jelentősnek, de ha megnézzük azt, hogy Ferenc pápa az új bíborosok kinevezésénél és már csak a pápa választókat, ha nézzük, éppen most csökkent le a számuk a minimális a 120-ra, azoknak a jelentős többségét, ha jól tudom, 89 személyt, azt Ferenc pápa nevezett ki, és ő nagyon odafigyelt arra, hogy mind lokáció szempontjából, tehát az egész globuszt képviseljék, reprezentálják a bíborosok, mint pedig a nézeteik azok ne csak egyfélék legyenek, hanem képviseljék az egyház sokszínűségét. Tehát Leó pápa bölcsen teszi, hogyha egy sokszínű közösségre odafigyel, és hogy is mondjam, újra aktivizálja ezeknek a konzisztóriumoknak a tevékenységét, főleg azért, mert elég fontos témák vannak ott az asztalon, sorolhatnánk. Nyilván az elvárások elsősorban a mondjuk a nők helyzete az egyházon belül, egyáltalán mondjuk Európán belül a paphiányt szoktuk megjelölni, más régiókban éppen nincsen paphiány, tehát összességében nem mínuszos a katolikus egyháznak sem papság, sem laikusok számában a statisztikája, mondjuk legutóbbi 2024-es adatokat látunk, de nagyon sok kérdés feszíti a mindenkori egyházat, és ez jót tesz egy pápának, hogyha ezt a sokszínű közösséget használja, ráadásul semmire nem kötelezi. Meghallgatja őket, aztán utána tesz, amit szeretne. De ez egy nagy érték, és én ezt nagyon támogatom, hogy Leó pápa ilyen szempontból, hogy is mondjam, bátorítást ad ezeknek a bíborosoknak, mert hogyha egy konzisztóriumra hívja őket, akkor feladatot is ad nekik, hogy készüljenek föl, és ott pedig legyenek aktívak. Tehát nem ez olyan, mint egy parlament, ott 10-15 ember aktív, és a többiek meg mondjuk így szépen elmolyolnak, hanem hogy azt már Ferenc pápa is gyakorolta, hogy legyen nagyon aktív párbeszéd az egyházi vezetők között, és ne csak egy funkció legyen az, hanem hogy te képviselj valamit. Bízom benne, hogy ezután a nyáron hamarosan sorra kerül konzisztórium után is megjelennek majd olyan reflexiók, akár nem csak a pápa részéről, hanem a résztvevők részéről, hogy még pezsgőbbé teszi az egyház életét. Én legalábbis ebben reménykedem.
1: És ha már ön is jelezte, hogy melyek azok a kérdések, amelyek feszítik az egyházat belülről, akkor meg kell említenem a német szinodális utat. Ugye gyakran hallunk mostanában erről a mozgalomról, illetve arról, hogy a német egyházi vezetők egy része bizonyos kérdésekben a Vatikánnal ellentétes álláspontot képvisel, ha lehet így fogalmazni. Mit is jelent valójában ez a német szinodális út, és mi a probléma vele?
0: A német szinodális út az egy egészen különleges kezdeményezés a világegyházon belül, már csak azért is, mert egyetlen országra fókuszál, és egyetlen országon belül ütötték fel a fejüket olyan problémák, amikre összekapta magát az egyháznak, nem csak a vezetése, hanem az aktív egyháztagok, laikusok is, és igyekeztek mindenféle tanácskozások által kitenni az asztalra olyan kérdéseket, amikre ők találtak is szerintük helyes válaszokat. Az előnye ennek az, hogy nagyon aktív párbeszéd indult be az egyháztagság tagjai között, tehát az, hogy elmegyek vasárnap a templomba, részt veszek a misén, befizetem az egyházadot, megkereszteltetem a gyerekemet, meg temetés, meg esküvő, de egyébként hagyjon békén az egyházam, ehelyett egy pezsgő lelki élet és egy diskurzus indult be Németországban. Ami a hátránya, az az, hogy azért a katolikus világegyházban és a katolikusságnak az egyik feltétele maga az egység. Magyarul nem térhetünk el a központi tanítástól, és csomó olyan kérdés merült föl, itt az LMBTQ, lehetnek-e nők papok, kaphatnak-e áldást az elváltak, a saját nemükhöz vonzódók, és sorolhatnám az ilyen forró pontokat, de ennél azért sokkal többről szól a német szinodális út. Ebben, hát Itt viszont merem használni azt, hogy olyan szintű liberális értelmezése felé hajlott el a német szinodális út kezdeményezése, ami megbontaná, ha arra mennének tovább, az egyház egységét. És itt elindult már Ferenc pápa és a német katolikus egyház között is egy párbeszéd. Azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon értem azt, hogy a németek miért indultak el ebbe az irányba, és lássuk azt, hogy Magyarországon, de lehet, hogy majd Szlovákiában is el fog jönni az a helyzet, ami egy gyújtópontja volt ennek a szinodális út elindításának. Tudnélik, napvirágra kerültek, és egy alapos kutatás alapján ki is derült évtizedekre visszamenőleg, hogy mennyi visszaélést követtek el, elsősorban szexuális visszaélést egyházi környezetben, nem csupán egyházi vezetők, de mondjuk egy katolikus iskolában is molesztáltak gyerekeket, és ez felháborította a társadalmat. És rengetegen vagy elfordultak a katolikus egyháztól, a német katolikus egyháztól német emberek, vagy pedig ilyen vádaskodásba hajlott az egész, és talán túlzó, de egyébként szerintem teljesen érthető jogos felháborodás indult, hogy elsöpörje a katolikus egyházat. És erre jött ez a válasz, hogy oké, akkor üljünk le, tegyük tisztába, legyen átláthatóbb a működés, legyen nagyobb az elszámoltathatóság, és döntsük el, hogy milyen egyházat szeretnénk. Tehát maga a párbeszéd az üdvözlendő, maga a kezdeményezés, egy ilyen forrongás, az gyakorlatilag maga a szinodális út, az egy helyesebb módja annak, hogy nem csináltak forradalmat, hanem egy ilyen forradalmi újítással a párbeszéd útján szeretnék megváltoztatni azt, hogy milyen legyen a katolikus egyház. Csak nincs német katolikus egyház, ez a fő üzenet. Mint hogy nincs magyar katolikus egyház, nyilván hivatkozunk így rá, de a katolikus az az univerzális egységes, ezért is mondjuk azt más, mondjuk így egyházi szervezetekhez képest, hogy nekünk egy pápánk van, a római pápa. És amíg a Vatikánnal valaki egységben van, addig tartozik a katolikus egyházhoz, különben ilyen szakadármozgalmak, szektársodás indul el. Tehát én úgy értékelem a német szinodális utat, mint egy jó szándékból induló, és szerintem a katolikus egyházon belül tartható kezdeményezés, de ehhez fel kell adniuk olyan dolgokat a német szinodális út, és a szinodálist fejtsük ki itt ez a párbeszéden, az egyeztetéseken alapuló. Tehát nem fölülről megmondtak valamit, és akkor én bólogatok, hanem leülünk egy asztalhoz, beszélgetünk, aztán a döntéshozó döntést hoz, de meg kell hallgatnia mindenkit. Ez a szinódusoknak a lényege. De azt gondolom, hogy Ferenc pápa egy kicsit megkeresztelte, megkatolizálta ezt a bizonyos kezdeményezést azzal, hogy ő is a szinodalitás fogalmát választotta, viszont ez egyértelműen hű a Vatikánhoz, egységességet biztosít a katolikus egyházon belül, úgyhogy én arra bátorítom a német szinodális út résztvevőit, aktivistáit, akár bíborosi szintig, ugye most Reinhard Marx bíborossal ment a Leó pápa és Marx bíboros között egy beszélgetés, ő korábban volt, most nem ő az elnöke a német püspöki kari konferenciának, hogy a hűség, az egység vezesse őket, de közben hajrá innováció. Szerintem alig várja a hívők közössége, és szerintem az egész társadalom itt Szlovákiában is, hogy lássuk a megújulási képesség, az önreflexió, akár a hibákkal való szembenézésnek a képességét az egyházban, mert úgy fogja tudni betölteni az egyház azt a küldetését, hogy az emberek boldogságáért, a lelki nehézségek leküzdéséért, a szegények felkarolásáért tudjon ténykedni. Tehát egy jó motivációt tud adni, de azért nem lenne jó, hogyha minden egyes nemzeti egyház önfejűen elkezdene széthúzóan improvizálni. Leó pápa szerintem nagyszerű személyiség arra, ahogy már mondtam, hogy integrátor, hogy konszolidálni tudja a különböző hangokat, és ne külön kiszóló hangok legyenek, hanem egy szép szimfónia legyen az, amit katolikus egyháznak hívunk.
1: Egy év telt el azóta, hogy az akkor 69 éves Robert Francis Prevost amerikai bíborost, ágostonrendi szerzetest a pápai konklávin megválasztották a katolikus egyház következő vezetőjévé. 14. Leó pápa tovább viszi elődje Ferenc pápa örökségét, de máshogy. Erről is beszélt a Pátria Rádió stúdiójában Gégény István, katolikus teológus, a Szemlélek Alapítvány elnöke, akit a pápa apostoli útjairól, a hamarosan megjelenő első enciklikájáról és a világban dúló háborús konfliktusok miatt talán az eddigieknél még fontosabb béke hirdetésének szükségességéről is kérdeztem.

0: Május 9-e az Európai Unió ünnepnapja. Ebből az alkalomból tekintjük át létrejöttének történetét és Szlovákia felkészülését a 2004. május 1-i belépésre. Érdemes felidézni a múltat a több mint két évtizedes hangfelvételekkel, amelyeket a szalagtárban hallgathatnak újra. Szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.
2: Kilenc óra van.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szombati reggeli műsorunk hallgatóit. 4 héttel a belpolitikai földrengést okozó magyarországi parlamenti választások után ma megtartja alakuló ülését az új országgyűlés. Magyar Péter pedig átveszi a kormányfői posztot Orbán Viktortól, miközben a Tisza párt nem csak kormányváltásról, hanem egyenesen rendszerváltásról beszél. Hatalmas a megosztottság a Fidesz és a Tisza választói között. Sikerül-e betemetni az árkokat, van-e esély a megbékélésre? Meddig tarthat ki ez a nagy eufória? Siffer András jogász, volt országgyűlési képviselő nyilatkozott a Pátria Rádiónak. Hamarosan vele elemezzük az új magyar kormány előtt álló kihívásokat és az aktuális társadalmi helyzetet. Előtte még a hírek következnek Gazsik Viktóriától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: 3 napos tűzszünetet kezdeményezett az orosz-ukrán háborúban Donald Trump. Több százezren vették igénybe a fogászati támogatásukat tavaly Szlovákiában. Változóan felhős égbolt mellett ma legfeljebb 25 fokot mérhetünk. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök moszkvai látogatása során tegnap kosztorút helyezett el egy ismeretlen katona sírjánál a Kreml közelében. A győzelemnapi ünnepségek előtt a kormányfő szerint azért utazott Oroszországba, mert a volt Szovjetunió népei, különösen Oroszország fizették a legnagyobb árat a fasizmus elleni harcban a II. Világháború idején. Fico tiszteletét fejezte ki a Szlovákiát felszabadító vörös hadsereg katonái előtt is. Fico ma találkozik az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal. Juri Usakó, Putyin tanácsadója a héten közölte, hogy az egyeztetésen a kétoldalú együttműködés helyzetéről és lehetőségeiről tárgyal a két fél. Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését egy 3 napos ukrajnai tűzszünetről, jelentette be Juri Usakov, az orosz elnök tanácsadója. Örömmel jelentem, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban 3 napos tűzszünet lesz érvényes május 9-én, 10-én és 11-én. Oroszországban a győzelem napját ünneplik, de Ukrajnában is, mivel ők is fontos szerepet játszottak a II. Világháborúban. Ez a fegyverszünet magába foglalja minden katonai tevékenység felfüggesztését, valamint 1000 fokot cseréjét mindkét országból, írt a Trump a Truth Social közösségi hálón. A tűzszünetet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is megerősítette, és rendeletben tiltotta meg, hogy az ukrán hadsereg támadást hajtson végre a moszkvai Vöröstér ellen a május 9-i győzelemnapi katonai parádé idején. A Progresszív Szlovákia szerint Samuel Migál miniszteri tevékenysége az elmúlt hetekben összemosódhatott saját választási kampányával. Az ellenzéki párt képviselője Darina Luščíková azt állítja, a Regionális Fejlesztési Minisztérium kommunikációja feltűnően az eperjesi kerületre összpontosított, ahol Migál megye elnök jelöltként indulna. A politikus szerint a miniszter állami erőforrásokat, például szolgálati autót, stábot és közösségi médiás felületeket használ láthatóságának növelésére. Az ellenzék ezért nyilvánosságra hozná a miniszter régiós útjainak és kommunikációs tevékenységének költségeit. Samuel Migál visszautasította a vádakat és politikai támadásnak nevezte azokat. A miniszter tegnap jelentette be, hogy független jelöltként indul az Eperjesi megyei önkormányzat elnöki posztjáért. Több százezer biztosított élt tavaly a szlovák egészségbiztosítók fogászati hozzájárulásaival. Az állami általános egészségbiztosító több mint 246 000 támogatási kérelmet regisztrált, míg a Dvóvera biztosító közel 208 000 ügyfélnek járult hozzá, fogászati kezelésekhez vagy dentálhigiénia ellátáshoz. A biztosítók szerint a fogászati támogatások a legnépszerűbb egészségügyi kedvezmények közé tartoznak. A Dvóvera több mint 6 millió eurót fizetett ki ilyen célokra. A fogászati kedvezményeket 2024 májusában szüntették meg, majd tavaly tavasszal fokozatosan újraindították azokat. Az Unión biztosító idén januártól vezette vissza a támogatást, és már most jelentős az érdeklődés a gyermekeknek szóló hozzájárulások iránt.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, helyenként átmenetileg kiderülhet az ég. Elszórtan záporok, viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, az északi régióban 15 fokig is lehűlhet, gyenge északi szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Pozsonyban a kikötői híd előtt. Aranyhomok felől két autó ütközött össze az 5. kilométeren, korlátozott a haladásra a jobb sávban, és rövid fennakadásra is számíthatnak. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Patrikiáni aranyérmet harcolt ki a férfi puskások 50 méteres számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. A Jáni Ondrej Holkos Stefan Sulek összetételű szlovák csapat pedig bronzérmet szerzett. A női sportpisztolyosok alapversenyének első napja után Major Veronika a harmadik helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel és Jákó Miriammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a mai folytatást. A 6 nap múlva kezdődő svájci jégkorong világbajnokságra készülő szlovák válogatott nem kis meglepetésre 3-0-ás vereséget szenvedett a dán együttestől az iglói barátságos mérkőzésen. Ma 16 órától ugyanezen a helyszínen lesz a visszavágó. 3 év után ismét lesz szlovák csapat a jégkorong bajnokok ligája főtábláján. A 2026-27-es idényben a nyitrai együttes indul a legrangosabb európai kupasorozatban. Hajrájához érkeztek a küzdelmek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A rájátszás utolsó előtti 9. fordulójának mérkőzéseire kerül sor. A felsőházban ma 18 órakor a Michalovce, a második helyért csatázó Dacot, a Podbrezová, a már bajnok Slovant, holnap 19 órától a Trnava a Žilinát fogadja. Az alsóházban szombaton 18 órától Ruzsomberok Trencsin, 20.30-tól Prešov Skalica, vasárnap 17 órától pedig Košice Komárno találkozót rendeznek. Pénteken lejátszották a második labdarúgóliga utolsó előtti 29. fordulójának mérkőzéseit. Malzsenyice Samorin 2-3, Povaská Bystrica Zsiar 1-1, Zvolen Žilina B 5-2, Banská Bystrica Lehotapot Vtáčnikom 4-1, Slovan B Stará Ľubovňa 5-1, Slavia Košice Inter 2-1, Zlaté Moravce Petržalka 1-0 és Liptovský Mikuláš Púchov 3-0. Már eldőlt, hogy az éllovas besztercebányaiak feljutottak az élvonalba, a sereghajtó ólublóiak pedig kiestek. A Puskás stadionban ma 18 órától játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. A Ferencváros a 25., a Zalaegerszeg pedig a második diadala reményében lép pályára. Eddig több mint 50 ezer jegy kelt el, így remek hangulatú összecsapás várható. A labdarúgó Bundesliga pénteki mérkőzésén Dortmund-Frankfurt 3-2. A Real Madrid futballszakosztálya közleményt adott ki, melyből kiderül, hogy Federico Valverdét és Aurelien Tchouamenit is súlyos pénzbüntetéssel sújtotta a klub, amely ezzel az ügyet lezártnak tekinti. Mindkét játékosra 500 ezer eurós bírságot szabtak ki. Mint ismert, a két futballista között verekedésig fajult egy nézeteltérés, Valverdét fejsérüléssel kórházba kellett szállítani. A férfi kosárlabdaliga elődöntőjének 5. mérkőzésén Nyitra Slovan 81-74. Összesítésben a pozsonyiak már csak 3-2-re vezetnek, az egyik fél 4. sikeréig tartó sorozatban. A nyitófordulóban Fucsovics Márton felett diadalmaskodó, a selejtezőből főtáblára jutó horvát Dino Prizmic nem kis meglepetésre 2-6-6-2-6-4-re legyőzte a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb Novak Djokovicot a római tenisztornán, és bejutott a legjobb 32 közé. A francia Paul Magnier nyerte a Giro d'Italia olasz kerékpáros körverseny nyitó szakaszát, a bulgáriai Burgaszban.

Kedves hallgatóink, a Siffer Andrással készült interjúnk előtt még szóljunk néhány szót arról, hogy a mai naphoz más fontos esemény is kötődik, ugyanis május 9-én ünnepeljük az Európa napot. 1950-ben ezen a napon Robert Schuman, francia külügyminiszter beszédében felvázolta az európai együttműködés elmélyítésének tervét. A Schuman terv megvalósulásaként alakult ki később Franciaország, Nyugat-Németország, Olaszország, illetve a Benelux államok részvételével az Európai Szén és Acél Közösség. A szervezet célja a szén és acélipar közös irányítása volt, hogy a termelés összehangolásával megelőzzék az újabb háborús konfliktus kirobbanását Európa területén. Az Európai Szén és Acél Közösség az Európai Unió elődjének is tekinthető.

0: ülését az új országgyűlés. Ezáltal a Tisza kormány, valamint Magyar Péter az ország következő miniszterelnöke megkezdheti a munkát. Az alakuló ülést 10 órakor Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg. A Tisza egésznapos ünnepséget szervez Budapesten az Országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Milyen kihívások állnak az új magyar kormány előtt? A Tisza ugyanis nem csak kormányváltásról, hanem egyenesen rendszerváltásról beszél. Elszámoltatás, vagyon visszaszerzés, ügynök akták megnyitása, mindezen kifejezéseket szinte naponta hallhatjuk a Tisza párt vezetőjétől. Miből telik majd a választási ígéretek teljesítésére? Milyen lesz az új magyar kormány viszonya az Európai Unió vezetőségével? És mi lesz az uniós források ára? Siffer András ügyvédet, volt országgyűlési képviselőt, az LMP egyik alapítóját kérdeztem. Alakuló ülését tartja az új Magyarországgyűlés. A Tisza párt kétharmados többséget szerzett a választásokon. Hatalmasak az elvárások az új kormánnyal szemben. Ismerjük a jövendőbeli miniszterek neveit. Ön milyennek látja az új magyar kormányt? Pozitívan, vagy inkább óvatosan tekint erre a csapatra?
1: Hát a fölálló új kormány egyértelműen a globális nagy tőke rezidense. Az látszik, hogy nem csak a gazdasági és energetikai tárca kerül a Shell Global korábbi vezetőihez, hanem a kormánypárti frakciót is a Shell Magyarország korábbi ügyvezetője fogja vezetni, és egyebekben pedig azt látjuk, hogy a megnevezett miniszterelnök helyettes egyenesen a Globsec-ből érkezett. Orbán Anitának az utolsó állomás helye a Vodafone volt, ugyanígy egy BlackRock érdekében az Erste Illéről kerül be a Tisza kormányba Kármán András, egyébként a második Orbán kormány államtitkára, és persze nyilván az szemet szúró, hogy a belügyi tárcélére a Decathlonnak egy vezető menedzserét rakják. Jellegzetes az is, hogy több olyan személy kerül vezető pozíció, akik bőven kiszolgálták a NERT, tehát a már emlegetett Orbán Anita, Kármán András mellett Ruszin Szendi Romulus, Vitézi Dávid is tisztségviselői voltak a 10 és 26 között fönnállt rezsimnek. Van olyan országgyűlési képviselő méghozzá Miskolcról, aki Fidelitasosként még nem is olyan régen boldogan fotózkodott együtt a leköszönő miniszterelnökkel. Hát nem beszélve arról, hogy maga a miniszterelnök is ugye a Diákhitel Központnak volt a vezérigazgató, és számos állami, illetve NER közeli cégnek a bordjaiban, felügyelőbizottságaiban csörgött.
0: Amennyiben arról beszélünk, hogy milyen gazdasági kihívások állnak az új kormány előtt, ugye meg kell említenünk azt, hogy a Kapitány István leendő gazdasági miniszter azt mondta, már az első 3 hónapban a legtöbben érezni fogják, hogy jó irányba kormányoznák a hajót. Egyrészt nagyon merészek az ígéretek, másrészt ugye van egy nagyon magas idei költségvetési hiány is. Közben a Tisza sok mindent ígért, családi pótlék emelése, ilyesmi. Miből lesz erre pénz ön szerint?
1: Először is szerintem még érdemes időzni egy kicsit a kormányzati struktúránál, hiszen az elmúlt 16 évhez képest meglehetősen tagolt a tárcáknak a felosztása, viszont kiri a nagyon is bőséges kormánylistából egy hiány, mégpedig a munkaügyi tárca. Munkaügyekről, foglalkoztatási politikáról, munkajogról egy árva szó nem esett az elmúlt 2 hétben sem, de az elmúlt 2 évben sem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a rabszolgatörvénytől kezdve egészen a foglalkozás egészségügy eltörléséig meg fogja kérdőjelezni az új kormány a NER-nek a munkajogot, a munkavállalói védelmet romboló lépéseit. Erős kétségeim vannak, hiszen annak idején Orbán Viktor ezeket a munkajogi, de nyugodtan említhetem az ökológiai korlátokat is pontosan a multinacionális tőke kedvéért rombolta le. Hogy mire mennyi pénz lesz ez, ugye azért egy érdekes kérdés, mert egyszerre államháztartási hiány csökkenteni, megjegyzem. Szerintem nyugodtan együtt lehet élni az államháztartási hiányjal is, de kétségtelen, hogyha valaki az euró bevezetését célozza meg, akkor az államháztartási hiányt záros határidőn belül drasztikusan csökkenteni kell. Ha emellett az adószintet legalábbis szinten tartja, de még csökkenteni is óhatja, áfát is csökkenteni akarnak, amivel egyébként én hajlok egyet is érteni, akkor valóban az a kérdés merül fel, hogy miből lesz forrás azokra az ígéretekre, amik a közösségi közlekedés, az egészségügy, illetve az oktatás felvirágoztatására vonatkoznak.
0: Pedig az euró bevezetéséről is szó van, ugye? Ezt is mondták, hogy elkezdtek

0: segíti a kormány ennek az előkészületét. Ez ebben a mostani helyzetben mennyire lenne jó hír Magyarország számára?
1: Ennek pusztító következményei lennének, és szerintem erről Szlovákiában bőven tudnak mesélni. Tehát, hogy például a Dzurinda kormány társadalompolitikájának milyen pusztító következményei voltak. Semmi szüksége nem csak Magyarországnak, gyakorlatilag Németországon és a Benelux államokon kívül mindenki vesztese az eurózónának. Az eurózóna az egyet jelent azzal, hogy monetáris értelemben az ország a függetlenségét feladja, és a maradék fejlesztés politikai eszközöket is oda dobjuk. Jó hír az, hogy 2030 előtt nem reális, hogy Magyarországon a forintot az euró fölváltaná. Azt viszont nem árt tudni, hogy az euró bevezetésének az előkészítése nem egy mesebeli történet, hanem nagyon drasztikus megszorító csomagok következnek belőle. Tehát, hogyha az államháztartási hiányt le akarom szorítani, nem akarom az elvonási szint növelni, de egyébként pedig fejleszteni akarom, valóban van mit fejleszteni a közszolgáltatások színvonalán, abból így nem nagyon jön ki a matek.
0: Említette ön is a NER-t, és hát muszáj megemlítenem az aktuál politikai eseményeket is. Ugye a napokban Balási Gyula adott egy nagy visszhangot keltő interjút, amelyben felajánlotta a média cikkcsoportját az állam részére. Ön mit gondol, a kormányváltással vége van a NER-nek, vagy a NER megmarad, csak más NER lovagok maradnak majd, mert ugye minden kormány körül vannak oligarchák. Tehát mit gondol erről és arról, hogy ennek a bizonyos rétegnek a meggazdagodása mennyire szúrhatta a szemét a választóknak, és ez mennyiben járulhatott hozzá a Fidesz bukásához?
1: Az, hogy egy történelmi korszaknak a vége van-e, a sem nemzeti, sem globális metszetben nem határozható meg szerintem az adott pillanatban. Erre majd az idő ad választ. Tehát szerintem most még túl korai erről értekeznünk. Egyebekben pedig a pofátlan gazdagodás sokaknak a szemét szúrta már a 10-es évek elején is. Olyanoknak is a szemét, akik szintén pofátlanul gazdagodtak, majd pedig kiváltották a rendszerváltó kártyát. Azért nem vezetett kormányváltáshoz 22-ben, 18-ban, 14-ben a szemérmetlen és érdemtelen gazdagodás, mert a szemérmetlen gazdagodás mellett másoknak is nyílt tér a felemelkedése adott esetben a tisztes meggazdagodásra. Nem így volt ez az elmúlt 4 évben, ez ezért is élesedett ki. A szűkülő erőforrások mellett maguk a NER lovagok is sokkal pofátlanabbul, bátrabban, szemtelenebbül léptek föl a versenytársaikkal, vagy ha akár csak kiszemeltek egy szektort arra, hogy azt elvegyék, és abból is fölhalmozzanak vagyont a politikai hatalom mögé. De amúgy meg nekem az a nagyon határozott álláspontom, hogy az múlt 16 évnek az érdemtelen gazdagodásával szemben kizárólag jogállami eszközökkel lehet fellépni. Ugye a 92-es alkotmánybírósági verdiktet idézem, jogállamot nem lehet a jogállammal szemben megvalósítani, mert a 2020-as lezárások korlátozás politika járványkezelés idején is azt mondtam, hogy ha válságos időket élünk, akkor azokat a cégeket, amelyek jelentékeny közbeszerzési bevételre tettek szert az elmúlt években, és mellette nyereségesek voltak, ezekre a cégekre extra külön adót, szektorális adót kell kivetni, ugyanúgy, ahogy ezt egyébként nagy kedvel csinálta 2010-től kezdve az Orbán-Matolcsi féle gazdaságpolitika. Adózási eszközökkel lehet visszavenni ezt a vagyont, vagy lehet igazságot tenni. A közbeszerzésekből élő és extra profitot realizáló cégekre szektorális vagy külön adót kell kivetni, ugyanígy az ingatlan szektorra is egy szektorális adót kell bevezetni. Vagy, ha igazságot akarunk tenni, akkor erre minden eszköze megvan a kétharmados felhatalmazás birtokában a Tiszának. Egy abszolút földbirtok maximumot kéne bevezetni, föl kell számolni a nagybirtokrendszert. Erőteljes kétségeim vannak, hogy egy nagybirtokos agrárminiszterrel és Raskó Györggyel, aki annak idején ugye üveggyöngyökért eladta a magyar élelmiszer, illetve feldolgozói patozant a kormány idején, ő a Tiszának állítólag az egyik tanácsadója, erőteljes kétségeim vannak, hogy ilyen háttérrel, ilyen összetétellel ez a kétharmados többség ezt megtenni. De a közbeszerzésen extra profitot realizáló cégekre, az ingatlan szektorra kivetett különadók, illetve egy abszolút földbirtok maximum lenne a módja annak, hogy igazságot tegyünk.
0: Mert hogy a Tisza már beszél ugye az elszámoltatásról, a vagyon visszaszerzésről, hogyan kerülhető el az, hogy ez az egész ne forduljon át valamiféle bosszúállásba?
1: Ha valóban jogállami eszközökhöz és a jogállami elvekhez tartják magukat, és valóban a jogállamot akarják helyreállítani, akkor nincsen helye bosszúállásnak. Ezt tudom erre mondani, de nincsenek illúzióim, hiszen ott volt a lengyel, sőt ott volt a román példa is.
0: Beszéljünk az Európai Unióról. Ugye az Európai Unió vezetősége pozitívan fogadta a magyarországi kormányváltás hírét, sőt pár nappal a választások után már érkezett is egy uniós küldöttség Budapestre. Nyilván nem sokára újraindulnak a visszatartott források. Magyar Péternek pozitív a fogadtatása, de ez mennyire fordulhat majd ellene a jövőben, illetve mi lesz az uniós pénzek ára?
1: Én nem vagyok jós, de önmagában az egy botrány, hogy az Európai Unió vezetése jelentsen ez bármit. Tehát az Európai Parlament vezetői, illetve az Európai Bizottság tisztviselői bármely tagállamnak a választásában állásfoglalnak. Ők ne fogadjanak pozitívan senkit, akit egy nemzetállampolgárai megválasztanak, mert nem ez a dolguk. Az Európai Unió vezetőinek nem az a dolguk, hogy szavazzanak egy-egy szuverén tagállamnak az ügyeiben. Tehát eleve ez egy jelentékeny szereptévesztés, ami nagyon könnyen egy egyébként is egy geopolitikai szélviharba keveredett szerkezetet szét tud vetni. Ahogyan ma a magyar belpolitikában, de korábban a lengyel belpolitikában egészen fertelmes, imperialista módon állást foglalt az Európai Unió, az egyenes út az Európai Unió széteséséhez.
0: Ön szerint túllépte a hatáskörét az Európai Unió vezetősége akkor, amikor a jogállamiságra hivatkozva visszatartották a magyarországi uniós források egy részét?
1: Nem egyszerűen a hatáskörét lépte túl. Egy nemzetközi rezsimről beszélünk, nemzetközi jogi megállapodásokról beszélünk. Az Európai Unió vezetés, amikor nyíltan, itt már nem jogállamisági kifogásokról van szó, a magyar kormányt akarta bekényszeríteni egy háborús politikába, ezzel messze menően megszegte a közösségi jogot, átlépett azon a szerződésen, amin alapul az Európai Unió, ezért fogalmazok úgy, de ahogyan korábban a Kaczynszki rezsimmel, vagy most az Orbán rezsimmel szemben felléptek, az egyenes út az Európai Unió széteséséhez.
0: És ilyenkor nem kellene ez ellen a másik oldalnak is felszólalnia, mármint a Tiszának, mert ez a fegyver a jövőben akár ellenük is fel lehet használni?
1: Ebben önnek tökéletesen igaza van, és én ezért appelláltam már a választást megelőzően a kampányfinisben is arra, hogy az, ami történt, tehát hogy teljesen nyilvánvalóan nyugati titkosszolgálatok beavatkoztak a magyar választási kampányban, az, hogy állami tisztviselők, fegyveres szervek tisztviselői nyíltan megszólalnak, politikai állásfoglalást tesznek, ez nem a Fidesznek árt, nem a Fidesz szavazótáborának árt, ez Magyarországnak árt. Mert hogyha ezt egyszer meg lehetett csinálni, ezt meg lehet csinálni akár a Tiszával szemben is, az a fegyveres tisztviselő, köztisztviselő, adóhatósági vezető, egy bíró, aki egyszer úgy érzi, hogy ő neki politikai állásfoglalást kell tennie, abban legyen mindenki biztos, hogy nem lesz lojális egyetlen következő kabinethez sem.
0: Ha már említettük a vagyon visszaszerzést és az elszámoltatást, egy következő tervet is említsünk meg, ez pedig a ügynökakták nyilvánosságra hozása vagy megnyitása, amiről ugye Ruf Bálint beszélt. Ön szerint mennyire fontos ez most jelenleg, vagy milyen lavinát indíthat el az ügynökakták megnyitása a magyar társadalomban?
1: Én magam legalább tucatszor kezdeményeztem az országgyűlésben az akta nyilvánosságot, illetve egy lusztrációs törvényt is. Ez egy történelmi adósság, tehát én ezt üdvözlöm, hogyha ebbe tényleg elkötelezettek, és várom, hogy bátran derítsék azt föl, hogy egyébként a 80-as években vezető pozíciókban kik voltak olyanok, most nem feltétlenül a legfelsőbb párt és állami vezetést értem, akik egyébként az állambiztonságnak dolgoztak. Szeretném én is látni, hogy egyébként a privatizációból, a médiarendszer átalakításából kik vették ki a részüket úgy, hogy oda őket még a kommunista állambiztonság küldte, és természetesen kíváncsian várom, hogy az impact-ek korára is fény derüljön.
0: A Tisza párt és a szimpatizánsai a választási győzelem kapcsán előszeretettel használják a rendszerváltás kifejezését. Ön szerint is rendszerváltás történt az országban április 12-én?
1: Ez egy teljes tévedés. Magyarországon a rendszerváltás 1989. október 23-án következett be, amikor Szűrös Mátyás ideiglenes államfőké kiáltotta a köztársaságot, és hatályba lépett a 89 évi 31-es törvény a jogállami alkotmányrevízió. Ez volt a rendszerváltás pillanata. Az, hogy a fogalom ennyire kifordult eredeti értelméből, azért nagyon sokat tett Orbán Viktor és a Fidesz, hiszen a 2010 májusi parlamenti nyitányon ők is új rendszer alapításáról beszéltek. Jól emlékszem, hogy én ott már az első héten figyelmeztettem arra a akkori lendő miniszterelnököt és lendő kormánypártot, hogy egy veszélyes lavinát indítanak el, hogyha egy szabad és demokratikus választásokat követő hatalomváltást rendszerváltásként, vagy az új kormányzati ciklust egy új rendszer megalapításaként definiálják.
0: És ha már említette a Fidesz, nem lehet megkerülni azt a kérdést sem, és érdekel a véleménye, hogy ön szerint van-e még visszaút a hatalomba a Fidesz számára, mert ugye nagyon sokan már elkezdték leírni Orbán Viktort, de nem túl korai ez még.
1: Nem vagyok én Jós, de biztos, hogy túl korai, tehát ahogyan azt sem lehet megmondani, hogy most valójában mennyiben korszakhatár az elmúlt 16 évnek a vége, ugyanúgy a Fidesz vagy más aktornak a jövőjéről is szerintem botorság lenne ilyen megfelebeszhetetlen jóslatokat tenni. Hozzáteszem, hogy 1990 nyarán senki egy lyukas garas nem adott volna azért, hogy a kommunista párt utód pártja fogja megnyerni, ráadásul abszolút többséggel a következő választást. Akkor az utódpárt egy agyonvert párt volt Magyarországon, mégis két évvel később már nem az összehordott csőtömegre emlékeztek a választók, hanem a megelőző 20-25 év relatív jólétjére, amit a Kádár rendszerben átéltek. Lehet egy ilyen útja is a Fidesznek, hogy egy-két év múlva az emberek már nem a most lezáruló, nem túl sikeres és acélos kormányzati ciklusra, hanem a megelőző bő évtized felemelkedésére fognak visszagondolni, de ez csak egy lehetőség. Nyilvánvaló, hogyha a bukásnak a tanulságait Orbán Viktor, illetve a Fidesz nem vonja le, akkor nem lesz visszaút. De egyelőre itt túl sok a nyitott vegyérték ahhoz, hogy most ebben jóslásokba lehessen bocsátkozni.
0: És azon, hogy Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, azon meglepődött?
1: Nem lepődtem meg, hát Orbán Viktor jogilag ugyan képviselő volt szakadatlanul 36 éven át, de gyakorlatilag 2002 után se ült be a szó fizikai értelmében, nem nagyon lehetett őt látni az országgyűlésben 2002-es veresége után, és úgy szervezte akkor újra a pártját, hogy a parlamenten kívül terepmunkával vett részt a Fidesz átstruktúrálásában, és ez sikeres volt. És még egy, hogy ha és amennyiben ő vagy akár Kövér László ott ülnek szemben a Tiszával, az legfeljebb a renoméjuknak a koptatására jó. Semmi politikai hasznuk nem származik abból, hogyha egy ilyen számukra nyilvánvalóan megalázó helyzethez asszisztálnának. Én azt gondolom, hogy ez teljesen logikus volt, ahogy a leköszönő miniszterelnök és a leköszönő házelnök döntött.
0: És mit gondol arról, hogy Magyar Péter szerint Sulyog Tamás jelenlegi államfőnek le kellene mondania?
1: A jogállamhoz hozzátartozik az, hogy az úgynevezett független intézményeknek a mandátuma túlnyúlik parlamenti cikluson, és hozzáteszem, hogy a NER sem vetemedett arra, hogy például az Alkotmánybíróságnak a mandátumát lejártát tegye, kidobjon olyan alkotmánybírákat, akiket nyilvánvalóan az akkor legyőzött oldal állítottad az Alkotmánybíróság élére. Kiülték azt, hogy még 3 hónapig Sólyom László volt a köztársasági elnök, aki tört borsot Orbán Viktor berendezkedése alá, és üvegkelték azt is, hogy Szabó Máté ombudsman, akit a korábbi köztársasági elnök jelölt és a korábbi parlament választott meg, még legalább 2 évig ott kellemetlenkedett a NER kiépítésénél.
0: De most arról is vita indult, hogy esetleg az elnökválasztási törvényt is megváltoztathatnák, akár a közvetlen elnökválasztást is bevezethetnék. Erről mit gondol?
1: Nincsen elnökválasztási törvény, egy alaptörvénye van Magyarországnak, korábban az alkotmány szabályozta azt, hogy a köztársasági elnököt hogyan választják meg. Én a közvetlen elnökválasztást már akkor is támogattam, amikor 89. novemberében életemben először éltem a választójogommal a 4 igenes népszavazáson. Hozzáteszem, hogy az, hogy mégis közvetett elnökválasztás lett Magyarországon, annak a hagyománya azért benne van a történeti alkotmányosságban. tehát a régi rendi gyűlésekre, hogyha a rendi országgyűlésekre, hogyha gondolunk a királyválasztásokra, de ugyanígy 1849-re a függetlenségi nyilatkozatra, a 18-as őszi rózsás forradalomra, és hát a kisalkotmányra, a 46 évi első törvénycikre, ami a mintája volt a rendszerváltó alkotmányozásnak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a mai mediatizált társadalmakban ahhoz, hogy az elnök a regulatív hatalmi funkcióját kellő hatékonysággal tudja kifejteni, közvetlen legitimációra lenne szüksége, viszont a teljesen alkotmányos berendezkedést átszabni nem is feltétlenül gondolom, hogy érdekében állna a Tiszának vagy a Tisza vezérnek, és nem is nagyon látok erre irányuló koncepciót.
0: Érdekelne a véleménye arról, hogy mennyire látja stabilnak jelenleg a Tisza választói bázisát, mert ugye ez egy nagyon sokrétű csoport, egyrészt ott vannak a Fideszből kiábrándult konzervatív választók, de akár a liberális, progresszív nézetű emberek is. Egyáltalán mennyire lehet egyben tartani egy ilyen színes tábort ön szerint?
1: Rendkívül heterogén, eleve egy 3.300.000-es tábor csak heterogén lehet, egymással konkuráló, sőt egymást kizáró érdekek, célok, indulatok kavarognak egybe. A Tisza mögött a következő hónapoknak a gazdasági szociális pályája fogja eldönteni, hogy ez a tömeg meddig tartható valóban egy táborban.
0: Mert hogy magának a pártnak sem nagyon van még meghatározva a politikai profilja?
1: Nehogy szociológiai értelemben ez nem párt. Jogi értelemben párt, amelyiknek joga volt elindulni a választáson, jelölő szervezetként és így természetesen jogában állt megszerezni a kellő mennyiségű választó bizalmát, de a szó szociológiai értelmében egy 29 fős párt nem párt.
0: Mert hogy ugye nagyon kevés párttag van, és a Tisza szigetek, amelyek ugye működnek, ott akik vannak, azok nem a párttagjai, de ez meddig tartható így fent? Hogy valójában mindenről csak egy szűk vezetőség döntsön.
1: Megint csak azt tudom mondani, hogy nem vagyok jós, de a tagságnak pontosan az a funkciója minden több párti parlamentáris demokráciában, hogy adott esetben mondjuk Magyarországon az a sok tízezer önkéntes, aki ma a Tisza szigetekben van, vagy a Tisza szigetek körül van, azok igenis hatékonyan egy alapszabályban rendezett módon beleszólhassanak a párt személyzeti és közpolitikai döntéseibe. Ez a sok tízezer ember ettől meg van fosztva. Kérdés az, hogy amikor mondjuk szombattól kezdve napi szinten kell parlament, illetve kormányzati döntéseket hozni, akkor hol lesz az a pont, amikor ez a sok tízezer embernek a frusztrációja, hogy nem szólhat bele ezekbe a döntésekbe semmilyen szinten, elér oda, hogy amortizálja ezt a kavargó mozgalmat a Tisza párt mögött. Én egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy ennek irtózatos a kockázata, aztán, hogy ez hogyan és mikor következhet be, ezt megint csak a következő hetek, hónapok tudják eldönteni.
0: Beszéljünk a baloldalról is, a DK ugye vereséget szenvedett. Hogyan lehetne ön szerint újra szervezni a baloldalt, és mennyire érezheti a baloldali választó azt, hogy jelenleg nem igazán van képviselete a parlamentben?
1: Baloldal nincsen Magyarországon, de legalább a DK meg az MSZP sem volt az. A DK és az MSZP a posztkommunista álbaloldal volt, amelyik egyébként a multinacionális tőkének alárendelődő nomenklatúra burzsuázia érdekeit képviselte 36 éven keresztül szakadatlanul, három megszorító csomaggal. A baloldalt Magyarországon újjá kell szervezni, de erre csak úgy van lehetőség, hogy az újjá szerveződő baloldal egy világos tűzfalat von az identitás politikával, a progresszív bohóckodással szemben.
0: És ön szerint lenne igény arra, hogy megalakuljon egy valóban baloldali párt?
1: Egész biztos, hogy arra volna igény Magyarországon, hogy legyen politikai képviselete annak a politikának, amelyik nagyon határozott szociális és ökológiai korlátokat állít, mind a globális nagy tőke, mind az úgynevezett nemzeti burzsuázia érdekérvényesítése elé.
0: Politikailag eddig is nagyon megosztott volt a magyar társadalom, és ez a választások után talán még tovább fokozódott, pedig nyilván jó lenne, ha a háborúskodás helyett inkább a megbékélést keresnék az emberek. Hogyan látja ennek esélyét a közeljövőben?
1: Hát kiábrándító leszek, mert erre se tudok válaszolni, tudnélik a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a választás időpontja után nem csillapodnak, hanem fokozódnak az indulatuk, sőt, nem hogy a vesztes, a győztes párt az, amelyik élen jár a hergelésbe és az indulatok fokozásába. Ez egészen példátlan 1990 óta.
0: Ebben milyen szerepet játszanak a közösségi oldalak? És az, hogy mondjuk Magyar Péter is főleg a közösségi oldalakon kommunikál, ahol ugye mindenki mindent is megírhat és kommentelhet.
1: Biztos, hogy kulcsszerepet játszik, ahogy ugye Szlovákiában is a Fico merénylet előtti hangulat megépítésében a közösségi platformok alapvető hatást gyakoroltak. Maga a közösségi média, mint a társadalmi nyilvánosságnak egy új terepe, részben rövidíti a memóriát, de át is hangolja a politikai gondolkodást primári érzületekre, amik lehetnek negatív érzületek is, és ezek pillanatok alatt változnak és csapnak az ellentét. Tehát nyilván a közösségi platformokra alapozott politikai nyilvánosság az indulatfokozásnak egy irtózatos terepet kínál.
0: És a média, az újságírók ön szerint mennyire fokozzák ezt a megosztottságot, vagy mennyire lehet Magyarországon jelenleg arról beszélni, hogy van objektív, kiegyensúlyozott sajtó?
1: Hát újságírók egyre kevesebben vannak Magyarországon. Én nem nagyon látok független objektív médiát, de ez már az elmúlt 5-10 évben alakult ki. Nagyon kevés olyan újságíró van, akit hivatásszerűen a valóság bemutatását tekintik küldetésének, annál több propagandistát és gyűlöletkapitányt lehet látni a magyar nyilvánosságban.
0: Ma tartja alakuló ülését az új Magyarországgyűlés. Orbán Viktor 16 év után átengedi a kormányfői posztot az áprilisi választásokon győztes Tisza párt elnökének, Magyar Péternek. Hatalmasak az elvárások az új kabinettel szemben. A Tisza nem csak kormányváltásról, hanem egyenesen rendszerváltásról, elszámoltatásról, vagyonvisszaszerzésről beszél. Milyen gazdasági kihívások várnak az országra a közeljövőben, miből telik majd a választási ígéretek teljesítésére? Össze tudja-e tartani Magyar Péter pártja heterogén választói bázisát? Milyen lesz az új magyar kormány viszonya az Európai Unió vezetőségével, és mi lesz az uniós források ára? Ezekről a témákról is kérdeztem Siffer András ügyvédet, volt országgyűlési képviselőt, az LMP egyik alapítóját.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A zenéket ma is Puha József válogatta, a hangmérnök Vasies Olivia nevében is. További szép napot és kellemes hétvégét kíván a műsor szerkesztője Bábel Ivett. A viszonthallásra!

0: Keleten a helyzet című műsora heti vendége Tóth Tibor színész.
1: A Hofi Géza saját maga vitt be minket az előadására, mert nem volt hely, és az valahogy a Hofinak a fülébe jutott, és kijött a művészbejárón. És ti vagytok a felvidéki hallgatók? Igen, igen, na gyertek be. Bevitt minket, és a tűzoltókat felállította a nézőtéren, mert volt nekik stabil helyük a nézőtéren, és a helyükre ültetett le. És utána még nekünk is játszott, még kommunikált velünk az előadás. Óriási élmény volt, de óriási.
0: Köteles Szabolcs vagyok, 12 óra után várom önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: május 6 elhunyt a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola egykori meghatározó pedagógusa, Tóbisz Tibor, Tibi bácsi. Testnevelő tanárként 44 éven át nevelte és tanította diákok generációit. Munkássága során számos kiváló sportoló került ki kezei közül, de büszkén tekintett minden tanítványára, és azok is mindig szeretettel emlékeztek rá. Munkásságát városi díjjal is elismerték, amely méltó visszaigazolása volt évtizedes pedagógiai és közösségépítő tevékenységének. Tanár volt, családapa és ember, s ez mind csupa nagybetűvel. Műsorunkban ezúttal Tóbisz Tiborra emlékezünk. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: nagyon hamar kiderült, hogy ez sokkal több, mint az én filmem. Ez nem rólam szól, nem az én családomról szól, nem a nővéremről szól, hanem azokról az emberekről szól, akik mindannyian, tehát mindannyian cipelünk valamit, cipelünk kérdéseket, cipelünk traumákat, kimondatlan dolgokat, megoldatlan dolgokat és helyzeteket, nem beszélünk egymással, és ez a film rávilágít nem az én történetemre, hanem az ő történetükre.
1: Egy eltűnt nővér, akit senki sem keres, és egy levél, ami 27 év után érkezik. Családi traumák és eltemetett múlt. Erről szól az Apám lánya című dokumentumfilm, melyről Potracká Lea dunaszerdahelyi rendezővel beszélgetek. Fica János vagyok, várom Önöket a Nyugaton a helyzet következő adásában 2 órakor itt, a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Megkezdődött Moszkvában a győzelemnapi ünnepség. 6-ra emelkedett a megerősített hantavírusos esetek száma. Változóan felhős égbolt mellett ma legfeljebb 25 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok. Következnek a részletek. A Szlovenszko mozgalom parlamenti képviselői azt javasolják, hogy töröljék el a büntető törvénykönyvből a II. Világháború utáni békerend tagadásának bűncselekményét. Az ellenzéki politikusok szerint a jelenlegi szabályozás jogilag nem kellően egyértelmű, és veszélyt jelenthet a szabad szakmai és társadalmi vitára. Úgy vélik, a törvény különösen érzékenyen érinti a szlovákiai magyar közösséget és ronthatja a szlovák-magyar kapcsolatokat. A javaslat indoklása szerint a rendelkezést sokan elnyomó eszköznek tartják, amely a történelmi emlékezetet korlátozhatja. Az ellenzék szerint a paragrafus eltörlése hozzájárulhatna a nemzetiségi viszonyok nyugtatásához Dél-Szlovákiában. A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő megerősítette Szlovákia A- besorolását stabil kilátásra, közölte a pénzügyminisztérium. A Fitch szerint a kormány pénzügyi konszolidációs intézkedései hozzájárultak az államháztartás helyzetének stabilizálásához. Az elmúlt 3 évben elfogadott intézkedéscsomagok összértéke elérte a GDP 4%-át. A hitelminősítő ugyanakkor figyelmeztetett a külső gazdasági kockázatokra, köztük a közel-keleti konfliktusra, az európai gazdaság lelassulására és a gyenge külső keresletre. A Fitch ennek ellenére arra számít, hogy a szlovák gazdaság növekedése 2027-ben ismét erősödhet. A pénzügyminisztérium szerint a döntés azt mutatja, hogy a pénzügyi piacok továbbra is bíznak Szlovákiában és a kormány gazdaságpolitikájában. Megkezdődött az orosz fővárosban a moszkvai Vöröstéren a győzelemnapi ünnepség. Május 9-én Oroszország katonai bemutatóval ünnepli a náci Németország feletti győzelmét a II. Világháborúban. Vladimir Putyin orosz elnök Alekszandr Lukasenka fehér orosz államfő kíséretében érkezett meg a Vöröstérre, ahol beszédet mondott. Az idei ünnepséget biztonsági okokból visszafogottabb formában rendezik meg. Elmarad a hagyományos haditechnikai felvonulás és a halhatatlan ezred menete is, mivel az orosz hatóságok ukrán támadásoktól tartanak. A rendezvény idején a biztonság érdekében Moszkvában lekapcsolták a mobil internetet is. A nap folyamán ugyanakkor légi bemutatót tartanak, amelynek végén orosz vadászképek rajzolják az égre az orosz zászló színeit. A háttérben közben 3 napos tűzszünet lépett életbe az orosz-ukrán háborúban, amely fejenként 1000 hadifogoly cseréjét is magába foglalja. Az egészségügyi világszervezet a WHO szerint 6-ra emelkedett a hantavírus megerősített eseteinek a száma az MV Hondius expedíciós hajóhoz kapcsolódó fertőzés kitörésben. Összesen 8-an betegedtek meg, közülük 3-an haltak meg. A fertőzötteknél az úgynevezett Andes vírust mutatták ki, amely az egyetlen ismert hantavírus törzs, amely emberről emberre is terjedhet. 4 beteg továbbra is kórházi kezelés alatt áll Hollandiában, Svájcban és Dél-Afrikában. Az Egyesült Államok közben bejelentette, hogy külön járatot szervez az amerikai utasok hazaszállítására. A hajó várhatóan vasárnap érkezik a spanyolországi Tenerife-re. A WHO hangsúlyozta, a jelenlegi helyzet nem számít járványnak vagy pandémiának, ugyanakkor a Kanári-szigeteken tiltakozások kezdődtek a hajó érkezése miatt. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: Patrik Jáni aranyérmet harcolt ki a férfi puskások 50 méteres számában az eszéki sportlövő Európa bajnokságon, a szlovák csapat pedig bronzérmet szerzett. A 6 nap múlva kezdődő svájci jégkorong világbajnokságra készülő szlovák válogatott meglepetésre 3-0-ra kikapott Dániától az iglói barátságos mérkőzésen. Ma 16 órától ugyanezen a helyszínen lesz a visszavágó.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, helyenként átmenetileg kiderülhet az ég, elszórtan záporok, viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, az északi régióban 15 fokig is lehűlhet, gyenge északi szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a kikötői híd előtt Aranyhomok felől, két autó ütközött össze az 5. kilométeren, korlátozott a haladása a jobb sávban, és rövid fennakadásra is számíthatnak. Jótat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 20. műsorának minden kedves hallgatóját. Május 9-e az Európai Unió hivatalos ünnepnapja, az úgynevezett Schuman nap. 1950-ben e napon tartott beszédében hirdette ki Robert Schuman, francia külügyminiszter, a mai Unió előfutárának tartott szén- és acélközösség, valamint a francia-német együttműködés megkezdésének tervét. Május 1-e pedig annak a 10 államnak az ünnepe, amely 2004-ben lett tagja ennek a több mint 450 millió lakosú szövetségnek. Nálunk 2003. május 16-án és 17-én zajlott le az akkori köztársasági elnök Rudolf Schuster által kiírt az ország uniós tagságára vonatkozó népszavazás. Egyetértően azzal, hogy Szlovákia az Európai Unió tagjává váljon? Ez volt a kérdés, amelyre a megkérdezettek 52%-a igennel válaszolt. Ezzel eldőlt, hogy az ország belép az európai demokratikus államok nagy családjába, és részt vállal az európai kérdések megoldásában. S hogy milyen gazdasági és politikai döntések nyomán született meg, és alakult fokozatosan egy nagy közösségé az Európai Unió, erről Ürge Tamás készített 2003. júniusában egy történelmi áttekintést. Tartsanak velünk, és ismerkedjenek meg ezzel a több mint fél évszázados folyamattal.
2: Mi az Európai Unió? Tettem fel a kérdést, véletlenszerűen megszólítva az utcán az embereket. Íme néhány a válaszokból.
3: Hát számunkra nem tudom gyorsan megmondani, hogy mit is jelentene. Fejlődést, erőrelépést.
4: Jézus Mária, tudja mi? Szegénység.
5: Az szegénység, betegség. Ilyen öregük, mint mi vagyunk. Keservesen annak egy-két koronát.
6: Az európai, Európában egy államoknak a szövetsége.
7: Hát az európai államoknak a közös gazdasági együttműködése.
8: Európai Unió. Hát szeretnénk bejutni Európai Unióban, akkor bízunk abban, hogy jobb lesz a sorsunk. Főleg nekünk nyugdíjasoknak. Bízunk benne.
9: Nem ez élek.
10: Mit mondjak? Európai közösség, állam közösség, nem?
11: Európa Unió. Hát hogy Európai Államok Szövetsége?
2: Nos, annak ellenére, hogy az uniós csatlakozásunkról szóló népszavazás pozitív eredményt hozott, jogosan indít adásunk a Pátria Rádió ismeretterjesztő célból sorozatot az Európai Unióról. Mi tehát az Európai Unió? Az Európai Unió jelenleg 15 állam szövetsége. Tagjai Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Portugália, Ausztria, Spanyolország, Svédország, Olaszország és Nagy-Britannia. Az Unió a világ legnagyobb önkéntes és békés szervezete, 375 millió európai állampolgár, akik együtt próbálnak megfelelni korunk kihívásainak. Az Európai Unió a maga nemében páratlan szervezet. Semmiképpen sem lehet olyan új államként tekinteni rá, amely felváltja a most létező államokat. Ugyanakkor az Európai Unió több, mint bármelyik egyéb nemzetközi szervezet. A tagországok fokozatosan átruháztak egyes jogokat az európai szintre, hogy a valóban egész Európát érintő ügyekről európai szinten lehessen demokratikusan dönteni. Az európai kontinens bővelkedik hagyományokban és nyelvekben, ugyanakkor országai értékrendjében számos közös vonás található. Az Európai Unió fő célja, hogy az európai népek közötti együttműködést egyre szorosabbra fűzze, olyképpen, hogy a döntéshozatalt a lehető legközelebb vigye az emberekhez. Az Európai Unió történelmi gyökerei a II. Világháborúig nyúlnak vissza. Az Unió életrehívásának célja egy olyan európai integrációs modell létrehozása volt, amely megelőzi a gyilkolás és pusztítás újbóli előfordulását. Az ötletet először Robert Schuman francia külügyminiszter vetette fel egy beszédében 1950. május 9-én. Ezt a napot a mostani Európai Unió születésnapjának tekintik. Kedves hallgatók, a továbbiakban tegyünk egy bővebb visszapillantást az európai integráció történetébe. A II. Világháború utáni időszakban Európa sorsát nagyban befolyásolta nyugatról az Egyesült Államok, keletről pedig a Szovjetunió. A fejlett nyugat-európai országok egyfajta szoros együttműködés kialakításában látták önállósodásuk, világgazdasági súlyuk növelésének esélyét. Továbbá az Amerikai Egyesült Államokkal és még inkább a Szovjetunióval szembeni sikeres fellépés nagyobb lehetőségét. Amint azt talán sejtik is, kedves hallgatóink, az Egyesült Föderatív Európa gondolata nem új keletű. több száz évre tekint vissza. Már a középkorban is felvetődtek különféle egyesítési elképzelések, amelyeket a modern kapitalizmus csak felerősített. Az európai egység gondolatáért harcolt például Saint-Pierre Abbé, Immanuel Kant filozófus, vagy a nagy író Victor Hugo, akinek a nevéhez fűződik az Európai Egyesült Államok kifejezés. Az 1920-as években egy az osztrák-magyar monarchiában született amerikaivá lett személyiség Richard Coudenhove Kalergi indította útjára a Pán-Európai Unió mozgalmát az első világháborúban meggyengült Európa megerősítésére. E tervezet később elbukott. Az Egyesült Európa tervezetei a 20. század első harmadában az európai kontinens térvesztéséhez kapcsolódnak. Európa, idézőjelben mondva, megszokta, hogy évszázadokon át kulturális, gazdasági, technikai és katonai fölényben van a világgazdaságban. Az első világháború után azonban elvesztette vezető szerepét. A Szovjetunió megjelenése sem volt megnyugtató, miközben az európai nagyhatalmak képtelenek voltak a megbékélésre. Franciaország nem volt hajlandó lemondani hegemon szerepéről, amit viszont az egyre erősebb és gyarmatokkal nem rendelkező Németország nem fogadott el. A világ korábbi első számú hatalma, Anglia, egyre inkább pozíciót vesztett, a technikai haladás helyett továbbra is gyarmataival vesződött, és nem tudatosította az új erőviszonyokat. Európa nemzeti nacionalista ellentétekkel küzdött. A háborúban az ellenállási mozgalmak eszmeisége főként integrációs gondolatokban jelent meg. Ezek például a briteknél katonai, míg másoknál gazdasági szövetséget jelentettek. A korábban az európai egységgel szemben meglehetősen ellenséges Amerikai Egyesült Államokban külpolitikai fordulat állt be. Így került sor a híres Marshall-tervre, Európa országainak megsegítésére, amely önmagában is közös európai fellépést indokolt. Ám, mint azt sejthetik is, kedves hallgatóink, az amerikai külpolitika változásában természetesen nagy szerepe volt a Szovjetunió ellenességnek, annak a törekvésnek, hogy mindenáron megakadályozzák a kommunizmus térhódítását. Európában az integráció szószólója volt Charles de Gaulle tábornok és Winston Churchill, aki ugyan továbbra is harcolt Anglia világuralmi pozíciójáért, mégis támogatta az integráció gondolatát. Ennek előfeltétele azonban a francia-német megbékélés volt, amiről kezdetben a franciák hallani sem akartak. Nyugat-Európa vezető országai 1948-ban aláírtak egy regionális együttműködési szerződést, miközben tisztán látták, az Egyesült Államok nélkül nem elégséges védelmi erejük. Így jött létre 1949. április 4-én a NATO, azaz az Észak-Atlanti Szerződés szervezete. A NATO ugyanakkor a gazdasági integráció háttérbeszorulását is jelentette, hiszen a transatlanti tömb az Amerikai Egyesült Államok és Kanada részvételével nem utolsó sorban a szovjet fenyegetéssel szemben jött létre. A II. Világháború után az integrációs gondolat híveinek véleménye eltért egymástól abban, hogy az egységesülés kontinentális méretű legyen-e, vagy kisebb körre terjedjen ki. Ugyancsak eltértek a vélemények a nemzeti önállóság, a szuverenitás egy részéről való lemondás tekintetében. Anglia, a skandináv államok és Portugália nem akart lemondani függetlenségéről, míg Franciaország, Olaszország és a Benelux államok komolyabb hajlandóságot mutattak az integrációra, a nemzeti szuverenitás egy részének feladására. E gondolkodás magyarázata az, hogy a két világháborút vesztett Németország éppen a Marshall-terv segítségével gazdaságilag megerősödött, és ez hatalmas aggodalmat váltott ki a franciákban. Ez az aggodalom vezetett a németek ellenőrzésének a gondolatához, amit az európai integráció keretében láttak megoldhatónak. Meg kellett akadályozni, hogy a németországi nacionalizmus újraéledjen, s csökkenteni akarták a német gazdasági fölényt és nemzeti ambíciókat. Prioritássá vált tehát a francia-német közeledés. A történelmi jelentőségű francia-német megbékélés gondolata, majd megvalósítása az európai integráció atyának nevezett Robert Schuman nevéhez fűződik, akinek nevét már korábban említettük. Az 1948 nyarán francia külügyminiszterré kinevezett Schumann rámutatott a nacionalista, önmagát gerjesztő gyűlölködés abszurditására. Ha csak néhány mondatban is nézzük most, ki volt Robert Schumann. Luxemburgban nevelkedett. Az első világháborúban német katonaként, francia hadifogságba, a másodikban fordítva, francia katonaként német fogságba került. Fogsága alatt volt ideje gondolkodni, hová vezet mindez. Az ő javaslatára jött létre az Európai Szén és Acél Közösség, a Montánunió. Célja egyesíteni a lotaringiai acélipart a német szénrégióval. Az európai integráció előzménye a Montánunió 1952-ben kezdte meg működését. Ugyanekkor írták alá a szerződést az Európai Védelmi Közösség tervezetéről. Belpolitikai okok miatt azt a franciák nem ratifikálták, míg végül brit részvétellel létrehozták a Nyugat-Európai Uniót. Az együttműködés egyre inkább gazdasági jelleget öltött. Így 1957. március 25-én aláírták az Európai Gazdasági Közösség és az Euroatom létrehozásáról szóló római szerződést. Tagállamai az úgynevezett hatok: Francia, Német és Olaszország, valamint Belgium, Hollandia és Luxemburg. 1973-ban a hatokból 9-ek lettek Dánia, Írország és Nagy-Britannia csatlakozásával. 1981-ben Görögország, majd 1986-ban Spanyolország és Portugália is az Európai Gazdasági Közösség tagjává válik. 1991. decemberében a tagállamok Maastrichtben döntenek az Európai Unió létrehozásáról. 1993. november 1-én életbe lép az Európai Unióról szóló szerződés. Finnország, Ausztria és Svédország belépésével 1995. januárjától az uniós tagállamok száma 15-re nő. 1995. márciusának végétől az unión belül életbe lép a határátkelést megkönnyebbítő schengeni szerződés. A csatlakozási tárgyalások sikeres befejezésével 2004. május 1-től várhatóan az Európai Unió tagjává válik további 10 állam: Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Lettország, Litvánia, Észtország, Ciprus, Málta és Szlovénia. Végül hadd jegyezzem meg, hogy az Európai Unió is rendelkezik az önálló államiság jelképeivel. Van zászlója, himnusza és van hivatalos ünnepnapja. Kíváncsi voltam, tudják-e az emberek, milyen az Európai Unió zászlója. Halljuk a válaszokat.
5: Az a sok csillagos az amerikai? Kék, kék?
3: Kör alakba ilyen, azt hiszem, madáralakzatok, vagy ezek a békemadarak? Egy EU felirattal? Azt hiszem, így néz ki.
2: Milyen színű maga a zászló?
3: Fehér és kék színű.
6: Hát az kék és körbe csillagok. Azt hiszem, annyi csillag a hány tagállama van. Nem tudom. Nem számoltam még.
7: Hát az egy kék alapon 11 csillag. Azt hiszem, 11 csillag van körbe.
9: A kék csillagokkal. Azt hiszem, nem tudom.
8: Sárga, és valami jel van benne, ugye, ha jól tudom. Sárga is. Hirtelen nem mondom.
9: Kék, sárga csillagokkal.
11: Hát a csillagok, nem tudom mennyi csillag van benne, azt hiszem 17, minden tagállam egy csillag, és kék, mezőbe, sárga csillagok.
2: Az európai zászló tehát 12 arancsillagos, kék színű lobogó. A kék alapszín a nemzetközi együttműködést jelképezi, az ENSZ zászlója is kék, az ENSZ békefenntartó katonái a kék sisakosok. A kör alakban elhelyezett csillagok az Európai Egyesülési Cél teljességére utalnak.

0: Az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz szükség volt arra, hogy az Európai Parlament képviselői megszavazzák Szlovákia befogadását. Továbbá, hogy érvényes legyen a szlovákiai népszavazás, tehát egyértelmű legyen a népakarat. De a Mikuláš Zurinda vezette akkori kormánynak is komoly jogalkotási és gazdasági előkészületeket kellett tennie. Erről beszélgetett egykori kollégánk D. Kovács József 2003 őszén Csáki Pál akkori miniszterelnök helyettessel.
1: Mi azt szeretnénk, hogyha a programok megvalósulása már jövő év januárban, februárban beindulna, tehát még mielőtt belépünk az Európai Unióba. A költségvetésben egy alapot képeztünk intézkedések vagy elképzelések előfinanszírozására, és az Európai Unió már a kész számlákat fogja átfizetni, ezt szeretnénk biztosítani májustól. Tehát ez egy ilyen forgó alap lenne. Jó hír végül is az önkormányzatok és a vállalkozók számára, hogy akkor kormány tekintettel arra, hogy tartunk attól, hogy eléggé tőkeszegény a társadalom, eléggé nagylelkű ajánlatot és javaslatot tett, és úgy néz ki, hogy ezt Brüsszel elfogadja, tehát a programok elkészítőitől és megvalósítóitól csak 5%-os társfinanszírozást kérünk, az összes többit vagy a brüsszeli pénzből, vagy pedig a szlovák állami költségvetés által biztosított pénzből fogjuk finanszírozni. Ezzel is szeretnénk főleg a kisebb projektumok megvalósítását elősegíteni. Van még egy dolog, amiről nem beszéltem, mert ez végül is nem érinti a kisvállalkozókat és az érdeklődőket. Ezek az úgynevezett nagy infrastruktúrális programok, ugye az autósztráda építés, illetőleg az utak építése, a vasút felújítása, ezt a közlekedési minisztérium fogja felügyelni, és vagy az állami vasút, vagy pedig az utak építésért felelős állami vállalat fogja megvalósítani. A finanszírozás ML részébe a külföldi bankokat is be akarjuk vonni, de hát gondolom ez most jelen pillanatban nem annyira téma, természetesen a jövőben erről is majd lehet részletes információkat nyújtani.
2: Míg a strukturális alapokból való támogatása régiók közti különbségek kiegyenlítésére szolgál az Európai Unión belül, addig az úgynevezett kohéziós alap az országok közötti fejlődésbeli különbségeket hivatott kiegyenlíteni.
1: Igen, a kohéziós alap ez egy nagyon jelentős kezdeményezés, valóban azt szeretné megakadályozni, hogy egyrészt az országok, másrészt Európa két részre ne essen. Ha ez az alap nem működne, illetőleg akár a strukturális alapok sem működnének, akkor a gazdagabbak egyre gazdagabbak lennének, és a szegények egyre szegényebbek. Tehát Európa is, és Európán belül az egyes országok van lévő régiók is egyre nagyobb távolságra kerülnének egymástól, tehát ez nem lenne jó. Ezért biztosít a kohéziós alap jelentős összegeket arra, hogy azokat az elemeket, amelyek az egyes régiók szerves összetartozását elősegíthetik, ezeket támogassák. A kohéziós alap két nagy területet tud támogatni, az egyik az infrastruktúrális beruházások, a másik pedig a környezetvédelem. Mivel általában az a tapasztalat, hogy környezetvédelemben nem szívesen investál senki, miután a környezetvédelmi beruházások nem látványos beruházások, ugye? Tehát az nagyon fontos, hogy a környezetet megvédjük, és a milliót, amiben élünk, ugyanolyan állapotban adjuk át a gyerekeinknek, unokáinknak, lehetőleg, mint ahogy mi megkaptuk, tehát ne tegyük tönkre a mi életünk folyamán. Ugyanakkor ezek a beruházások jelentős pénzeket kívánnak, és ezek nem látványos, tehát nem az életszínvonalat direkt módon emelő beruházások. Ezért az Európai Unió köti ezt a két részt egymáshoz, tehát csak annyi pénzt használhatunk fel az infrastruktúrális beruházásra, mint a környezetvédelemre is. Tehát itt viszont a városoknak, a régióknak óriási

0: lehetőségük van, mert a környezetvédelem céljaira az ivóvíz téma megoldására, vagy pedig a víztisztítók és egyéb objektumok, beruházások megvalósítására jelentős pénzeket lehet felvenni ebből az alapból is, és én nagyon remélem azt, hogy ezzel Szlovákia régiói élni is fognak. Itt pontos játékszabályok vannak, amelyről majd az elkövetkezendőkben beszélhetünk, de miután itt nagy programok lesznek, itt elsősorban a két illetékes minisztérium, pontosabban a három, mert a régiófejlesztési minisztérium fogja koordinálni, és a környezetvédelmi és a közlekedési minisztérium fogja a programokat végül is menedzselni. Ez a három minisztérium a megyei önkormányzatokkal fog tárgyalni főleg ebben a kérdésben, és megpróbáljuk az infrastruktúrális beruházásokat összehangolni a környezetvédelmekkel. A környezetvédelem területén pedig megpróbálunk régiókba, tehát megyékben gondolkodni. És itt valóban jelentős pénzek vannak, én nagyon remélem, hogy ez is egy jó út lesz, egy jó felhasználási mód, és az optimizmusra végül is az ad okot, hogy ez a program, az ISPA program folytatása de facto más körülmények között, más játékszabályok között, és az ISPA programot pedig most már ebben az évben is 100%-on felül, tehát most már 120-127%-ra fogjuk kimeríteni például az idén, ami úgy lehetséges, hogy az elmúlt évek rossz merítéséből megmaradt pénzt is az idén merítjük. Tehát így tudunk 100%-a programozott fölé menni. Ismétlem, ezek mind fontos beruházások, az ország gyarapodik általa, az életminőségünk növekszik általa, csak hát sajnos megint csak oda jutunk, ugye ezt azért megint el kell mondani, hogy nincs direkt életszínvonal növelő vagy felhajtó hatásuk. Tehát attól, hogy megépülnek a vízvezetékek, a kanalizációt megoldjuk, a víztisztítók megépülnek, esetleg utak épülnek, autósztrádák épülnek, ennek közvetett hatása lesz majd az életszínvonalunkra, nem közvetlen.
1: Ha figyelembe veszük ezt az egész merítési folyamatot, melyek az ön legnagyobb aggályai, mitől tart leginkább a brüsszeli bürokráciától, vagy milyen más egyéb dolgoktól? Tudjuk, milyen precíz ellenőrzési folyamaton megy keresztül a pénz felhasználása.
0: A brüsszeli bürokrácia most már kisebb gond lesz, tekintettel arra, hogy Európai Uniós állammá válunk, és Brüsszel a priori megbízik a mi testületeinkben, tehát a közeljövőben például a számvevőszék elnökével fogok tárgyalni, őnekik nagyon fontos feladatuk lesz, hogy az egész folyamatot ellenőrizzék. Egyrészt a pénzfelhasználást, a programok elkészítését is, mind a szlovákiai hivatalok és szervek fogják végül is menedzselni és ellenőrizni is egészében. De amitől tartok, az lényegében két dolog. Az egyik a mi kicsit ilyen posztkommunista statikusságunk, nehézkességünk, tehát ugye ezek a problémák is, amik az év első felében voltak, hogy nem igazán működött a régiófejlesztési minisztérium égisze alatt a koordináció, és nekem lényegében egy krízismenedzsmentet kellett létrehoznom, és ilyen elég félkatonai módszerekkel kellett a nyáron ezt az egész témát helyre raknom. Ez azt mutatja, hogy egyszerűen kényelmesek vagyunk. Tehát én néha bizony majdnem idegbajt kaptam attól, amikor azt hallom, hogy az egyik minisztérium átküldte a papírt a másik minisztériumba már 3 hónappal ezelőtt, és még nem válaszoltak. Hát az asztalra kell egy csapnom bizony, és most már hetente ellenőrizzük ezeket a folyamatokat. Tehát valószínűleg kell egy kemény kéz, egy központi kéz, és valahogy ezt a nehézkességet, a hivatalnoknak ezt a urambátyás ráérőségét valahogy egy kicsit le kell majd faragni. A másik dolog pedig, hát itt van bennünk a korrupció, vagy a tisztázatlan felhasználások felé való hajlam. Tehát ez megint csak valószínűleg egy ilyen posztkommunista beütés. Ez minden társadalomban ott van, de valahogy úgy érzem, hogy a kelet-közép-európai országokban hangsúlyosabban, tehát ilyen urambátyámos ügyintézések, ezt is valahogy le kell faragni. Tehát tényleg azt kell csinálni, hogy le kell fektetni az elveket, nyilvánosságra kell hozni az elveket, és valóban a legjobban rászoruló régióknak, és a legjobban rászoruló, és a legjobb programokat kidolgozóknak kell ezeket a pénzeket adni. Én még azt is szeretném, a jövő év elejére valószínűleg lesz rá már erőnk is, meg időnk is, hogy még akár külföldi segítséget is hozok, tehát elhozok ide egy szakértőcsoportot, vagy több szakértőcsoport, akik végigjárják majd a régiókat, megnézik azokat a programokat, amikről beszéltünk, amelyek már decemberre, januárra készen lesznek, és lehet, hogy adnak még újabb ötleteket, hogy mi lenne jó annak az adott régiónak. Senkire természetesen semmit nem fogunk ráerőszakolni, de tanácsokat fogunk tudni adni, ötleteket fogunk tudni adni. Tehát én azt szeretném, hogy egy jó irányú pezsgés indulna be az országban, és 2006-ra, amikor ez a programozási időszak lejár, és lényegében ennek a kormánynak a megbízatási ideje is lejár, akkor fel tudjuk mutatni a polgároknak, hogy igen, ennyit tudtunk megcsinálni az Európai Uniós pénzekből.
2: D. Kovács József 2003 őszén beszélgetett Csáki Pál akkori miniszterelnök helyettessel, akinek a nehézkes ügyintézésre és a korrupciós hajlamra vonatkozó helyzetértékelése sajnos napjainkban is időszerű. De visszatérve a múltba, Kamocsai Imre szerkesztésében egykori kollégáink áttekintették az EU-s csatlakozást megelőző 2003-as esztendőt. Ebből néhány olyan eseményt emelünk ki, amely hatással volt Szlovákia bel- és külpolitikájára.
3: Kedves hallgatóink, a 2003-as évet a politikusok általában a reformok éveként emlegetik. Tény, hogy az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés a társadalom minden területén szükségessé tette a változtatások egész sorát. Sok esetben olyanokat is, amelyek nem tették, nem is tehették népszerűvé a hatalmon lévő politikai garnitúrát. De vegyük sorjában.
4: Január.
3: Január 8-a. A parlamentben első ízben ülésezett az Európai Uniós népszavazást előkészítő bizottság, melyben valamennyi parlamenti párt, illetve a kormány is képviselteti magát.
5: 21. januára tohoto roku bude zvolená schôdza.
4: A parlament január 21-én rendkívüli ülésen dönt a referendum kiírásáról szóló határozatról, mondotta Hruszowski, aki szerint a mai tárgyalás teljes egyetértésben zajlott az ellenzéki és kormánypártok között.
6: Ak sa spojí všetkých 7 parlamentných strán.
4: A legnagyobb ellenzéki párta, a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom elnöke Vlagyimir Mečiar is úgy véli, sikeres lesz a népszavazás, ha mind a 7 parlamenti párt összefog és hatékonyan kezdenek működni.
3: Január 13-án a V4-ek együttműködéséről tanácskoztak Pozsonyban a szlovák, a magyar, a cseh és a lengyel parlament külügyi integrációs és védelmi bizottságainak elnökei. A tanácskozáson Eduard Kukan külügyminiszter ismertette a szlovák álláspontot.
7: Každá institucionalizácia podľa mňa prináša do systému istú rigidnosť.
8: Véleményem szerint az intézményesítés ebben az esetben merevséget hozna a rendszerbe. Természetes velejárója az ilyen folyamatoknak a jogkörök nagyon pontos behatárolása, amelyre általában csak az ilyen intézmények létjogosultságának az alátámasztása, megmagyarázás érdekében van szükség. A tárgyalások szünetében Szent Ivány Istvánt, a Magyar Parlament Integrációs Bizottságának elnökét kértem mikrofonhoz.
9: Nincs különbség abban a tekintetben sem, hogy én nem akarjuk kibővíteni a visegrádi együttműködést. Hogy mennyire sikeres ez a visegrádi együttműködés, az abból vonható le, hogy sok szomszédos ország jelezte az érdeklődését a tagságra.
3: Január 14-e. Pozsonyban tárgyalt a cseh és a magyar földművelésügyi miniszter a szlovák agrártárca vezetőjével az Európai Uniós csatlakozási folyamat lépéseinek egyeztetéséről. Megegyeztek abban, hogy felkérik az Európai Bizottságot, egy évvel hosszabbítsa meg a 2000-re és 2001-re kiutalt szappar támogatások merítésének határidejét.
1: A háromoldalú tárgyalások előtt és azt követően is sor került kétoldalú megbeszélésekre is a házigazda és a magyar miniszter között, hogy megállapodásra jussanak a Tokaji bor márkanév szlovákiai használatának, illetve a borvidék területi meghatározásának kérdésében.
3: Január 15-e. A kormány 25 vasúti szárvonal megszüntetése mellett döntött. A magyar koalíció pártja pontatlannak és nehezen kivitelezhetőnek tartotta az egészségügyi ellátásról szóló törvény módosítását.
10: Majdhogy nem elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy a rendelőbe akkor, amikor mondjuk egy influenza járvány van és a betegnek van 60 beteg, akkor a nővér azzal foglalkozzon, hogy a betegnél ez legyen az első kérdés, hogy van-e 20 koronám arra, hogy megfizesse azt, hogy egyáltalán bekerülhessen az orvoshoz, utána a vényért fizetett 20 korona, és hát nem beszélve arról, hogy a kórházi ellátásnál napi 60 koronát fog kellene fizetni, ez lebontva azt jelenti, hogy 30 koronát fog kellene hozzáfizetni a koszthoz, és 30 koronát pedig a kórházi ágyért. Ez a rendszerbe pénzt nem fog hozni.
3: Január 16-án bejelentették, hogy Eduard Kukan az SZDKU köztársasági elnök jelöltje. Mikulás Durinda szerint a koalíciós partnerek közül senki sem emelt kifogást. 17-én Rudolf Schuster államfő fogadta a nemzeti kisebbségek képviselőit. A köztársasági elnök elmondta, hogy az utóbbi időben jelentősen javult a kisebbségek helyzete, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek megoldatlan kérdések. Az úgynevezett státusztörvény problémáját említette első helyen, amelyet szerinte a nemzetközi előírásoknak megfelelően kell rendezni.
11: A lakosság 14%-át nemzeti kisebbségek alkotják, és ez nem elenyésző arány, folytatta Rudolf Schuster, és ezt a sokszínűséget meg kell őrizni, át kell adni az Európai Uniónak is.
2: Januárban volt a vasutas sztrájk és a munkatörvénykönyv elleni szakszervezeti tüntetés is. A hónap utolsó napján Pat Cox, az Európa Parlament akkori elnöke megnyitotta az Európai Unió pozsonyi tájékoztatási központját. Itt az érdeklődők minden az EU-t érintő kérdésről naprakész információt kaphatnak. Februárban Rudolf Schuster köztársasági elnök kihirdette az EU-s népszavazás időpontját. A szakszervezeti szövetség pedig válságállapotot hirdetett ki az elmaradt háromoldalú egyeztető tárgyalások miatt. Márciusban kitört az iraki háború, a szlovák kormány rendkívüli ülésén hagyta jóvá Szlovákia csatlakozását a NATO-hoz.
3: Április. Április 10-én a szlovák törvényhozás jóváhagyta Szlovákia NATO csatlakozási dokumentumát. A parlamenti ratifikálás csupán a kommunista párt nem támogatta. Ezen a napon terjesztette a parlament elé az ANO a művi terhesség megszakításról szóló törvénymódosító javaslatát. 15-én küldöttség utazott Athénba, hogy másnap aláírja az Európai Unió csatlakozási szerződést. Az elutazás előtt Mikulás Durinda kormányfő nyilatkozott a sajtónak.
12: Bez akéhokoľvek pátosu je, myslím, každému človeku jasné, že ide o vzácnu a historickú chvíľu. Slovensko má i budúceho roka zasadne za spoločný európsky stôl.
13: Történelmi eseményre kerül sor Athénban, ezt talán nem kell különösebben hangoztatni, hiszen Szlovákia csatlakozik az egységesülő Európához. Ezzel az aktussal végérvényesen megszűnik Európa kettéosztottsága, amely Jaltától tart, kezdte sajtótájékoztatóját Mikulás Durinda kormányfő. Emlékeztetett arra, hogy Szlovákia 5 évvel ezelőtt még a politikailag izolált országok közé tartozott, nehéz út áll hát mögöttünk. A miniszterelnök hangsúlyozta, a reformok súlyosan érintették a lakosságot, de a választópolgárok 2002-ben is kitartottak 1998-as döntésük mellett, amikor is a reformpárti és az Európa-orientált pártokat juttatták hatalomra, amiért külön köszönet jár nekik.
3: A görög fővárosban április 16-án Rudolf Schuster államfő és Mikulás Durinda kormányfő látta el kézjegyével a történelmi dokumentumot, az Európai Uniós csatlakozási szerződést. Április 22-én Csáki Pál miniszterelnök helyettes Pozsonyban megnyitotta az úgynevezett euroszobát. Április 23-a. Sztrájkkészültséget hirdetett a szakszervezetek konfederációjának közgyűlése.
4: Az eddigi válságállapotot tehát felváltotta a sztrájkkészültség, s meghirdetik a sztrájkot is, ha a parlament nem veszi figyelembe a szakszervezetek kérését a munkatörvénykönyvéről való szavazáson. A sztrájkkészültség oka a kedvezőtlen gazdasági szociális helyzet, a munkatörvénykönyvének módosító javaslatai, illetve az, hogy a kormány nem tartja be a szociális párbeszéd szabályait, mondotta Heugen Schulz szakszervezeti alelnök.
3: Április 24-én az oktatásügyben dolgozók szakszervezete is csatlakozott a sztrájkkészültséghez. Április 28-án Csáki Pál miniszterelnök helyettes rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze az uniós népszavazás kampányával kapcsolatos botrány miatt. Mint ismeretes, Varga Miklós magyarországi énekes egykori sikerszáma az Európa lett volna a szlovák uniós népszavazás himnusza. A szerzőjogokra azonban a szervezők nem gondoltak. Nem kértek engedélyt a mű felhasználásához a magyarországi szerzőpárostól. Csáki Pál sajnálatát fejezte ki az ügy miatt, de szerinte hiba nem a kormányhivatalban történt.
2: Április utolsó napján zajlott le az akkori idők legnagyobb rendőrségi akciója. Lelepleztek egy több milliárd koronás olajszőkítési csalást elkövető bűnszervezetet.
3: Május. 6-án Daniel Kluvanec, a Nyitrai Konstantin Egyetem rektora bejelentette, hogy szeptember 1-től megkezdi működését a közép-európai tanulmányok kara. Május 7-én a bírói tanács két fordulót tartott a legfelsőbb bíróság elnökének megválasztására, de a bíráló bizottság a három jelölt egyikét sem találta alkalmasnak a poszt betöltésére. Május 7-én Tóth Tibor személyében új igazgatója lett a Komáromi Jókai Színháznak. A Robert Fico vezette Smer május 10-én megtartotta tisztújító és programalkotó közgyűlését, amelyen árnyék kormányt is választottak. Május 11-én a kormány többszöri visszautasítás után végül jóváhagyta, hogy az állami földalapból 250 millió koronát utaljanak át az agrárintervenciós ügynökségnek. Ezt az összeget elsősorban a hazai sertéspiacon kialakult helyzet kezelésére szánták. A számvevőszék ugyanezen a napon közzétette azt a jelentést, amely a legfelsőbb bíróságon történt visszaélésekre derített fényt.
14: Danica Borisová, a számvevőszék alelnöke, a legfelsőbb bíróság tavalyi gazdálkodásának ellenőrzését követően kijelentette.
15: Bola porušená rozpočtová disciplína v celkovej sume cez 1 300 000.
14: A költségvetési fegyelmet összesen mintegy 1 300 000 korona értékben szekték meg, mindenek előtt a közbeszerzéssel kapcsolatos szabálytalan kiadásokkal. Továbbá nem a törvénynek megfelelő céllal vásároltak árut, szabálytalanul állapítottak meg bérleti díjakat, valamint számítástechnikai eszközöket fizettek ki törvényszegően, azaz még mielőtt a szállítótól azokat átvették volna.
3: Május 16-án délután 2 órakor megkezdődött a Szlovákia uniós csatlakozásáról szóló népszavazás. Másnap szombaton 10 órakor még csak 41% körül mozgott a részvételi arány. Ezért az ország három legfőbb közjogi méltósága felhívást intézett a választópolgárokhoz. Arra kérték a választókat, hogy vegyenek részt a referendumon. A népszavazás május 17-én délután 2 órakor ért véget. Az urnához a szavazásra jogosultak 52,15%-a járult. 92,46%-uk támogatta a csatlakozást. Május 19-én Csáki Pál miniszterelnök helyettes értékelte a népszavazást. Visszautasított minden olyan megállapítás, miszerint az alacsony részvétel miatt sikertelen lett volna a referendum.
16: Nem lehet a felelősséget csak egy emberre personifikálni, és úgy gondolom, hogy valóban totalisztikus elképzelés az, hogy itt bárki kiáll a kormányhivatal el, és vezényel az embereknek, és azok majd elmennek, vagy részt vesznek a népszavazáson. Ilyen a társadalom. Ez a szlovákiai társadalomnak egy reális képe is, és mindannyian kérdezzük meg magunkat, hogy miért maradt otthon az a másik 50%.
3: Június. Június 1-én lépett érvénybe az egészségügyi ellátásról szóló jogszabály, amely alapján fizetnünk kell az orvosi ellátásért. Július 4-én reggel 6 órától 9 óráig forgalomlassító tiltakozást tartottak a szakszervezetek az ország autópályáinak és gyorsforgalmi útjainak 5 szakaszán. Ezen a napon első ízben tanácskoztak a kormány felelős tagjai az uniós alapok merítéséről. Erről bennünket Csáki Pál miniszterelnök helyettes tájékoztatott.
16: A politikai és a gazdasági szféra koordinálását, illetőleg az ezzel kapcsolatos tárcaközi diszharmónia kiköszöbölését szeretném jobban végezni. Úgy tűnik, hogy a legnagyobb problémánk valóban a rezortizmus, és az egyes tárcák nem igazán fogadják el a másik tárcák illetékességét. Ezért úgy gondolom, hogy heti rendszerességgel fogjuk elemezni az aktuális kérdéseket. Ha probléma lesz, akkor az illető miniszterrel megpróbálom először bilaterálisan megbeszélni a dolgot, elmondani neki ezt, hogy én ezt hogy látom, és amennyiben nem tudunk megegyezni, akkor ezt a témát megnyitom a kormányülésen, tehát hatékonyabban szeretném koordinálni azt a folyamatot, ami Szlovákia integrációját jelent az Európai Unióban.
3: Július. Július 1-én életbe lépett az a törvény, amelynek értelmében illetéket fizetünk az egészségügyi szolgáltatásokért. Ezen a napon Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elfogadta az Európai Unió csatlakozásáról szóló szerződést. 3-án a törvényhozás megszavazta a művi terhesség megszakításról szóló törvénymódosító javaslatát. Július 7-én jelentette be Vlagyimir Palko belügyminiszter, hogy hűtlen kezelés következtében és jogkörrel való visszaélés útján gazdagodott meg 94 és 98 között a DMD Holding, és ezzel mindegy 5 milliárd koronával károsította meg a szlovák gazdaságot. Eljárás indult tehát a harmadik Mecsiár kormány gazdasági minisztere Karol Csé ellen.
14: Összesen 11 szemét vádolnak hűtlen kezeléssel és jogkörökkel való visszaéléssel. Köztük szerepel a 98 előtti választási időszak gazdasági miniszterének, Karol Csének a neve is. Az ő nevéhez fűződik többek között egy 1 milliárd 89 millió korona összegű jogtalan átutalás is, amellyel a gazdasági minisztérium károsult.
3: Július 18-án a cseh igazságügyi miniszter lehetővé tette, hogy kiadják Mikulás Csernákot Szlovákiának, és hogy a zsarolásért kiszabott büntetését Szlovákiában töltse le. 23-án Rudolf Schuster köztársasági elnök megvétózta az úgynevezett interrupciós törvényt. Július 28-án a főügyészségen 3 órán keresztül hallgatták ki az ANO elnökét, Paul Ruskot, akit František Mozsis nagyvállalkozó zsarolással vádolt meg. Ruszko úgy vélte, hogy az őt ért támadás mögött a KDH áll. A pozsonyi repülőtérről elindult Irakba a szlovák utászalakulat, hogy részt vegyen az ottani rendezésben.
8: Az első Irakba tartó repülőgép 20 hivatásos katonával és a szükséges technikával a fedélzetén 14 órakor hadt el a pozsonyi repülőteret. A hétvégéig még 9 járat indul. Utászaink a tervek szerint csak augusztus közepén érkeznek a küldetés helyszínére, ahol egy lengyel kontingens részeként fognak tevékenykedni. Munkájuk kizárólag humanitárius feladatok ellátásából áll majd. Ők végzik majd például az aknával borított területek biztonságossá tételét.
2: Augusztus.
3: 3-án a gelnicai járásban 11 ember életet követelő autóbusz baleset történt. Augusztus 5-e. Mikulás Gyurinda kormányfő értékelte a belpolitikai helyzetet.
17: Sok égető kérdésre választ kapunk az ősszel, derült ki Mikulás Gyurinda szavaiból. Többek között kiderül majd, kitart-e a kormánykoalícióban az Új Polgár Szövetsége, helyén marad-e az integrációért is felelős miniszterelnök helyettes Csáki Pál, mennyi jut az aszálykárok enyhítésére, vagy hogy milyen eredménnyel zárul a lehallgatási botrányok vizsgálata. A kormányfő elmondta, a koalícióban kialakult helyzetet némelyik partnerétől eltérően nem dramatizálja, de alá sem becsüli. Előfordult már hasonló 2 évvel azelőtt, amikor szinte mindenki elkönyvelte, hogy kilép a kormányból az MKP, mégis együtt maradt a koalíció, és ennek most is megvan az esélye.
3: Augusztus 8-án a Nemzetbiztonsági Hivatalban beszámoltak annak a kétnapos ellenőrzésnek az eredményeiről, amelyet az EU-s munkacsoport tartott Pozsonyban.
18: Juraj Puhi, a hivatali irodavezetője leszögezte, eddig Szlovákiában pusztán a NATO ellenőrei vizsgálták a titoktartás szabályainak betartását. Első alkalommal történt ilyen jellegű ellenőrzés az Európai Unió részéről. Amint többször is kiemelte, az EU-nak saját elve van a titoktartás területére, ezért zajlott a kétnapos ellenőrzés a Nemzetbiztonsági Hivatalban.
3: Augusztus 21-én a kormány elfogadta a Komáromi Selye János Egyetemről szóló tervezetet. Augusztus 22-én eltemették az életének 91. évében elhunyt Janics Kálmánt, orvost, politikust, közírót. Augusztus 23-a.
19: Szomorú arató ünnepét tartottak a nyitrai agrokomplex mezőgazdasági és élelmiszeripari nagyvásáron a szlovákiai mezőgazdászok. Az élelmiszeripari és agrárkamara elnöke Ivan Oravec a búzakoszorú mellé egy aprócska kiflit is átnyújtott Simon Zsolt miniszternek. Mint mondta, ez az idei silány termést jelképezi. Az aszály miatt gabonafélékből csak a szokásos hozam fele termett meg.
3: Augusztus 25-én az ANO felszólította Mikulás Gyurindát, hogy tegyen javaslatot a köztársasági elnöknek Robert Nemcsics gazdasági miniszter leváltására. Augusztus 26-án az államfő aláírta Szlovákia Európai Uniós csatlakozási szerződésének ratifikációs okmányát. Augusztus 27-én Paul Ruskó, az ANO elnöke, parlamenti hivatalában fogadta Robert Nemcsics gazdasági minisztert. Rövid megbeszélés után Nemcsics bejelentette, hogy lemond miniszteri posztjáról. Idén augusztus 30-án Bodrog közben rendezték meg a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét.
2: Szeptember elején ismét a kormányhivatal előtt zajlott a tiltakozás a gazdasági helyzet és a szociálpolitika ellen. A szakszervezetek szövetsége pedig országos figyelmeztető sztrájkot hirdetett meg. Szeptember 11-én háromnapos látogatásra érkezett Szlovákiába a nagybeteg II. János Pál pápa.
20: November.
3: 4-én a Parlament Egészségügyi Bizottsága Rudolf Zajasz egészségügyi miniszter jelenlétében a Veritjel részvénytársaság jogállásának tisztázásával foglalkozott.
21: A Veritjel részvénytársaság részvényeinek 50%-át az egészségügyi minisztérium, a másik felét pedig a pénzügyminisztérium jegyzi. Derült ki Rudolf Zajasz jelentéséből. Azért alapították, hogy csökkentsék az egészségügyi reszortban felhalmozódott tartozásokat. A társaság az egészségügyi intézmény tartozását megveszi, és emberei útján egyezkedik a hitelezőkkel, hogy engedjék el a kamatokat. A miniszter visszautasította azt a vádat, hogy a gyógyszertárak tartozásának csak a 80%-át fizetik ki.
3: November 5-én Erik van der Linden, az Európai Bizottság szlovákiai nagykövete, átadta Szlovákia legfőbb vezetőinek a legújabb és egyben utolsó brüsszeli országjelentést.
22: Szlovákia 4 piros pontot kapott. Ez azt jelenti, hogy az így jelölt területek, vagyis a gazdasági verseny fejezetben a kassai US Steel acéltermelési kvótájának túllépése, továbbá a mezőgazdasági fejezetben a Nemzeti Kifizető Ügynökség kiépítésében, az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer kialakításában, valamint a szigorú közegészségügyi normáknak megfelelő élelmiszeripari vállalatok működésében mutatkozó hiányosságok azonnali orvoslást igényelnek. A 4 komoly figyelmeztetésen kívül egész sor további hibára is rámutatott a jelentés. Ezek a narancssárgával jelölt pontok összesen 15 fejezetet érintenek, és olyanok vannak közte, mint az EU normákkal ellentétes áruházláncokról szóló törvény, az antidiszkriminációs törvény hiánya, a korrupció kérdése, az unió külső határainak védelme, vagy további a mezőgazdasággal kapcsolatos problémák.
3: November 8-án udvaron tartotta a 20. országos közgyűlésének második részét a Csemadok. A közgyűlés elfogadta a szövetség alapdokumentumát. November 10-én zárva maradt Szlovákiában a gyógyszertárak egy része. Így tiltakoztak az ellen, hogy a Veritjel részvénytársaságon keresztül történjen az adósságaik rendezése. November 12-én Rudolf Schuster köztársasági elnök aláírta a Selye János Egyetem létrehozásáról szóló törvényt.
2: November 27-én a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen megnyitották a magyar pedagógus képzést is felvállaló közép-európai tanulmányok karát.
20: December.
3: December 2-án a parlament megkezdte 20. ülését, amelynek legfontosabb pontja a jövő évi költségvetés és a köztársasági elnök országértékelő beszéde volt. December 3-án a parlament elfogadta a hat kötelezettségről szóló törvény módosító javaslatát. Jövőre 6 hónapra csökken a kötelező katonai szolgálat ideje, 2006-tól pedig már csak hivatásos katonai állományunk lesz. December 5-én a köztársasági elnök megtartotta országértékelő beszédét éles és bíráló hangnemben. December 8-a. Ivan Simko és 6 képviselőtársa kilépett az SDKU-ból és a párt parlamenti frakciójából.
23: Mikuláš Dzurinda nepripúšťa žiadnu chybu vo svojom konaní, naďalej obhajuje prísnu stranickú disciplínu.
24: Mikuláš Dzurinda nem ismeri el, hogy hibát követel, továbbra is szigorú pártfegyelmet követel, és a vitákat hatalmi eszközökkel oldja meg. A Szabad Fórum leszögezi, súlyos válság van az SDKU-ban, kezdte Ivan Simko.
23: Chceme sa vrátiť k pôvodnému projektu stredopravicovej strany, založenej na hodnotách otvorenej kresťanskej a
24: liberálnej demokracie. Vissza akarunk térni a jobb közép párt nyitott keresztény és liberál demokrácián alapuló értékeihez.
3: December 11-e. A szlovák kormány rendkívül ülésén jóváhagyta a Magyarország és Szlovákia közötti kisebbségek kulturális és oktatási támogatásáról szóló megállapodást.
25: Je to pre Slovensko vynikajúci výsledok. Viete, že ma dlhodobo trápil zákon Maďarskej republiky o maďaro žijúcich susedných krajinách.
26: Slovákia számára ez rendkívül jó eredmény, hiszen tudják, mennyi bosszúságot okozott számomra a magyar kedvezménytörvény, s megígértem, hogy nálunk csak a szlovák parlamentben és az Európai Unió talaján elfogadott törvények léphetnek életbe. Ezekkel a szavakkal állt az államközi egyezmény ügyében összehívott rendkívüli kormányülés után az újságírók elé Mikuláš Dzurinda kormányfő. Hozzátette...
25: Týmto pádom táto hrozba, že by povedzme dostávali forinty občania Slovenskej republiky v prípade, že dajú svoje deti do...
26: A probléma megoldódott, és el van oszlatva az a veszély, hogy valaki Szlovákiában azért kapjon pénzt egy másik országtól, mert a gyerekét kisebbségi nyelven oktató iskolába járatja.
3: December 12-én a parlament jóváhagyta a jövő évi állami költségvetést. Az erről szóló szavazás után a koalíciós pártok frakcióvezetői tárgyaltak Iván Simkóval arról, hogy platformja milyen feltételekkel hajlandó támogatni a kormánykoalíciót.
24: Iván Simko, mint mondottan, nem tudja elképzelni, hogy feltétel nélkül támogassa a kormánykoalíciót, de azt el tudja képzelni, hogy az új pártja bejegyzése után része lenne a koalíciónak. Ez azonban nem történhet meg a kormány rekonstrukciója nélkül, véli a Szabad Fórum vezetője.
0: Pomerizott povedali reálnym počtom poslancov.
24: Simko szerint az kell, hogy az arányok megfeleljenek a parlamenti képviselők megváltozott számának. További javaslata Iván Simkónak, hogy a titkosszolgálat és a Nemzetbiztonsági Hivatal igazgatóját ne a kormány, hanem a parlament válassza meg, és az államfő nevezze ki. Módosítani szeretné a választójogi törvényt úgy, hogy több választási körzet legyen. Nem tartja jónak Simko platformja, hogy a közigazgatási reform keretén belül létrejövő körzeti hivatalok élére politikai pártok jelöljenek vezetőket.
2: Kedves hallgatóink, Kamocsai Imre és munkatársai összeállítását hallották a Szlovákia EU-s csatlakozását megelőző 2003-as esztendőről. Az Európai Unió ünnepnapja május 9-e alkalmából ennek a témának szenteltük teljes műsorunkat. Annyit még talán érdemes tudni, hogy a több mint 4 millió négyzetkilométernyi államszövetség legészakibb pontja Finnországban, legdélibb Spanyolországban, legkeletibb Cipruson, legnyugatibb pedig Portugáliában van, és a több mint 400 milliónyi ember 24 nyelvet beszél. Mottója In varietate concordia, vagyis egyesülve a sokféleségben. Befejezésként ajánljuk annak a zeneműnek egy részletét, amely 1985 óta az Európai Unió hivatalos himnusza. Hallgassák meg Beethoven 9. szimfóniájának befejező tételét, amelyet Friedrich Schiller örömmódájára komponált. A Filharmonika Slavonikát és a Szlovák Operaház kórusát Eugène Duvier vezényli. Kedves hallgatóink, Kovács János hangmérnök segítségével készült el összeállításunk. Ismétlését vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Köszöni figyelmüket, és kellemes májusi hétvégét kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Megkezdődött az új összetételű magyar parlament alakuló ülése. Szentülnöknek nevezte a Kreml vezetője a II. Világháború befejezésének 81. évfordulóját. Változóan felhős égbolt mellett melegfeljebb 25 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. 10 óra után kezdetét vette az új összetételű magyar parlament alakuló ülése, amelyet Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitott meg, ami után a képviselők elénekelték a himnuszt. Sulyog Tamás bejelentette, hogy mind a 199 képviselő benyújtotta hozzá a megbízó levelét. A képviselők délelőtt tesznek esküt, majd a Tisza párt alelnökét, Forsthover Ágnest választják meg házelnökké, és döntenek a további parlamenti tisztségviselőkről is. Magyar Pétert várhatóan délután 3 óra körül választják meg az ország történetében a 60. a rendszerváltás utáni Magyarország 9. miniszterelnökének. Ezután beszédet mond. Az alakuló ülés végén elhangzik a szózat, a Székely himnusz és az Európai himnusz, Ludwig von Beethoven 9. szimfóniájának záró tétele az Örömóda. Végül pedig délután 3:30-kor a tambura zenekar kíséretében kivonul a Kossuth térre, ahol 16 órakor nyilvános ünnepség veszi kezdetét. A Tisza párt 141 fős frakcióját Bújdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti a parlamentben. A 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjának élén Torockai László áll. Magyar Pétert a választásokat követő 27. napon választják meg miniszterelnökké. Ez a legkorábbi időpont a rendszerváltás óta, ahogy arra sem volt korábban példa, hogy a kormányfő megválasztása már az alakuló ülésen megtörténik. Vlagyimir Putyin orosz elnök a moszkvai győzelemnapi katonai parádén tartott beszédében kijelentette, hogy az orosz katonák Ukrajnában szerinte egy agresszív NATO által támogatott erő ellen harcolnak. A Kreml vezetője a II. Világháború befejezésének 81. évfordulóját szentünnepnek nevezte, és hangsúlyozta, hogy Oroszország katonái szerinte a történelmi igazságosságért küzdenek. Putyin beszédében az Ukrajna elleni háborút különleges katonai műveletként említette, és azt állította, hogy a nácizmus elleni küzdelem folytatása. Amint egy 10 perces beszédet, egy perces csend és katonai felvonulás követte a Vörös téren, a győzelemnapi ünnepségek részeként. A Szlovenszko mozgalom parlamenti képviselői azt javasolják, hogy töröljék el a büntető törvénykönyvből a II. Világháború utáni békerend tagadásának bűncselekményét. Az ellenzéki politikusok szerint a jelenlegi szabályozás jogilag nem kellően egyértelmű, és veszélyt jelenthet a szabad szakmai és társadalmi vitára. Úgy vélik, a törvény különösen érzékenyen érinti a szlovákiai magyar közösséget és ronthatja a szlovák-magyar kapcsolatokat. A javaslat indoklása szerint a rendelkezés sokan elnyomó eszköznek tartják, amely a történelmi emlékezetet korlátozhatja. Több százezer biztosított élt tavaly a szlovák egészségbiztosítók fogászati hozzájárulásaival. Az állami általános egészségbiztosító több mint 246 ezer támogatási kérelmet regisztrált, míg a Dvóvera biztosító közel 208 ezer ügyfélnek járult hozzá fogászati kezelésekhez, vagy dentálhigiéniai ellátáshoz. A biztosítók szerint a fogászati támogatások a legnépszerűbb egészségügyi kedvezmények közé tartoznak. A Dvóvera több mint 6 millió eurót fizetett ki ilyen célra. A fogászati kedvezményeket 2024 májusában szüntették meg, majd tavaly tavasszal fokozatosan újraindították. Az Unió biztosító idén januártól vezette vissza a támogatást, és már most jelentős az érdeklődés a gyermekeknek szóló hozzájárulások iránt. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: Patrik Jáni aranyérmet harcolt ki a férfi puskások 50 méteres számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon, a szlovák csapat pedig bronzérmet szerzett. A 6 nap múlva kezdődő svájci jégkorong világbajnokságra készülő szlovák válogatott meglepetésre 3-0-ra kikapott Dániától az iglói barátságos mérkőzésen. Ma 16 órától ugyanezen a helyszínen lesz a visszavágó.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt jellemző ma, helyenként átmenetileg kiderülhet az ég. Elszórtan záporok, viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, az északi régióban 15 fokig is lehűlhet. Gyenge északi szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Sárét és Felsőpatony között, felváltva halad a forgalom az érintett szakaszon. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szabadszóműves páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Múlt év július 12-én elhangzott adásunk ismétlése szól, amelyben David Attenborough legutóbbi könyve, illetve a nyomában elkészült film az óceán csodái kapcsán, az utolsó nagy vadon, a nagy kékség világába merülünk alá. A beszélgetés egyben tisztelgés a mester előtt, aki tegnap ünnepelte 100. születésnapját. Mielőtt azonban belekezdenénk, hallgassanak meg egy kis ízelítőt az előttünk álló órából.
1: Akik kontinensek, azoknak is oda kell figyelni, hogy milyen állapotban van az óceán, és tanulni erről, mert az segít szerintem, hogy például az ilyen dokumentumfilmek, mint Attenborough, amiket annyira jól el tudja mesélni és összekötni a dolgokat, hogy ebből rengeteget tudunk tanulni, és ha már hallottunk róla, akkor már úgy állunk hozzá, hogy hoppá, ehhez nekem is közöm van, és én is tehetek valamit érte, és akkor tegyünk tengerekért és az óceánokért valamit minden nap. Több mint 50%-át annak, amit az emberek kibocsátanak a szén-dioxidnak, azt elnyeli. Anélkül még több szén-dioxid lenne a levegőben, és még nagyobb és gyorsabb változásokat, klímaváltozásokat észlelnénk. Igen, itt a kontinensen élőknek is van közük a korallokhoz. Érdekük, hogy egészségesek legyenek, mert rengeteg szén-dioxidot, ami beleoldódik a tengerekbe, aztán az óceánokba, aztán ők földolgozzák, és ez segít globálisan limitekben tartani a szén-dioxidot.
0: Attenborough 99. születésnapjára nemrég jelent meg a természetfilmes legenda új könyve és az azt kísérő ismeretterjesztő filmje, amely a Földünk utolsó vadonjával, az óceánnal foglalkozik. A könyv és a hozzátartozó film sokkoló és mégis reménykeltő példát mutat. Legfőbb tanulsága, hogy az óceán képes regenerálódni, ha hagyják neki. Az alkotó az élő környezet iránti felelősségvállalás jelentőségére figyelmeztet mindannyiunkat. Hát az óceán világába kalauzoljuk el a következő szűk egy órában, bő háromnegyed órában a hallgatóinkat, aki pedig vezetőnk lesz ezen az úton, nem más, mint Dulai Henrietta, oceanográfus, geokémikus. Üdvözlöm!
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást!
0: Attenborough, a tévés legenda, azt mondja a filmben, hogy amikor kisfiúként először megláttam a tengert, hatalmas vadonnak képzeltem, amelyet az emberiség javára meg kell szelídíteni és uralni kell. Most, hogy életem vége felé közeledem, tudjuk, hogy az ellenkezője igaz. Most már megértem, hogy a Föld legfontosabb helye nem a szárazföldön, hanem a tengerekben van. Nos, ön emlékszik, hogy, nyilván emlékszik, hogy mikor és hol látta meg először a tengert?
1: Hát ezen mosolyognom kell, mert nem úgy nőttem föl, hogy én óceánkutató akarok lenni. Ez úgy kialakult az életem során. Először a tengert, az óceánt 20 évesen láttam meg, amikor kimentem Floridába, az Atlanti-óceánt. Úgyhogy végül is elég későn az életemben. Természetesen voltunk nyaralni az Adriai tengernél, a Fekete tengernél, és akkor elbűvöltek, de még akkor se jött bennem az a szikra, hogy akkor óceánt akarok kutatni. Az később jött.
0: Úgy tudom, hogy gyermekkorában édesanyjával együtt nézték a Cousteau dokumentumfilmeket, de emlékszik esetleg az első találkozására Attenborough munkásságával?
1: Hát szerintem az is egy dokumentumfilm volt, vagyis hogy biztos egy dokumentumfilm volt. Úgyhogy eredetileg angol nyelven olyan 20 éves lehettem, amikor először, igen, körülbelül akkor 20 éves koromban.
0: De hát ugye Cousteau kapitány dokumentumfilmjei voltak azok, amelyek megágyaztak ennek az érdeklődésének.
1: Hát először is arra emlékszem, hogy ezeket a dokumentumfilmeket nézve arra gondoltam, hogy az óceán mekkora nagy, milyen sötét és félelmetes olyan szempontból, hogy nem tudunk róla sokat, és hatalmas energiát hordoz magába, ezt már úgy gyerekkoromban is úgy éreztem, hogy wow, hát ez valami sötét és nagyon-nagyon nagy titkozatos dolog. Ugye ezért Cousteau is ezért búvárkodott meg próbálta megérteni a mélységeket, tehát természetesen az a fölfedezés az mindig is vonzott, úgyhogy ezért tetszettek, de már akkor éreztem, hogy ez valami nagy, nagyon nagy, nagyon nagy ereje van, titkozatos, és respektálni kell a Földön, mert sokat ér.
0: És ugye hát Cousteau kapitány filmjei, illetve Attenborough filmjei is sokszor távoli, egzotikus helyszíneket mutatnak be, de én úgy tudom, hogy mindketten forgattak Közép-Európában, én nem szeretnék most valótlanságot állítani, de úgy tudom, hogy Cousteau kapitány annak idején megfordult még Dunatőkésen is, a Dunatőkési ágnál, illetve Attenborough pedig Magyarországon, a Békés-megyei Gyoma-Endrődön forgatott még hozzá a hármas körös partján a Tisza virágzásról. Tehát milyen érdekes, hogy azok a nagy felfedezők érdekesnek találták a mi környékünket is, mert hogy az is tartogathat, vagy rejthet számos érdekességet.
1: Hát ehhez annyit mondanák, hogy a víz mindent összeköt. Hiába vagyunk a kontinens közepén, nekünk is közünk van az óceánokhoz, a folyókhoz, akárhol vannak is, és ugyanúgy az óceánok is befolyásolnak minket itt a kontinensek közepén is, úgyhogy természetesen én ezt úgy látom, hogy a víz nem ismer határokat, és mindenkit, és mindent összeköt.
0: Na most mielőtt tovább mélyednénk a habokban, vagy a mélységekben, engedje meg, hogy röviden bemutassam hallgatóinknak. Dulai Henrietta, oceanográfus, geokémikus, a Hawaii Egyetem professzora, Zselízen született 1973-ban. Alapiskolába még a Garamparti településen járt, de már Nyitrán szerzett élelmiszeripari érettségi bizonyítványt. Nukleáris kémia szakon végzett a Prágai Cseh Műszaki Egyetemen, 1997-ben diplomázott. Szakdolgozatának a sugárvédelem volt a tárgya. Doktori tanulmányait is itt kezdte meg, de már a Floridai Egyetem óceánkutató tanszékén fejezte be 2005-ben. Disszertációját a kémiai oceanográfia témakörében írta. Pályáját a Massachusetts-i Woods Hole óceánkutató intézet kutatójaként kezdte, majd a honolulu-i székhelyű Hawaii Egyetemen kapott állást, ahol jelenleg is a geológia és geofizika tanszék oktatója. Nem csak oktat, de kutat is, ezen kívül két tudományos folyóirat szerkesztője és nemzetközi szervezetek kutatási tanácsadója. Azt tanulmányozza, hogyan hatnak ki az emberi tevékenységek a vízminőségre, valamint hogyan tudnánk csökkenteni az emberi szennyezés és klímaváltozás hatását az óceánokra és egyéb vizekre. A legjobban rangsorolt szlovákiai kutatók egyike. Első szlovákiai nőként járt és kutatott az Antarktiszon. Férjével és két gyermekével csaknem másfél évtizede él a csendes óceán kellős közepén, az Egyesült Államokhoz tartozó szigeten, Hawaiin. No most, csontfaló zombifirgekről, vámpírtintahalakról és vérhasú fésűs medúzákról nem fogom kérdezni, mert hogy nem biológus a végzettsége, hiába óceánkutató, hanem kémikus, egész pontosan geokémikus, tehát nem a világtenger élővilágával foglalkozik, legalábbis áttételesen, hanem a tengervíz kémiai összetételével, de ez már inkább kérdés, hogy miből áll egy geokémikus óceánkutató munkája konkrétan az öné.
1: Hát egy kémikus, aki próbálja megérteni az élet folyamatát, a föld folyamatait, és ugyanúgy az élet folyamatait, mert összefüggnek, kémiai elemeket, új lenyomatokat követ, hogy megpróbáljuk megérteni ezeket a folyamatokat, és igaz, hogy nem vagyok biológus, nem foglalkozom biológiával, nem az én szakom, de rengeteget kollaborálunk biológusokkal, mert azért a kémiai anyagok az alapja minden élő szervezetnek is, így nagyon fontos megérteni. Először is a kémiai összetételt, mert az diktálja, hogy ki hol tud megélni. Említetted az oxigén tartalmát az óceánnak, a korallok fehéredését is, savasodás, ez mind kémiával függ össze. Úgyhogy ezekkel is foglalkozom, és ezért azért biológusokkal is kollaborálunk, de alapjában véve arról van szó, hogy megértsük, mik a kémiai folyamatok, mik a kémiai összetételei a vizeknek, hogy jobban értsük az életalapját is, meg az áramlatokat, honnan jön a víz, milyen idős a víz, milyen rég esett az eső, hogy most talajvíz, ami most kifolyik az óceánba. Ezt mind kémia segíti nekünk megérteni.
0: Ugye, ha már szóba kerültek a korallzátonyok, illetve a korallzátonyok állapota, azon mi múlik voltaképpen? Miért nem mindegy, hogy milyen állapotban is vannak. Nyilván álságos a kérdésem, mert hogy ez óriási probléma, de szeretném, ha elmagyarázná, hogy mi múlik a korallzátonyok állapotán, illetve min múlik a korallzátonyok állapota?
1: Igen, ezt a kérdést gyakran kapom például az itt élő emberektől a kontinense, hogy hát miközben nekem a korallokhoz, azon kívül, hogy gyönyörűek, persze gyönyörűek és gyönyörű úszikálni és búvárkodni fölöttük, de összefüggők is nagyon kihatnak az egész klímára, meg mindenre, ami velünk is történik, és amit érzékelünk a kontinensen. A korallzátonyok azok, mint mondtuk, függnek a kémiai összetételtől a tengerben, az óceánokban, és más fizikai értékektől, például a hőmérséklettől. Nos, az óceán hatalmas hőt és széndioxidot nyel el, ugye össze van kötve az atmoszférával, és az óceán nagyon nagy szolgálatot nyújt nekünk azzal, hogy elnyeli a fölösleges széndioxid minimum felét, úgy gondoljuk most, amit mi kibocsátunk. És ez sajnos savasodást okoz az óceánban, és minden, nem csak korall, de kagyló, meg egyéb élőlény, kalciumkarbonátot kibocsátó héjat, vagy csontvázat építő élőlény, sajnos gondban van, amikor savasodik a tenger. Nem tudnak olyan könnyen építeni ezt a héjat, vagy a csontvázat. Ez egy dolog, hogy befolyásolja egy globálisan ugye a széndioxid kibocsátás, meg a hőmérséklet. A másik, a hőmérséklet az abban is befolyásolja magát az élőlényeket, azok állatok, ugye a korallok, hogy ők nem tolerálják a nagyon meleg hőmérsékletet. Olyankor elhagyják a vázukat, és sajnos el is pusztulnak aztán, amikor nem tudnak visszatalálni. Ezt úgy ismerjük, hogy korallfehéredés, amikor kifehérednek az átonyok. Ez, igen, hát ez szomorú, ez gyakran megtörténik. Gyakran történik meg részlegesen, hogy azért még visszatalálnak az élőlények, és újra élednek, de van olyan eset, amikor nem. Úgyhogy ez ilyen nagyon nagy képben történő dolog, hogy azért, mivel klímaváltozás van, most már nagyon sok az extrém meleg nap is, nem csak itt a kontinensen, hanem az óceánok fölött is, ezt az óceán elnyeli ezt a hőt, és gyakran van olyan, hogy túl meleg a víz maguknak, a koralloknak is. Ehhez most hozzáfűzném még azt, hogy például, amit én kutatok, az az, hogy milyen szennyezés az emberektől, hogy kerül be, és milyen szennyezés, és hogy kerül be az óceánba, az óceánokba. Van olyan kutatás, ami azt mutatja, hogyha a korallzátony nem csak hőnek van kitéve, magasabb hőmérsékletnek, hanem például koffeinnak, a koffein ugye a kávéban, kólában, egyéb italokban van, csokoládéban, amit mi elfogyasztunk, belekerül a szennyvízünkbe, és aztán kifolyik az óceánokba. Szóval egy olyan korall, ami nem csak magas hőnek, hanem koffeinnek is ki van téve, az sokkal hamarabb hagyja el a vázát, és sokkal hamarabb fehéredik, szóval a meleg stresszt máshogy éli meg. Úgyhogy nem csak ezek a globális folyamatok, például magasabb hőmérséklet, de a lokális, helyi befolyások is, ugye azoknak is köze van ahhoz, hogy milyen egészséges egy korallzátony. És ezért mondtam azt, hogy igen, itt a kontinensen élőknek is van közük a korallokhoz, érdekük, hogy egészségesek legyenek, mert rengeteg széndioxidot, ami beleoldódik a tengerekbe, aztán az óceánokba, aztán ők földolgozzák, és megépítik a vázukat, és lekötik több ezer évre, remélhetőleg több száz, több ezer évre, és ez ugye segít globálisan limitekben tartani a széndioxidot.
0: Készülve beszélgetésre olvastam, hogy ezzel a bizonyos felmelegedéssel, mármint hogy az óceán vizének felmelegedésével, ugye,

0: majd beszélhetünk nagyobb képekben is, de konkrétan, uh-huh. amit én kutatok, az az, hogy mennyi nitrogén és foszforusz folyik bele a tengerpartokba, a korallzátonyokra, és van olyan nitrogén-foszforusz arány, amit a korallok szeretnek, vagyis hát azok az organizmusok, amik ebből aztán a korallok élnek, és vannak nagyobb nitrogén-foszforusz arányú területek, amiket az algák szeretnek. És ez az elalgásodás nagyon gyakori sajnos Hawaiion is, a hawaii korallzátonyokon, főleg az invazív algák azok, amelyek szeretik azt a túl sok nitrogént. Ez úgy van, mint az embereknél, hogyha túl sokat eszünk valamiből, hát azért attól elhízunk. Na, ugyanúgy a korallzátony is túl sok nitrogént kap, valami áramlik benne, és az, ami történik, az, hogy ezek a makroalgák és kisebb algák is elterjednek. Aztán, amikor ezek elkezdenek elpuszulni és rothadni, hogy úgy mondjuk, vagy hát a mikróbák dolgoznak rajtuk, és lebontják őket vissza széndioxidra, és hát ez feloldott állapotban van az óceánban, akkor ugye a savasodást is újra okozzák, és az oxigént is elfogyasztják. Ez sajnos probléma világszerte. Most az oceanográfusok úgy tartják, hogy az oxigén szint csökkenése az óceánban az egyik legnagyobb problémája annak, hogy klímaváltozásunk van, és hogy az emberek befolyásolták, hogy mennyi nitrogén folyik bele az óceánokba. Kitérnék arra, hogy a magasabb hőmérséklet azt okozza, hogy kevesebb gáz tud beleoldódni az óceánokba, a vízbe, és ugye akkor már magában az a víz kevesebb oxigént fog tárolni. Ehhez még hozzáadjuk azt is, hogy ugye ezek az algák, amikor elkezdenek lebomlani a mikróbák segítségével, azok a mikróbák elhasználják az oxigént, ezt hozzáadjuk. Hát hatalmas területek vannak, amik most annyira alacsonyak az oxigénben, oxigén szintjük olyan alacsony, hogy az élőlényeknek el kell onnan távolodniuk, nem tudnak többé megélni azokon a területeken, ahol eddig éltek. Ez vonatkozik ugye a halakra, amiknek kell az oxigén, de egyéb rengeteg más élőlény is van, ami az oxigéntől függ.
1: Ugye tudható, hogy az óceánok ma savasabbak, mint voltak 1000 évekkel ezelőtt is akár, vagy mint az elmúlt 26 ezer évben bármikor, legalábbis erről olvastam, ez mert hogy több széndioxidot nyelnek el a légkörből, de ez mivel jár az, hogy a tengerek elsavasodnak, ez mit hoz magával?
0: A pH érték, ugye, hogy mennyire savas valami, az óceánban úgy átlagban 8,1, és aki valamit emlékszik a kémiából, az tudja, hogy 7-nél magasabb, azaz végül is lúgos az óceán, de szóval ehhez vannak alkalmazkodva az élőlények, amelyek vázat, meg héjat építenek kalciumkarbonátból, de amint ez lecsökken egy picit, akkor annyira magas a széndioxid, feladott széndioxid szintje a tengerekben, hogy az feloldja a vázakat, és hiába próbálják a korallok meg egyéb élőlények építeni ezeket, nem sikeresek. De meg kell mondani azt is, hogy ez a folyamat, meg a pH érték változik nap és éjszaka közt. Például nappal, amikor a széndioxidot kiválasztják az élőlények, ugye fotoszintézissel, akkor sokkal magasabb a pH, szóval 8,1 fölé megy, és éjszaka, amikor összegyűlhet a széndioxid, szóval sötét van, úgyhogy a fotoszintézis nem működik, akkor a pH érték lejjebb megy. Úgyhogy így természetesen is azért az átonyok hozzá vannak szokva, hogy van pH értékváltozás éjjel-nappal, nyári-téli szezonban, stb. De az emberiség ugye ezt a sok extra széndioxidot kiválasztja és kibocsátja, és az óceán ezt föloldja. Ebből nem éjjel-nappali változások vannak, hanem egyfolytában változik ez a pH érték, és megy lejjebb és lejjebb, úgyhogy lemegy 8,1-ről 8,09-re egy éjszakára, vagy pedig egy éven belül, és most már stabilan lejjebb marad, szóval az átlag csökken, ez az igazi probléma, hogy az átlag csökken.
1: Aztán arról is lehet hallani elég gyakran, hogy az óceánok sötétednek, hogy évente 2-3 centiméterrel csökken, amennyire le lehet látni, és hogy a Balti-tenger

0: Ez pár évtized alatt 8 méterről 3 méter alá csökkent, hogy ennek sok oka van, de hogy nagy részt a partmenti mezőgazdaság is ludas, vagy hát az emberi tevékenység, ami a partmenti vizeket különösen érinti, és hát úgy tudom, ön is vizsgálta, és előbb is tett rá utalást, ezt a bizonyos mezőgazdasági kifolyást, ami a parti vizeket szennyezi. Mi minden jut a vízbe a partszakaszokról, illetve hát ezt a sötétedést konkrétan mi okozhatja az óceánokban?
1: Igen, mint mondtam, a kémia, hogy változik az emberek által, és mivel most vagyunk több mint 8 billióan, rengeteg élelmiszerre van szükségünk a Földön, és ehhez az kell, hogy a termőföldeink termékenyek legyenek. És ezt úgy érjük el, hogy extra nitrogént, foszforuszt és egyéb kémiai anyagokat adunk hozzá. Na és ez a nitrogén, a legtöbb nitrogén a Földön a levegőben van. Úgyhogy ezt mi kémiailag lekötjük a Haber-Bosch folyamattal, és ezzel ezt a nitrogént, ami amúgy inert a levegőben, mi biológiailag elérhetővé tesszük. És azért, hogy elérhető legyen ugye a növényeknek, amiket termeszteni próbálunk. De rengeteg nitrogén elfolyik a folyókba, bemegy a talajvízbe, és aztán ugye lassan megtalálja az útját az óceánokba, ahol rengeteg tanulmány kimutatta, hogy az ember megduplázta a nitrogén szintet. Hát ez magában már ugye, ha belegondolunk, hogy mik az emberek új lenyomatai a Földön, ez szerintem sokat mond, és ez a sok nitrogén, ami folyik bele a tengerbe, meg a levegőbe is kicsapódik, amit mi emberek bocsátunk ki, ez megváltoztatta az élő lények és az ekoszisztémák összeállását. Na és ezért vannak ezek az algásodások. Én beszéltem például a makroalgákról, amik a korallzátonyokon nőnek, de ugyanúgy a tengerszintnél, a felszínen, a fotoszintézissel, ilyen úszó planktonok, azok is elszaporodnak, és akkor az van, hogy amikor ezek elhalnak, süllyednek, vagy még ha élnek is, tudnak ugye mozogni a vízben, áramlatokkal, ezek megváltoztatják azt, hogy mennyire áttetsző, mennyi fényt enged át a víz. Na és ez gond például a korallzátonyoknak, hogy nem kapnak annyi fényt, ilyen árnyékolás történik, meg egyéb. Szóval ez egy változás annak az életkörnyezetnek, ami ott létezett, és most hirtelen és gyorsan át kell, adaptálódnia kell ezekre a változásokra, és gyakran nem bírják ezt a gyors tempót, a változást az ekoszisztémák.
0: A korallok fehérednek, az óceánok sötétednek, hát nem túl optimista a kép. Szóval, szó volt róla, az óceánok amolyan karbonkutak, tehát a széndioxid számára lerakó helyként szolgálnak. Mennyire fontos szerepet játszik az ökoszisztémában az, hogy az óceán képes megkötni, lekötni, tárolni a széndioxidot?
1: Hát ez az emberiség megmentője egyenlőre, az óceán úgy szolgál, hogy ugye, mint mondtam, több mint 50%-át annak, amit az emberek kibocsátanak a széndioxidnak, azt elnyeli. Anélkül még több széndioxid lenne a levegőben, és még nagyobb és gyorsabb változásokat, klímaváltozásokat észlelnénk mi a Földön. Úgyhogy köszönhetjük az óceánnak azt, hogy csak ennyire változott egyelőre a klíma. Viszont a kutatók sajnos rossz híreik vannak abban, hogy minél melegebb az óceán, annál kevesebb széndioxidot tud elnyelni, és most ugye melegszik az óceán, úgyhogy ez a kapacitás, hogy elnyeli az 50%-át, amit kibocsátunk, ez csökkenni fog, vagyis hát, hogy csökken, és ugye vannak változások, például a savasodás, ami viszont szintén az ellen dolgozik, hogy el tudja nyelni a széndioxidot az óceán. Rengeteg kutatás van arról, hogy tudnánk ezt effektívebbé tenni, hogy az óceán elnyeri a széndioxidot. Próbálkoztak kutatók már olyanokkal, hogy vasat tesznek az óceánba, vasreszeléket és oldatokat, azért, hogy a vas segít a planktonoknak nőni, több széndioxidot tudnak elnyelni fotoszintézisre, amikor ők elhalnak, aztán lesírnek, és ezzel effektíven viszik magukkal azt a széndioxidot, amit felvettek, mert ugye az most már cukorformában és egyéb kémiai anyagok formában, organikus kémiai anyagok formában része a sejtnek, meg a testüknek, úgyhogy ha lesír, akkor az effektíven elment a tenger felszínéről, és nem tud többé lebomlani és visszaengedni a széndioxidot. Na de ez természetes úton működik, és ezért voltam én az Antarktiszon, mert az egy hely geográfiailag, ahol rengeteg ilyen plankton elsüllyed, fölveszi először is a széndioxidot, aztán elsüllyed, de próbálták ezt effektívebbé tenni, azzal, hogy ugye, mint mondtam, vas oldatot engedtek a tengerbe, de aztán ennek etikai kérdései is vannak, ugye etikai oldala, hogy van-e jogunk tényleg az óceán összhangját fölbontani azzal, hogy mi oda akarjuk eltemetni az extra széndioxidot, amit kiengedtünk. Próbálnak más geológiai folyamatokkal is lekötni széndioxidot. Azon is gondolkodtak, hogy magas nyomás alatt a széndioxidot összenyomják és lenyomják a tenger aljára, hogy ott marad a magas nyomás alatt, de ez mindjárt lehet fújva, ugye, mert ez nagyon kihatna az élőlényekre, amik ott élnek, mert ott nem lenne oxigén, ugye a széndioxid van, és nem tudnának jól megélni, úgyhogy ez még nagyon sok kutatás folyik arról, hogy tudnánk effektívebbé tenni ezt a széndioxid pumpát, ahogy az oceanográfusok hívják.
0: Egyébként mi történik a széndioxiddal a vízben, meg egyáltalán hogyan tárolódik, milyen formában van jelen?
1: Széndioxid gáz beleoldódik az óceánokba, a vízmolekulák körülveszik és hidratálják, és aztán oldott széndioxid karbonát és hidrogénkarbonát lesz belőle. Na, ezek már oldott anyagok, ezek teszik lehetővé, hogy mint mondtam, a korallok, meg egyéb kagylók tudják a héjukat és vázukat építeni kalcium karbonátból. Ez a fő, ahogy lekötik, de maguk a planktonok a fotoszintézisnek köszönhetően lekötik a széndioxidot és ezt a feloldott karbonátot azzal, hogy ugye cukrokat és egyéb organikus kémiai anyagokat építenek belőle, úgyhogy részük lesz most már a szervezetükben, és itt vagy ha maradnak a víz felszínén, akkor a mikrobák lebontják őket, miután elpusztulnak, ekkor visszakerül a széndioxid a vízbe és a levegőbe, vagy pedig, ha meg elpusztulnak, akkor lesüllyednek a mélyebb óceánba, ahol az a remény, hogy eltart néhány száz, talán ezer évig is, hogy újra felszínre jöjjön az a víz, ami ugye ezek a kémiai maradványait ezeknek az organizmusoknak viszi magával. És ugye ebben gondolkodunk. Vannak különböző geológiai távlatok, vannak az emberi élet, vagy emberi kor, ugye néhány évtized, vagy évszázad, hogyha históriáról beszélünk, és aztán vannak a geológiai körszakok, amivel ezer és millió években gondolkodunk. De most annyira, de annyira sok széndioxidot bocsátottunk ki, hogy már az is segít, ha csak 50 évre, vagy így valahogy el tudnánk temetni azt a széndioxidot, vagy lekötni. Az óceán képes, attól függ milyen folyamatban, de az óceán képes lekötni a széndioxidot így néhány száz vagy ezer évre, úgyhogy ez is már segítene nekünk. Aztán vannak a geológiai folyamatok, amik segítenének több ezer évre is, de azok nagyon lassúak, még nem tudjuk, hogyan tudjuk őket fölgyorsítani.
0: Részben megválaszolta, de utalt rá, hogy egyre kevesebb széndioxidot tud már elnyelni az óceán, de hogy ami ott van, az kiszabadulhat, tehát az visszatérhet nagy mennyiségben a levegőbe?
1: Igen, pontosan az atmoszféra és az óceán össze vannak kötve, ugye az óceán felszíne elnyeli a hőt, elnyeli a széndioxidot, de ugyanúgy tudja kibocsátani. Például az óceán felszínén növő planktonok, amik lekötik a széndioxidot, azoknak köszönhetjük, hogy egyáltalán van oxigén a Földön, mert azok bocsátják ki a nagy részét az oxigénnek, ugye a geológiai idő során. Úgyhogy ők segítették elő azt, hogy aztán az atmoszféra, ami a korai, amiben nem volt sok oxigén, most van 20% oxigénünk. Úgyhogy ez is annak köszönhető, hogy ez a gázcsere az atmoszféra és az óceán között nagyon effektív. Ezért elér a széndioxidot, de ezért kell valahogy eltemetni azt a széndioxidot, vagy azt a planktont, ami nőtt belőle, ugye, ami lekötötte, hogy ne ott bomoljon le a felszínen, meg ne maradjon az a gáz a felszínen, és hogy ne tudja kibocsátani vissza az atmoszférába az óceán.
0: Örülök, hogy említette az oxigén termelést, és azt, hogy ez nagymértékben a planktonoknak köszönhető, mert hogy a köztudatban úgy él, vagy legalábbis bennem úgy élt, hogy inkább a fáknak köszönhetjük az oxigén, de hát én úgy olvastam most, és most kérem erősítsen meg, hogy legalább fele részben, vagy lehet, hogy még több részben a planktonok termelik az oxigént, és hát amit belélegzünk, most én is, ön is, és a kedves hallgató is, pont fordított sorrendbe kellett volna mondanom, az valamikor egy plankton kicsi szervezetét hagyta el. És ebbe így belegondolni eléggé megborzongatja az embert.
1: Ez így van, ezzel egyetértek. Nagyon nagy része van az óceán világának ahhoz, hogy mondtam, hogy mi is mit tapasztalunk, és mi a kémiai összetétele az atmoszférának is, mert a légtér az nagyon gyorsan tud mozogni, ugye a szelek keverik a levegőt, és tényleg az oxigén, amit lélegzünk itt a kontinensen is, persze valami jön a fákból is, vagy fűből, meg a körülöttünk lévő élőlényekről, akik tudnak fotoszintézis folyamatot csinálni, de a nagy része igen, az óceánokból jön, és keveredik.
0: És a szegény planktonokat fenyegeti valami? Mekkora veszélyben vannak? Ugye mondta, hogy a magas vastartalmú vizet szeretik, mi az, amit nem szeretnek?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Inkább azt mondanám, hogy nekik rengeteg féle fajta plankton van.
0: Először is, bocsássam, meg kezdjük saját azzal, hogy növény vagy állat, mert ha átlagot növény kell vonni, akkor inkább növényként hivatkoznak rá, de találkoztam olyan lexikon címszóval, ahol az is fölbukkant, hogy állat.
1: Igen, van fitoplankton, aki fotoszintézist tud csinálni, és az a növényféle, és aztán van a zooplankton, ami pedig ugyanúgy kis élőlény, mikroszkópikus, de ő már állat, mert ő nem tud fotoszintézist csinálni, hanem abból nyeri az energiáját, hogy a növényi planktonokat eszi, fogyasztja. Uh-huh. Úgyhogy azok, akik a növényi jellegűek, azok tudják csinálni a fotoszintézist és produkálni az oxigént. És mindegyiknek megvan egy bizonyos hőmérséklet, sóság, kémiai összetétel az óceánban, ami nekik megfelel. Úgyhogy most, hogy melegszik az óceán, változnak az áramlatok, változik a kémiai összetétel azzal, hogy mi emberek rengeteg kémiai anyagot bocsátunk ki, ezzel nekik is változik ugye a kedvenc helyük, ahol eddig tudtak élni, az már nem annyira élhető, de ugye ők passzívan csak az áramlatokkal tudnak helyet változtatni, úgyhogy az egész azért kicsit nekik is megnehezedett azzal, hogy a kémiai összetétel, a hőmérséklet meg egyéb dolgok már nem annyira optimálisak, mint, vagy hát változnak, és remélhetjük, hogy ők is fogják bírni tartani az iramot ezekkel a nagyon gyors változásokkal. Ezt már párszor említettem, hogy ezek a változások gyorsak, és most arra utalok, hogy megint a hőmérséklet milyen gyorsan változik, meg a kémiai összetételek, meg minden, mert hogyha belegondolunk geológiailag, már volt magas széndioxid tartalma az atmoszférának, már volt sokkal melegebb időszak is a Földön, de azok a változások több ezer év, tízezer éven belül történnek meg, most pedig néhány évtized, és már látunk változásokat, úgyhogy azért az evolúció nem működik olyan gyorsan, hogy az élővilág tudjon lépést tartani azzal is, hogyha persze megvan bennük az a lehetőség, hogy tudják jobban tolerálni a meleget, magasabb hőmérsékletet, de nem minden egyénes, ez túl gyors, ami most történik.
0: Attenborough új filmjében és a hozzá kapcsolódó könyvében sok szó esik az úgynevezett fenékvonóhálós halászatról, hogy ez mérhetetlen pusztítást okoz, mert hogy letarolja az óceán aljzatot, és hát szóval szörnyű eredményei vannak ennek a halászati formának, hogy a lerakódásokat is a tengerfenéken megbolygatják, és amikor a széndioxid tárolásáról volt szó, és utalta kalciumkarbonátra, a kalciumkarbonát jelenlétére, hogy itt ez a fajta halászat még azért is veszélyes lehet, mert hogy felkavarja ezeket a széndioxidot lekötött, vagy megkötő üledéket?
1: Igen, ezzel is összefügg. Természetesen az üledékek rengeteg organikus anyagot tárolnak, több ezer évig tart, míg azok az üledékek ugye megnőnek 1-2 kilométer vastagságra is, ami most ugye van az óceánfenekén. Ha már elég mélyre el tud temetődni az organikus anyag, akkor nagyon jó, mert lekötötte a széndioxidot, és hát ha ezt fölbolygatjuk, akkor ugye gond van, mert felszabadítjuk, és megváltoztatjuk azt a természetes folyamatot. Ezzel jár az is, hogy azokban az üledékekben kevés az oxigén, amikor azt fölbolygatják, akkor a sok anyag, ami redukált formában van, leköti az óceánból az oxigént, úgyhogy az élőlényeknek természetesen ez nem jó, de hát az ilyen halászat rosszat tesz az élővilágnak. Ezt saját szemben tapasztaltam, sajnos ugye Hawaii körül is, és például voltunk egy hajóúton az Emperor tenger hegyeken, amelyeknek a teteje van 1-2 kilométer mélyre, és ott is láttuk, hogy igen, húzták a hálókat, látunk hálómaradványokat. Ez több ezer kilométerre van, akármilyen kontinenstől és szigettől, és mégis láttuk, hogy az emberek ott is tevékenykedtek, és több ezer éves korallok ott voltak összetördelve, sörös üveget láttunk. Szóval azért az szomorú látni, hogy az emberek új lenyomatai bár mindenhol megtalálhatók, és ezt így negatívan értem.
0: Ugye ezt úgy képzeljük el, hogy mintha fölgerebjéznék mintha fölgerebjéznék az aljzatot, és akkor ilyen hálókat, óriás hálókat vontatnak, húznak hajók, amelyek közben súrolják az óceán mélyét, és ott pusztítanak mindent, valóban több ezer éves koralltelepeket, és hát olyan halakat, vagy olyan élőlényeket is kifognak, amit nem is akarnak kifogni, de hát kifogták, és ugyan úgy olvastam, hogy visszadobják, de hát azok javarészt megdöglenek, és így is óriási kárt okoznak, mert hogy egy csomó lény így nem hogy kihal, de hát sokkal kevesebb marad belőlük, és nem tudják betölteni azt a szerepet, amit a élelmiszerláncban be kell, hogy töltsenek.
1: Igen, ez pontosan így van. Ez gond a világ minden táján szerintem, és rengeteg, hát harc van ez ellen. De megemlíteném, hogy például Hawaii körül a helyiek, az őslakosok ugye dobták a hálókat, húzták a hálójukat, de tudták úgy csinálni, hogy azért nem hagytak annyi pusztítást maguk után. Úgyhogy azért van remény, hogy tudjuk azért úgy csinálni a dolgokat, hogy kisebb mennyiségben és odafigyelve, hogy legyen bennünk azért annyi optimizmus, hogy ha odafigyelünk és jól meggondoljuk, hogy mit is csinálunk és hogy csináljuk, azért lehet fenntarthatóbban is csinálni a dolgokat, de igen, sajnos a halászat az köztudott, hogy rengeteg kárt tud okozni az óceánokban.
0: Ezt a Attenborough-féle film hát drámai felvételen mutatja be, és hát lehet tudni, hogy igazából olyan, mint egy tarvágás, csak éppen a víz alatt, és hogy úgy képzelheti el az ember, mint amikor az amazóniai őserdőket kivágják, vagy kivágták, és hogy ez a pusztítás mértéke még az űrből is látszik, és ez az, ami igazán elgondolkodtató, és ráadásul ez a fajta fenékvonóhálós halászat, ez nem illegális, az ember azt gondolná, hogy ezt nem engedik, de engedik, és a világon azt hiszem, csak 3%-nyi az az óceán terület, ahol ez tiltott, és pont amikor a Attenborough-féle film és könyv kijött a szerző 99. születésnapjára valamikor májusban, akkor volt a nizzai ENSZ óceán konferencia, és ha minden igaz, ott sikerült megállapodni, hogy ezt a 3 kilométeres tilalmi övezetet, ezt 30 vagy 3%-os tilalmi övezetet 30%-osra növelik, úgyhogy azért változás van, de ugye kérdés, hogy ez mire lesz elég, ha csak ilyen ütemben próbálják szabályozni ezt a bizonyos túlhalászatot.
1: Igen, én is sok ilyen szervezet megszólít, hogy segítsek nekik fölhalmozni kutatásokat. Mi az evidencia, amink van, hogy föl tudjuk mutatni, hogy ez vagy az káros, amit az ember csinál, hogy hagy ki az ekoszisztémákra, és most pont ezzel kapcsolatban is megszólítottak, hogy az Emperor hegyláncon ez tilos legyen. Vagy hogy ki tudják küszöbölni onnan a halászatot. Hawaii körül is ugye megalapítottak ilyen területeket, ahol egészen tilos a hajózás. Mi is, ha megyünk, mint kutatók, nekik is külön kérvényeket kell benyújtani, hogy ezeken a területükön át tudjunk menni. Olyankor nem szabad semmit kiengedni a hajóból, vintákat se nem gyűjthetünk, ha csak nincs ugye engedélyünk. Úgyhogy azért vannak területek, de több ilyen terület kéne.
0: Ugye ez a bizonyos film, illetve kötet az óceán csodáiról több helyszínt is megelevenít, tehát rengeteg helyszínen forgattak ennek a filmnek a létrejöttéért, és hát egyebek mellett Hawaii-ra is ellátogatott a stáb, és hát a kötet, illetve a film is kiemeli, hogy a Hawaii őslakosok a természetvédelemtől elválaszthatatlannak találták a kultúrájuk védelmét, és mindkettőre hivatkozva sikerült kiharcolniuk egy ottani természetvédelmi övezetet. Alig, hanem imént erre utalt ön is, ez az általam kimondhatatlan nevű, de azért megkísérlem, Papa Hanu Umo Kua Kea nevű vízrezervátum, vagy inkább tengeri nemzeti park, ahol bizony sok minden tilos, és hát meg is van az eredménye, mert hogy újra élett a természet.
1: Igen, igen, pontosan erre utaltam én is, de tudom, hogy azért még, az még nem, szóval nagyon nagy lépés, de például az áramlatokat nem lehet megállítani, úgyhogy most a legnagyobb gond ebben a rezervátumban az, hogy jön a szemét az áramlatokkal, kimosódik a kis szigeteken, úgyhogy azért még nem 100%-os a megoldás, de már nagyon örülünk, hogy legalább ez létezik, és nagyon segít ez az élővilágnak.
0: Attenborough egyébként pont ezt hozza föl példának, mert a könyv egyik, vagy a film egyik ilyen fő tanulsága, hogy békén kell hagyni az óceánokat, és van kellő ereje az ökoszisztémának, hogy regenerálódjon, és hát, hogy ezen a bizonyos Hawaii tengeri nemzeti parkon ezt kiválóan láthatjuk, illetve ez kiváló példája ennek a áldásos folyamatnak. Egészében, ugye ön most már, ahogy utaltam rá, másfél évtizede él Hawaii-on. Mit tanulhatnánk el a hawaiiaktól, önöktől, mit Közép-Európában?
1: Hát a hawaii őslakosok több száz éve élnek együtt, ugye polinézek, és több száz éve élnek egyensúlyban a természetükkel. Nagyon-nagyon jól csinálták, hogy megmaradt az egyensúly. Kihasználják ugye a természeti folyamatokat, viszont nem balanszolják ki az egyensúlyból a folyamatokat ugyanakkor. Rengeteg példa van erről, mert végülis én nem azért mentem Hawaii-ra, hogy ezt én valahogy úgy értékeltem, mert még nem is értettem, de most, hogy 15 éve ott élek, és a kutatásunknak annyira a része ma már tőlük tanulni, velük együtt dolgozni, megpróbálni visszaállítani az agrikultúrát, azt, hogy a turistákat hova, melyik tengerrészekre ne engedjük inkább, meg ilyen döntéseket hozni, a vízzel hogy kell gazdálkodni, hogy kell tisztán tartani, mik azok a folyamatok, hogyan lehet használni egy patakot arra, hogy igen, éltesse az embereket is, legyen mezőgazdaság, de ugyanakkor ne legyen benne az a sok fölösleges kémiai anyag, amit ugye a nyugati, úgy hívják, hogy nyugati mezőgazdaság csinál, és akkor az átonyaik is egészségesek maradjanak. Úgyhogy ők ennek mesterei, próbálok, még rengeteget tanulok tőlük, rengeteget segítenek ők is nekem a kutatásban. Ó, rengetegen meg is keresnek, hogy tudják, hogy én a víz körül, vízzel dolgozom, és megkeresnek, hogy oké, akkor kicsit tanulmányozzuk már, hogy megváltozott ugye az egész vízkörforgás a szigeteken, mert jött a nyugati társadalom és mezőgazdaság és életstílus, hogy tudjuk valahogy valamennyire legalább picit visszaállítani, vagy segíteni nekik harcolni azért, hogy igenis joguk van nekik ahhoz a mennyiség, vízmennyiséghez, amit 100 éve volt nekik, mert ma már nincs, hogy akkor azt, hogy tudják bebizonyítani, hogy itt 100 éve ennyi víz folyt, most pedig már csak ennyi, és akkor hogy tudnák visszaállítani azokat a mezőgazdasági formákat, amikkel ők pár száz éve simán eltartották azt a számú embert, aki ott élt a szigeteken. A turizmus ugye nagy gond. Most például egy olyan szervezettel dolgozom, akik azt akarják elérni, hogy egy bizonyos tengerpartra bizonyos számú turistát vagy embert engedjenek be naponta, és legyenek olyan napok, amikor nem mehetnek turisták. Ezt tudom, hogy turizmus ellen van, vagy hát valahogy menedzselni kell ezt a turizmust, hogy segítsünk azoknak, akkor az zátonyoknak és a tengerparti ekoszisztémáknak, hogy föl tudjanak kicsit lélegezni, és ahogy mondtad, az óceánnak nagyon nagy a kapacitása és képessége arra, hogy följavítsa magát, kijavítsa a hibákat, és hát a mi hibáinkat az emberiség okozta, gondokat, és úgy gondoljuk, hogy ez a tengerpart is ugyanígy tud működni, úgyhogy például most ez, mint mondtam, ez egyik szervezettel kollaborálunk arról, hogy mik az optimális, vagy hát jobb körülmények, ami segítene a tengerpartnak arra, hogy föllélegezzen, és kicsit rendbe rakja magát, rendbe hozza magát.
0: Ha már említi, vagy hát említed, mert akkor lelepleződtünk, hogy mi igazából tegeződünk, mert már több alkalommal is volt szerencsém beszélgetni veled, akkor átváltok én is tegeződésre. Szóval, hogyha már szóba került az, hogy minden mindennel szinte összefüggés, hogy a turizmus, hát ugye a zöld tengerparti golfpályáknak is ára van, mert hogy ugye azt műtrágyázni kell, hogy olyan nagyon szép legyen. Az a műtrágya viszont bejut a talajvízbe, az pedig az óceánba, és ennek is megvan a maga következménye. Tehát a turista csalogató eszköz idővel egy olyan kártékony hatást fejt ki, ami aztán végül magának a turizmusnak fog ártani, de legfőképpen a természetnek.
1: És ha vajon ez nagyon-nagyon, hogy úgy mondják, hot topic, forró téma, mert pontosan ezt kutatjuk most. Kimutattuk, hogy nem csak a nitrogén jön a műtrágyából, de ugyanúgy jön a permetszer is, és ez mind folyik ki az zátonyokra, ugyanúgy jön ugye a szennyvíz is, amit a turisták, a rezortok produkálnak. Sajnos úgy működnek most a rezortok, hogy igen, fogadjunk be jó sok turistát, nekünk az a bevétel, hát aztán majd valahogy a szennyvizet megoldjuk, vegye egy szép zöld pázsit, de sajnos a szennyvizet nem oldják elég jól, nincs teljesen lebontva sok organikus anyag, mint említettem már a koffeint, hát abból rengeteget látunk kifolyni az zátonyokra, de antibiotikum, egyéb gyógyszer, azt mind látjuk, és ugyanígy a műtrágyákat és a permetszereket is, amikkel ugye a gazírtó és egyéb. És szerintem ez nem csak Hawaiion gond, ez világ minden részén gond, itthon is gond, a talajvízünk sem olyan tiszta, mint kéne, mert azért itt is megesik a gazírtó használata, meg a permetszerek és a műtrágya használat. Ezért a legközelebb a hallgatók ilyesmi felé nyúlnak, gondoljanak bele, hogy azért ez nagyon oldódik a vízben és a vízünkben, vizeinkben köt ki aztán, és hát visszatérhet olyan formában, hogy a halak testébe is bele épülhet, és aztán mi megesszük, ugyanezt, ez már ugye köztudott a mikroplasztikokról is, a mikroműanyagokról is, de ugyanúgy a permetszerekből is, és egyéb organikus anyagokból, PFAS, most arra nagyon odafigyelnek a kutatók, az is ki van mutatva, hogy rengeteg belekerül az élelmiszerünkbe.
0: Utóbbi micsoda?
1: Azok a teflon és hasonló kémiai anyagok, amik hát rengeteg helyen használandóak, például tűzoltó anyagok, sütők és hasonló.
0: Értem. Ha már Hawaii illetőségű óceán kutatóval beszélgetek, és hát ebben a bizonyos Attenborough filmben példának állítják ezt a bizonyos északnyugati Hawaii tengeri nemzeti parkot, akkor hadd kérdezzem meg, hogy Attenborough arról beszél, hogy itt rövid időn belül sikerült a ökoszisztémának regenerálódnia, és ez pozitív példa, és hogy ennek egy konkrét szemtanúja is van, méghozzá Wisdom, az Albatrosz, ami nem tudják hány éves, de lehet, hogy már 70, sőt, biztos van 70 éves, mert 56-ban gyűrűzték meg, és hogy rendszeresen visszajár erre a helyre, és ott költ, és ő igazán láthat, vagy végigkövethette, hogy milyen volt ez korábbi állapotában és milyen a mostani állapotában, de csak oda akarok kiukadni, hogy ezt a Wisdom nevű albatroszt, ezt volt szerencséd már látni, vagy hallottál róla?
1: Nem találkoztunk még. Van egy kedvenc turista utunk, aminek a végén albatrosz fészkák vannak, de nagyon szeretünk járni. de konkrétan viszont még nem hiszem, hogy találkoztam, de fantasztikus állatok, igen, és őket is sajnos már úgy van, hogy védeni kell azon a szigeten, ahol mi élünk, ott van ilyen kerítés, mert ugye a nyugati emberek hoztak be patkányokat, meg egyebet, amik ugye veszélyeztetik az albatroszokat, úgyhogy védeni kell őket, mert a földön rakják a fészküket.
0: És akkor a legvégére, mert az időnk vészesen fogyóban van, hogy Attenborough ezt a filmet azért készítette, illetve hát a könyvet azért írta alkotó társaival, hogy hát fölhívják valóban az emberek figyelmét arra, hogy megállt kell parancsolni az óceánok kizsákmányolásának, hogy ezen változtatni kell, de lehetünk bizakodók? Van rá alapunk, hogy ez valóban meghallgattatik, és hát például felhagynak azzal, vagy legalábbis visszafogottabban fogják művelni ezt a bizonyos túlhalászatot, meg úgy egyébként. Mennyire vagy bizakodó, vagy mennyire vagy optimista?
1: Hát én Hawaiiról nézve nagyon optimista vagyok, mert mint mondtam, ott az emberek megértik, hogy az ő életük az óceántól függ, az óceánoktól függ, és hogy egyensúlyban kell velük élni, és ez annyira erős és köztudott, hogy ezt nem lehet ignorálni. Ugye dolgozok más csendes óceáni szigeteken is, látjuk, mennyire befolyásolja a klímaváltozás, a halászat az ottani emberek sorsát, ugye utalok most a klímamigránsokra, a csendes óceáni szigetekről, akiknek amúgy fenntartható halászattal éltek meg, de a tápláléklánc megbomlott, ezért nem tudnak úgy élni, ahogy eddig tudtak, de annak ellenére van ilyen optimizmus, és összefognak, és próbálják, hát például rengeteg dokumentumfilmmel is, de politikailag is befolyásolni az emberek gondolkodását, mert igen, azok, akik kontinensen élnek, azoknak is közük van ahhoz, hogy őnekik milyen a megélhetőségük, és akik a kontinensek belsején élnek, azoknak is oda kell figyelni, hogy milyen állapotban van az óceán, és tanítani, tanulni erről, mert az segít szerintem, hogy például az ilyen dokumentumfilmek, mint Attenborough, amiket annyira jól el tudja mesélni és összekötni a dolgokat, hogy ebből rengeteget tudunk tanulni, és ha már hallottunk róla, akkor már úgy állunk hozzá, hogy hoppá, ehhez nekem is közöm van, és én is tehetek valamit érte, és akkor tegyünk tengerekért és az óceánokért valamit minden nap.
0: Ürge Forszász Diana, a neves klímakutató mondta a film megtekintését követően, hogy sokan nyaralnak majd tengernél, ugye, ezen a nyáron is, de hogy egész másképp megy be az ember a vízbe a strandon, ha ezt a filmet látta, és hát szerinte is ezzel azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetünk, vagy mindketten egyetérthetünk, hogy az iskolákban is be kéne mutatni. Az elmúlt szűk egy órában az óceánok vizébe merültünk alá, aki pedig vezetőnk volt ezen az utazásunkon, Dulai Henrietta, zselízi születésű, de Hawaiion élő óceánkutató. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is nagyon szépen köszönöm!
0: Kedves hallgatóink, társalgó műsorunk múlt év július 12-én elhangzott adásának ismétlését hallották. Dulai Henrietta oceanográfus, a Honolulu-i Egyetem zselízi származású professzora volt a vendégünk. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket itt, a Pátria Rádió hullámhosszain. Kovács János és Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: A Pátria Rádió hírei.
1: Az Európai Unió az együttműködésre épült, emlékeztet az Európa Napon az államfő. Letették az esküt a Magyar Parlament új képviselői. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 25 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök az Európa Nap alkalmából hangsúlyozta, az Európai Unió annak köszönheti létrejöttét, hogy az országok az együttműködést választották a konfrontáció helyett. Az államfő szerint Szlovákia számára az Unió nem csupán intézményrendszer, hanem a mindennapi élet része. Úgy fogalmazott, hogy az EU biztosít lehetőséget a tanulásra, a szabad utazásra, a munkavállalásra és a gazdasági fejlődésre is. Pellegrini hozzátette, az Európai Unió nem tökéletes és több területen változásra van szükség. Ugyanakkor továbbra is a biztonság, a lehetőségek és a közös felelősségvállalás tere marad. Az Európa Napot minden évben május 9-én tartják a Schuman nyilatkozat évfordulóján, amely az európai együttműködés alapjait fektette le. Robert Fico miniszterelnök megérkezett a moszkvai Kremlbe a győzelemnapi ünnepségek alkalmából, ugyanakkor nem vett részt a Vöröstéren rendezett katonai parádén. Az orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Ficót díszőrség és katonazenekar fogadta a Kremlnél. A szlovák kormányfő még tegnap koszorút helyezett el az ismeretlen katona sírjánál Moszkvában. A tervek szerint Fico kétoldalú tárgyalást folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml szóvivője szerint a szlovák miniszterelnök akár üzenetet is közvetíthet Volodymyr Zelenszky ukrán elnöktől. 10 óra után kezdetét vette az új összetételű magyar parlament alakuló ülése, amelyet Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitott meg, ami után a képviselők elénekelték a himnuszt. Sulyog bejelentette, hogy mindaz 199 képviselő benyújtotta hozzá a megbízó levelét. A képviselők délelőtt tettek esküt, majd a Tisza párt alelnökét választották meg. Magyar Pétert várhatóan délután 3 óra körül választják meg az ország történetében a 60. a rendszerváltás után Magyarország 9. miniszterelnökének, ezután mond beszédet. Az alakuló ülést végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz. Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának záró tétele az Örömóda. A Mi Hazánk frakció az ülés kezdete előtt jelezte, hogy nem maradnak az ülésteremben az Örömóda felcsendültekor, mert szerintük himnusza egy államnak van, ezért ezt a gesztust nem tudják elfogadni, mondta el az újságíróknak Torockai László frakcióvezető. Végül pedig délután 15:30 a Tampura zenekar kíséretében kivonulnak a Kossuth térre, ahol 16 órakor nyilvános ünnepség veszi kezdetét. Magyar Pétert a választásokat követő 27. napon választják miniszterelnökké, ez a legkorábbi időpont a rendszerváltás óta, ahogy arra sem volt korábban példa, hogy a kormányfő megválasztása már az alakuló ülésen megtörténik. Belgium amerikai rakéták vásárlását tervezi több mint 3 milliárd euró értékben, hogy megerősítse légierejét és légvédelmi rendszereit. A belga kormány az Egyesült Államoktól kérte a beszerzési jóváhagyását. A csomag részei az AIM-120 AMRAAM típusú rakéták, amelyeket a Raytheon vállalat gyárt. Brüsszel abban bízik, hogy az üzlet révén a Raytheon gyártásának egy része Belgiumba kerülhet. A szerződésért ugyanakkor Hollandia is versenyben van.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, égbolt lesz ma jellemző, elszórtan csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul, a gyenge mérsékelt északi szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Sárét és Felsőpatony között, felváltva halad a forgalom. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Keleten a helyzet, köteles Szabolcssal.
1: Itt ülünk Kassán, a Tália Színház öltözőjében, és Tóth Tibor, Jászai Mari díjas színművésszel fogunk beszélgetni a következő percekben. Hát nem meglepő, hogy egy színésszel egy öltözőben beszélgetünk, és majd felfejtjük, hogy miért is vagyunk itt, most ebben az öltözőben. De ezt a történetet kezdjük szokványos módon a gyerekkortól. Én úgy tudom, hogy Tóth Tibor, mikor gyermek volt, akkor a határőröktől kitűzőket és különféle jelvényeket kért és szerzett. Ez még megvan, ez a jelvénygyűjtemény?
2: Nagyon sokáig megvolt, de aztán az egyik barátom szintén gyűjtötte. Jobban mondom, akkor kezdte el gyűjteni, amikor én már leálltam ezzel a gyűjtéssel, és hát egy ilyen gyenge pillanatomban az egész gyűjteményemet odaajándékoztam, amit egy picit a mai napig bánok, mert voltak ott nagyon, hogy is mondjam, ma már értékesnek mondható, meg személyes kötődésű jelvények is, és én ezt anno odaajándékoztam. De nem csak jelvényeket kaptunk ezektől a szovjet katonáktól, hanem például én kaptam egy bicskát egyszer. Tehát az úgy zajlott, ugye, hogy a határ két oldalán volt egy zóna, ők a zóna egyik szélén, a szovjet szélén voltak, járőröztek, mi pedig a másik szélén, a csehszlovák úgymond szélén, a sorompon kívül, és akkor így mutogattunk, meg kommunikáltunk, amennyire tudtunk egymásról, és általában Pedro rágógumit dobáltunk át nekik, és ők ennek fejében ilyen leszették a mundérukról a jelvényeket, és azokat dobálták vissza, és egyszer egy 2 decis lapos, rumos üveget, teli rummal természetesen átadobtam, mert ő mutatta, hogy neki van bicskája, de hogy ez nem Pedro rágógumér, valahogy meg sikerült kommunikálnunk, és 2 deci rumér kaptam egy bicskát. De hát az a bicska sincs már, meg nem tudom, hogy hol lehet.
1: Hát ugye akkor most már egyértelmű lesz, hogy Tóth Tibor az ország keleti határán nőtt föl, egészen pontosan a híres Nagyszelmencen. Milyen volt azt a sorompót nézni egész gyermekkorodban? Mi nem mehettél át, és pedig ott volt a falu másik része.
2: Igen, nekem gyerekkoromban volt egy álmom, ami arról szólt, hogy szeretném végig biciklizni a falumat. De hát ez a mai napig nem sikerült, mert most már átmehetnék, a biciklit is átvihetném a kis határátkelőn, de hát valahogy nem sikerül ezt most már megoldani, mert nagyon ritkán vagyok otthon. Én szerettem volna végig biciklizni a falumon, mert én soha nem értettem azt, hogy miért van itt ez a sorompó, miért van itt ez a határ, és Kisszámencnek miért csak a római katolikus templomáig látok el, ott volt egy kanyar, mi lehet vajon a kanyaron túl, én ezt szerettem volna tudni. De hát sajnos erre soha nem került sor. És hát ebben a légkörben, ebben a tudatban töltöttük mi ott a gyerekkorunkat, számunkra természetes volt, mivel ebbe születtünk bele, ebbe a helyzetbe, és természetes volt, hogy ott van az a határ. Természetesen a politikai hátterét csak később értettem meg, amikor már nagyobbacska lettem, meg felnőtt lettem, meg amikor már a szüleim, édesapám ezekbe a dolgokba beavatott, meg a nagyszülők, de akkor is nehéz volt felfogni, hogy miért van ez így.
1: És csehszlovák katonák nem voltak ezen a határon, mert ott folyton mindenki a szovjet katonákat emlegeti.
2: Voltak, de nekik ott nem volt ilyen, hogy is mondjam, bázisok. Ők nem járőröztek. Tehát ők a faluba úgy grasszáltak kocsikkal, de ők nem őrizték olyan szinten a határt, mint a szovjetek. Én nem tudom, mitől féltették a szovjetek ezt a határt, tehát senki nem akart ott átszökni, átmenni, de teljesen intenzíven őrtorony volt, abba őrködtek, aztán később már egy ilyen babát tettek be, egy ilyen uniformisba beöltözött babát, hogy mindenki tudta, hogy nincs ott élő ember, de hát nem is értem, hogy miért, de nagyon-nagyon karban tartották ők ott azt a zónát. Minden nap például átboronálták. Jött egy gép, jött egy munkagép, és minden nap átboronálta, az ilyen friss, átdolgozott sáv volt, hogyha esetleg valaki átment, akkor a lábnyomait lehessen látni. Tehát elképesztő módon őrizték azt a határt, és a drótba pedig, mert több drótkerítés is volt, és az egyik drótkerítésbe pedig áram volt vezetve, egyenáram. Azt fogtam is, tehát az így rázta a kezemet elég szépen, elég intenzíven, állítólag abban valami szignalizáció is volt, hogyha az valami hozzáért, akkor ők azt valahol látták a bázisukon. De egyébként nem tudom, tudod-e, vagy a hallgatók tudják-e, mi forgattunk erről egy filmet, erről a történetről, a Határ, a Hranica című filmet, Jaro Vojtek dokumentumfilm rendező barátommal, amit a Szlovák Film Akadémia Oscarra is jelölt, és hát a dokumentumfilm kategóriában el is jutott a legjobb 10-ig, aztán a 10-es szórásnál esett ki, és hát azt elég hosszú időn keresztül, olyan 9-10 éven keresztül forgattuk, pont akkor, amikor ezek a politikai események zajlottak, tehát az Európai Uniós csatlakozás, a schengeni határ létrejötte, a kis határ megnyitása, és a többi, tehát lejártunk oda elég gyakran, és akkor mindig, hogyha volt valamilyen esemény, akkor mi azt szépen kamerára rögzítettük, és aztán összeállt belőle egy ilyen dokumentumfilm, amire én elképesztően büszke vagyok, hogy ennek a részese lehettem, meg ilyen koordinátora.
1: Úgy tudom, hogy édesapád kőműves volt, és több helybéli templomot is épített, ez mind érdekesség, tudtam meg, de hogy örököltél ilyen kézügyességet tőle?
2: Nem, sajnos nem. Bár ő nagyon szerette volna, mindig, amikor gyerek voltam, mindig vitt magával, hogyha tehette. És hogyha otthon is munka volt, vagy hát otthon is állandóan, ő mindig épített, ő mindig csinált valamit, ő mindig ezermesterkedett, mindenhez értett. Tehát az egész rokonságnak ő építette fel a házát. Természetesen ingyen is bérmentve, tehát akkor kalákába dolgoztak az emberek, de ő volt a szaki, és ő rakta a csempét, ő falazott, ő vakolt, ő mindent csinált. És amikor magunknak is, tehát mit tudom, egy ilyen mellékhelyiséget épített otthon is, akkor is ott kellett állni mellette. Hiába nem volt semmilyen teendő, ott kellett állni mellette. Fiam, légy itt, nézd, tanuld. Tehát én pedig szívesebben lettem volna a focipályán, természetesen, mert a haverok már mind ott voltak, de ott kellett lenni mellette. De valahogy néhány dolgot ellestem, de ilyen kőműves technikákat természetesen nem, meg hát most már azóta teljesen újszerű dolgokkal dolgoznak a kőművesek is, de nem vagyok két balkezes, tehát egy IKEA-s bútort összetudok rakni, egy szöget be tudok verni a falba, meg egy polcot fel tudok fúrni a falra, de nem örököltem azt a fajta tehetséget és kézügyességet, ami neki volt.
1: Édesanyád munkahelyét tekintve alapvetően emlékezzünk meg a Szirénfalvi gáztelepről, és a jól ismert gazolinról, amit a környéken, hogy ez egy legendás fogalom, ez egy ilyen melléktermék, vagy kőolaj származék, amelyet ott az emberek használtak üzemanyag helyett is. És most így utána nézte pont emiatt, és ez már nem létezik, pedig milyen energia szükség van mostanában. Voltál ott Szirénfalván ezen a gáztelepen?
2: Hoha, persze. Nekem is Warburgon volt. És gazolinnal ment. Természetesen, hát akkor mindenkinek két ütemű autója volt.
1: Gázt termeltek ki, mert nekem ez nem egészen világos.
2: Igen, gázt termeltek ki, palackozó is volt, tehát palackoztak is, gázpalackozás is volt. A barátaim többen is ott dolgoztak ebben a palackozó üzemben, és mellesleg a gazolint is, ezt a kőolaj mellékterméket, ugye, ami nyers benzin volt gyakorlatilag, azt is termelték ki, és azt vitték a finomítóba. Tartálykocsikkal is, és aztán azt hiszem a vajáni finomítóba csövön is ment, ha jól tudom, amit meg is fúrtak, meg minden volt. Tehát óriási biznisz volt abban az időben a gazolin. Mindenki, aki tudott, üzletelt vele. Nagyon nehezen tudták ezt az egészet, hogy is mondjam, kordában tartani. Édesanyám félt. Tehát én szerettem volna, de édesanyám félt is. Hogyha szolgált, mindig mondta, hogy mennék. Gazolin mondta, hogy fiam, nem jöhetsz. Tehát annyit elvihetsz, amit a saját kocsidba, de ő egyébként nem engedte meg. Ő félt attól, hogy lebukik, vagy valami hátránya származik. Hát sajnos megszűnt. Ez én nem tudom, mi ennek az oka, hogy elfogyott, kiapadt a kút gyakorlatilag, de az a, mert ugye volt egy egyes termelőtelep, és volt egy kettes termelőtelep. Az egyest azt teljesen le is bontották. Tehát a múltkor elmentem arra, ott már semmi nincsen, ott már gaz, tehát ott már csak zöld övezet van, természet visszafoglalta azt, ami az övé, és a kettes telep, az pedig azt hiszem, az még áll, de hogy ott most mi van, de ti termelés már nincs, az biztos.
1: Továbbra is Tóth Tibor színművésszel beszélgetünk. Gondolom, hogy Nagyszelmencen kezdted az alapiskolát, és aztán Nagykaposra kerültél a gimnáziumba. Színjátszó voltál vajon? Mert úgy tudom, hogy neked azért ez nem volt ilyen egyértelmű, hogy színész leszel, de hogy voltak-e ilyen kezdeteid?
2: Nem. Óriási szívfájdalmamra nem. Nekem ilyen versmondó múltam van, Géczi Lajos nagyhírű magyar tanáromnak köszönhetően, de én nem az ő osztályába jártam. És ő csak a saját osztályával csinálta a színjátszókört. És én nagyon irigyeltem őket, hogy ők színjátszóznak, én pedig nem. Én egy évvel följebb jártam. A Géci osztály az alattam egy évvel járt. De versmondó versenyekre mindig felkészített engem, és mentem, és kisebb-nagyobb sikerrel részt is vettem ezeken a versenyeken, de színjátszó nem voltam. És akkor még nem is kacérkodtam, gimnazista koromban még nem is kacérkodtam a színészettel, bár a Géci mindig mondta nekem, hogy figyelj, nem szeretnéd, mindig kérdezte, érdeklődött. A Tália Színházban ott befolyásom van, esetleg elküldenélek egy ilyen tehetségvizsgára, megnéznének, stb. És én ezt mindig visszautasítottam. És aztán később, mikor már leérettségiztem, jóval később döntöttem úgy, hogy akkor talán mégis.
1: De ez úgy volt, hogy megláttál egy hirdetést, és jelentkeztél, mert nagyon sokaknak ez a sztoria.
2: Igen, ez egy ilyen jelentkezés folyamán történt meg, akkor még ugye együtt volt a két színház, a Magyar Területi Színház volt a neve, Matesz, és a Tália Színház egy ilyen fiók intézménye volt a Komárominak, és akkor közzétettek egy ilyen hirdetést, hogy...
1: És ez megváltoztatta az életedet, milyen érdekes, nem?
2: Hát rögtön nem. Mert ez 85-ben történt, amikor én ezt a hirdetést felfedeztem valamelyik újságban, és elmentem a tehetségkutatóra, ez Komáromban volt, a mostani Matyica házban volt, székelt akkor a színház, és harmad magammal felvételt nyertünk, csak engem elvittek katonának. És mikor visszajöttem, akkor pedig már nem volt üresedés, két év után, amikor leszereltem, és akkor csak technikusnak tudtak alkalmazni. Akkor Gyüre Lajos volt itt a művészeti vezető a Tália Színházban, és akkor beléptem, mint technikus, és később néhány hónapjára rá kinevezett engem színpadmesternek. Úgyhogy gyakorlatilag egy évig én a színpad technikával, meg a színház körüli technikai dolgokkal foglalkoztam. Mellette játszogattam kisebb szerepecskéket, tehát statisztáltam, mert tudták, hogy megvan hozzá a képességem, és aztán csak később jött a főiskola Lengyel Feri bácsinak köszönhetően, ő rugdosott el engem a színművészeti főiskolára, mondta, fiam, hogyha tehetséged van, és a színész szeretnél lenni, akkor tessék, ott van Pozsonyban a színművészeti. Nekem nem volt nagy kedvem már hozzá, és első alkalommal nem is sikerült, és második alkalommal vettek fel.
1: De az azért az elég nagy ugrás, hogy az ember színpadmester, vagy díszletes, és akkor egyszer csak meg főiskolás a színművészetén. És ott én néztem az életrajzodat, és ott csak pár év telt el.
2: Igen, és tudod, mi a legnagyobb ugrás? Az a legnagyobb ugrás, hogy 88-ban belépsz a színházba, 1988-ban technikusként, utána színpadmester vagy, utána segédszínész vagy, utána felvesznek a főiskolára, elvégzed, akkor még 4 éves volt a színművészeti főiskola, elvégzed a főiskolát, visszaszerződsz a Kassai Tália Színházba, mint végzett színész 94-ben, és rá egy évre már művészeti vezető vagy. Tehát ez a nagy ugrás. És azoknak a színészeknek, akiket te csodáltál még gimnazista korodban, amikor Nagykaposon vendégszerepeltek, és csodálva nézted őket, de még akkor is, amikor 88-ba idejöttem technikusnak, és a takarásból néztem, hogy próbálnak, és csodálva tekintettem rájuk. Egyszer csak, 6 év elteltével azoknak a színészeknek művészeti vezetője vagy. Kollár Péternek köszönhetően, mert ő szerette volna, hogy vállaljam, és aztán ugye ő ment, Fabó Tibi jött, és a Fabó Tibinél maradtam 3,5 évig művészeti vezetőként.
1: Hát ez a rossz emlékű intendatúra, de még egy picit menjünk vissza a főiskolára, Martin Huba osztályába kerültél.
2: Azt tudni kell, ez egy nyílt titok, hogy a Huba Vásárjová osztály volt a legerősebb akkor a színművészeti főiskolán, a legerősebb tanárkonstelláció. Hozzájuk szeretett volna mindenki bekerülni, és én azért is örültem később már, hogy elsőre nem vettek fel, mert másodszorra abba az osztályba kerültem, és egy csodálatos 4 évben volt. Hát a 4. év az már ugye össze-vissza, már akkor vendégszerepelgettem itt is, a Táliában, meg a Jókai Színházban is, de csodálatos tanáraim voltak ők, és nagyon sokat tudtam tőlük megtanulni, hála Istennek.
1: Lehetőség volt rá, hogy Magyarországra átmenjetek, és ott egy szemesztert, vagy 2 szemesztert áthallgassatok a budapesti színművészetén.
2: Mi másodéves korunkban mentünk át a tavaszi szemeszterre, és Kazimír Károly osztályába kerültünk. Az egy nagyon jó kis időszak volt, mert őszintén szólva én addig nem ismertem a magyarországi színházi világot, meg az alkotóit, színészeket nagyon, tehát itt tévéből a nagyobbakat, igen. De például én ott alapoztam meg a kapcsolatrendszeremet az alatt a fél év alatt. Tehát ott ismertem meg a korosztályomat, akik akkor jártak egyetemre, tehát a Hargitai Iván, ő akkor volt rendezőszakos, például Harsányi Súlyom László akkor volt rendezőszakos, Novák Eszter akkor volt rendezőszakos, Alföldiék előtte végeztek, és én ott nagyon sok emberrel az alatt a néhány hónap alatt nagyon sok emberrel megismerkedtem, ami a legfontosabb, minden este színházba voltunk. Minden este, de mindenevők voltunk. Tehát a Víg Színház, Madách Színház, akkor még működött híresen a Vidám Színpad, oda is ment

0: És mi akkor minden előadást, tehát a Katona József Színházban akkor még mentek a híres Csehovok, a Cseresznyéskert, a Platonov, tehát ezeket mindet láttuk nagyon-nagyon jó szereposztásokkal, tehát a Básti Júli, Udvaros Dorottya, Balkai Géza akkor még élt, Cserhalmi akkor még ott játszott, tehát akkor mindenevők voltunk, és nekem az nagyon sokat adott akkor ezek a színházi előadások, és természetesen az oktatás is, mint olyan, mert nagyon jó tanáraink is voltak ott az alatt a néhány hónap alatt, tehát az én tapasztalatom az volt a pozsonyi, hogyha össze kell hasonlítani a pozsonyi és a budapesti színművészetit, hogy a pozsonyi színművészetén nagyon jó volt az elméleti oktatás. Tehát Hubáék totálisan lecsupaszítottak, és a nulláról indították a diákot, mint embert, és az önismerettől kezdve minden. A pesti színművészeti főiskola pedig nagyon-nagyon remek volt a technikában. Tehát az ének próbák, a tánc próbák, az akrobatika, a vívás, az előadó művészet, a beszédtechnika, ott nagyon jó volt. A színészmesterség sem volt rossz, csak mi már sajnos Kazimír Károly, ugye ő egy nagy hírű rendező volt, és nagy hírű tanár is volt, már nagyon öregen kaptuk meg, és már nagyon fáradt volt, meg beteg volt, meg minden. Tehát színészmesterségből olyan sokat nem kaptunk, de ezekből a technikai tárgyakból nagyon jól felkészítettek minket.
1: És azon gondolkodtál, hogy visszajössz Kassára, vagy az egy ilyen, te így indultál el, hogy te ide vissza fogsz jönni, vagy itt kaptál állást?
0: Hát ez egy dilemma volt, mert ugye én több előadásban játszottam akkor már a Jókai Színházban. Tehát játszottam a Mária Evangéliumban, játszottam a Popfesztiválban. Ott volt az egyik vizsgaelőadásom, Molnár Ferenc Lilium című darabjának a címszerepét játszottam, és az akkori igazgató, néhai Holocsi István, ő szerette volna, hogyha oda szerződök, sőt, már szerepeket is mondott nekem, hogy miket játszanék a következő évadban. De Kollár Péter is megkeresett. És hát nagyon nehezen tudtam eldönteni, hogy akkor most mi legyen. Jó lett volna még azért Pozsonyhoz már ugye elég erősen kötődtem, jó lett volna kicsit Pozsony közelségébe is megmaradni. Csábított Komárom is. És akkor egyszer csak jött egy telefon, magyarországi szám, és vele szólt Verebes István. Hó, tessék. Hát, hogy ő rendez itt egy darabot, és szeretné, hogyha abba a főszerepet játszanám. Ez a Semmi is végtelen volt.
1: Ez a Becsületbeli ügyeknek a színpadi változata?
0: Igen, a Becsületbeli ügy című nagy sikerű filmnek a színpadi változata, és hogy szeretné, hogyha én abba a főszerepet játszanám. Hát azt nem lehetett visszautasítani. És az már gyakorlatilag azzal is járt, hogy akkor ide szerződöm az egyetem, vagyis a főiskola, akkor még főiskola volt elvégzése után, és hát nem bántam meg természetesen, mert egy zseniális munka volt. Tehát ha most számot kell vetnem, életem, tudom én, 100 színházi szerepét sorrendbe kellene rakni, biztos, hogy az első 5 között ott van az az előadás, az a szerep. Nagyszerű munka volt, nagyszerű előadás született belőle, és nagyon élveztem azt a munkafolyamatot, meg magát később az előadásokat, és akkor itt ragadtam, és akkor jöttek természetesen sorban remek lehetőségek, szerepek, előadások, és jó rendezők.
1: Verebes István egy nagyon nagy név, hogy ilyenkor az ember ettől el tud vonatkoztatni, hogy ne csak azt a tévéből ismert legendát lássa, hogy milyen volt ő rendezőnek, kollégának, miközben én is így azért megéltem, hogy itt volt Kassán, de olyan irreális volt őt látni, hogy végigment a főutcán, hogy az Verebes István végigmegy a kassai főutcán, beáll sorba az üzletben. Neked milyen volt?
0: Az, hogy ő itt volt, az elsősorban Kollár Péter érdeme. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ő vadászta le idézőjelben Verebest, és neki sem sikerült volna, hogyha Verebes akkor nem épp a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója. Tehát nem messziről kellett őt elhozni. És Verebes mindig szerette az ilyen fajta kihívásokat. Óriási, hogy is mondjam, lámpalázzal indultunk neki az első találkozásnak, meg az első olvasó próbának, rögtön mindenkivel letegeződött. Itt maradt velünk a próbák után a büfében, együtt ökörködött, rengeteget sztorizgatott, eljött velünk az éjszakába, tehát rengeteget voltunk a jazzklubban éjszakánként, tehát úgy kivette a részét ebből a fiatalos bulis életből, neki is jól esett kiszakadni az igazgatói tevékenységéből, Nyíregyházáról, és elképesztően jól érezte magát itt Kassán.
1: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Tóth Tibor színésszel.

0: pincérro.
1: Most folytatjuk a beszélgetésünket Tóth Tibor színésszel. És ez a színész lakásos színész voltál eleinte? Hogy ott éltetek ilyen kicsit ilyen...
2: Kibucban. Igen, igen, volt a, nem tudom, megvan-e még, gondolom megvan még a Magurszkán, volt egy földszinti lakás, az volt a fiú lakás, és fent a hetediken volt egy, szintén egy háromszobás lakás, az volt a leány lakás. Tehát a fiú lakás az, ahogy kell, tehát az egy putri lakás volt természetesen. A leányok meg szépen rendbe tartották a saját kis szobácskáikat, és hát a leány lakáson a hetediken nem nagyon voltak bulik, de lent a fiúknál azért, tehát azok a falak, ha mesélni tudnának azért, arról valószínűleg több kötetes regényt is lehetne írni.
1: Szintén, hogy így néztem a szerepeidet, az is ilyen meglepő, hogy akkoriban itt volt Vidnyánszky Attila is. Ő mondjuk akkor abszolút nem volt ilyen ismert, és vele milyen volt dolgozni, mert az ő egyik rendezését is megnevezted, mint kedvenc szerepedet a Kárhogyká.
2: De a Kárhogyká előtt az első rendezése az a Molière Don Juan című előadás volt, amiben én a címszerepet játszottam. Hát úgy képzeld el, megbeszéltük telefonon, akkor még, hát nem tudom, mobil volt-e már, szerintem vonalas telefonon kommunikálgattunk csak. Elvállalta a szerepet, telefonon beszéltük meg a szereposztást is, meg minden dolgokat a próba folyamat körül, és aztán, mikor kezdődött a próba folyamat, akkor mondta, hogy mikor menjek érte. És elmentem Felső-Németibe, én mentem kocsival a Vidnyánszkyér.
1: Volt helyismereted?
2: Igen, igen, volt, igen, pontosan. És mentem a Vidnyánszky Attiláért Felső-Németibe, addigra ő már gyalog átjött a határon, és egy ilyen hogy hívják ezeket, egy ilyen fehér kő, határkő, vagy mérföldkő, vagy nem tudom, minek hívják ezt.
1: Kilométerkő, nem tudom.
2: Kilométerkő, pontosan, igazad van, azon ülve várt engem. És én megérkeztem a kocsival, beült, és hoztam kassára, és így kezdődött el a mi közös munkafolyamatunk. Hát itt dolgoztunk, aztán még a Kárhogyká című darab, ami szintén egy zseniális munkafolyamat volt. Zseniális. Az már úgy történt, hogy ott már áthívtam az egész társulatot. Tehát az egy koprodukció volt a Kassai Társulat.
1: Az már te voltál a művészeti vezető?
2: Igen, igen, igen. És egy koprodukció volt a Beregszászi és Gyula Magyar Nemzeti Színház, akkor még ez volt a neve, és a Kassai Thália Színház között. És itt próbáltunk, itt is volt a bemutatója, és hát aztán óriási sikerrel játszottuk. A Kisvárdai Fesztiválon is elképesztő visszhangja volt, elképesztő kritikai reakciókat kapott, jó értelemben. Utána, amikor én igazgató lettem Komáromban, akkor még oda is elhívtam. De akkor már debreceni igazgató volt, akkor már Magyarországon működött.
1: Már többször említettük ezt a bizonyos intendatúra korszakát. Miért van az, hogy többen is azt mondják, hogy az egy rettenetes időszak volt, és valószínűleg az volt elvonások, összevonások, de közben pedig mindenki azt mondja, hogy egy ilyen nagyon hős korszakot, egy ilyen nagyon jó emlékei is vannak, mint hogy összekovácsolta volna a csapatot, és mint hogyha ilyen közös élmények tömkelegét adta volna. Szóval ilyen kettőség van ebbe. Te ezt meg tudod fejteni, hogy miért van ez?
2: Nézd, egy háborúban is, amikor lementek az óvóhelyre, akkor csak egymásra voltak utalva, és megfogták egymás kezét, és ölelték egymást, és úgy próbálták végigvészelni a bombatámadásokat. Én úgy gondolom, jó, az teljesen más történet, de ez kicsiben ugyanaz volt. Tehát minket a kényszer annyira összekovácsolt, és akkor itt rengeteg volt a fiatal a Thália Színházban, és mindenki bizonyítani akart. Attól függetlenül, hogy intendatóra. És az intendatóra, ez az egész megszorítás, tehát egy olyan ellenállásba mentünk át, egy olyan bizonyítási vágyba, egy bizonyítási kényszert rakott ránk ez az egész rendszer, hogy elképesztő dolgok születtek. De ezek is véletlenszerűek voltak, ezek se voltak megtervezve. Akartunk nagyon jó előadásokat, tehát olyan darabokat választottunk ki, amikről tudtuk, hogyha sikerül jól létrehozni, akkor remek lesz, és közönség siker lesz, és szakmai siker lesz, de nem számítottunk arra, hogy ilyen jól fognak sikerülni ezek az előadások. Tehát a Gombrovics Ivon burgundi hercegnő például, vagy a Verebes féle Bang Bang, vagy az Ügynök halála Arthur Miller, tehát ezek mind kakukkfészek, ezek mind, hogy is mondjam, ilyen forradalmi hangulatba születtek. Ezek attól voltak jók, hogy sok volt benne a tűz. Tehát mi ellenálltunk. Mi, ha kellett volna abban a helyzetben, akkor lándzsáról rohantunk volna. hogyha szükséges lett volna. És ez megmutatkozott az alkotói művészetünkben is, az alkotásunkban is, és ez ettől volt ilyen frenetikus, én úgy gondolom.
1: Nekem te az emlékeimben így legkorábban úgy vagy meg, mint aki Kovács Marcell vagy Kovács Marci zenésszel ilyen közös zenés estet adtok elő.
2: Ki sem merem mondani az évszámot, 1995-6 magasságába találtuk ki azt, hogy csináljunk egy irodalmi műsort. Előtte már volt egy gyerekműsorunk, aminek az volt a címe, hogy Jeles napok. Az ilyen általános iskola alsó tagozatosoknak ment. Szabó Gábor Suvi volt a hegedűs, Marci ilyen mindenféle népi hangszereken játszott, és én, ezt hárman csináltuk, és utána 90-es évek közepén, nem tudom pontosan, hiszen kitaláltuk, hogy akkor legyen most valami komolyabb. Én javasoltam a szerzőt, hogy legyen Arany János, és kiválogattuk közösen a verseket, tehát főleg én, amit is szerettem volna, és ő pedig megzenésített ebből többet. Tehát, de inkább balladák voltak ezek. És így született meg a Nevet kidicsel ejteni, nem él oly velszi bárt című Arany János, ilyen zenés irodalmi műsorunk. Akkor még a Marcival, Kovács Marcell, Sallai István, Gyufa és én. És azt nagyon sok éven keresztül játszottuk, itt különféle iskolákban, meg Észak-Kelet-Magyarországon, tehát rengeteget, több százat ment az előadás. És aztán, amikor én elkerültem Kastáról, ez megszűnt, és már Jókai Színház igazgató koromban, igazgatóságom idején úgy gondoltam, hogy fel kellene ezt újítani. És akkor szóltam Marcinak, ő örömmel vette ezt, hogy felújíthatjuk, és akkor még két komáromi környéki zenész, tehát Farmer Pétert, ugye, és Madarász Andrást a Korzárból bevontuk, és újra hangszerelődött ez a tört. Most már gyakorlatilag úgy működik, mint egy koncert. És újra indítottuk ezt anno, és hát már azóta is már 100 fölött van a széria szám, és most benne vagyunk a Dériné programban, és a Magyarországi Dériné programban ezzel az előadással, és a címe is megváltozott. A Tetemre hívás lett a címe. Nevet kidicse lejteni, nem él oly velszibárt helyet, mondtam, hogy ez nagyon hosszú ez a cím, ez ne, ha hagyjuk, és akkor Tetemre hívás lett a címe, és azóta is játszuk, és azóta is műsoron van.
1: Hát ez egy nagyon érdekes metamorfózis, akkor csak átalakult, nem tűnt el.
2: Ez átalakult, és hát az a baj, hogy nem jegyzem én ezeket az előadásokat pontosan, de szerintem ilyen több százra tehető az előadás szám. Több százra, és hát ugye most már Marci utazik Kassáról nagyokat hozzánk, de hát minden egyes előadás, egy ünnep, mert nagyon szeretjük játszani.
1: Nem kerülhető meg, hogy több mint 10 évig voltál a komáromi Jókai Színház igazgatója, de erről elég sokat nyilatkoztál, azért beszéljünk erről is. Ha mondanál egy-két dolgot, ami miatt nagyon örülsz, hogy elvállaltad ezt a funkciót, és hogyha mondanál esetleg olyat is, ami nem biztos, hogy sikerült neked, pedig nagyon szeretted volna, szóval, hogyha ezzel így összefoglalnánk ezt a 17 évet.
2: Ami miatt elvállaltam, az volt, hogy a kassai tapasztalatokból kiindulva azt reméltem, hogy Komáromban sokkal egyszerűbb lesz. Hát mondjuk így pejoratív értelemben színházat csinálni. Tehát Kassán már akkor is fogytában volt a közönség, amikor én még itt voltam a 90-es évek második felében. És nagyon menni kellett a közönség után, lasszózni kellett a közönséget, nagyon meg kellett fontolni a műsorpolitikát, ahhoz, hogy életben maradjunk. Ugye hát közben volt a 90-es évek közepén ez a Mecsiar-féle történet is. Azt ismerjük, tudjuk, és az megnyomorította a kulturális életet, főleg a kisebbségi kulturális életet eléggé intenzíven, és én abban a reményben pályáztam a Komáromi Jókai Színház igazgatói székhelyre, hogy sokkal könnyebb lesz, sokkal nagyobb lesz a szabadság, sokkal nagyobbat lehet majd álmodni, sokkal nagyobb dolgokat lehet majd létrehozni. Ami részben sikerült is, de nem minden esetben. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy húha, maradéktalanul elégedett vagyok, és minden jó volt, és minden tökéletes volt. Nem, voltak komoly mellényúlások is, voltak olyan dolgok, amik nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna, de ez elég gyakran véletlenszerű. Tehát a színházat, egy színházi előadást nem lehet 100%-osan megtervezni. Tehát én hiába tervezem meg, hiába találom ki magát a színdarabot, hívok hozzá rendezőt, akiről úgy gondolom, hogy való neki, tervezőket, stb. A végeredményt soha nem lehet borítékolni. A végeredmény az mindig lutri, az mindig zsákban macska, csak nem mindegy, hogy hány százalék van. És voltak óriási meglepetések, tehát voltak olyan előadások, amikről nem gondoltam, hogy akkorát fog úgymond ütni, és voltak csalódások is, természetesen. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy én egy sikertörténetnek könyvelem el ezt a 17 évet a 100 bemutatóval, mert a 100. bemutatót készítettem elő, amikor leadtam az igazgatást, tehát a 100. bemutatót nem sikerült létrehozni, Móricz Zsigmond Rokonok című műve lett volna, de azt nem sikerült létrehozni, de elő volt készítve minden. Tehát én ezt így könyvelem el, hogy 100 bemutatót menedzseltem le. Elképesztő munka a 100 bemutató. Elképesztő, és ennek egy részében mondjuk egyharmadában játszani is színészként. És én úgy gondolom, hogy nagyon sokat kapott ez alatt a 17 év alatt a Komáromi, és nem csak a Komáromi, hanem a szlovákiai magyar közönség és a szakma is. Úgy gondoltam, hogy nagyobb mértékben lehet, nagyobb szeletben lehet művészszínházal operálni a Csalló közben, de aztán ebben csalódnom kellett. A Csalló közben is nagyon szűk rétegű a polgárság. Tehát ott is nagyon meg kell fontolni, hogy milyen titulusokat, milyen előadásokat vesz elő az ember, mit kínál a nagy érdeműnek. És természetesen elengedhetetlen volt az, hogy kommersz előadásokat mutassunk be, de ott is volt egy szempont, hogy a jó értelembe vett. Tehát a nagyon felkészült szakképzett rendezőkkel megfelelő színvonalú irodalmi anyag legyen, még a könnyű műfaj is, és a legnagyobb szakértelemmel, jó szereposztásokkal, jó színészekkel létrehozni ezeket az előadásokat. És nem árt, hogyha a könnyű műfajnak is van minimális gondolati síkja, tehát valamilyen üzenete ezeknek az előadásoknak. És én úgy gondolom, hogy ezeket azért sikerült elérni, úgyhogy én abszolút elégedetten tettem le ezt az igazgatói pozíciót, kicsit túltoltam a dolgot, ez tagadhatatlan. Én amikor elvállaltam 2003 akkor az volt a terv, hogy minimum 4, maximum 6 év. Tehát maximum 6 évre terveztem az igazgatást. Ebből 17 év lett, és tagadhatatlan, hogy kicsit a végére el is fáradtam. Lehet, hogyha nem kevesebbet játszottam volna, akkor ez nem állt volna be, ez a fizikai állapot, de azt meg nem tudtam elengedni. A színészetet nem tudtam elengedni. Tehát én a színpadon pihentem ki, a színpadon éreztem magamat jól. Tehát az igazgatásnak, az igazgatásban egy színész számára, egy színész igazgató számára, gondolom ezzel mások is így vannak, nincs túlságosan sok élvezet. Tehát egy művész ember számára, egy kreatív alkotó ember számára az adminisztratív munka, a hivatalos munka, meg a rengeteg reprezentáció, ez sokkal jobban fárasztja egy művészembert, mint egy menedzsert mondjuk. És én ezekbe a dolgokba eléggé belefáradtam, és aztán nyugodt lelkiismerettel tettem le, és azt mondtam, hogy a Mór megtette a kötelességét, a Mór mehet.
1: Továbbra is Tóth Tibor színművésszel beszélgetünk. Na de vissza a mai korba. Gondolom elárulhatjuk, hogy Halocsi Katalin színművész a feleséged, és két lányatok van, és az elmúlt időszakban az is előfordult, hogy már a lányaitokat nem rólad ismerték fel, hanem téged ismertek fel a lányaidról, mivel ők is híresek lettek, szerepeltek a Futni mentem című mozifilmben. Ezt milyen egy színész apának és színész anyának nézni, hogy a gyerekei lassan híresebbek, mint ők?
2: Hát mi ezt sportosan kezeljük. Tehát az egész ilyen hobbi szinten indult. Tehát a Duna TV-n fut ez a Családbarát című műsor, és oda minket elhívtak annó az egész családot. Ott felfigyelt a két gyerekre, akkor még jóval kisebbek voltak, egy ilyen ügynökség egyik képviselője, és kérte, hogy beregisztrálhatja a gyerekeinket. Hát hogyne, persze, és akkor egyik ügynökség jött, a másik is, meg a harmadik is, meg nem tudom, több ügynökségbe is aztán sikerült őket. A lényeg az, hogy ezután erre két hetére rá a Hanna lányom már forgatott egy reklámfilmet. És akkor utána úgy vitték őket helyek közé. Aztán jött a Nagy Karácsony című film, abban Hanna benne volt. Aztán jött a Baba Kötvény című reklám, szintén Hannának. Aztán jött a SOS Gyermekfalvak arca volt, a Rozi, a kisebbik lányom. És akkor így. De mi ezt ilyen végig ilyen hobbi szinten. Tehát amikor ráér, a gyerek mehet. De sok mindent le is mondtunk. Természetesen ne menjen a iskola meg a tanulás rovására. És ők ezt ugye élvezték. És aztán jött ez a Futni mentem történet, ebbe ugye Rozinak már nagyobb szerepe volt, és hát még sokat nem árulhatok el, de a Rozi most egy ugyanezzel a stábbal, a Futni mentem stábbal egy főszerepet forgat, éppen a minap kezdte el, és az karácsonyra fog kijönni az a film. De ott van 20-valahány forgatási napja Herendi Gáborral szintén, és így alakultak ezek a dolgok. De ha a szülői véleményre kíváncsi valaki, akkor én csak abban az esetben támogatom ezt a történetet a továbbiakban, hogyha ők valóban eltökélt szándékkal szeretnének ezen a pályán. Én nem örülnék neki maradéktalanul, hogyha ezt a pályát választanák, mert én nagyon ismerem ennek a pályának a buktatóit, főleg a nők számára létező buktatóit nagyon ismerem, és ennek én nem szívesen tenném ki a gyerekeimet, de ha mindenáron ezt szeretnék, van idejük eldönteni, akkor természetesen támogatni fogom őket, nem marad más választásom, de én sokkal jobban örülnék, hogyha valami civil polgári foglalkozást választanának maguknak.
1: Még arra jöttem rá, hogy téged vonzanak a határok, hogy Dunamocson éltek, szintén az nagyon közel van a határhoz, hogy miért van ez nálad, ez a fixáció?
2: Nem tudom, a Duna Radványon élünk, véletlen, ez véletlenszerű. Ugye az is egy abszurdum, hogy én Nagyszelmencből, a kettévágott faluból átkerültem Komáromba, szintén egy kettévágott városba. Tehát azért ez se egy hétköznapi, mindennapos dolog. És amikor úgy döntöttem egy ponton, 10-valahány évvel ezelőtt, hogy nem biztos, hogy én a Komáromban, a városban szeretnék élni, mert jó, én falusi gyerek vagyok, és jobban vonz engem a falu, akkor elindultam, és körbejártam ott Komárom környéki falvakat, és egyszer csak Radványon kötöttem ki. És így néztem, mondom, ez egy csoda. Ez a falu, itt folyik a Duna. Itt nincs töltés, magas part van, nincs töltés, itt vannak a házak a Duna partján. Hát mondom, ez a legjobb hely a világon. Én nem vagyok ilyen dunai gyerek, meg nem vagyok vízi gyerek, mert ugyanállunk a Latorca folyik ott Szirénfalva mellett, de hát mindig jártunk nyáron a Latorcára fürödni, meg horgászni, meg minden, de én nem vagyok egy ilyen vízi gyerek, de amikor én ezt megláttam, első látásra beleszerettem. És akkor elkezdtem vadászni, hogy nem lehet-e ott valamilyen telket. Hát természetesen lehetett, nem olcsón, és az sikerült is megvásárolnom, és az utána évek hosszú során építgettem, alakítgattam, stb. Amíg úgy hozta a sors, először csak hétvégi házként használtuk, és úgy hozta a sors, megszületett a Hanna lányunk, a nagyobbik lányunk, és akkor hoztunk egy döntést, hogy akkor kiköltözünk Dunaradványra. És kiköltöztünk, és azóta sem bántuk meg. Szerintem a legjobb döntés volt a világon.
1: Időnk elfogyott, és nem sokára kezdődik egy előadás, és akkor most eláruljuk, hogy miért. Egy színházi öltözőben beszélgetünk, azért, mert te mostanában a ügynökségeddel fiatal színészekkel állítasz színre színházi darabokat. Te ezt miért tartod fontosnak, hogy náladnál sokkal fiatalabb embereket összehozzál, biztosítsál nekik egy darabot, de még hogy a rendező is, te vagy, ahogy néztem, hogy a rendező is egy fiatal ember, tehát hogy ezt te miért tartod fontosnak, hogy őket így segítsd, vagy megpróbálj nekik lehetőséget adni?
2: Igazgatásom utolsó évében döntöttem úgy, hogy létrehozom ezt a Diárt nevű produkciós irodát, vagy ügynökséget, mindegy, hogy minek nevezzük. Ez egy non-profit szervezet. És akkor elhatároztam, hogy saját produkcióimat is ennek keretén fogom forgalmazni, tehát az imént említett Arany János, Tetemre hívás című produkciónkat, és mellette született egy Petőfi is, amit csak Farmer Péterrel ketten játszunk, azt is, és hogy én szeretnék évente egy ilyen kisebb létszámú kamara előadást, vagy stúdióadást is létrehozni. Évente egy. Eleinte úgy terveztem, hogy majd helyjel közzel én is játszom ezekben a produkciókban, de annyi volt körülötte a teendő, hogy úgy döntöttem, hogy akkor én kicsit háttérbe vonulok, és akkor csak a lehetőséget biztosítom be az alkotóknak. Hoztam elég sok tapasztalatot az igazgatói tevékenységemből, szervezési tapasztalatot, egyeztetési tapasztalatot, rutint, darabismeretet, stb. És akkor, mivel én szeretem ezeket a srácokat, én amikor igazgató voltam, akkor is jártam a pozsonyi színművészeti főiskolára vizsgákat nézni, színész mesterség vizsgákat, és hát néhányat közülük annó még, ugye konkrétan a Bérmarcit onnan szerződtettem le, hát az se tegnap volt, vagy a Tóth Karcsit, és onnan egyenesen a főiskoláról szerződtettem szerződtettem le, de a Szabó Viktort is onnan szerződtettem le, és aztán hát sajnos nem mindenkit tudtam, mert a büdzsé nem nagyon engedte, ugye? Nem volt státusz. Amikor létrejött ez a Diárt nevű ügynökség, akkor úgy döntöttem, hogy megpróbálok azok számára, akik nincsenek kőszínházi állásban, kőszínházi alkalmazásban, tehát szabadúszók, azok számára lehetőséget biztosítani, azon fiatalok számára. És akkor így született meg először a Helló Náci című darab, ott Melecski Kristóf, Bérlászló István és a Major Falvi Bálint, akkor ő még a színház tagja volt, Jókai Színház tagja volt, ők hárman a szereplők, és hát sorozatosan minden évben létrejött egy előadás, Görgei Gábor, Komámasszony Holastukker, Jasmina Reza művészet, Egresi Zoltán Sóska sült krumpli, ugye, amit ma láthat majd itt a kassai közönség, és ő ezeket az előadásokat ezekkel a fiatalokkal, és most próbálunk egy Daniel Glattauer Párterápia című három szereplős vígjátékot, és 6 év után már én is játszani fogok a diártos előadásban. Feleségemmel ketten leszünk a házaspár, és Melecski Kristóf lesz a párterapeuta, úgyhogy azt próbáljuk most. De ez egy gyakorlatilag számomra, ez egy nemes küldetés is, és szívesen létrehoznék nagyobb lélegzetvételű, nagyobb szereplős produkciókat is, de hát itt ugye az anyagi keretek nem minden esetben engedik meg. Igyekszem pályázni ezekre az előadásokra, a Kultminornál is helyjel közzel, azért többé-kevésbé sikeresek is vagyunk, és ha kapunk valami támogatást, akkor az előadás egy előadás létrejöttére próbáljuk fordítani, és a többi költséget pedig megpróbáljuk az előadás játszásával valahogy visszaforgatni ebbe az ügynökségbe. Úgyhogy ez egy ilyen küldetés, és még azért az is fontos volt, ugye, hogy valami azon túl, hogy van egy ilyen foglalkoztatási célja is ennek a dolognak, hogy ezekkel a színészekkel együtt dolgozhassak. Még az is fontos volt, hogy olyan témákat vegyünk elő, amik a társadalmunkban élő embereket azért foglalkoztatják. Például Helló Náciban itt picit ez a migráció téma kerül felszínre, meg a politikai nézetkülönbségek kerülnek felszínre. Tehát ilyen dolgok, amiket a vallási, faji, hovatartozási diszkriminációk, ezeket próbáljuk meg valamilyen szinten, nagyon érzékenyen természetesen, úgyhogy az előadások azért ne foglaljanak állást, azt rábízzuk a nézőkre. És ezeket próbáljuk meg valahogy felszínre hozni. Amennyiben lehet, akkor szórakoztató körülmények között. Tehát mivel tájoló színház, tájoló tevékenységet folytatunk, ugye, és látjuk, hogy vidéken is azért a közönség inkább szórakozni szeretne. Nem tudom, mikor jön el az a pillanat, amikor újra lehet Csehovot, Ibsent és Shakespeare-t játszani a vidéki közönségnek. Én bizakodó vagyok és optimista, remélem, hogy az is eljön, és a Diárnak a műsorára is kerülhetnek majd ilyen darabok, de most inkább szórakoztató jellegű dolgokat mutatunk.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Tóth Tibor Jászai Mari díjas színésszel készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs a műsor házigazdája.

elviszek innen, belefér. Az a néhány rongy, meg a fogkefény, ezen nem veszünk össze, te meg én. Hát a cigit is hagytam,

az élet szép. Ha majd indul a busz, és a füstbe takar, talán sírni is fogsz, ez baj. Pedig rekedt a hangom, és a hajam is rőt, pedig nem vagyok gazdag,

0: nagyon hamar kiderült, hogy ez sokkal több, mint az én filmem. Ez nem rólam szól, nem az én családomról szól, nem a nővéremről szól, hanem azokról az emberekről szól, akik mindannyian, tehát mindannyian cipelünk valamit, cipelünk kérdéseket, cipelünk traumákat, kimondatlan dolgokat, megoldatlan dolgokat és helyzeteket, nem beszélünk egymással, és ez a film rávilágít nem az én történetemre, hanem az ő történetükre.
1: Egy eltűnt nővér, akit senki sem keres, és egy levél, ami 27 év után érkezik. Családi traumák és eltemetett múlt. Erről szól az Apám lánya című dokumentumfilm, melyről Potharacká Lea, dunaszerdahelyi rendezővel beszélgetek. Fica János vagyok, várom Önöket a Nyugaton a helyzet következő adásában 2 órakor itt, a Pátria Rádióban.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Benyújtotta a Tisza frakció az új minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot. Robert Fico megérkezett a Kremlbe, a katonai parádén azonban nem vett részt. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 25 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök az Európa nap alkalmából hangsúlyozta, az Európai Unió annak köszönheti létrejöttét, hogy az országok az együttműködést választották a konfrontáció helyett. Az államfő szerint Szlovákia számára az Unió nem csupán intézményrendszer, hanem a mindennapi élet része. Úgy fogalmazott, hogy az EU biztosít lehetőséget a tanulásra, a szabad utazásra, a munkavállalásra és a gazdasági fejlődésre is. Pellegrini hozzátette, az Európai Unió nem tökéletes, és több területen változásra van szükség. Ugyanakkor továbbra is a biztonság, a lehetőségek és a közös felelősség vállalás tere marad. Az Európa napot minden évben május 9-én tartják a Schuman nyilatkozat évfordulóján, amely az európai együttműködés alapjait fektette le. Az eddigi minisztériumi struktúra átalakításával, a korábbi tárcák egy részének megszüntetésével, illetve hatásköreik újracsoportosításával kezdi meg működését a Tisza kormány Magyarországon. Az új minisztériumok nevéről és ezek illető tékességéről Bujdosó Andrea, a kormánypárt frakció vezetője nyújtott be törvényjavaslatot, erről ma délután szavazhat az országgyűlés. Ezek listáját a következők alkotják: egészségügyi, igazságügyi, oktatási és gyermekügyi, pénzügyminisztérium, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, belügyminisztérium, élőkörnyezetért felelős minisztérium, gazdasági és energetikai minisztérium, honvédelmi, közlekedési és beruházási, külügyminisztérium, miniszterelnökség, szociális és családügyi minisztérium, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, tudományos és technológiai minisztérium, valamint vidéki és településfejlesztési minisztérium. A Tisza párt 141 fős frakcióját Bujdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti a parlamentben, a 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjának élén pedig Torockai László áll. Robert Fico szlovák miniszterelnök Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a győzelemnapi ünnepségek alkalmából. Fico az egyetlen Európai Uniós tagállami vezető, aki személyesen részt vett az idei moszkvai megemlékezéseken. A Vörös téren tartott katonai parádén ugyanakkor nem jelent meg, a Kremlben viszont hivatalos fogadtatásban részesült. A kétoldalú tárgyalás előtt a Kreml szóvivője megerősítette, a szlovák kormányfő fő üzenetet is közvetíthet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől. Szlovák sajtóértesülések szerint Fico arról is beszélni kívánt, hogy szerinte közeledhet az orosz-ukrán háború vége. A szlovák ellenzék bírálta a moszkvai látogatást, miközben több európai vezető továbbra is korlátozza kapcsolatait Oroszországgal az ukrajnai háború miatt. Moszkvában katonai parádéval emlékeztek meg a II. Világháború szovjet győzelem 81. évfordulójáról. Az idei ünnepség azonban a korábbi éveknél visszafogottabb volt, először 2007 óta elmaradt a szárazföldi haditechnika felvonulása. Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédében azt mondta, hogy az Ukrajnában harcoló orosz katonák a NATO által támogatott erőkkel állnak szemben, de szerinte továbbra is előre nyomulnak. A Vörös téren tartott eseményen több külföldi vezető is részt vett, köztük Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök. A felvonuláson először észak-koreai katonák is megjelentek. A hatóságok a biztonsági kockázatok miatt fokozott intézkedéseket vezettek be. A parádé idején Moszkvában a mobil internetet és az SMS szolgáltatásokat is korlátozták.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt jellemző ma, elszórtan csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul, gyenge, mérsékelt északi szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Pozsonyban a Rozsnyavszkán a központ felé és a keleti D1-esen a Braniszkó alagút után Eperjes felé. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Gömörben a helyzet Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Május 6-án elhunyt a rimaszombati Tompa Mihály alapiskola egykori meghatározó pedagógusa, Tóbisz Tibor, Tibi bácsi. Testnevelő tanárként 44 éven át nevelte és tanította diákok generációit. Munkássága során számos kiváló sportoló került ki kezei közül, de büszkén tekintett minden tanítványára, és azok is mindig szeretettel emlékeztek rá. Munkásságát városi díjjal is elismerték, amely méltó visszaigazolása volt évtizedes pedagógiai és közösségépítő tevékenységének. Tanár volt, családapa és ember, s ez mind csupa nagybetűvel. Ma Tibi bácsira emlékezünk, ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: Ma egy olyan ember életútjára emlékezünk, aki nem a reflektorfényben, hanem a sportpályák szélén, a tornatermekben és az iskolai folyosókon hagyott mély nyomot. Tóbisz Tiborra, a Rimaszombati Tompa Mihály alapiskola egykori pedagógusára és testnevelő tanárra. Tibi bácsi a Rozsnyó melletti Csucsonban született, de kicsi gyerek volt még, mikor a család Rimaszombatba költözött. Élete és munkássága szorosan összefonódott a várossal. Fiatal korától kezdve a sport és a közösség szolgálata határozta meg pályáját. Testnevelő tanárként több mint 4 évtizeden át tanította a helyi magyar iskola diákjait, miközben edzőként is aktívan dolgozott a fiatal sportolók nevelésén. Munkájának egyik legfontosabb jellemzője az volt, hogy nem csupán a teljesítményre, hanem az emberi tartásra, a fegyelemre és a közösségi szellemre nevelt. Tanítványai közül többen később ismert sportolók és szakemberek lettek, ami jól mutatja, milyen hatással volt generációk életére és a sporthoz fűződő kapcsolatára. Diákjai, később volt diákjai és a helyi sportéletben tevékenykedők is sokan Tibi bácsiként ismerték. Ez a megszólítás nem csak tiszteletet, hanem közvetlenséget és bizalmat árasztott, azt, hogy tanítványai nem csak tanárként, hanem mentorként is tekintettek rá. Tóbisz Tibor hosszú pályafutását Rimaszombatváros díjával is elismerték, amelyet a közösség érdekében végzett több évtizedes munkájáért kapott. Ez az elismerés egyben annak a visszaigazolása is, hogy tevékenysége messze túlmutatott az iskolai kereteken. Élete során a sport mellett a nevelés, a közösségépítés és a fiatalok támogatása jelentette számára a legfontosabb feladatot. Munkája nem látványos eredményekben, hanem emberi sorsokban mérhető. A következő percekben egy 2022. októberében vele készült beszélgetést hallhatnak. Ezzel emlékezünk egy tanárra, edzőre és emberre, aki örök pozitivizmusával és jókedélyével sokunknak fog hiányozni.
1: Az igazság az, hogy egész gyerekkorom óta mindig a mozgás hajtott, mindig szerettem mozogni, futkározni, szerettem a barátokat, és akkor együtt már mindjárt volt lehetőség arra, hogy játszunk is, például futballozunk, mint ahogy a mai gyerek is, mondjuk majdnem mindegyik szeret futballozni is, mert közösségi játék, és élvezni lehet a játékot. Úgyhogy nekem volt lehetőségem kiskoromban tornára járni a Rimnyák doktor úrhoz, aki nagyon jó tornász volt, és oda jártunk elég sokan. Hetente 3-szor tornászni, és már 10-11 éves korunkban jártunk versenyekre, Besztercebányára, Povaszkábisztricára, Martinba, ahol talajtornából és szertornából volt a verseny. Rendesen felöltözött tornaruhába vettünk részt a versenyeken. Ez volt a sportkarrieremnek az első szakasza. Utána 13 éves koromban egy évig jártam, édesapám, mert ő birkozó edző volt, jártam hozzá birkozni, nem nagyon szerettem birkozni, de a véget, hogy megtanuljam a fogásokat, azért űztem azt is egy bizonyos ideig, meg hát a szüleim kedvéért is. Közben a futball az állandó öröm volt, állandó szeretet, állandóan futballoztunk volna, úgyhogy azután meg egész életemet a futball, a labdarúgás vette körül, mindig a labdát láttunk magunk előtt, és elkezdtünk járni, futballozni gyerekkorban, és különben Urbán Pali bácsi, aki a mi iskolánkon, a mostani Tompa Mihály iskolában tanított is minket, ő volt edző, és ő hozzá jártunk, és őnál nevelkedtünk, és kerültünk be már 15 évesen az ifjúsági csapatba. Olyan magas osztályú volt, hogy Szlovákiában a legmagasabb ifi osztály volt, ahol 15-19 éves korig lehetett játszani a csapatba, úgyhogy ott akkor megkaptuk az alapokat. Ifistaként kerületi válogatott, 3 éven keresztül voltam, és a végén az első csapatba kerültem be, de ott már csak akkor játszottam, amikor a főiskoláról visszajöttem, mint pedagógus. Úgyhogy én már azon gondolkodtam, hogy a tornát hogy lehetne az életbe kihasználni, vagy hogy juthatnak ahhoz, hogy én egész életemben ezzel foglalkozzak, és akkor ajánlották, hogyha pedagógusnak meg tornaszakkal, akkor egész életemben ezt csinálhatom. Úgy is volt, aztán eldöntöttem, hogy testnevelő leszek akkor, ha lehetséges, és 62-ben kerültem a nyitrai tanárképző főiskolára, tornaszakra, úgyhogy valójában az lett az álmom, ami meg is történt, hogy egész életemben a testneveléssel foglalkoztam. Mindenki tudja, a tanító nem keresett, nem tudom mennyit, de nekem kárpótolta az, hogy én egész életemben azt tűzhettem, ami a hobbim volt.
0: Még visszatérve egy kicsit a kezdetekhez, ezt mondta Tibi bácsi, hogy az édesapja birkózó edző volt. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a családban volt valamiféle hagyománya a sportnak és a sportolásnak.
1: Édesapám volt a Rimaszombati birkózó egylet megalakítója, kétszer is megalakította, és több mint 50 gyerek járt hozzája. A mi iskolánk volt az első olyan iskola, ahol három központ alakult. Futballközpont, pingpongközpont, vagy asztalitenisz, és birkozóközpont. Akkor még Rimaszombatban máshol nem volt semmilyen sportközpont. Ez a 70-es évek elején kezdődött a futballközpont. 1975-től 1990-ig működött, az átmenetig addig működött, és akkor esett szét. Annak én voltam a vezetője, a asztali tenisz központban Kocsis Géza bácsi, a kollégám, ő volt a főnök, de volt ott egy ízig-vérig pingpongista, a pénzi klubo, aki azt valójában irányította, meg szerette ezt, egész nyugdíjaig azt űzte. A birkozást pedig édesapám vállalta el, és akkor ő hozzájártak a gyerekek. És nagyon sokan a mi iskolánkból is, ezekben a központokban, a Rimaszombati iskolákból a legügyesebb gyerekek kerültek be. Én a futballról annyit tudok mondani, hogy abban az időben a gyerekek annyi sokan voltak jelentkezők, hogy nagyon sokan sírtak, hogyha nem vettük őket be a központba. Mostan már nem egészen úgy van, mert érdeklődtem az edzőknél, hát most úgy kell sok gyereket megszerezni, hogy eljárjanak futballozni. Úgyhogy akkor abban az időben még futballoztam is a Rimaszombati csapatban, meg a központot vezettem, és aztán később már ifi csapatokat vezettem, úgyhogy akkor a központos játékosok szombaton játszották a meccseket, akkor se voltam otthon. Vasárnap volt az ifi csapatnak a meccse, akkor se voltam otthon. Úgyhogy a nejem azt mondta, hogy tegyem ki a élésekre a fényképemet, hogy lásson néha.
0: De ennek ellenére megmaradt a feleség és a foci is.
1: A család nélkül nem sikerült volna se teljesíteni, se nyugodtan élni. Úgyhogy annélkül nem. Sokat köszönhetek a családomnak, hogy ebbe segítettek. Még az anyósom is. Mert ott időre kellett főzni. Ha mentünk valahova, akkor majdnem reggel indultunk, akkor mindig. Hát kedveskedtek és mindent megtettek, hogy jó legyen.
0: A sporthoz visszatérve a családtól, gondolom, hogy a foci az van az első helyen, ezt már így hallom, ahogy tetszik mondani, tényleg a futball az a kedvenc, a nagy kedvenc, de feltételezem, hogy Tibi bácsi azért biztosan mindenféle sportot kipróbált és űzött, és hát nyilván tudott is, tehát hogy mik voltak még azok a futballon kívül, amik olyanok voltak, hogy tényleg kedvencek, prioritások, mondjuk esetleg sok gyakorolta őket.
1: Első rangú a labdarúgás volt. Mondhatnám azt is, hogy a mi iskolánk a Rimaszombati futballnak egy nevelőbázisa volt. Most csak azért mondom el, hogy nem mindenki tudja, hogy a Rimaszombati fölnőtt csapatban a mi iskolánkban 4 pedagógus játszott. Legidősebb Kerekes Pista bácsi volt, a másik Urbán Pali bácsi, harmadik Kocsis Géza bácsi, a negyedik meg jó magam. Tehát 4 pedagógus játszott a Rimaszombati A csapatban. De ezen kívül a diákjaim közül voltak 9-en. Először is megemlítenék 3 futballistát, Vasil Bélát, Pisárjóskát és Rák Robit. Ez a három sportoló, ez első ligában futballozott, Vasil Béla Trencsénbe, Pisárjóská Dacba, Rák Robi a nyitrai csapatban, ahol gólkirály is volt. Tehát hárman képviselték az első ligát, utána itten is játszottak Rimaszombatban. Továbbá itt játszott Tóth Vili, Deák Bandi, Novák Laci volt a kapusa Rimaszombati csapatnak, Kocsis Béla, Magdeve Miki és Barci Pista. Ez a kilenc futballista képviselte itt az első csapatot, mindegyik a saját korrához képest. Mert voltak fiatalabbak, meg voltak idősebbek. És aztán nagyon sok fiatal volt az ifi csapat résztvevője, hát ottan meg kéne említeni Bódi Lacikát, Szőke Pistit, Szőke Szabolcsot, Juhász Jóskát, Ferenc Pisti, Balog Béla, Farkas Robi, Balog Laci, Csomós Laci, Szarvas Elemér, Kocsis Tibi, Petrus, azt hiszem Norbinak hívtak, srác, ő volt a legfiatalabb. De lehet, hogy valakit kihagytam, úgyhogy szeretnék bocsánatot kérni, hogyha nem olvastam föl nagyjából úgy, hogy ebből lehet látni, hogy mennyien futballoztak a Rimaszombati Futball Egyesületben. Iskolai sport nem csak ebből az esportágból állott, minden iskolának vállalnia kellett legalább két labdajátékot, a másik labdajáték a kézilabda lett. Kézilabda, mivel ahhoz voltak meg a lehetőségek a mi iskolánkon. Azt a litenis az állandóan, az én is abban az iskolában jártam, úgyhogy az mindig űződött, és hát a iskolai versenyeken mindenki tudja, hogy atlétikából mindenkinek versenyeznie kell, ez mezei futásból versenyeztünk, és a téli sportok is, meg a nyári sportok, hát majdnem mindegyiket ki lehetett használni, csak a labdajátékokból kettőt választottunk. És abban a két sportágban bajnokságok is voltak, kézilabdában mindig több csoportra osztódott a járás. Mi például a feledi részlegbe tartoztunk, ahol volt öt csapat, minden egyes iskolájában részt vettek turnajon úgy, hogy az elég sok mérkőzés, több mint 20 mérkőzésből állt, így a gyerekek már nagyon beleszoktak, meg edzettek is, úgyhogy a színvonal ebben a sportágban is emelkedett, és a gyerekek szívesen csináltak. Gyerek olyan, hogyha látom, hogy villog a szeme, akkor nagyon szeret játszani. Úgyhogy az iskolánk a három legjobb iskola között biztos közötte volt a járásban. Mindig. Kézilabdában rengetegszer nyertünk bajnokságot. Futballban mink voltunk a császárok. Ma féltek tőlünk, úgyhogy ez a kézsport nagyon jó haladt. Hát a kézilabdában meg kell említenem, hogy a szlovák nemzeti férfi válogatott szövetségi

0: voltak ott jó pingpongisták, de hát szétszélettek középiskolába, Kassára mentek, akkor ott üzte, vagy nem üzte, attól függ, hogy volt-e lehetősége, vagy nem. Úgyhogy nekem mindig szívügyem volt a iskolai sport. A gyereknek elég volt azt mondani, hogy ha mink akarunk győzni, akkor úgy kell játszani, hogy a végén nekünk gratuláljanak. Mert ezt mindenki megteszi, már tiszteletből is.
1: Itt azért a felsorolt nevek között voltak olyan nevek, hogyha valaki figyeli a sportot és a hazai sportéletet, akkor azok az nyilván ismerősen csengtek ezek a nevek. Nekem mindig az jut eszembe, amikor az egyik tanítónénink az egyik tehetséges fiúnak azt mondta, nem volt kész a házi feladata, és azt mondta neki, hogy hát mit gondolsz te, a futballból nem lehet megélni.
0: Hát ez olyan dolog, hogy ez igaz is, meg nem is. Meg lehet élni a futballból olyannak, aki csak nagyon kevés százalék lehetőségével kerülhet olyan helyzetbe, hogy igazán jól keressen, és mindig rizikós a dolog. Úgyhogy először is azt hiszem, hogy a tanulás a legfontosabb, és utána lehet sportolni, és elérni azt, amit szeretett volna a diák. Mondok egy példát, hogy én miért is szerettem, meg a gyerekek hogy viszonyultak hozzá. Prágában voltunk a Spartakiadon, a vállamra ütött egy fiatal ember hátulról, megfordulok, nézem, fehér alsónadrágba, katona volt, a Balog Tibi volt, és azt mondta, hogy Tibi bácsi, magának köszönhetem, hogy itt vagyok. Mondom, hogy? Mert a lovat hosszába, szélességbe úgy ugrottuk, ahogy akartuk, kézen úgy álltunk, ahogy akartuk, és amikor volt a fölvételi, mert a katonai gyakorlathoz akrobatikában jó kellett lenni a katonának, akárkit nem vettek föl, engem mindjárt fölvettek. Ez is egy példára, hogy én nagyon meglepődtem, amikor a fiú ezt mondta. Mert azt mondta, hogy én soha nem kerültem volna ide, azt mondja, ilyen helyre, mert olyan anyagi helyzetben volt a család. Úgyhogy ilyen példák is voltak.
1: Tehát Tibi bácsi a pedagógiát azt igazándiból azért választotta, mert ugye az volt az egyik útja annak, vagy az volt az útja annak, hogy aztán igen, sportolhasson.
0: Igen, de különben az az igazság, hogy én szeretem az embereket, meg szeretek is beszélgetni velük, úgyhogy nem egészen úgy volt, de majdnem úgy volt, szóval teljesen. Valójában a sportból eredően mentem pedagógusnak.
1: Milyen volt a pedagógiai főiskola azokhoz, az évekhez, milyen emlékek fűzik, milyen azokra az évekre visszaemlékezni?
0: Én nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az évekre, mert az igazán gondtalan, és nagyon jól éreztük magunkat Nyitrán. Én például táncoltam a televízióban is, 65-ben a tanítónapkor fölléptünk néptánccal, a keleti néptáncot táncoltunk. A Farkas Laci barátom, aki most kollégám volt itt az iskolán, ő meg a hegedű, a zenekarba játszott hegedűn. Azután a kórusba is énekeltem, a tanárképző főiskola kórusába, és a főiskola labdarúgó csapatának is a tagja voltam. Úgyhogy valójában amit lehetett hozzátenni, azt hozzátettem. A tanulás olyan volt, hát ugye mindenkinek vannak kisebb, nagyobb problémái is. Először a szlovák nyelvvel volt egy kicsit problémám, pedig itt is meg kell jegyeznem, hogy a Rimaszombati csapatban felére voltunk szlovákok, magyarok, és még az volt a szerencsém, hogy itten négyszer, ötször minden héten beszélgettünk. Itt tanultam meg a szlovák konyha nyelvet. Ilyen szempontból is nagyon sokat segített a sport.
1: Gondolom, hogy azért egy testnevelési főiskolán a tanulmányok azok nem csak abból állnak, hogy sportolni kell, hanem nyilván ugye ott is tanulni kell, és hát ugye biztosan van elmélet, ez mit foglal magába? Tehát egy tornatanárnak miket kell megtanulnia?
0: Az az igazság, hogy a testnevelés szakon ottan szlovákul zajlott minden. A többi tantárgyak azok, amik voltak, meg ami a politikát illeti, politikai gazdaságtan, tudományoskom, és így tovább. Az magyarul volt, de a szaki dolgok a testnevelésen, ottan a fiziológiát, anatómián keresztül, a telosvicsnén, az oszlovie, az a terminológia, annak is szlovákul kellett lenni, mert a gyerekek ugye katonának mentek,

0: Szlovák vezényszavakat kellett, hogy tudjanak. Olyan szempontból is nekem elég sokáig, hát valójában majdnem végig szlovákul kellett a testnevelést tanítani a magyar iskolán. És meg is szoktak a gyerekek, mert ebből a katonai helyzetből eredően így döntöttek az iskola ügy. És hát azért kell dicsérnem a főiskolát, mert ez olyan élmény, amit így nem is nagyon lehet elmesélni, mert ott olyan érdekes dolgok történnek, hogy meg ugye együtt vagyunk kollektíva, szerettük is egymást, sokat jártunk ilyen tánc helységekben, ahol lehetett, meg iskolában, egy főiskolán is volt összejövetel, akkor egymás nyakkendőjét, ingét kölcsönöztük, kaptuk, vettük minden. Jó volt, nagyon jó volt, én úgy emlékszem rá.
1: Van esetleg olyan kolléga, akivel még a főiskolai évek óta jóban vannak, barátok, tartják esetleg a kapcsolatot? Most úgy gondolom, hogy nem él sem Rimaszombatban, sem a környéken, hanem esetleg egy távolabbi városban. Tehát, hogy vannak-e ilyen kapcsolatok, megmaradt-e valami ezekből?
0: Az igazság az, hogy a nagy része a tornászoknak onnan a Csalóközből volt, az elég messze van, hát egy párszor találkoztunk, Író Feri volt velem csoportban, az egy birkozó volt, első ligát birkozott, aztán Kocsi Sárpi, meg Búcsú Házi a Csalóközből. Itt meg hát keletről is voltak diákok, akikkel ismertük egymást, de a kontaktus nem maradt végig meg, úgyhogy keveset találkoztunk utána.
1: És a főiskola elvégzése után, a pedagógia elvégzése után milyen volt bekerülni már a nagybetűs életbe, tehát mikor az embernek valóban letelt a kellemes iskolai élet, és akkor el kellett kezdeni dolgozni, és munkába kellett állni, és hát ugye az már nem volt vicc, ott már nyilván teljesíteni is kellett, meg hát valamilyen úton módon érteni is kellett a gyerekek nyelvén.
0: Nekem ebből a szempontból elég szerencsés voltam, mert ide jártam alapiskolámba, középiskolámba, itt is érettségiztem ebbe az épületbe, a Tompa Mihály iskolámba érettségiztem is. Majdnem mindenki ismert, a tanítónők, meg a tanítók valójában még voltak ott, akik tanítottak. Engem úgy fölkaroltak, hogy mindig, mindegyik mondta, hogy ha valami probléma, szólják, segítenek. Nagyon segítőkészek voltak a kollégák, kolléganők, úgyhogy nekem könnyű volt a beilleszkedésem minden az iskolámban. A tanítás, igen, azt meg kellett szokni. A tanítást azt először elég nehéz volt, mert az első ilyen óránél én fiúkat tanítottam nagyjából, tisztán a fiúkat, a Kocsis Géza kolléga, ő tanította a lányokat, de az első évben adtak nekem egy 9. lánycsoportot, és azok megforgattak engem. Ottan az elég nehéz volt, akkor kénytelen voltam tanácsokat kérni a kollégától, mert ő idősebb volt tőlem.
1: 9. lánycsoport, az azt jelenti, hogy 15 éves lányok, és egy frissen végzett pedagógus, ráadásul fiatal férfi.
0: Igen, nagyon nehéz volt. Direkt mindent fordítva csináltak. De hát aztán kénytelen voltam beerősíteni. Hát az az igazság, hogy sokkal többet mozgattam őket, ellenkeztek akkor, mert ők nem nagyon szívesen vetkőztek. Akkor felöltözve hajtottam őket meg egy kicsit, úgyhogy aztán rájöttek, hogy jobb, hogyha leveszik a buszt is.
1: Nem öltöztek át tornaruhába?
0: Átöltöztek, csak nem nyári öltözetben, a nagy hőségben is tepláki nadrág volt, meg tepláki bunda plusz. Azt mondta a kolléga, akkor húzás fel a cipzart velük, és akkor úgy gyakoroljanak. Aztán meggondolták. Később aztán persze rájöttek ők is, úgyhogy nem volt semmi bajom, csak először szokatlan volt nagyon.
1: Szóval, hogy azért az egy elég kemény dió lehetett frissen végzett tanárként egy csapat 15 éves fruskát kapni.
0: Nem volt tapasztalatom se, úgyhogy igen, ez elég olyan. Aztán szóltam az igazgató úrnak fél évkor, Lenner Egon kolléga volt az igazgató, azt mondta, hogy rendben van, és akkor elvette tőlem a 9. lányokat, és adta a fiúkat. Úgyhogy utána már nem volt semmi probléma. Mert a fiúkat, ugye azokat lehetett jobban hajtani, megfuttatni, meg erősebb gyakorlatokat is, meg mindig csináltattam velük. Erősítő gyakorlatokat minden órán be volt iktatva, guggolástól kezdve, fekvő támaszok, hasizom erősítő, ezt minden órán kellett venni fiúnak, hogy erősödjön. De a fiúk vették is a lapot, ők nagyon szívesen csináltak. Jó fizikumú gyerekek voltak.
1: A főiskola befejezése után akkor Tibi bácsi mindjárt a Rimaszombati alapiskolába került, és hát onnan is ment nyugdíjba, ugye?
0: Igen. Én 65-ben kerültem a Rimaszombati iskolába, mint pedagógus, és 2009-ben végeztem, ugyanabban az iskolában 44 évet tanítottam a Rimaszombati Magyar Iskolában.
1: Az egy nagyon szép teljesítmény, tehát már így évek szempontjából is, és gondolom, hogy hány generációnyi gyerek ment át akkor Tibi bácsi kezén?
0: Ha számolok, akkor abban az időben minden évben több mint 100 gyerek került ki az iskolából. Volt, amikor 130, volt, amikor 110, tudom, emlékszik rá. Úgyhogy ha akarod számolom, a 44 év alatt az szűken majdnem 4000 gyerek. De hogyha nem annyiak a 3000, akkor is sok, úgy gondolom, de hát, mert pontosan nem tudom megmondani, hogy mennyi, csak tudom, hogy több mint 100-an kerültek ki évvégén az iskolában.
1: 2009 óta van Tibi bácsi nyugdíjban, az azt jelenti, akárhogy is számoljuk, ez 13 év.
0: A rendes nyugdíjban 2005-ben mentem, csak még 4 évet tanítottam, nem teljes óraszámban, 14-15 órán volt. 4 éven keresztül ilyen leépítés volt lassacska, hogy még azért tanítsak egy kicsit, meg hívtak is, hogy tanítsak. Meg még maradhattam volna, de térdem már annyira tönkre volt, hogy meg kellett csináltatni. Azért hettem abba.
1: Most ez a 13 év, a 13 nyugdíjas év eddig mivel telt? Vagy milyen volt ezt egyáltalán megszokni, hogy nem kell bejárni az iskolába?
0: Elég nehéz volt. Nehéz volt, mert valaki nem is hiszi el, hogy a gyerekek mégis hiányoztak. Mert a gyereknek, én mindig azt figyeltem, hogy rengeteget jártunk versenyekre, és a gyerek szemébe látni azt a villogást, amikor készül a versenyre. Azt olyan nagyon, azt nem lehet így elmesélni, ahogy készültek a gyerekek. Úgyhogy ez mindig hiányzott nekem. De hát... eljártam a mérkőzésekre, a pályára, meg sportot figyelem most is állandóan a tévében, a kézilabdát is, labdarúgást is. De hát ez már ugye nem az igazi, de hát már ilyenkorban mit mondja az ember 78 éves.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy most már aktívan nem sportol?
0: Ma csak ilyen hasizom erősítőket csinálok otthon, ma különben nem nagyon meg. Hát a ház körül mindig Jánosiban van egy nagy házunk, úgyhogy ott mindig van mit csinálni. És elfelejtettem mondani, hogy volt nekem két ügyes lányom, akik szlovákiai bajnokok voltak több tusába, téli több tusába. Ez a Pelle Veronika, aki mostan Pesten valamelyik egyetemen tanít, és a Dóbi Krisztina. Dóbi Krisztina volt a kisebb, és az idősebb volt a Pelle Veronika, aki nagyon sokoldalú versenyző volt. Ezeket meg kellett említenem, mert ezek annyira jók voltak. 3,2 alatt mászik fel a 5 méteres rúdra, az nem semmi.
1: Beszéltünk arról, hogy fiúkat tetszett tanítani tornára, tehát az első megmérettetés a 15 éves lánytársaság után jöttek a fiúk, és aztán végül is ez maradt, és végig fiúkat tetszett tanítani.
0: Nem egészen végig tanítottam fiúkat, mert a kocsis kolléga megbetegedett, és akkor abba kellett hagyni a tanítást, és akkor egy ideig, amíg nem jött, mert utána jött Boros Laci, kolléga, addig nekem kellett a fiúkat is, meg a lányokat is tanítani. És utána, amikor már új pedagógusunk volt Laci, akkor már megint a fiúk nagy részét én tanítottam.
1: Mondjuk a lányok tanításához, tornára való tanításához, ahhoz kell egy külön pszichológia esetleg?
0: A lányokkal úgy voltam, hogy én magam tanultam minden hétről hétre, mert tudni kellett velük beszélgetni, meg úgy hatni rájuk, hogy szívesebben csinálják. Én igyekeztem úgy csinálni, hogy ez a hízás meg a fogyás ez mindig probléma volt, ugye, főleg a lányoknál. Úgyhogy én azon keresztül próbáltam őket ösztönözni, hogy egy kicsit többet mozogjanak. Néha sikerült, néha nem sikerült. De például egyszer az egyikben háromszor vettünk részt Spartakiadón, Szaga Spartakiadón, 75-ben, 80-ben és 85-ben, ott is javasi tornáztató voltam a fiúknál, idősebb fiúknál. Egyik alkalommal a lányokhez is én készítettem föl, mert a kolléga beteg volt. Szóval ott a lányok nagyon becsületesen tornáztak. Én nem győztem őket dicsérni, hogy mennyire becsületesen csináltak és jól tornáztak.
1: Nyilván olyankor mondjuk volt előttük egy cél, tehát hogyha egy ilyen Spartakiádon kellett részt venni, ott azért meg kellett mutatni.
0: Igen, meg kellett mutatni. Akkor ilyen hosszú gumikkal tornáztak a lányok, de nagyon élvezték az egészet. Embernek rengeteg emlékei vannak, de hát mit mondjak, annyi éven keresztül mindenféle dolgok megtörténtek. Mondom, a lányok becsületesen csináltak, a fiúk, ők ugye mindig közben akartak, de fiúknak úgy adottam meg, hogy egy kicsit játszottam is őket, futballozzanak egy darabig, aztán tornáztunk tovább ilyen szünetekkel, hogy ösztönözzem őket. Mert ez a Spartakiada, ugye ez tömegsport volt, és szép is volt, de ugye állandóan ugyanazt gyakorolni, az egy kicsit eléggé a gyerekeknek, főleg olyan, hogy monoton.
1: Tornatanárként azért gondolom, az is egy külön feladat lehet, hogyha az ember keze alá egy tehetséges gyerek kerül, hogy akkor azt a gyereket, meg a tehetségét, ugye főleg azt, hogy azt a tehetséget föl kell tudni ismerni. Mert még attól, hogy ügyesen csinál valamit, meg ügyesen mozog, az nem biztos még, hogy azt jelenti, de hát nyilván kitartása is kell, hogy legyen. Mik azok a fontos szempontok? Hogy lehet egy tehetséget kiszűrni a többi közül?
0: Egy tehetség már mozgáskoordinációból is észre lehet venni, a hozzáállásából. Ilyenkor már figyelembe veszük a magasságot és a szülők magasságát, hogy kiből mit lehet körülbelül kihozni, mert a futballista is, ha futballista kisebb, akkor az lehet kisebb, mert de egy kosárlabdana nem lehetne, vagy egy kézilabdana is jobb, hogyha minél magasabb. Úgyhogy ilyen szempontokat is figyelembe vettünk, és aztán alapdolgok, gyorsaság, fordulékonyság, kitartás, erő, ezeket az elemeket, erre voltak gyakorlatok, amiket elvégeztünk, felvételikor mindig, a sportiskolában is, ha volt felvételi, akkor ilyen elemek voltak, aztán voltak technikai elemek, ahol a gömbérzék, a labda való játék, az nagyon fontos volt, és hát a hozzáállása, hogy milyen akarat volt a tanulóban, az is nagyon fontos volt. Nekem Fregman volt azzal nehéz, az nehéz volt. Habár volt csak, amelyik megváltozott, hogy magához tért a fiú, és akkor becsületesen csinált, de volt, amelyik Fregman volt, de akkor megmondtam neki, hogy akkor úgy is foglak, fiam, kezelni, hogyha hát neked csak ennyi ér az egész. Mert valaki szívesen csinálna, aztán nincs benne annyi, akkor az többet ér, nem? Úgyhogy nekem hiába voltak olyan erősebb testű lányok is tornaórán, hogy nem ment fel, persze nem bírt a testét felúzni a rúdra vagy a kötérre, de olyan akarata volt, hogy annak nem is lehetett csak jó jegyet adni. Egyszerűen azt figyelembe kellett venni.
1: Egy pedagógus számára az mekkora felelősség, hogy fel is ismeri azt a tehetséget, meg aztán tudja is gondozni, vagy tudjon vele bánni, vagy jól tudja irányítani.
0: Ilyen tehetséges tanulókat azért irányítani kell egy kicsit, meg a további munkájába segíteni úgy, hogy olyan helyre kerüljön, ahol tovább folytathatja a sportot. Ilyen volt a Lajka Zsolti, aki a Besztercse Bálnyai Sport központba került, aztán innen oda javasoltuk. Egyszerűen jó, judózott, úgyhogy tehetséges volt. Úgyhogy akit lehetett, azt igyekeztünk úgy irányítani tovább, hogy ne essen ki, ne vesszen el, mint jó sportoló.
1: Most a 44 év alatt, mert azért az ugye beszéltük, hogy ez nem kevés, azon kívül nagyon sok gyereket tanított 44 év alatt. Változtak ezek a gyerekek? Mármint, hogy a tanítandó anyag, hogyha csúnyán akarunk fogalmazni, változott-e?
0: Én azt vettem észre, hogy 65-ben, mikor kezdtem, akkor fizikailag még sokkal erősebbek voltak a gyerekek, már sokkal többet mozogtak. Ugye akkor még nem volt számítógép, meg még itt a tévé, akkor kezdődött a tévé nézés is, úgyhogy észre lehetett venni, hogy többet mozognak. Én igyekeztem mindig jobban a fiúkra, mert ott rámertem, a lányoktól nem, de fiúktól tényleg ők, a fiúkat megnyaggattam, az biztos, hogy őket komolyan, ezt ők megmondjak, akarkitől megkérdezheti, bárki, biztos, hogy nem lezsaltak a gyerekek, mert nem engedtem. És ahogy mentünk előre az években, úgy gyengült a fizikumuk mindegyiknek, mert ma többet ült a diák, mindig többet, úgyhogy most nem tudom, hogy milyen fizikai állapotban vannak a jelen pillanatban, de biztos hiányzik nekik a mozgás, ezt kéne kihasználni mondjuk rá, a tornaórán, meg még azon kívül is, többet kéne mozogniuk. Magyarországon jobban megoldják, mert ott minden nap van testnevelés.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk mire elég egy tornaóra? Mennyire hatásos, vagy mennyire hatékony egy tornaóra? És ugye nagyon sok esetben van úgy is, hogy hát most a tornaórát nem tartjuk meg, mert helyette nem tudom, fontosabb dolgokat kell tanulni.
0: Sajnos, hogy ez így van, hogy 45 perc, ugye, egy óra. De ha úgy veszük, az jóforma nagyon kevés. Ha azon kívül nem mozog a gyerek, akkor az nagyon-nagyon kevés. És a mai világban ugye már mindent kitalálnak, a szivacsoktól kezdve, meg gömbök, meg mindenféle játék, vagy kellék mellé, hogy csak mozogjanak. Régen nem kellett, akkor megoldottuk úgy, hogy semmi se kellett a gyerek kezébe. Akarol a fűbe vagy a földön, tudtam gyakorlatot adni, amivel erősödött a gyerek. Most meg úgy el vannak, én úgy gondolom, hogy sajnálom is őket különben, a mai gyereket, mert azért le vannak terhelve, úgy gondolom, de éppen azért kellene nekik egy kicsit többet mozogni. Mert ugye csak akkor, én akkor éreztem magam, mindig a legjobban kifutottam magam. Utána volt egy idő, amikor jól éreztem magam. És az én szerintem mindenkivel úgy van. Hogy kell egy kis mozgás mellé, úgy. Nehéz hozzászólnom, mert volt olyan időszak, amikor nem kellett osztályozni a testnevelést. A mi iskolánkban az egész tantestületet megszavaztattuk, Kocsis Géza bácsival, hogy nálunk osztályozás lesz. Akár tetszik, jóvá hát az egész tantestület, úgyhogy nálunk végig osztályozva volt a testnevelés. Ezt nem azért mondom, hogy ezt mindenkinek úgy kellett volna, de ha belegondolunk, hogy a diák nem mindegyik kiváló tanuló, nem mindegyik olyan jó tanuló, hogy olyan jó jegyeket szerezzen, akkor gondoljunk bele, hogy van három nevelői tantár, testnevelés, zenei nevelés, képzőművészeti nevelés. Ebben a nevelési tantárgyakból szerezhet egy kicsit jobb jegyet, ami egy kicsit biztatja a tanulót, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy jó esik neki. Mert nem mindenki tiszta egyes, és akkor ilyen szempontból is jó, hogyha tanuló osztályozva van. Sőt, ugye a nevelői tantárba is lehet venni, hogy ki mire, merre felé. Valaki rajzolni szeret jobban, valaki énekelni, valaki tornázni. Így gondolom én.
1: Tehát, hogy a 44 év alatt azért a fizikumunk romlott, meg hogy a gyerekeink fizikuma romlott és gyengült.
0: Én úgy gondolom, hogy gyengébb fizikumúak a gyerekek, mint annak idején voltak.
1: Most miért lenne fontos az, meg egyáltalán miért fontos a sport azon túl, hogy tényleg erősödjünk, meg hát ugye manapság már divat is sportolni, tehát azt is el lehet mondani, hogy már a sportból is csináltak egy divatot.
0: Igen, de én abból indulok ki, hogy ha veszünk egy bármelyik sportot, amelyik a tömegsport, a labdajáték, akkor ha végig elemezzük, hogy az edzéseken együtt kell lenni, kollektívának össze kell tartani, csapatszellemet kell fejleszteni, a klubot meg kell tisztelni, amelyikért játszik. Egymást tisztelni kell, egymást segíteni kell, bármi történik, ez úgy épül bele a gyerekbe, hogy ő észre se veszi. Úgyhogy akárhogy vesszük, ezek a gyerekek teljesen megváltoznak, amikor egy ilyen csoportba járnak. Ottan mindig olyan szabályok vannak, hogy nem én vagyok csak, hanem ott egy mindenkiért, mindenki egyért. Azon múlik a teljesítmény, hogy hogyan vagyunk mi barátok, hogyan igyekszünk, mennyire tudunk a csapat érdekében megtenni mindent. Tehát akarati tényező, közösségi szellem, aztán igyekezni kell ugye teljesíteni, ehhez kell erőnlét, kitartás, mindenféle szempontból a torna csak használhat a gyereknek, én úgy gondolom.
1: Ezek a csapatsportokra jellemző dolgok. Mi van az egyéni sportokkal? Mert mondjuk olyan is van.
0: Az egyéni sportnál pedig azt mondom, hogy az még rátesz egy lapattal, mert ilyen egyéni sportoknál azért, amikor magába kell valamit végezni, és mindig ismételni, és nincsen senki, aki szóljon, vagy az én szerintem még nehezebb. Mind a kollektív sport. A kollektív sportnál ugye minden momentumnál változik a kép. De ugye aki, mint tudom én, gerejt dobál, annyiszor, mennyiszer, meg erősítenie kell, meg magába csinálja, meg az edzőre kell figyelnie, hogy nagyon számít, hogy milyen az edző, hogy ossza be neki az egész programot, az edzéseket, hogy olyan jól tudjon teljesíteni, de ahhoz neki kutya erős akaratának kell, nagyon erős akarat kell az egyéni sporthoz, én így gondolom.
1: Most mondjuk egyéni sportként vehetjük ugye az úszást is, vagy akár a vívást, tehát hogyha de mondjuk ezeknél is azért ott van a klub, ahova járunk, és amelyikért küzdünk, meg hát nyilván ott vannak a kollégák, tehát a többi gyerek, aki szintén jár, hogy azért ott is van egy bizonyos fajta kollektív szellem.
0: Hát ha veszük az úszást, ott is csoportok vannak, meg hát rengetegen járnak úszni. Hát én úgy gondolom, hogy ott is számít, hogy milyen a kollektíva. Meg ez a közösség, ahova mindig jár korán reggel, ugye már fél hat körül úsznak a gyerekek, így tudom. Úgyhogy ezt is ez nagyon erős akarat kell. Cseh László nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hát ez nem egyszerű dolog. Hát meg főleg a mai világban, mert én úgy gondolom, mostanában számtalan mindenféle lehetőség van, amit választhat az egyén, és azért fontos, hogy az, aki tehetséges is van hozzá neki, az úgy igyekezzen, hogy aztán ösztönözzék a teljesítményre az egész sport. Így gondolom.
1: Tibi bácsi, hogyha sétál a városban, vagy jár kell, akkor gyakran szokott volt tanítványokkal találkozni, hiszen egész Limaszombat és környéke tulajdonképpen ide járt a Magyar Alapiskolába, a Tompa Mihály Alapiskolába, most már ugye az új nevén, de gondolom, hogy azért nem tud úgy végigmenni az utcán, hogy ne ismerjék meg.
0: Nem, úgy nem tudok végigmenni. Most voltam a Lidl-be például, és a fejes kislány mondja, Tibi bácsi, engedje meg, hogy megöleljem, mondja. Nekem ez többet ér, mint akármi, úgyhogy én szeretek velük beszélni, meg úgyis beszélgetünk, tudod, mink sítanfolyam, úszótanfolyamok voltak, ezek olyan tanfolyamok voltak, ahol felszabadul a diák, és azt is elmondja, amit másnak nem mondod, biztosan a osztályfőnök nem fog elmondani, nekünk ott mindent elmondtak a gyerekek, mert úgy álltunk hozzá, meg ők is úgy álltak hozzá, úgyhogy mink ezt kölcsönös bizalomnak vettük. Az az igazság, hogy a tornászok azok kicsit lazábbak, mint a többit. Én úgy veszem észre, hogy nálunk a kollektíva is egy kicsit ilyen francosabb, lazább, bitánkosabb, mint egy matematikus komoly tanító. Az unokám, az már 27 éves, azt mondta, mikor olyan kicsi volt, hogy nagyapa, én már veled nem megyek többet sétálni, mert mindig köszönni kell. Így mondta, komolyan mondom. Ugye ilyen kisvárosban? Mennyi gyere. Én nem is mennék sehova, én itt a jól érzem magam ember.
2: A mai Gömörben a helyzetben Tóbisz Tiborra, a Rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola egykori meghatározó pedagógusára, testnevelés tanárra emlékeztünk 2022. októberében készült beszélgetésünkkel.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Vasiesó Lívia hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől. A viszonthallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico a Kremlben találkozott az orosz elnökkel. Történelmi felelősség hárul a Tisza pártra a magyar államfő szerint. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 25 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico szlovák miniszterelnök Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a győzelemnapi ünnepségek alkalmából. Fico az egyetlen Európai Uniós tagállami vezető, aki személyesen részt vett az idei moszkvai megemlékezéseken. A Vörös téren tartott katonai parádén ugyanakkor nem jelent meg, a Kremlben viszont hivatalos fogadtatásban részesült. A kétoldalú tárgyalás előtt a Kreml szóvívője megerősítette, a szlovák kormányfő üzenetet is közvetíthet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől. Sólyog Tamás magyar köztársasági elnök szerint történelmi felelősség hárul a választásokon a többséget szerző Tisza pártra. Az országgyűlés alakuló ülésén az államfő úgy fogalmazott, az új politikai vezetés feladata a nemzeti közösség megerősítése és az ország stabilitásának biztosítása. Sólyog hangsúlyozta, hogy a jogállamiság és az alkotmányos rend tiszteletben tartása minden politikai szereplő kötelessége. Kiemelte, a demokratikus működés alapja a jogbiztonság és a kiszámíthatóság. Az elnök egyúttal hivatalosan is felkérte Magyar Pétert a kormány alakításra, és javasolta, hogy a parlament válassza meg miniszterelnöknek. Időközben már megválasztották Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé. A Tisza párt alelnökét 193 képviselő támogatta, és ketten ellene voksoltak a titkos szavazáson. A házelnök első rendelkezéseként 12 év után visszahelyeztette a parlament épületére az uniós zászlót. A szlovák statisztikák szerint a gyereküket egyedül nevelő családok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Egy friss kutatás alapján minden negyedik gyerekes háztartás egyszülős, és közülük majdnem 46% a szegénységi kockázatnak kitett kategóriába tartozik. A szakértők szerint ezeknél a családoknál minden kiadás egyetlen jövedelemre nehezedik, miközben nincs tartalék egy betegség, munkahelyvesztés vagy elmaradt tartásdíj esetére. A lakhatás sokszor a bevétel több mint 40%-át viszi el. A probléma Szlovákiában több mint 980 ezer embert érint valamilyen formában a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázata miatt. A szlovák ellenzéki SZSZ módosítaná a választási törvényt, mert szerintük jelenleg nem egyenlő a szavazatok súlya az önkormányzati és megyei választásokon. A javaslatot Ondrej Dosztál és két párttársa nyújtotta be a parlamentbe. A párt az ombudsman vizsgálatára hivatkozik, amely szerint a megyék háromnegyedében, valamint a vizsgált városok többségében alkotmány ellenesen alakították ki a választókerületeket. Emiatt ugyanabban a városban vagy megyében egyes szavazatok többet érhetnek másoknál. Az SZSZ azt javasolja, hogy legfeljebb 15%-os eltérés lehessen az egy képviselőre jutó lakosok számában. Emellett megszüntetnék a Pozsonyra és Kassára vonatkozó kivételeket is. A tervezetről várhatóan a májusi parlamenti ülésen tárgyalnak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt jellemző, ma elszórtan csapadék is előfordulhat, a hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul, gyenge mérsékelt északi szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt lassul a forgalom Lég és Vitény között, vezessenek figyelemmel, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Reklám.
2: Szeretné, ha otthon a patyolat tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig vagy a készlet erejéig tart.
0: Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunk vendége Potracká Lea, dunaszerdahelyi származású filmkészítő, akinek az Apám lánya című dokumentumfilmje elnyerte a 2026-os Magyar Filmkritikusok díját, beválogatták a 45. Magyar Filmszemle versenyprogramjába is, és fődíjat nyert a 22. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon is. Lea a filmben saját családja történetét dolgozta fel, és szembenézett a múlt sötét árnyaival. 10 évvel idősebb nővére ugyanis egyik napról a másikra eltűnt. Az akkor még gyermek Lea számára pedig talán az volt a legmegdöbbentőbb, hogy a családból hosszú éveken át senki sem kereste őt. Így sokáig azt sem tudta, mi történt a nővérével, hol lehet, vagy hogy egyáltalán életben van-e még. Egészen addig, amíg 27 év elteltével levelet nem kapott a nővérétől. Ekkor döntött úgy, hogy nem csak megkeresi őt és utána jár a családi múltnak, hanem mindezt dokumentumfilm formájában is megörökíti, és a történetet megmutatja a világnak. Sötét titkok, családi traumák, eltemetett múlt. Van-e bűnös ebben a történetben, és ki az áldozat? Erről szól az Apám lánya, amelyet már Szlovákiában is bemutattak. A filmről és a filmkészítésről Potracká Leával beszélgetek tehát. Elindultak a szlovákiai vetítések, a filmnek pedig korábban Magyarországon is több bemutatója volt már. Nálunk egyelőre Párkányban és Galántán láthatta a közönség. Valahol azt írtad, hogy Dunaszerdahelyen, a szülővárosodban nem szeretnéd bemutatni a filmet. Miért döntöttél így? A család miatt?
4: Ezzel kapcsolatban a családnak nem volt semmilyen elvárása. Ez az én döntésem. Én gondoltam úgy, hogy talán ez a legjobb útja, módja annak, hogy megkíméljem őket az esetleges csúnya tekintetektől, vagy a felesleges kérdésektől. Én hoztam fel ezt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha kihagynánk ezt a térséget. Érdekes módon egyébként vissza is kérdeztek, hogy miért, hogy nekik ez nem lenne probléma, de én azt gondoltam, sőt, most is azt gondolom, hogy, és ez nem lekicsinlés, de aki nem filmkészítő, az nem feltétlenül tudja, hogy mit jelent nagyvászonon visszalátnia, visszahallania magát, és ezeken a vetítéseken reakciók születnek, az emberek reagálnak, kérdeznek, és az lehet, hogy kellemetlen lenne számukra. Főleg egy olyan közösségben, egy olyan kis közösségben, ahol sokan mondjuk esetleg ismerik is őket. Nem mindenki dunaszerdahelyi, aki a filmben szerepel, de a család nagy része, akik mondjuk nem is szerepelnek a filmben, azok ide kötődnek. Tehát ezt láttam a legjobb megoldásnak, hogy megvédjem őket a felesleges kérdésektől, úgyhogy Párkány, Galánta, még Somorján gondolkodunk, Komárom, Kassán is lesz vetítve, de ezeket még szervezzük.
3: Milyen reakciókkal találkoztál az eddigi vetítéseken?
4: Ez változó, és főleg a tegnapi Párkányi vetítés után van egy érdekes én megfigyelésem, de kezdjük inkább a budapesti vetítésekkel. Azt vettem észre, hogy mondjuk egy nagyvárosi, és értem ez alatt mondjuk Szegedet, Nagykanizsát, nagyobb város, Budapest, Győr, az emberek bátran kérdeznek. Ennek mi lehet az oka? Erre nem, azt hiszem nem én vagyok a megfelelő ember erre választ adni, de érdekes módon ott felállnak, mikrofont ragadnak, megosztják a saját történetüket, kérdeznek, elemeznek, akár kritikával is illetnek, ha nem is engem, akkor a film megvalósítási körülményeiről kérdeznek, tehát ez egy ilyen oda-vissza kommunikáció a néző és az alkotók között, és akkor elérkeztem tegnap Párkányba, és a vetítés után teljes csönd. Ugye először van egy beszélgetés velem, az egy irányított beszélgetés, kérdeznek, én válaszolok, és aztán átadtuk a kérdési lehetőséget a közönségnek. És ugye ez nem egy könnyű film, ilyenkor az ember általában szereti ezt saját magával megbeszélni, nagyon sokan tudnak reflektálni a saját életükre, hát például Nagykanizsán történt, hogy sétáltam a városban, és odafutott hozzám egy számra. Én nem ismertem azt a fiút, és nagy bocsánatkérések közepette, fogalmam sem volt, hogy miről beszél, és hogy hol járunk időben és térben, csak azt tudtam, hogy nem tudom, hogy kiről van szó, és bocsánatot kért azért, amiért a vetítés után ő elment. És kérdeztem tőle, hogy miért gondolja, hogy bocsánatot kellene kérni, mert hogy ő nagyon szerette volna végighallgatni tehát a vetítés utáni beszélgetés, de hogy annyi minden elindított benne, ami nem feltétlenül a filmről szól, hanem a saját életéről, saját kérdéseiről, a családi traumákról, kibeszéletlen dolgokról, hogy neki kellett egy nagyot sétálnia, és nagyon sok ilyen vetítés volt, főleg Budapesten, ahol a legelső vetítéskor egy 150-200 fős teremről beszélünk, teljes sötétség nézőtéren, és rögtön megkérdeztük, hogy szeretne valaki kérdezni, valaki kérte a mikrofont, valahol hátulult, meg nem mondom, hogy hány éves volt, azt tudom, hogy egy hölgy volt, és egy 15 perces monológ következett. Ott volt sírás, volt minden lényegében, és az elején egy picit bizarul is éreztem magam, mert ilyenkor az ember egyrészt szereti látni a másikat, jó visszakérdezni, és sokszor ilyenkor csak egy ölelés egyébként sokkal többet ér, mint sok-sok szó. De aztán rájöttem, hogy igazából ez most nem rólam szól, és nem a filmről szól, hanem arról, hogy ő ismeretlenek között így felállt, és el tudta azt mondani, ami őt bántja, és nagyon részletekben menően nem tudtunk meg, mi 200-an, akik hallgattuk őt, azokról a traumákról, amiket ő átélt, csak annyit tudtunk meg, hogy nagyon hasonló helyzetből jön. Hogy most a család szempontjából, vagy a nővérem szempontjából ez nem derült ki, igencsak meglepett, hogy számtalan ilyen helyzetben volt részem, vagy vetítés után, vagy pedig e-mailt kapva, telefonhívást kapva, úgyhogy ez egy nagyon megindító, és egyszerre, tehát ez egy nagy falat egy olyan ember számára, aki csak egy filmet készített, és erre nem volt felkészülve.
3: Mi váltja ki ezt az erős reakciót az emberektől, vagy miért érzik úgy, hogy a film hatására nekik meg kell nyílniuk ennyire, személyes történet, vagy ennyire univerzális történet, hogy mindenki megtalálja benne a saját múltjához, családjához kapcsolódó hasonlóságot?
4: Az elején nem gondoltam túl sokat erről a filmről, azt gondoltam, hogy van egy, nekem egy, mint filmkészítő, van egy történetem, én ezt a történetet vászonra viszem, és elmesélek valamit, és sokszor felszokták tenni azt a kérdést, hogy a filmkészítés folyamatának melyik volt a legnehezebb pontja, és ez idáig mindig azt szoktam mondani, hogy a vágás folyamata és az utolsó beszélgetések talán, amikor újra és újra vissza kellett hallgatnom történeteket, és dönteni, és feldolgozni, mint testvér, mint filmkészítő, és aztán az első vetítések után nagyon hamar kiderült, hogy ez sokkal több, mint az én filmem. Ez nem rólam szól, nem az én családomról szól, nem a nővéremről szól, hanem azokról az emberekről szól, akik mindannyian, tehát mindannyian cipelünk valamit, cipelünk kérdéseket, cipelünk traumákat, kimondatlan dolgokat, megoldatlan dolgokat és helyzeteket, nem beszélünk egymással, és ez a film rávilágít nem az én történetemre, hanem az ő történetükre. És ezért lehetett az is, hogy ez az illető, aki később bocsánatot kért tőlem, hogy elrohant a film után, emlékeztette arra, ami az ő életében megoldatlan.
3: Rád milyen hatással volt a már kész film, meg az egész munkafolyamat?
4: Filmet készíteni picit olyan, mint egy ilyen skizofrén állapot. Ahogy a magánéletben is, úgy a filmkészítés során is, a fogalmazhatok így, többfajta szerepet játszunk. Egyszerre vagyunk filmkészítők, a filmem esetében egyszerre voltam családtag, és egyszerre voltam testvér is, és ezek a szerepek, vagy szerepkörök gyakran igencsak konfliktusba kerülnek egymással, mert ami mondjuk jó egy filmkészítőnek, hogy minél nagyobb súlyú, nem tudom, történeteket meséljünk el, minél drámaibb legyen, az nem feltétlenül fér bele a testvérnek az érték körében, azt mondja, hogy ez lehet, hogy egy picit sok. Tehát, hogy filmkészítőként is, vagy testvérként is, most nem is tudom eldönteni, most melyikként ülök itt, el kell döntenünk azt, hogy mi az, ami megosztható, mi az, ami nem kell. És amikor ebben az állapotban benne van az ember, főleg a vágás során, ez nem igaz, hogy csak a vágás során. A filmkészítés során is érdekes módon, ahogy én leülök a kamera mögé, vagy mellé, én ott nem feltétlenül testvérként, vagy családtagként ülök, és ez maga megadja azt a lehetőséget, hogy tartsak egy lépéstávolságot. Ami egy nagy dolog, mert magánéletben, hogyha az ember leül egy rokonával, és felteszi neki ezeket a kérdéseket, akkor két rokon ül egymással szemben. Az én esetemben ott ült egy rokon, és ült egy filmkészítő, és ott megadta nekem ez a helyzet azt a lehetőséget, hogy ne vigyen el túlságosan a történet, és meg tudjam tartani a távolságot. Egyébként erről születtek, erről a személyközi konfliktusokról születtek különféle tanulmányok, és velem ugyanaz megtörtént, például archívanyagokat dolgoztam fel, és a vágónak mondtam, hogy kérlek, azt a kislányt oda tudnád rakni, és így rám nézett a vágó, te saját magadat kislánynak hívtad, és akkor esett le, hogy én egyes szám harmadik személyben beszéltem magamról, és itt valószínűleg pszichológusok ezt tudnák nagyon hosszan elemezni, csak ez egyfajta felismerés volt részemről, hogy igen, ez is egyfajta távolságtartás, mert hogyha az ember csak testvérként lenne jelen, az nem hiszem, hogy előbbre vinné a történetet, bár lehet, hogy nincs igazam.
3: Most, hogy már elkészült a film, még mindig tartod a távolságot ettől az egész történettől, a helyzettől?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Ez talán egy védekezési mechanizmus is. Nagyon sokáig akartam nagyon sok kérdésre választ kapni. Még azután is, hogy a film vászonra került.
3: Voltak olyan kérdések, amikre nem kaptál választ?
4: A legtöbb kérdésre nem kaptam választ. A lényegi kérdésekre nem kaptam választ, és azt nem mondom, hogy erőszakosan, de nagyon meg akartam kapni ezeket a válaszokat, és ha nem is mutattam ki, de ez dühített, hogy miért nincsenek válaszok, és nem is tudom mondani egy konkrét pillanatot, ez egy folyamat volt, amikor így felismertem azt, hogy nem kell mindenre választ adni. És amióta ezt így egyébként kimondtam magamnak, ez a belső dű, amit kifele nem kommunikáltam, csak volt bennem egy ilyen állandó mozorgás, hogy de miért nem válaszoltak, miért így reagáltak, miért így reagálnak most. Ezt így elengedtem, és azt gondolom, hogy minden ember a saját sorsának kovácsa. Igénybe lehet venni családok, barátok segítségét, és kézenfogva együtt lehet menni, de hogyha van egyfajta elutasítás, közöny, hívjuk bárhogy is, akkor ki vagyok én, hogy ezen bármit is változtassak. Úgyhogy mind filmkészítő, mind pedig testvérként egyébként hamarabb elfogadtam, vagy családtagként az, hogy nincs mindenre válasz. Filmkészítőként azért ez egy picit dühít, hogy nincsenek nagy válaszok a film végén. Sőt, ráadásul úgy ér véget a film, hogy mindenki értelmezheti úgy, ahogy akarja.
3: Változott-e a kapcsolatod a családoddal a film hatására? Vagy bármit megváltoztatott-e?
4: Jó lenne azt mondani, hogy igen. És mindig olyan rossz érzéssel mondom ezeken a beszélgetéseken is, hogy én azt gondoltam, hogy ha más nem, akkor ez a film majd így összehoz embereket. És ugye azért visszalátni magadat egy ilyen nagy vásznon, és azt érzi ilyenkor az ember. Legalábbis én úgy gondoltam, hogy ez egy tükörképet tart majd eléd, mert megkapod a másik oldalt is. És megszületik az önreflexió folyamata, mint olyan. Nagyon jó lenne, hogyha most azt tudnám neked mondani, hogy ez ideáig elérkeztünk, nem érkeztünk el idáig, és ez is azok közé, a kérdések közé tartozott, ez a téma, amire én nem kaptam választ, hogy miért nem. Én mindenkivel beszélek, de mindenki nem beszél mindenkivel, fogalmazzuk így. És ezt így el kellett fogadnom, el kellett engednem. Nagyon sokan, hát nem nagyon sokan, de páran nem örülnek a filmnek máig. Nem hajlandók megnézni. Kaptam már olyan reakciót is, hogy miért nem inkább pszichiáterrel kezelem a problémáimat. Számomra ez nem probléma, ez egy jelenség az én családomban, miközben ez egy társadalmi jelenség, az, hogy az emberek nem beszélnek egymással, titkolóznak a családban, és ezt lehetne folytatni a végtelenségig. És azt szoktam ilyenkor mondani, hogy valaki fest, valaki ír, valaki drogozik, valaki pszichiáterhez jár, és valaki meg filmet készít.
3: Épp ezt akartam egyébként kérdezni, hogy ezt a folyamatot elmesélnéd-e, ahogy megfogalmazódott benned, hogy ebből a történetből filmet készítesz, illetve hogy mi volt az a pont, amikor eldöntötted, hogy akkor ebből film legyen?
4: Ez nem egyik napról a másikra történt először is, és eszembe sem jutott volna, hogy erről filmet készítsek, még akkor sem, amikor megérkezett tőle az a bizonyos levél. Amikor megérkezett, nekem a reakcióm az volt, hogy jaj, de jó, és akkor most megvan, és találkozunk, és ehelyett az volt, hogy én örültem, és így csend volt. És ez egy nagy kérdés volt számomra, hogy miért van csend, mi az, amiről nem tudok, hogy eltitkoltak előlem valamit, hogy ez baj, hogy megvan. Tehát normális esetben azt gondolom, hogy a reakció az lenne, hogy a család összefog, rohan, ha busszal, akkor busszal, ha gyalog, de megyünk. És ehelyett csend volt. És amit én ekkor tettem, elkezdtem családtagtól családtagra járni, és elkezdtem kérdezni a Deniről. Nem a film miatt, hanem egyszerűen azért, mert kíváncsi voltam, hogy mi az, amiről nem tudok. És egy idő után azt vettem észre, hogy ahány családtaggal beszélek, annyi különféle verzióját kapom meg a nővéremnek. Tehát egy picit ez is egy ilyen, mint hogyha mindannyiannak lenne egy rokona, akit úgy hívnak, hogy Deni, de mindannyiunknak más a rokona, akit úgy hívnak, hogy Deni. Valakinél fekete volt, valakinél barna bőrű, valakinél szeplős, valakinél a világ legaranyosabb kislánya, és valakinél meg már, ez nem tudom, hogy elhangzik-e a filme, de már gyerekként is rosszul állt a szeme. Tehát, hogy egy ilyen fura helyzetbe kerültem, hogy ahány emberre beszéltem, annyiféle Deni verziót kerestem, és hát ez egy fantasztikus dolog egy filmkészítőnek, hogy itt van egy család, itt van egy levél, nem reagál erre a levélre, nem tudom, hogy miért, és közben meg mindenkinek van egy verziója fejében, és egyébként ez is egy nagyon, nagyon sok mindenre reflektál a későbbiekben ez az induló pont,

0: egymással. És aztán rájöttem, hogy nekem is van egy különféle univerzum, és egyébként ez egy nagyon érdekes felismerés volt, mert 30 plusz éve az én fejemben az a verzió élt, amit én gyerekként elképzeltem róla. Ugye a gyerekek kreatívak, ha nincs válasz, akkor a gyerek ad válasz, bármennyire bugyutaság legyen az, és valószínűleg láttam meséket, akkor tanulhattam tengerparti városokról, a földrajzon, és akkor elképzeltem őt egy tengerpartra, volt egy piros-fehér pöttyös esernyő, egy sárga házban lakott az első emeleten, a ház előtt volt egy szökőkút, a szökőkút tetején ült egy kék madár. Tehát volt egy elképzelésem, és én ezt a legnagyobb őszintességgel mondom, és soha ezt megkérdőjelezni magamtól nem kérdőjeleztem, mert számomra ez volt a valóság. És amikor megérkezett tőle ez a levél, és elkezdtem ezeket a történeteket hallgatni Deniről, ugye ilyenkor mit csinál az ember, összehasonlítja a saját történeteivel, és rájön, hogy igazából az egyik sem illik, tehát hogy nincs kiinduló pont, mert mindenki más mond, beleértve az enyémet is. És akkor én valójában rájöttem, hogy azt sem tudom, hogy ki az én testvérem, és ők sem tudják, hogy ki az ő rokonuk. És ugye nagyon sokáig volt az, hogy miért nem keresitek, és aztán egy nap felkeltem, és amúgy én már felnőtt vagyok, hogy én miért nem keresem, és aztán úgy döntöttem, hogy akkor azt hiszem, hogy ha más nem keresi, akkor nem mutogathatok, nincsenek kifogások, akkor én leszek az, aki elindul ezen az úton.
1: A bizonyos levél megérkezése előtt ez a gondolat is benne volt már a fejedben, az ő keresése? Vagy inkább ez a levél erősítette fel benned?
0: A levél az egy ilyen indukciós valami volt, a piros gomb, ami mindig ott volt, de úgy nem nyomta meg senki. Nagyon nehéz erről beszélni, nem azért, mert félek bármit is megosztani, hanem azért, mert meg sokak életében van egy jelenség a családjukban, és az úgy beleívódott a családi történetbe, a családi legendáriumba. Nincs ami miatt, még hogyha ez szomorúan hangzik is, nincs ok, hogy te keresd azt a valakit, vagy megold azt az ügyet, mert egyszerűen annyira természetessé vált, hogy ő nincs, vagy annyira természetes bizonyos családokban, hogy nem beszélnek egymással, hogy ők képesek testvérek 20-30-40 éven keresztül, ismerek ilyen testvérpárt, egy faluban laknak, egy utca választ el őket, és 20 vagy 25 éve nem beszélnek egymással. Tehát annyira természetessé vált, meg a mindennapjaink rész, vagy az én mindennapjaim részévé vált, hogy amin gondolkoztam, hogy hol lehet. De sosem tettem fel magamnak azt a kérdést, hogy én miért nem keresem. Valószínűleg azért, mert én voltam mindig a legkisebb a családban, az egyik legkisebb, és még ennyi idősen is a legkisebbnek érzi magát az ember, és azt várja, hogy majd a nagyok megteszik a lépést, de a nagyok nem fogják megtenni ezt a lépést, úgyhogy nekem kellett kicsit nagyobbnak lennem, hogy megtegyem ezt az első lépést.
1: Felnőtté váltál?
0: Az önmagam személyben még nem, de azt gondolom, hogy a családban elfoglalt pozícióm szempontjából egy picit nagyobb lettem. Nem túlságosan, de ez csak az én szememben van így, a többieket meg kellene kérdezni erről. Egy picit azt gondolom, hogy bátrabb lettem, és rájöttem arra, hogy kérdezni nem is olyan félelmetes, mint amilyennek én azt gondoltam.
1: Elgondolkoztál azon, hogyha például nem filmes lennél, mert majd erre is kitérünk, hogy eredetileg nem gondoltál arra, hogy dokumentumfilmes legyél, úgyhogy majd erre is rákérdezek, de hogy elgondolkoztál-e azon, hogyha nem lennél filmkészítő, akkor is nekiálltál volna őt megkeresni, vagy hozzásegített az, hogy ebből filmet lehet készíteni?
0: Ez nagyon izgalmas kérdés, mert elindulni egyedül azért nem olyan egyszerű. Ehhez kell egy borzasztóan erős karakter, vagy egy elhivatottság, hogy én most akkor elindulok így a semmibe, a vakvilágba, és megtalálok valakit. Egy olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy bár a család ebben nem különösebben támogatott, tehát azt sem mondanám, hogy nem támogatott, de azt sem, hogy támogatott. Volt felém is ez egyfajta közöny, kíváncsiak voltak, hogy mi van vele, de ebben nem volt, tehát nem hívtak telefonon, hogy sikerült valam, tehát így rám hagyták, mint hogyha menj el a boltba, itt van 5 korona, és vegyél, amit akarsz, rád bízom. Tehát körülbelül ennyire érdekelte őket, azt hiszem ezt így megfogom, hogy elmondhatom. Ugye egy filmes abban a szerencsés helyzetben van, hogy csapatban dolgozik. Íróként ott lehet,

0: Nagyobb problémám lett volna, mert ott az ember egyedül dolgozza fel a dolgokat, ha mondjuk írni akar valamiről. Magánemberként, hogyha nem tudom, ha nem filmes, nem tudja kiírni magából, nem tudja kifesteni magából, akkor ott jön elő az emberi karakter valójában, hogy én ezt meg tudom csinálni mindenféle külső segítség, támogatás, készfogás nélkül. Nekem az a szerencsém volt, hogy ott volt egy csapat mögöttem, akik akár akartak, akár nem, jönniük kellett velem. És a producerek egyrészt rendkívül érzékenyek, szerintem többet beszéltünk a film készítés folyamatáról, illetve a családtagokkal való kommunikáció fontosságáról, illetve hogy alakulnak a dolgok, és jön egyre több nehézség képe. Tehát erről sokkal többet beszéltünk, szerintem, mint a filmről magáról, és ez adott egyfajta, egy ilyen löketet. És a forgatásokra is, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor Lea megy egyedül, lerakja a kamerát, és akkor tessék, felteszem életem legnehezebb kérdését. Ott egy csapat jön. És természetesen az nekem nagyon fontos volt, hogy attól még, hogy csapat jön, attól még meglegyen ez az intimitás. Mert azért beszélni ezekről a dolgokról idegenek előtt, azért nem olyan könnyű. Úgyhogy kizárólag az operatőr, Tollári Krisztiánt engedtem, hogy bent legyen, és a többiek, hangmester, és a többi, ők elbújtak, kimentek a teremből, vagy szobából. Úgyhogy az ő jelenlétük sokat segített, másrészt nem volt lehetőség itt már visszafordulni. Tehát, hogy nem akartam csalódást okozni sem saját magamnak, és sem a stábnak egyrészt, másrészt így eltökéltem, hogy tűzön vizen átmegyek, és akkor is meg fogom találni őt. Nem volt számomra fontos az, hogy ez az első pillanat felvételre kerüljön, de tudtam, hogy meg akarom találni őt.
1: Milyen érzés volt annyi év után újra találkozni a nővéreddel? Ha jól tudom, maga a találkozás nem is került bele a filmbe.
0: Ezt mindig elmondom, és ez nagyon fontos, és tudom, hogy ez nagyon furán hangzik egy filmkészítő szájából, de hogy az életben vannak sokkal fontosabb dolgok, mint a film. És ez pedig a saját magánéletünk, és az pedig, hogy ha 27 év után találkozunk valakivel, akkor nem feltétlenül szeretném azt, legalábbis én, hogy kamerák hada, vagy egy stáb ott loholjon mögöttem, mert ez a pillanat szeretném, hogy az enyém lenne, és az övé. És hát a producerek nagyon, nagyon szerették volna, hogy azért a kamera ott legyen. Készült egy felvétel, igen. Senki nem vette észre, hogy ott van a kamera. Engem sem zavart, mert olyan távolságban volt, hogy az már értékelhetetlen volt, mint filmkészítő számra. Tehát tudtam, hogy most eleget teszünk egy kérésnek a producerek részéről, de tudtam, hogy ez nem kerül be a filmbe, és ezáltal ez a pillanat csak az enyém és az övé lett, és ez nagyon fontos.
1: Milyen a kapcsolatod most a testvéreddel, nővéreddel?
0: Nagyon jó a kapcsolatunk. Ugye ő most kezdi újra, vagy inkább így mondom, hogy kezdi felfedezni azt a világot, amit ő odahaza hagyott, illetve ami kimaradt az ő életéből az elmúlt sok év alatt, és most itt értsük a legegyszerűbb dolgokat, tehát szociális média, tehát például olyan kvízeket, vagy kvízek eredményeit küldi át nekem, amit mondjuk te meg én 2009-ben csináltunk, hogy ki voltál előző életedben, tehát ez ilyen nagyon aranyos, és lehetett volna erről is készíteni egyébként filmet, hogy milyen az újrakezdés egy ilyen ember életében, de én úgy voltam vele, hogy egyrészt nagyon sok olyan film készült, ami az újrakezdésről szólt, másrészt engem sokkal jobban érdekeltek a miértek. Havonta jár fodrászhoz, körmöshöz, tehát ő most élvezi ezt az újdonságot, és sokszor azt érzem, most lett egyébként néhány napja 50 éves, néha azt érzem, hogy még mindig az a 18 éves kamaszlány, aki a 90-es évek közepén elment, eltűnt. És mindezzel persze én nem akarom őt lebecsülni, csak amit mondani szeretnék, hogy még megvan benne ez a kíváncsiság, tehát meg akarja ismerni az ismeretlent, ehhez tesz lépéseket, és dolgozik, ami nagyon fontos. Van egy barátja, már mennyasszony. Úgyhogy most egy hétköznapi és nagyon unalmas életet él, ami szerintem bárkinél jobban élvez.
1: Ugye a Színház és Filmművészeti Egyetemen végeztél dokumentumfilmrendező szakon. De már az előbb utaltam rá, hogy eredetileg viszont nem akartál dokumentumfilmes lenni, hiszen az ELTE-n tanultál. Hogyan jött a dokumentumfilmezés?
0: Az ELTE szociológia doktori iskolájába jártam, és ott interdisziplináris társadalomkutatást tanultam, és akkor készítettem egy ilyen 20 oldalas tanulmányt, és Cseppeli György, szociálpszichológus tanárról, aki vezette magát a kurzust, így kaptam tőle egy üzenetet, hogy menjek be ezen a napon az irodájába. És Jézus Mária, tanáron vagy professzorul nem szokott csak úgy behívni embereket az irodájába, mit követtem el? És én akkor úgy mentem be, hogy biztos, hogy valami szörnyűséget írtam ebben a tanulmányban, és leültetett, elemezte az írottakat, és akkor így rám nézett, és annyit mondott, hogy ez az esettanulmány olyan volt, mintha egy filmnek a forgatókönyvét olvastam volna, hogy maga már gondolkozott-e azon, hogy filmes legyen. És mondtam, hogy nem. És elbúcsúztunk, és kifele jövet gondolkoztam azon, hogy valójában én gyerekkorom óta írtam. Ez persze nem jelenti azt, hogy az emberből író lesz, vagy jó benne, de engem szórakoztatott az írás folyamata gyerekként, kamaszként és felnőttként is. Néhány dolgot publikáltam, de ez nem motivált arra, hogy újságíró vagy irodák, bármilyen formában irodák legyek. És akkor már volt néhány forgatókönyv a fiókomban, és egyrészt ez valamit elindított bennem, másrészt, hogy mi az, ami az életben engem, ami nekem igazán örömet jelent. És ha nem is úgy fogalmaztam meg, hogy írás, de a történetalkotás, mint olyan. És abban az évben nyitott az SZF-én, pont mentem hazafele, elmentem az Astoria Vas utca irányába, és mondom, nézzük meg, mit indítanak idén, és pont indították ezt a dokumentumfilm rendező művész, valami ilyesmi a hivatalos neve, és én oda beadtam, de titokban, mert milyen ciki lenne, ha nem vesznek fel, mert ugye ide sokan jelentkeznek, meg nagyon ügyes emberek, és amikor az ember átjut az első rostán, akkor még jó, hát legyint egyet, alapvető intelligenciára kíváncsiak, hogy kifestette ezt, kiírta azt, de amikor már harmadik rostán voltam, akkor már picit megértem, hogy itt már egyre kevesebben vagyunk, és akkor a harmadik rostán kellett egy filmet készíteni, és akkor én elmondtam anyukámnak, hogy figyelj, anyuka, most a negyedik rostára megyek át, és hogy csak tudj róla, jó? Emlékszem, hogy ő nevetett a telefonba, és aztán úgy véletlenül felvettek. És aztán igazából a diplomosztó után így rájöttem, hogy azt sem tudom, hogy kell csinálni filmet, vagy egyáltalán hogy kell eljutni odáig, hogy az ember csináljon filmet, mert azért a gyakorlat már valamennyi megvolt, de a valós élet azért más tartogatott számra, úgyhogy amit most csinálok, az megmaradtam az írásnál, tehát, hogy nagyon sok felkérést kaptam, tehát egy filmkészítő szempontjából sok felkérést, tehát az RTL Klubnak írtam egy sorozatot, amiből nem tudom, hogy végül lesz-e valami, tehát ők elfogadták, bevették, az nem egy dokumentumfilm sorozat. Most írok két játékfilmet, de a dokumentumfilm, vagy a kreatív dokumentumfilm számomra a legizgalmasabb, mert egyrészt sokkal nehezebb, mint egy játékfilmet írni, megálmodni, másrészt nagyobb teret kap az alkotói szabadság, mert ott még a vágóasztalon is álmodhatsz nagyon nagyokat.
1: Nem csak filmkészítéssel foglalkoztál az elmúlt években, hiszen ott van például a Story Lab. Az honnan jött, és hol tart most? Van-e folytatása a történetnek?
0: A Story Lab onnan indult, hogy szükségem volt néhány filmesre Szlovákiában, tehát itt forgattam valamit, és luxusnak éreztem azt, hogy áthozzam a magyarországi alkotókat ide, mert ilyenkor ugye mi történik. Ezeket az embereket altatni kell, etetni kell, és nagyon más költségekkel jár, mint hogyha egy helyi alkotót kérnénk fel. És én így körbe kérdeztem, akkor még nagyon nem ismertem a szlovákiai magyar szcénát, hogy kik itt a filmkészítők, és igazából rájöttem, hogy a 10 ujjamon össze tudom számolni, hogy hány magyar filmkészítő van, és számomra ez egy döbbenetes felismerés volt, mert akkor én már tudtam azt, hogy például, ha jól emlékszem, a 70-es években Erdélyben már rendszer szintű, ha nem is egyetemi szintű, de rendszer szintű film, magyar filmkészítő klubok voltak, mesterkurzusok voltak, tehát ott már kiépült, még akkor is a kisebbségről van szó, kiépült egy ilyen filmkészítői mozgalom. Ehhez képest Szlovákiában nagyon-nagyon kevés mai alkotó ról beszélhetünk. Amikor erre rájöttem, akkor még hangmesterünk sem volt. Most jár az első magyar hangmester lány, hangmester szakra Pozsonyba, úgyhogy mindenki erről beszél, hogy végre az első magyar hangmester. 2-3 operatőrünk van, van néhány rendező, írónk, 1-2, tehát nagyon sokszor a színházas írókat hozzák be a filmekbe, ami egyrészt veszélyes is, mert egy színházas világ, tehát egy színház meg egy film nagyon sokban különbözik. Igaz, dialógusok vannak, de még a film az egy vizuális történetmesélés, az igazi filmek szokták mondani, amivel én nem értek egyébként egyet, hogy ahelyett, hogy elmondod, mutasd meg, de közben pedig itt vannak ezek a Tarantino filmek, amik valójában így végigdumálják az egészet. Szóval ez ízlés és érdeklődés kérdése. Én nagyon szeretem az ilyen színházas elemekkel diszponáló filmeket. Tehát, hogy ebből a felismerésből jött az, hogy nincsenek filmkészítők, akkor én ezt bepályáztam a Kultminorhoz, egy ilyen 6-7 hónapos kurzusra, és akkor az első év az lényegében úgy nézett ki, hogy az nekem fontos volt, hogy mindenki úgy fejezze be, hogy egy saját filmterv legyen a végén. Ebből a 12 filmtervből a meghívott zsűri kiválasztott egyet, ez Monozlai Flóra Csetepaté című filmje lett. Ezt a filmet azon az éven kértünk a Kultminortól fejlesztési támogatást, ezt megkaptuk, megírtuk a forgatókönyvet, és aztán voltunk olyan szerencsések, hogy a gyártásra is kaptunk támogatást, úgyhogy a film már leforgott, kapott egy nagyon szép és nézhető verziót, és aztán elindítottuk a második évet is, ott sajnos ugye minden pénz kérdése. Nekünk saját költségvetésünk nincs, tehát hogyha kapunk támogatást, rendben van, akkor tudunk valamit csinálni, ha nem kapunk, nem. És a harmadik évben kaptunk egy olyan pici összeget, hogy saját magunk 8 hónapos munkáját sem tudtuk volna kifizetni, ami végeredményben az egy pár száz euró lett volna, amit mindenki kap 8 hónapra, és akkor én úgy gondoltam, hogy én ebben még belementem volna, mert számomra ez szerelem projekt volt, de ezt másoktól nem várhatom el, hogy idejüket, energiájukat havonta 4 alkalommal egész napos akciókról volt itt szó, plusz még online kólok, beérkező idézőles házi feladatok, képsorozatok, mozgóképek, írásoknak a felülvizsgálata. Tehát ezt nem lehet elvárni senkitől. Ideig, óráig igen megkérheted a barátaidat, de hogyha egy jó dolgot akarsz csinálni, ahhoz sajnos pénz kell. Úgyhogy amifelé a sztori belindult, az, hogy azok a korábbi diákok, akik bennmaradtak ebben a filmkészítői forgásban, körforgalomban, vagy érdekelte őket, azokat én viszem magammal. Tehát így például nem volt gyártásvezetőnk, most hirtelen egy gyártásvezetőnk volt Szlovákiában, és most lett 2. Úgyhogy a Bodó Renit, ő például a Storyleben keresztül ismertem meg, és hogyha most jól tudom, akkor ő már 3-4 filmet letudott, itt játékfilmekről is beszélünk, játékfilmek fejlesztéséről, vagy dokumentumfilmnek a teljes legyártásáról. Színészeket is vittünk, akiknek voltak színészi ambícióik, szerepeltettünk filmekben, tehát így mozog a dolog, tehát így működik a dolog, abban a formában, ahogy én elképzeltem, sajnos a hiányzó költségvetésünk miatt nem lehet, De vannak olyanok például, akik így összeálltak, és csinálják a saját kis filmjeiket, és nekünk ahhoz nincs közünk, tehát hogy akarják, megmutatják, ha akarják, nem. Nagyon örülünk, mert így függetlenné váltak, és írnak, és nagyon-nagyon aktívak, és csinálják, és ráadásul fiatalok is eltökértek, ami nagyon fontos, és tehát működik, de nem úgy, ahogy én azt eredetileg terveztem, de hát van ilyen.
1: De mégiscsak elindítottál egy szlovákiai magyar filmes közösséget. Illetve én olvastam, hogy volt egy másik nagyobb projekted, amely során a szlovákiai magyar egykori filmszínházakról szóló régi filmeket gyűjtötted össze, vagy anyagokat gyűjtötted össze, és azt akartad digitalizálni.
0: Digitalizálásról egyelőre még nem beszélhetünk, mert az nagyon-nagyon sok pénz, és a forrásaim, nincs még minden forrásom, hogy hol vannak filmek, és hol nincsenek filmek. Azt tudom, hogy elképesztő sok anyag van, és megmondom őszintén, hogy 3 év után, aztán most már a 3. éve, hogy ezzel foglalkozom, most per pillanat nem. Még most sem tudtam mindet feldolgozni. Én azt gondoltam, hogy amikor beadtam erre pályázatot, és kaptam egy kis pénzt, tehát ösztöndíjra, vagy kutatásra, hogy nekem itt bajom lesz, mert hogy nem lesz anyag. Tehát én így álltam hozzá, hogy biztos, hogy nekem állandóan úton kell lennem.
1: Ehhez képest kiderült, hogy nagyon sok filmszínház volt egykoron a szlovákiai magyar településeken?
0: Rengeteg, és ráadásul falvakban is. És ez annyira jól van dokumentálva, tehát a korabeli sajtó, ugye itt napi szinten, valamelyik napi szinten írt róluk. És akkor még a sajtó másként működött, mint ma, és ez számomra egy nagyon fura felismerés, és azt képzeljük el, hogy volt a komáromi Kassai Uránia Színház, 900-as évek elején nyitották, és a helyi újság, mondjuk azt 3. oldalán, erről az Uránia Színházról úgy ír, mint a jövőről, és fantasztikus, és újítások a városban. 2 lappal hátrébb, egy újabb cikk, a mozi, a mozgó színház, az ördögnek a találmánya, a prostitúció melegágya. Nagyon érdekes ez a felismerés, hogy egy orgánumon belül különféle meglátások születtek, engedték azt, hogy az emberek különféle minősítésben beszéljenek a mozikról.
1: Akkor még a falvakban is voltak mozik?
0: Igen. És ugye akkor nem volt ilyen, hogy szociális média, internet, tehát akkor az újság volt ez. És az újságban mindent, de mindent leírtak. A legkisebb nüanszokon keresztül az, hogy nem tudom melyik moziban a kisasszony elejtette a nyakláncát és keresi. Volt, aki például sikoltva jött ki a moziból, és sajnos szegény öngyilkos lett, mert amit látott a vásznon, az annyira megviselte. Tehát nagyon-nagyon izgalmas dolgok vannak. A Kassai mozi, hát az elképesztő módon van, maga Kassán nem csak egy mozi volt, sok-sok mozi volt, elképesztő módon van ez dokumentálva, de itt Léva, Újvár, ráadásul tehát ilyen Eperjes, mai Liptoszent Miklós, tehát olyan városokról beszélek most elsősorban, ahol szlovák a lakosság, és hogy az is mennyire érdekes volt, hogy ott történtek ezek a, ugye jöttek a nyelvi törvények, ott a magyarok tartották fenn a mozikat, tehát magyar filmeket hoztak Budapestről, a többségében magyar kézben voltak a mozik, és onnantól kezdve, hogy azt mondták, hogy például nem lehet néma filmekről beszélünk, még nem lehet magyar felirat, ugye szlovák feliratos lett például, és a magyarok pedig úgy döntöttek, hogy nem fognak elmenni moziba, ami azt jelenti, hogy a mozi létét akadályozták, és ezáltal aztán a szlovákok is a magyarok mellé álltak, és akkor kiálltak, hogy csak úgy maradt fenn a mozi, hogyha magyarok el fognak jönni, ahhoz viszont kell az, hogy magyar felirat legyen. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok történtek akkor, picit olyan, mintha így mából visszaugranánk a módban, mint hogyha a múlt így valahogy megismételni saját magát ezekkel a nyelvi törvényekkel. De ebből a szempontból a sajtót én nagyon értékelem, hogy olyan érdekes dolgokról írtak tényleg. Filmeket elemeztek úgy, ahogy én még életemben nem láttam filmeket elemezni. Nem biztos, hogy ez nevezhető filmkritikának, viszont én 2025-26-ból olvasva borzasztóan élvezem. Rendkívül szórakoztató. Mindenkinek egyébként ajánlom, hogy menjen fel az Arcanumnak az oldalára, tele van az internet jobbnál jobb cikkekkel, és ami nagyon érdekes, és ez a legnagyobb dolog, amit elértem ezzel, hogy van egy rövid film, mai Szlovákia területén magyar filmnek hívják azt, még ha szerintem néma film is, de hogy magyarok, többségében magyarok készítették, egyébként a rendező az egy szlovén fickó volt, csak neki volt technikája, úgyhogy eljött ide. Azt hiszem a kassai bevonulás, vagy felvonulást ő vette fel, valami Alexander valaki, és illene tudnom, de sajnos nem emlékszem. És ahogy így olvastam utána, meg az archívokat utattam, így rájöttem, hogy van egy korábbi, aminek az a címe, hogy A divat. Helyi fotográfus filmezte, és egy helyi újságíró írta a forgatókönyvet. Egyenlőre nem találtam meg magát a filmet, tehát ez egy nagy csoda lenne, hogyha valahol elfekvőben van ez a film kassán, de vannak ilyen kis finomságok, amit ilyenkor így megtalál az ember, és akinek elmondtam, néztek rám, hogy minek körülök annyira, de nekem ez egy nagyon nagy dolog volt.
1: Most, hogy így ezekről a dolgokról meséltél, ugye a Storylab-ről, arról, hogy gyűjtötted az anyagokat az egykori szlovákiai magyar filmszínházakról, de játékfilmet is írsz, dokumentumfilm rendező vagy. Mi vagy valójában, filmes vagy, dokumentumfilmes vagy, társadalomkutató vagy, minek tekinted magadat? Egyáltalán fontos-e, hogy beskatujázd magadat?
0: Azt szoktam mondani, hogy filmes vagyok. Kimondani azt, hogy rendező vagyok. Azt nem szoktam mondani, hogy dokumentumfilm rendező vagyok, mert a film az film. És akkor most nevezhetjük bárhogyan is, de a filmnek van eleje, közepe, vége, nem feltétlenül ebben a sorrendben, ezt nem én találtam ki, de ahogy a játékfilm, ugye a dokumentumfilm is ugyanazokkal az eszközökkel diszponál, ott is van egy történet, a történetnek vannak szereplői, a szereplőknek konfliktusai, és ez vagy megoldódik, vagy nem. Tehát a dramaturgia, mint olyan, mind a kettőben jelen van. A megvalósítás az, ami különbözik a kettő között. Ma már nem olyan dokumentumfilmek készülnek, mint mondjuk nem tudom, a 70-es, 80-as, sőt, még a 90-es években is, hogy a néni ül a kamera előtt és 40 percen keresztül költ. Ez nem tekinthető az én meglátásom szerint filmnek. Ez egy portré, de nem... De ez az én véleményem. A film az történet. És ha nincs ott történet, ha csak beszéd van, akkor az egy televíziós mozgókép, vagy bármi. Ugyanúgy megvan ennek is a létjogosultsága, tehát ne értsük félre egymást. A terminológia szempontjából a filmnek története van. Hogy mi vagyok én, nagyon nehéz megállapítani, mert sokszor a szociális érzékenységem, vagy az, hogy társadalomtudományokat tanultam, nagyon jelen van az érdeklődésem szempontjából a filmekben. Hát ez a film, amit most írok, bár íróként írom, de merítek abból, amit magánemberként, vagy a most ez így furán hangzik, hogy a kutatásaimból merítettem, de nem mint szakmabeli, mint társadalomtudós ülök le oda a gép elé, vagy a papír elé, hanem mint magánember, aki látott ezt, azt, vagy dolgozott ilyen emberekkel, olyan emberekkel. Tehát például szociális munkásként, vagy szociális szakemberként dolgozni, és utána írni, és filmet készíteni, azért nagy áldás, most már így látom, mert ismered az embereknek a mozgatórugóit, különböző karakterekkel találkoztál, és van miből meríteni. Szóval nem a nulláról kezdesz, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas folyamat.
1: Sok helyen éltél a világban, Ausztráliában, Velencében, Londonban, Budapesten éltél. Te beszélgetés előtt említetted, hogy most Zala megyében is van egy házad az erdő közepén, ahol a növényeidet termeszted, de visszatérő elem a felvidék kitörténetek, az itteni társadalmi témák, az itteni filmesekkel való foglalkozás. Tehát a gyökereid mindig visszahúznak? Itt vagy otthon Dunaszerdahelyen?
0: Az ember próbál dolgoktól megszabadulni, de egy idő után elengedi, mert senki engem nem inspirál annyira, mint volt egy időszak, amikor eljártam mindegy, hogy hova, de egy ilyen kiülős kocsmába itt a környéken, és most Csallóközről beszélünk. Nem csak azért, hogy vegyek kofolát, hanem nagyon szerettem hallgatni a történeteket, és volt egy idő, amikor Komáromba, amíg vártam a vonatra, direkt eljártam, van ott egy ilyen késdobálós kocsma, és jegyzeteltem. És ezek nagyon-nagyon jó források arra, hogy az ember élőbe lássa ezeket az embereket, és én nagyon szeretek szóba elegyedni velük, és egyszer meg is kérdezték tőlem, hogy akkor hoztam néhány budapesti forgatókönyvírót, ugye csalló közben, és így nagyon gyorsan szóba elegyedtem néhány fura alakkal, és akkor megkérdezték tőlem, hogy ezt tanították ki az egyetemen. És mondtam, hogy nem akartam így folytatni, hogy sok időt töltöttem az ilyen helyeken, nem csak szakmai szempontból, de igen, tehát, hogy az, hogy miről ír az ember, vagy mi inspirálja, nem tudsz megszabadulni egyszerűen tőle. Tehát, hogy amikor írsz, akkor mindig elképzelsz valamit, valakit, és nekem például jó, azok a nem minden forgatókönyvben használok én például csallóközi dialektust, de imádom, amikor bekerül egy forgatókönyvembe, vagy beleírok a forgatókönyvembe egy csallóközi embert, mert egyszerűen azzal a dialektussal annyira jó tud működni az egész forgatókönyv, és most egy olyan filmet írok, ahol nyugattól keletig jelennek meg felvidéki magyarok, és ez most egy nagy kihívás nekem, mert mondjuk Fülek és környékét azt úgy el tudom képzelni, így Galánta felé ott van a rokonságomban, tehát hogy azt is bele tudom írni, és mondjuk csallók köz az egyértelmű, de még nagyon sok mindent kell tanulnom, hogy úgy írjam majd azokat a dialógusokat, ahogy egyébként a valóságban elhangzanak, olyan fajta szóhasználat jelenjen meg, ami a valóságban, és még akkor is, hogyha egy fikcióról beszélünk.
1: Végére akkor még térünk vissza az apám lányára. Hát itt is azt látom, hogy ugye magyarországi finanszírozású film részben mégis itt játszódik a Felvidéken, hiszen a te történeted. Bemutatták a Magyar Filmszemlén, és a Magyar Filmkritikusok díját kapta. Szerinted még milyen utóit élete lesz, vagy mi lesz a folytatása a filmnek?
0: Hogy mi a film utóélete, ez nagyban függ attól, hogy mi a film témája, illetve formátuma is. Én azt gondolom, hogy a dokumentumfilmnek nagyobb piaca van ma, mint a játékfilmeknek, tehát akár finanszírozás szempontjából, akár televíziós sugárzás szempontjából, de főleg a fesztiválok szempontjából, és ide beleértem a workshopokat is. Amikor elkezdtük ezt a filmet csinálni, akkor mi tudtuk, hogy ez egy fesztiválos film lesz. Ez nem az a film, ami könnyen lemegy egy televízió nézőjének a torkán, sem a megvalósítás szempontjából, nincsenek hozzászokva ehhez a formátumhoz, sem pedig a téma szempontjából. És ahogy maga a piac változik, és itt most értsünk ez alatt bármit is, a filmfesztiválok piaca is változott. És még akkor, amikor még mi elkezdtük ezt a filmet készíteni, akkor a személyes dokumentumfilmek nagyon nagy virágzásukat élték. Ahogy minden, itt is változások jöttek be. Amit most beválogatnak, azok elsősorban a jelen idejű társadalmi problémákkal foglalkoznak. Ezzel lehet egyetérteni és nem egyetérteni. A fesztiválok tele vannak olyan filmekkel, ami az ukrán eseményeket dolgozza fel, Gáza és ilyen háborús történetekkel. Ezek a személyes dokumentumfilmek nem nagyon mennek át most a szűrőn. Ez mondjuk 5 évvel ezelőtt így volt, 5 év múlva megint más lesz. Tehát emlékszem, hogy volt egy periódus, amikor rakat számra születtek a menekültekről szóló filmek, és ezzel nincs semmi baj, csak azzal van baj, hogy mondjuk túlságosan tematizálódik, és ilyenkor kiszorulnak nagyon ügyes filmkészítők és filmek. Tehát főleg ilyen nagyon univerzális dolgokat várnak el. És aztán van a nehezebbik útja egy filmnek, amikor És ez az, amivel én nem számoltam, hogy a néző elkezdi szeretni. Nem a filmfesztiválra járó, mert a filmfesztiválnak van egy célközönsége. Ez a célközönség, én azt gondolom, hogy a 90%-a vagy filmkészítő, vagy filmkészítő rokona, vagy pedig filmimádó, művészet támogató, bármi. És akkor ez a film elkezdett olyan emberekhez jutni, akinek semmi köze nincs a filmekhez. És itt ide itt persze van egy ilyen dolog, amire nincs jó válasz, hogy most kinek készít egy filmkészítő filmet, a nézőnek, vagy pedig a szakmának, vagy magának. Azzal számoltunk, hogy ez a film 2 hétig marad a mozikban. Ehhez képest majdnem 4 hónapig futott a mozikban, ami egy elképesztő dolog, ami azt jelenti, hogy az emberek, akiknek semmi köze nincs ezekhez a filmfesztiválokhoz, vagy felső kultúrához, azok megláttak benne valamit, és elmentek rokonokkal, barátokkal egyedül. És megfogni a nézősereget, a civil nézősereget szerintem sokkal nehezebb, mint egy filmfesztivált. Mert a filmfesztiválra az ember elmegy, és van egy rakat film, és tudja, hogy mi vár rá. Olyan embert megfogni, aki amúgy meg nem jár moziba se, filmfesztiválra meg végképp nem is, és azt elvinni moziba, hát ott ember legyen a talpára, aki megszervezi, hál' Istennek, ezt nem én. Nem én voltam ezért a felelős.
1: További sok sikert a filmeddel kapcsolatban, illetve jó filmezést, mert hogy filmes vagy, végül is erre jutottál, vagy jutottunk. Köszönöm, hogy beszélgettél velem.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, ez volt mára a Nyugaton a helyzet. Az elmúlt órában Potharacká Lea, dunaszerdahelyi származású filmkészítővel beszélgettem, az Apám lánya című dokumentumfilm rendezőjével. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Rendkívüli helyzetet hirdettek a Garamszentkereszti járásban Sertéspest is miatt. Megválasztották Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének. Javarészt derült idő várható a hét utolsó napján 24 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Szlovákiában rendkívüli helyzetet hirdettek ki a Garamszentkereszti járásban, miután afrikai sertéspest is jelent meg egy nagy lócsa, azaz Lovcsa község melletti farmon. A hatóságok szerint a farmon azonnali fertőtlenítési és felszámolási munkálatok kezdődnek, többek között az épületek egy részének lebontásával, növényzet írtásával és fertőtlenítő permetezéssel is, amelyet drónokkal végeznek. A helyi önkormányzat közölte, hogy a permetezés kizárólag a farm területét érinti, és nem jelent veszélyt sem az emberekre, sem az állatokra. A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék a farm környékét a munkálatok ideje alatt, és tartsák be a hatóságok utasításait. Matusú Tojástok belügyminisztere, a Halasztpárt elnöke az STVR Szobotné Dialógi című műsorában kijelentette, hogy pártja egy már benyújtott alkotmánymódosításhoz csatlakozna egy olyan javaslattal, amely népszavazással tenné lehetővé a parlamenti ciklus lerövidítését. Az ellenzéki progresszív Szlovákia vezetője Michal Simecska jelezte, hogy bár támogatja a referendum elvét, nem kívánnak kormányzati alkotmánymódosításokat támogatni. A 13. nyugdíj kérdése kapcsán Suta Jestok kijelentette, hogy pártja azonnal kilépne a kormánykoalícióból, ha bármelyik partner megpróbálná megkérdőjelezni a 13. havi nyugdíj kifizetését, míg Simecska szerint a 13. nyugdíj jelenlegi formájában nem fenntartható a költségvetés számára, és célzottabb rendszert javasolna. A felek emellett a benzinárakról és több vezetői pozíció betöltéséről is vitáztak, ahol ismét politikai ellentétek rajzolódtak ki a kormány és az ellenzék között. Vlagyimir Putyin orosz elnök a moszkvai Kremlben tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, ahol élesen bírálta az Európai Uniót és a NATO-t. Putyin szerint a két szervezet konfrontációs politikát folytat Oroszországgal szemben, különösen az ukrajnai háború miatt. Úgy fogalmazott, hogy a nyugat ilyen irányvonalat kényszerít Oroszországra és partnereire. A szlovák kormányfő a megbeszélésen kiemelte a történelmi kapcsolatokat Oroszországgal, és hangsúlyozta a szuverén szlovák külpolitika fontosságát. A találkozón energetikai együttműködésről is szó esett, az orosz Rosatom kész lenne új atomerőművi blokkok építésében részt venni Szlovákiában és más európai országokban is, köztük Magyarországon és Bulgáriában. Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök szerint történelmi felelősség hárul a választásokon nagy többséget szerző Tisza pártra. Az országgyűlés alakuló ülésén az államfő úgy fogalmazott, az új politikai vezetés feladata a nemzeti közösség megerősítése és az ország stabilitásának biztosítása. Súlyog hangsúlyozta, hogy a jogállamiság és az alkotmányos rend tiszteletben tartása minden politikai szereplő kötelessége. Kiemelte a demokratikus működés alapja a jogbiztonság és a kiszámíthatóság. Az elnök egyúttal hivatalosan is felkérte Magyar Pétert a kormányalakításra, és javasolta, hogy a parlament válassza meg miniszterelnöknek. Magyar Pétert délután 3 óra előtt 140 igen szavazattal, 54 ellenében egy tartózkodás mellett miniszterelnökké választotta az országgyűlés. Ez elő lett az ország történetében a 60. a rendszerváltás utáni Magyarország 8. miniszterelnöke. A megválasztását beszéd követi.
0: Időjárás.
1: Holnap derült, változóan felhős égboltra számíthatunk, helyenként megnövekedhet a felhőzet. Éjjel legkevesebb 1, legfeljebb 6 fokot mérhetünk. Délen 12 és 7 fok között alakulnak az értékek. Napközben a hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt lassul a forgalom mindkét irányban, Lég és Vitény között. Forgalom korlátozásra számíthatnak egy futóverseny miatt Kassrán, a Komenszkij a Vatszon, a Bozsonyi Nyemcovej a Zimná, a Csehszlovenszkij Armádi a Mojzeszová és a Hviezdoszlavova utcákban. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Szövegköz Aszmár Líviával.
3: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit! Mondhatjuk, hogy nem politizálunk, de bárhogy is alakuljon az életünk, azt alapvetően két dolog határozza meg, a szerencse és a politika. Míg az egyikre nincs befolyásunk, a másikra lehet. Persze egyedül ahhoz sem vagyunk elegen. 3 évvel ezelőtt tulajdonképpen azzal a szándékkal jött létre a Vétó című heti műsor a Partizán csatornáján, hogy ebben a szándékában lehetőleg ne maradjon egyedül senki, legalábbis Magyarországon. Legalábbis az első lépés megtételéig. A műsor jelentőségéről mi sem mond el többet, mint az, hogy a két állandó beszélgető partner egyike, Ruf Bálint, pár napon belül Magyarország miniszterelnökséget vezető minisztere lesz. Másikuk a műsor indulásakor egy kötetes szerző volt, mára ez a szám 2-re bővült, egyebek mellett épp ennek a közös gondolkodásnak a hatására. Vida Kamilla az 1989-es rendszerváltás idején még nem élt, 8 évvel később született meg, mégis többet tud róla az előzményeiről és a napjainkat is meghatározó következményeiről, mint a kortanúk jó része. A tudással pedig nem elégszik meg, cselekvésre fordítja, és annak különböző formáit választja. Ilyen a Demográfiai csúcs című verses kötet is, amely április 8-án jelent meg, a magyarországi választások előtt pár nappal, kifeszítve a várakozást. A kötet borítóján a Vida Kamilla által eredetileg a Könyves magazinba írt szöveg olvasható, amelyben azt írja, két farkas lakozik bennünk, az egyik Kónya Imre, a másik Pető Iván, vagyis az egykori MDF és az egykori SDS frakció vezetője, akiknek az igazságtételről folytatott 1991-es tévévitája adja a Demográfiai csúcs című kötet vázát. A mai műsorban arra keressük a választ, miért van ez így.

0: Szia, Kamilla!
1: Szia!
0: Szóval muszáj volt ezzel kezdeni, mert azt gondolom, hogy akik nézték az elmúlt időszakban a Vétó című műsort a Partizán felületén, hát nem hiszem, hogy közülük bárki másképp köszönne neked. Én úgy emlékszem rá, hogy az irodalmi szemléből ismerem a neved. És aztán nem tudtam, hogy pontosan mi is volt ez a bizonyos szöveg, elkezdtem keresgélni az interneten, és találtam egy 2016-os, tulajdonképpen egy ilyen ankét volt, ahol a víz volt a téma.
1: Igen.
0: És ott kellett egy szöveget választanotok, tehát ott tulajdonképpen nem is a saját írásod kapcsán szerepeltél, hanem egy választott írás kapcsán, és az a részlet, amit választottál, az Eszterházy Péternek a Harmónia Celestiséből volt.
1: Igen, igen, igen. Egy ilyen strandi jelenet.
0: Igen, és igen. Képzeld, a múltkori adásban, amikor Vámos Miklóssal beszélgettünk a Villa Eszterházyban, pont ezzel az idézettel nyitottam a műsort, tehát hogy nekem az jutott eszembe igazából az utcában menet az egész környezetről, ez az ezüst étkészletes részlet.
1: Igen,
0: és
1: ugye
0: ott azzal végződik, hogy ezek az ebédek nem segítették összeforrásunkat a dolgozó nép tömegeivel. Szóval ez nagyon beszédes, hogy pont ezt a részletet választottad már akkor is, és valójában onnan indítanám, hogy már akkor is tudatos volt-e ez a közéleti, illetve különböző társadalmi csoportok közötti akár feszültségekről való gondolkodás a részedről, illetve még visszakötnék akár oda is, hogy az előző kötetedben, ami 2021-ben jelent meg, a Konstruktív Bizalmatlanság Indítvány című kötet Lakosság című költeményében vannak ilyen részek, hogy papa, kérlek, mesélj nekem még az MDF-ről, vagy népszavazást játszani a Barbikkal, vagy ha nagy leszek, ígérem, lakosság leszek. Szóval, hogy az ilyen közéleti kérdésekkel való foglalkozás, vagy ezek körüli gondolatok jellemezték-e már a kezdetektől a te irodalomhoz való viszonyodat?
1: Hát abszolút jellemezték, de egyébként azt hiszem, hogy pont ez az Eszterházy idézett választás, ez inkább arról szólt, hogy mennyire fontos volt a kezdetekkor is, vagy most is nagyon fontos ilyen példakép igazából számomra Eszterházy Péter, és az a nyelvi kreativitás és nyelvi humor, amit ő alkalmaz, az nagyon hamar megtalált, és az egyik regénye az egyébként a kedvenc magyar regényem, a Egyszerű történetvesző 100 oldala Márk változat. Szóval azt hiszem, hogy kevésbé ennek az idézetnek a politikai töltete volt az, ami miatt választottam, hanem inkább az Eszterházy rajongásból, de amúgy meg a politika az nagyon régóta jelen van az életemben, gyerekkoromtól fogva, annak a figyelése, az iránti érdeklődés, és soha nem volt bennem ez egy ilyen kérdés, hogy ezzel lehet-e foglalkozni a szövegeken keresztül, hanem ezt egy ilyen természetes dolognak vettem.
0: És mikor indultak ezek a próbálkozásaid a különböző irodalmi szövegekkel, egyáltalán versekkel próbálkoztál eleve, vagy voltak esetleg prózai műveid is?
1: Hát úgy emlékszem, hogy amikor még nagyon kicsi voltam, akkor meséket írtam először, meg aztán egy kicsit később novellákat. Azt gondoltam, hogy én történetekbe gondolkodom, és hogy a vers nem a történetmesélésre alkalmas, aztán ez megváltozott. Azt hiszem, hogy 2014-ben írtam az első versemet, és azóta, hogy nagyjából ott ragadtam, voltak kisebb kitérők, egy-egy rövid tárca, meg egyébként szoktam írni nem irodalmi szövegeket is, hanem publicisztikákat vagy esszéket, de a fő irányvonal az a vers maradt, egyszerűen annyira megtetszett, és végül is úgy találtam, hogy a vers is alkalmas lehet történetek elmesélésére, hogy ez maradt meg végül.
0: És Eszterházy mellett kik voltak még azok a korai ráthatást gyakorló szerzők, akiket esetleg ki tudnál emelni?
1: Hát ami a kezdetén volt, és ez még azért tényleg ilyen tizenpár éves koromban, arra nagyon emlékszem, hogy Kosztályi Dezső nagy hatással volt rám, és Móricz Zsigmond. Ők voltak talán így leginkább az ilyen iskolai tananyagból a magyar szerzők közül, és egyébként közben persze kezdtem ismerkedni a kortárs irodalommal is, köszönhetően annak, hogy a középiskolás sárvári írótáborban ahogy megismertük egymást, így írással foglalkozó fiatalok, és kaptunk ott akkor Mezei Katalintól, Vörös Istvántól, Kemény Istvántól és Pap Máriótól mindenféle tippet és ajánlást, hogy merre érdemes fordulni. Szóval, hogy ott a gimi végén már találkoztam Nemezé Márió szövegeivel, Simon Márton szövegeivel, Szí Ferenc szövegeivel, és ezek akkor elég meghatározóak voltak. Arra nagyon emlékszem, hogy Szí Ferenc Agyag és Kátrány című kötete az egy ilyen szemfelnyitó, nagyon izgalmas olvasmányélmény volt.
0: A kötet, aminek a kapcsán megkerestelek, a Demográfiai Csúcs címet viseli, és április 8-án jelent meg, tehát ezt ahol, aki beszél róla, mindenhol hangsúlyozza, hogy igazából a magyarországi választások előtt, és ez adja a feszültségét is a szövegnek. A Kritikusok Forradalma című versben írott, hogy jó lenne tudni, hogy pontosan mikor olvasod ezt a verset, hogy gyors voltál, és költő és olvasó egyszerre áll a történelem nyitott ajtaja előtt, vagy görcsbe rándul a gyomrod, és mindez már fekete humorrá változott. Hát nekem el kell mondanom, hogy én utána olvastam. A választások előtti időszakban még csak az írásokat olvastam róla, meg az interjúkat, amik veled készültek, de hogy magát a kötetet azt utólag, és hát elektronikus formátumban. Szerettem kézbe fogni azért a könyveket, de hogy ennek most így gyakorlati oka volt, hogy gyorsan meg tudjam szerezni. Én úgy érzem, hogy egyáltalán nem csökkentett, vagy hát mivel nem tudom, milyen élmény lett volna, ha előtte olvasom, de hogy ugyanolyan élvezettel olvashatóak ezek a szövegek most, mint ha nem tudnánk, hogy mi lett a választások eredménye. Te egyébként most, hogy így ránézel másképp is ezekre a szövegekre, mi van benned?
1: Hát szerintem változtak jelentés rétegek egyébként, vagy hát most már azokon a pontokon, ahol kérdőjel van, ott már nincs kérdőjel, és izgalmas volt azt utólagosan nekem is végignézni, hogy a valóság és az irodalom hogyan vannak így kölcsönhatásban egymással, és hogyan hat tulajdonképpen egy irodalmon kívüli tényező magára a szövegre. Úgyhogy én ezt a kísérletet nagyon akartam, meg nagyon izgalmasnak találtam, és igazából örülök neki, hogy látszik az, hogy tényleg módosultak valamelyest a jelentések, de talán a nagy koncepció, meg az, amit eredetileg közölni akartam, az világos a történtek fényében is, vagy hogy a lényegi elemeket tekintve nem siklott talán ki az, amit mondani akartam.
0: Mondjuk el mindenképpen, hogy mi is adja a gerincét ennek a kötetnek. Kónya Iván és Kónya Imre és Pető Iván, milyen beszédes, hogy így össze is keveredtek a neveik a kérdésben is. Szóval 1991-ben folytattak egy vitát, és azt gondolom, hogy érdemes megtekinteni, hiszen ez azon túl, hogy egy kordokumentum a napjainkat is meghatározza. Te hogyan találkoztál ezzel a vitával, és aztán hogyan alakult ez a konstrukció?
1: Hát eleve ugye politikával foglalkozom, és tudtam erről a vitáról, meg tudtam, hogy miről szólt. Pár évvel korábban azt hiszem láttam is már, de hogy valahogy nem érkezett meg annyira hozzám, és akkor most tavasszal néztük meg itthon, ment, hogy előző év tavaszán, és nagyon lehengerlő élmény volt látni azt, hogy az emberek ott milyen szenvedéllyel politizálnak, hogy bűn és bűnhődés kérdésében ennyire involválódnak, ez nagyon szép volt, ez megmutatta a politikának a szépségét, a szép oldalát számomra. Ráadásul egy olyan tematikában folyt le ez a vita, ez, hogy a múltunkkal tudunk-e valamit kezdeni, vagy kell-e valamit kezdeni ahhoz, hogy a jövőt tudjuk építeni. Ez egyfelől nagyon rímelt arra a kérdéskörre, hogy nyilván akartam írni a közelgő választásokról, meg a mostani közhangulatról, és arra is, hogy egyébként a másik fő témám pedig az volt, hogy milyennek a ciklikussága, hogy a nemzedékek követik egymást, és az ifjak mindig számon kérik az előző generációt, hogy mit hagytak ki, milyen lehetőségeket, milyen harcokat nem harcoltak meg, mikor hallgattak, amikor nem kellett volna hallgatniuk, és ez mindig egy ilyen hullámokban feltörő ilyen, tehát a számon kérésnek a hullámai, És akkor így volt ez, hogy megéreztem, hogy ez a vita mennyire jól rímel igazából ezekre a problémákra, és jól tudja berendezni ezeknek a verseknek az univerzumát, és akkor tulajdonképpen a verses kötetnek a két főszereplője az egy testvérpár, Imre és Iván, akik a történelem két ilyen erejét szimbolizálják, és folyamatos feszültségben vannak, de igazából nem is nagyon tudnak egymás nélkül létezni, úgyhogy hát nagyjából ez így a nagy kompozíció, meg az univerzum.
0: Kónya Imre ugye ebben a vitában azt a nézetet képviselte, hogy valamilyen módon az elmúlt rendszernek a 40 évével el kell tudni számolni, tehát hogy tulajdonképpen, ha jól interpretálom, akkor azokat, akiknek bűnhődniük kell, azokat valamilyen módon meg kell büntetni, illetve Pető Iván a másik oldalon állt, hogy ha építkezni akarunk, akkor tulajdonképpen előre kell nézni, és nem hátra. Na most, ez egy Magyarországon lezajlott vita, te ezt mennyire gondolod európai kérdésnek?
1: Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon univerzális kérdés. Tehát, hogy valójában mindig ezzel foglalkozunk, nem? Hogy mik a bűneink, hogyan bocsássunk meg magunknak, egymásnak, hogyan tekintsünk azokra a bűnökre mondjuk, amik részben adottságoknak az eredményei voltak, mennyire vagyunk ágensek a történelmi politikai helyzetekben, mennyire lehetséges egyáltalán elképzelni azt, hogy az embernek van akkora hatalma, hogy rendet tud tenni a múltjában, vagy ez pedig egy gőgös elképzelés, mert egyébként ez maximum a Jóistennek van hatalma, szóval hogy szerintem ezek a legnagyobb kérdések, ezt ilyen értelemben nem érzem kifejezetten egy ilyen kelet-európai kérdésnek.
0: Ugyanakkor azt is írtad, vagy nyilatkoztad valahol, hogy az egyik nem tud meglenni a másik nélkül, tehát az is eleve elképzelhetetlen, hogy az egyikük felülkerekedjen a másikon. Tehát most gondolok én például arra, hogy voltak azért olyan országok, akik el tudtak számolni a múltjukkal.
1: Hát úgy értem azt, hogy az egyik nem tud meglenni a másik nélkül, hogy valójában mindkettő

0: annak a társadalmi igénynek a kielégítésére, ami létrejött. Szóval szerintem azért fontos mindkét szempont, mert mindkettő nagyon érvényes alapállításokból következik, és tulajdonképpen szerintem így az önis, vagy az ilyen társadalmi önismerethez például nagyon fontos az, hogy képesek legyünk megtalálni azt a határt, vagy azt a vonalat, vagy azt a módszert, hogy mi az, amikor a szembenézés fontos, és szükséges ahhoz, hogy tovább lépjünk, és mikor van az, amikor ez már olyan mértékűvé válik, hogy a múltunkban élünk, a múltunkban ragadunk, és hogy nem tudunk emiatt tovább lépni, mert oda vagyunk beleszorulva. Szóval, hogy ezek szerintem nagyon, nagyon fontos dilemmák, és igazából, hogy egyik sem kerekedett felül, valójában ez a konkrét helyzetben igaz, sajnos, mert ugye az történt, hogy gyakorlati értelemben véve nem volt eredményes ez a vita, mert hiába szavazta meg az országgyűlés ezt a törvényt, ugye akkor a függetlenül a vitától a köztársasági elnök elküldte az Alkotmánybíróságnak, hogy nézzék meg, hogy rendben van-e a törvény, és az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy nincs, és megsemmisítették. És ugye ez azért, hát nem tudom, egy ilyen keserű ízt ad az egésznek, mert hát végül is mindegy, hogy melyik álláspontot képviseljük, de azért az országgyűlés az egy a nép által sokkal közvetlenebből felhatalmazott közösség, mint az Alkotmánybíróság, és hogy végül is így módon nem dönthetett a nép, hanem mint egy ilyen természeti csapás, így jött az Alkotmánybíróság, és azt mondták, hogy nem nép, nem dönthetsz, ezt kivesszük a kezedből.
1: Most ezzel a 91-es történettel akár párhuzamot is vonhatnánk. Tehát, hogy most is van egy ilyen elszámoltatási igény a választások után.
0: Hát abszolút, meg tehát azt nem mondom, hogy nem szándékos ennek a szimbolikának valahogy egy a párhuzamba állítása. Azt mindig elmondom, meg azt szerintem fontos, hogy nyilvánvalóan azért itt ez két különböző történelmi helyzet, és más típusú dolgokról van szó, de az igaz, hogy akkor is, meg most is a múlttal való szembenézés az egy eléggé fontos kérdés, és hogy ezt hogyan, milyen formában kell és lehet megtenni, szerintem az most így kollektívan így Magyarországon egy nagyon, nagyon alapvető kérdés lesz, hogy hogyan tudjuk feldolgozni az elmúlt 16 évet, és azt hogy értelmezzük, és közösen hogyan tudjuk megbeszélni.
1: Most ez egy kicsit tovább provokálnál ezzel a kérdéssel, hogy igen, ahogy el is mondtad, nyilvánvalóan a 89 előtti 40 év, az azért egészen másfajta bűnöket követett el, mint ami az elmúlt időszakról elmondható. Viszont, hogyha ugyanúgy döntünk, vagy ugyanúgy döntötök, hát most ezt így országon belülre szűkítsük le talán, akkor meg beindul ez a ciklikusság, vagy hát nem lépünk ki a ciklikusságból, tehát valamerre mégiscsak el kell mozdulni.
0: Hát ez biztos, hogy az a hatalmas mértékű felhatalmazás, amit most Magyar Péter és a Tisza párt megkapott, az jó részt azt gondolom, hogy annak szól, hogy van társadalmi igény arra, hogy legyen itt a múlttal szembenézés. Én azt gondolom, hogy alapvetően fontos, hogy legyen szembenézés. Az én véleményem az az, hogy ennek mindenképpen a jog talaján kell állnia, de végső soron azt gondolom, hogy erre kapta, igen. Nagy részt erre kapta a felhatalmazást Magyar Péter.
1: Május 2-án, tehát a mai beszélgetésünk után kerül bemutatásra ez a kötet azon a helyszínen, ahol maga a vita is lezajlott, tehát a Testnevelési Egyetem Párizs termében. Egy leendő miniszter fogja bemutatni ezt a könyvet. Felmerült annak az ötlete, hogy esetleg meghívjátok az eredeti szereplőket?
0: Igen, amikor megszerveztük ezt a beszélgetést, akkor még nem volt ez a kérdés napirenden, hogy Hunf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter lesz a következő kormányban, de egyébként 3 évet dolgoztunk együtt, és politikailag nagyon inspiráló beszélgetéseim voltak. Egyébként a Kónya Pető vita az is egy ilyen fontos és gyakran visszatérő témánk volt. Én amikor a kézirattal nagyjából kész lettem, akkor azt elküldtem egyébként Kónya Imrének és Pető Ivánnak is, már csak azért is, mert nyilván érdekel.

0: Hát egyfelől, hogy mit gondolnak róla, és udvariasságból is nyilván, hogy ha már megrajzoltam az ő belőlük táplálkozó fiktív karaktereket, hogy erről azért értesüljenek. És egyébként, amit most említettél, ez a TFS bemutató, ez nem az első bemutató lesz, mert már a Margó Fesztiválon egyszer Pető Péter bemutatta a könyvet, és egyébként ott Pető Ivánnal is jött, és ott volt a közönség soraiban, ami nagyon megtisztelő volt.
1: És volt alkalmatok beszélgetni?
0: Igen, igen, beszélgettünk, és nagyon izgalmas volt nyilván az ő perspektívája, és így a szöveg kapcsán ennek a felidézése.
1: Hát most azért is kérdeztem, hogy esetleg meghívtátok-e őket is, hogy ahhoz képest, amit ők 1991-ben gondoltak és mondtak, ahhoz képest most így érdekes lenne meghallgatni 35 év távlatából ugyanazon a helyszínen Pető Ivánt és Kónya Imrét. Tehát, hogy igazából erről van-e valamilyen ismereted, vagy akár ilyen magán beszélgetésekben lezajlott információ, átadás, hogy ők most így mit gondolnak az akkori önmagukról?
0: Hát erről nincs igazából információm, de nyilvánvalóan érdekes lenne, meg abszolút izgi, bár hát nyilván az is van, hogy ez egy verses kötet, tehát nem egy dokumentum jellegű szöveg, tehát olyan szempontból nem is törekedtem rá, hogy abszolút módon megörökítse azt, ami akkor volt, inkább inspirálódik azokból a gondolatokból és hozzáállásokból, ami ott látható volt, vagy hallható volt.
2: Az utolsó nap. Ott ébredtünk aznap reggel Imrével, kézen fogva, mint 5 éves korunkban a testnevelési főiskola hideg kövén. Nem emlékeztünk semmire. Egyedül voltunk, meg néhány vérnyom, de nem olyan sok, hogy nagyon megjegyünk. Szájpadlásom rojtozta a másnaposság. Tudtuk, hogy ha kilépünk az ajtón, 3 dolog történhet. Vagy neki lesz igaza, vagy nekem, vagy egyikünknek sem. Tudtuk, hogy kicsit nagyobb a matematikai esélye annak, hogy nincs az életnek értelme, mint annak, hogy van. Tudtuk, hogy kicsit nagyobb a matematikai esélye annak, hogy nemzet halál, mint bármi más. De ha neten nyerünk, nagyot nyerünk. Az orgazmust szokás úgy késleltetni, ahogyan ott babráltunk az idővel az aulában, aztán Imre felkiáltott, Iván, menjünk ki cigizni, mondtam, jó, feltápászkodtam. Anyánk jutott eszembe. Anyánk és apánk, akik halálok pillanatában is azt hitték, hogy szerintünk mindent elrontottak. Imre, én szeretlek téged, mondtam és megöleltem, az orra alatt vérfoltok, mindig orba térteltem, ha verekedtünk, előző este is ez történhetett. Imre, én szeretlek téged, és ez akkor is így lesz, ha tévedtél, ha tévedtem, és akkor is, ha mindketten tévedtünk. Én is szeretlek, Iván, mondta, amit azelőtt sose mondott. Nyitotta a lengő ajtót, rágyújtottunk, és néztük Magyarországot a nap felkeltében. És hogy végül mi történt? Nem megfogalmazható a költészet eszközeivel. De szeretem Imrét, és ezen soha semmi nem fog változtatni. Az se, hogyha a szeretet valójában értelmetlen dolog.
1: Szerinted egyébként van érvényes líra a saját munkásságodat tekintve a közéletin túl?
0: Persze. Én attól, hogy ilyen típusú szövegeket írok, olvasok más szövegeket is, bár azért eléggé azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden politika, mert az írás gesztusa önmagában az, hogy a nyilvánosságban szót kérünk, és kiemeljük azt, ami számunkra fontos, és a közös életünk szempontjából fontos, szóval maga a költészet, azt szerintem egy politizáló gesztus, de hogyha most ilyen szűken vagy konzervatívabban értett műfaji határok szerint gondolkodunk, egyáltalán nem gondolom azt, hogy csak a közéleti verseknek lenne érvényessége. Alkotói szempontból engem ez érdekel, ez az, ami az én érdeklődésembe vág, meg ezzel tudok kezdeni valamit én, de befogadóként teljesen más a helyzet.
1: Akkor már, ha feldobtad a labdát, akkor azt is megkérdezem, hogy így befogadóként mi az, ami izgat?
0: Szívesen kiemelném például Korsos Gergő kollégámnak az új könyvét, ami az egyik legújabb olvasmányom volt az elmúlt időszakban, ami ha nem is mentes a politikától, de azért nem ott van a fókusza. Ez egy nagyon-nagyon ígéretes első kötet, és nagyon érzékeny, és ahogyan a humort használja és a képzelet kitágítását használja, az abszolút egyedivé teszi az ő hangját. Úgyhogy az, ami mostanában engem így, hogy mondjam, nagyon sok gondolkodásra inspirált, meg nagyon el tudtam benne merülni, az ez a könyv, az, hogy a humorhoz mennyire máshogy is lehet állni a lírán keresztül, mint ahogy megszokhattuk, és egy teljesen új regisztereket nyitott meg.
1: Ami a te költészetedet illeti, tehát ha elolvasuk az első kötetet, és akkor elolvasuk utána a következőt, úgy tűnik, mintha így tulajdonképpen folytatódna, vagy legalábbis nekem volt egy ilyen érzésem utána, hogy abban a könyvben, vagy annak a könyvnek a folytatásában találom magam, még ha van is egy ilyen már említett váza az új kötetnek. Rajzolódik-e ki benned valami folytatás esetleg, főleg most így azt nézve, hogy április 12-én van egy cezúra?
0: Hát igen, az egy jó kérdés, hogyha továbbra is a közéleti témák ilyen dominánsak maradnak az életemben, vagy a költészetemben, akkor fel kell tenni magamnak azt a kérdést, hogy mennyire lehet adott esetben inspiráló az, hogy megnézni, hogy lehet megírni egy új világnak a felépülését, és hogy van ebben költészeti lehetőség, vagy érdekesség. De most alapvetően meg én ilyenkor ezt az első kötetnél is így csináltam, ezért is telt el ennyi idő a kettő között, hogy én ilyenkor szeretek rápihenni és átgondolni a dolgokat, hogy le tudjam vonni a kötetből a tanulságokat. Nyilván most várom, hogy miket fognak a kritikákban írni, azokat akkor átgondolom, hogy mi az, ami valóban jó volt, amin javítani érdemes, hogy hogyan lehet ellépni, hogy hogyan folytatható ez az egész történet, szóval, hogy én ilyenkor az eszünetet szoktam hagyni, és nem rögtön belevetni magam az új történetekbe.
1: Ha mondhatok egy kedvencet, akkor nyilván mindenkinek a saját interpretációja határozza meg azt, hogy melyik lesz a kedvence, de nekem a hajlom a szimmetriára lett a kedvencem, és hát az egészet nyilván most így nem fogom elolvasni, de hogy mondjuk olvassuk el a végét.
0: Ahogy gondolod.
1: Boldog akarok lenni, mondta Vida Kamilla, felszállt egy pizzát, bekapcsolt, ezt nem tudom, hogy ejtik.
0: Mukbang videót.
1: A paradicsom szósz letörölte az arcáról, majd teleszájjal annyit mondott, mutató ujját felfelé tartva. Pillanat, a keretes szerkezet a gyengém, még gyorsan elkövetem a szüleim hibáit. Van rá megfejtésed, hogy hogyan lehet jól csinálni, és hogyan nem követni el a szüleink hibáit?
0: Hát, hogyha lenne, akkor valószínűleg már egy nagyon gazdag ember lennék. De hát nyilván az alapvető kérdés, hogy egyáltalán fontos-e keresni a hibát, és hogy el lehet-e várni magunktól egyáltalán azt, hogy ne kövessük el, vagy hogy ez egy reális önmagunkat szemben támasztott elvárás, vagy pedig könnyebb, hogyha elfogadjuk azt, hogy úgy is elfogjuk, mert tapasztalati úton szerezzük meg az élet fontos kérdéseiről a tudást, tehát hogy bele kell nyúlni a konnektorba ahhoz, hogy megtapasztaljuk azt, hogy valóban ráz az áram, vagy nem muszáj. Ezek jó kérdések, az viszont szerintem fontos, még akkor is, hogyha felmentjük magunkat az alól, hogy persze mindenki kövesse el nyugodtan a szüleinek a hibáit, azért szerintem, hogyha a politikára ránézünk, ott egy kicsit más a helyzet, mert szerintem nagyon fontos az, hogy ne történetietlen módon gondolkozzunk a politikáról, tehát ne úgy, mintha a nemzeti együttműködés rendszere úgy jött volna létre, hogy csak így kibújt a földből, aztán lehet, hanem ennek vannak előzményei, amikből logikusan következett, hogy ez felépült és kiépült, és így módon szerintem sokkal érdemesebb a politikára tekinteni, hogyha látjuk folyamatában az egészet, és nem csak mindig az aktuális pillanatnyi állapotot szemléljük.
1: Kicsit azt is akartam ezzel kérdezni, hogy ezek ugyanazok a hibák, mint a szüleinknek a hibái?
0: Mármint a mieink?
1: Hát igen.
0: Hát valójában bizonyos szempontból gondolom igen, mert azért a hibák, amik elkövethetőek adott esetben a gyereknevelésben, vagy abban, hogy hogyan tervezik a jövőnket, azok azért nem végtelenek. Tehát, hogy az ember mondjuk lehet gyáva, az ember lehet korlátolt, nem elég bátor bizonyos kérdésekhez. Szóval ezek a minták valószínűleg visszajönnek nyilvánvalóan más köntösbe, meg más konkrétumokkal, de azért az ilyen sorsdöntő kérdések, azok azért általában ismétlődnek.
1: Hogyha nem kifejezetten a szüleinkről beszélünk, a generációk között egyébként érzékelsz különbségeket a problémáknak a jellegét illetően, vagy a hibák, az elkövetett hibák jellegét illetően?
0: Hát valójában szerintem nagyon nehéz általánosan beszélni generációkról, vagy hogy ilyenek a fiatalok, vagy olyanok a fiatalok, szóval, hogy én ettől általában tartózkodom is, mert sok embert ismerek, de hogy azért annyit nem, hogy általános következtetéseket le tudjak vonni arról, vagy hogy érteni tudnám azt, hogy mik azok, amik most igazán adott esetben a, nem tudom, 40-eseket mozgatják, vagy nem. Szóval erre ilyen általános receptet nem mondanék.
3: Vida Kamilla költőt a Demográfiai Csúcs című kötete kapcsán kérdezem. A beszélgetés a zene után folytatódik.

0: Mi lesz, hogyha a kormány jól fogja végezni a dolgát? És akkor hirtelen a közéleti lírának a létjogosultsága is megváltozik. Tehát el tudsz képzelni egy olyan ideális állapotot, amikor nem lesz szükség közéleti lírára?
1: Szerintem a verseknek nem az a funkciója feltétlenül, hogy szavazói magatartásokat írjon elő, vagy befolyásoljon, hanem lenyomatokat ad, segít érteni azt, hogy mi van körülöttünk. Ez akár abszolút független is tud lenni egy kormány működésének a színvonalától, ugyanis a közös életünket nem kizárólag az határozza meg, hogy egy kormány jól végzi a munkáját, vagy nem, hanem számos olyan közös dolgunk van, ami feszültséggel teli, ami releváns, tehát hogy most mondok egy példát, az, hogy mi a helyzet adott esetben a nemek közötti egyenlőséggel, mi a helyzet a klímaválsággal, mi a helyzet azokkal a dilemmákkal, amik nem mondjuk feltétlenül és kizárólag csak a magyarok előtt állnak, hanem mondjuk az emberiség előtt, tehát hogy azért nem, azt hiszem, hogy nem szűkíti be egy kormány működésének a, nem tudom, színvonala azt a perspektívát, amire alkotóként nézni lehet.
0: Azt viszont, ha jól látom, vagy jól jött le abból, amit az eddigiekben elmondtál, tehát, hogy az irány az maradna, tehát, hogy most nem fogsz áttérni a, nem is tudom, gyerekversekre, vagy hogy valami nagyon mást mondjak, mint amit eddig csináltál, nem írsz egy nagy regényt?
1: Azt hiszem, hogy nagy regényt nem fogok írni, vagy hogy azt nem tudnám elképzelni. Ahhoz egy türelmesebb alkotói attitűd kell, mint amilyen nekem van. De egyébként a zsigeri érzésem az, hogy valahogy mindig a közélet fog érdekelni a költészeten keresztül, de abszolút el tudom képzelni, hogy ezt fél év múlva nem így fogom gondolni, mert ugyanúgy, ahogy hirtelen elém került a vita az igazságtételi törvényről, és így elkezdtem a fanatikusa lenni, és minden barátomnak ezt magyarázni a baráti találkozókon, amit már gondolom eléggé unnak, ezúttal is elnézést kérek, és így, hogy megjelent a könyv, talán le fognak zárulni ezek az időszakok, szóval, hogy nagyon be tudok lelkesülni új dolgok iránt, és teljesen el tudom képzelni, hogy lesz majd egy olyan új dolog, ami talán ettől egy kicsit távolabb áll, és mégis alkotásra ösztökél.
0: Az elmúlt órában Vida Kamillával beszélgettem. És

Buď. Kedves hallgatóink, a Szövegkös című irodalmi műsor végéhez értünk, amelyben ezúttal Vida Kamilla költőt, újságírót, a Partizán vezető szerkesztőjét kérdeztem. Munkatársam volt Kovács János hangmérnök, a Demográfiai csúcs című kötet záróversét az Utolsó nap címmel Mezőszállási Márktól hallhatták, a zenéket Vida Kamilla választotta. Mára búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Paszmár Lívia. Viszont hallásra!

0: Rádio.
1: Patria Rádio. Sense FM 102,4.

0: múmiák a moziban.
1: Ráadásul egy csapásra sztárrá tette Brendan Frasert, aki egyébként kis híján életét adta a szerepért.
0: Szőlőskert a Muravidéken.
2: Akkor az illatos fehér szőlők lesznek, amelyeket bort persze lehet belőle bort is készíteni.
0: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze.
3: Egymás után jöttek a nagy megrendelések, de Siena-ba is meghívták őt alkotni. Később Rómába ment, ahol hosszú hónapokat töltött el Róma művészetét tanulmányozva.
0: A Szabó Magda díjas, Bánfalvi Ágnes.
4: Van egy ötlet, amit megbeszélünk, amit egyeztetünk, és akkor mindenkinek leosztjuk, hogy ki mit tud plusz tenni hozzá.
0: Zsenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, mondja Jézus az evangéliumban. Szavak és szeretet, vagy szeretet és tettek. Erről mondja el gondolatait Beret plébánosa, Sankó Szabolcs atya.
1: Társadalmunk egyik súlyos betegsége, sok az üres szó, mindenkit szeretnünk el, mindenki el van fogadva, sokszor kiderül, hogy csak látszat volt.
0: A Lélek titkai címmel sugárzott sorozat mai témája félelem, szorongás, pánik. Gőg Edit pszichiáter főorvos meglátásai.
2: Nem a félelemmel van baj, a dózissal. Van, amikor már olyan méreteket ölt, amikor megakadályozza az embernek a mindennapi életét.
0: Bürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Rendkívüli helyzetet hirdettek a Garamszentkereszti járásban Sertéspest is miatt. Megválasztották Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének. Javarészt derült idő várható a hét utolsó napján 24 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Szlovákiában rendkívüli helyzetet hirdettek ki a Garamszentkereszti járásban, miután afrikai sertéspest is jelent meg egy nagy lócsa, azaz lócsa község melletti farmon. A hatóságok szerint a farmon azonnali fertőtlenítési és felszámolási munkálatok kezdődnek, többek között az épületek egy részének lebontásával, növényzetirtásával és fertőtlenítő permetezéssel is, amelyet drónok végeznek. A helyi önkormányzat közölte, hogy a permetezés kizárólag a farm területét érinti, és nem jelent veszélyt sem az emberekre, sem az állatokra. A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék a farm környékét a munkálatok ideje alatt, és tartsák be a hatóságok utasításait. Matusú Tojástok belügyminisztere, a Halaszpárt elnöke az STVR Szobotné Dialógi című műsorában kijelentette, hogy pártja egy már benyújtott alkotmánymódosításhoz csatlakozna egy olyan javaslattal, amely népszavazással tenné lehetővé a parlamenti ciklus lerövidítését. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia vezetője Michal Simecska jelezte, hogy bár támogatja a referendum elvét, nem kívánnak kormányzati alkotmánymódosításokat támogatni. A 13. nyugdíj kérdése kapcsán Sutajástok kijelentette, hogy pártja azonnal kilépne a kormánykoalícióból, ha bármelyik partner megpróbálná megkérdőjelezni a 13. havi nyugdíj kifizetését, míg Simecska szerint a 13. nyugdíj jelenlegi formájában nem fenntartható a költségvetés számára, és célzottabb rendszert javasolna. A felek emellett a benzinárakról és több vezetői pozíció betöltéséről is vitáztak, ahol ismét politikai ellentétek rajzolódtak ki a kormány és az ellenzék között. Vladimir Putyin orosz elnök a moszkvai Kremlben tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, ahol élesen bírálta az Európai Uniót és a NATO-t. Putyin szerint a két szervezet konfrontációs politikát folytat Oroszországgal szemben, különösen az ukrajnai háború miatt. Úgy fogalmazott, hogy a nyugat ilyen irányvonalat kényszerít Oroszországra és partnereire. A szlovák kormányfő a megbeszélésen kiemelte a történelmi kapcsolatokat Oroszországgal, és hangsúlyozta a szlovák külpolitika fontosságát. A találkozón energetikai együttműködésről is szó esett. Az orosz Rosatom kész lenne új atomerőművi blokkok építésében részt venni Szlovákiában és más európai országokban is, köztük Magyarországon és Bulgáriában. Az új Magyar Országgyűlés megválasztotta miniszterelnökének Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét, amely az áprilisi választásokon alkotmányos többséget szerzett. 140 szavazat szólt a megválasztás mellett, 54 ellene és egy tartózkodott. A megválasztást követően az eskütételre is sor került. A Kossuth téren összegyűlt tömeg tapsal és ovációval fogadta a megválasztás hírét. Azzal, hogy már az alakuló ülésen megválasztották az új kormányfőt, megváltoztak az üléssel járó politikai szokások. Házelnöknek a Tisza alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották, aki első döntéseként 12 év után visszahelyeztette az unió zászlót a parlament épületére. Már holnap sor kerülhet a miniszteri meghallgatásokra az egyes parlamenti bizottságokban, hogy a kormány már hétfőn átvehesse a hatalmat. A 199 képviselői mandátumból 141 a Tisza párté, 44 a Fideszé, 8 a KDNP-é és 6 a Mi Hazánké.
0: Időjárás.
1: Holnap derült, változóan felhős égboltra számíthatunk, helyenként megnövekedhet a felhőzet, éjjel legkevesebb, egy legfeljebb 6 fokot mérhetünk, délen 12 és 7 fok között alakulnak az értékek. Napközben a hőmérséklet 18 és 24 fok közé melegszik, gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalomkorlátozásra számíthatnak futóversenyek miatt Kassán, a Komenszki, a Vatszon, a Pozsonyi Nyemcovej, a Zimne, a Csehszlovenszkij Armádi, a Mojzeszova és a Hviezdoszlavova utcákban. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Zendülés. Fiatalok a világban, és a világ a fiatalokban. Berényi Mátyással.
2: Köszöntöm a hallgatókat, szervusztok! Mai zendülés adásban az illemszabályokról, etiketről és általános viselkedési szokásainkról, protokolljainkról fogunk beszélgetni. A műsor állandó vendégei Gál Sára, színművész, illetve Németh Levente, szabadúszó filmes, harmadik vendégünk pedig Marton Máté, szociológus és újságíró. Köszöntelek is benneteket a stúdióban!
3: Hello!
4: Hello, sziasztok!
5: Sziasztok!
2: Valójában miért ajánlottad Sára, ha jól emlékszem, te ezt az illemtudás, protokoll, szokások témát, és hogy jutott ez pont eszedbe, az etikett, mint téma, és hogy miért fontos erről szerintetek beszélni, vagy miért releváns, vagy miért érdekes?
3: Szerintem azért érdekes téma, mert nagyon változik, hogy ez annyira fluid, és minden nap alakulnak ki új szokások, kopnak el a régiek, valaki nagyon tud ragaszkodni a régiekhez, pedig lehet, hogy egyáltalán nem is tudja, hogy miből alakultak ki, és engem igazából ez érdekelt, hogy kicsit utána járjunk, hogy ezek a szokások mennyire babonából alakultak ki, mi van mögöttük, és hogy idejét múltak-e, vagy még van relevanciájuk ma is.
4: Tehát így összefoglalva szerintem egy mondatban így az idő, hogy telik az idő, és még mai napig is biztos, hogy vannak olyan szokások, amiket még úgy tartunk, vagy ünneplünk, amik már nem tudom, jó 200 évre vezethetőek vissza, és hogy ezeknek egyáltalán van-e relevanciája még a mi generációban, tehát a Z-generációban.
3: Meg hogy szerintem érdekes arról beszélni, hogy ez valóban tisztelet kérdése-e. Például akár a magázásnál, tegezésnél, a megszólításnál az, hogy betartasz bizonyos szabályokat, hogy nem tudom, először csak telefonálsz, utána lehet esni, tehát hogy ilyen apróságok, hogy tényleg tisztelet kérdése, vagy egyszerűen csak így szoktuk meg, és igazából semmi köze a tisztelethez.
5: Igen, meg szerintem nem lehet abszolút elvonatkoztatni ezzel kapcsolatban, pont ahogy ez, hogy magázás, tegezés. Nem tudom, egy csomószor, ha Magyarországot nézzük akár, hogy mennyire más a kultúrája alapvetően. Tehát amikor, valószínűleg nagyon sok mindenkinek megvan, hogy amikor elmegy először Győrbe, moziba, szárdahelyre, akkor a szülei lehet, hogy felháborodnak azon, hogy a mozipénztárba lemagázza őket a szerencsétlen alul fizetett diákmelós.
3: Nem tegezi?
5: Vagyis, hogy letegezik, köszi.
2: Igen.
5: És mert hogy így, itt ez meg így annyira nem nincs meg, szóval, hogy annyira nem lehet eltekinteni attól az ilyen, nem tudom, helyhez kötöttségétől az egésznek, meg tényleg az, hogy ez mindig kontextusba értelmezhető.
2: Igen, egyáltalán nem tapasztalható se Pesten, és egész Magyarországon kvázi az, hogy a magázás az egy ilyen elterjedt dolog lenne. Főleg amúgy ilyen pozícióhoz kötik a legtöbben, tehát mondjuk akadémikusok azok elvárják, vagy némely idősebb ember elvárja a fiatalabbakkal szemben, de hogy általánosságban ez teljesen más a felvidéki magyarságnál, mert ott nem szokott lenni egyáltalán, és Pesten simán letegezel igazából akárkit, meg téged is akármikor letegeznek, és ez nagyon sokszor amúgy szerintem ilyen túlzóan kifogásolva van, hogy ezt nem csinálod itthon. Tehát amúgy szerintem nagyon jó szokás az, hogy nyilván fiatalként azt könnyű mondani, hogy tegeződjünk, lehet, hogy más perspektívája van egy idősebb embernek erről, és számára ez egy ilyen fontos tiszteletadás, de hogy nekem meg mindig az volt a képem a tegezésről, hogy közelebb hoz a másikkal egy picit, és egy ilyen barátibb hangnemet teremt meg, amiben igazából könnyebb aztán egymáshoz viszonyulni, vagy könnyebb egymással beszélgetni, mert nincs ez az ilyen tisztes távolság annyira.
4: tökéletes ellentéte, ami nálunk jelen van, és én nagyon-nagyon sok olyan alkalmat tudok mondani így, hogyha most visszatekintek az elmúlt 5 évre, hogy én amúgy nagyon szeretek magázni embereket, tehát hogy én ezt nagyon-nagyon bírom, de hogy nagyon sokszor volt már olyan, hogy nekem ezt így megszólták, hogy mondjuk már, hogyha valakinek azt köszönöm, hogy jó estét, vagy hogy jó napot, hogy már az is olyan, hogy jaj, Levi, ne legyél már ennyire izé.
2: Sőt, amúgy nekem már arra is szóltak be, hogy nem jó napot, hanem jó napot kívánok, meg jó estét
3: nem
2: kívánok.
3: Nem viszontlátás.
4: Igen.
3: Nekem, amikor bekerültem egyetemre, akkor volt egy ilyen élményem, hogy a legjobb barátnőm, ő Pestre ment, és mesélte, hogy jó, bementem vizsgára, köszöntem a tanárnak, hogy szia, és mi? Köszöntél a tanárnak, hogy szia? Hát jó, hát egyetem, mert egyébként ilyen bölcsészkar, tehát hogy ilyen kicsit ilyen szabadabb suli, és akkor mindenkivel tegeződik, és így nézett rám, hogy miért te magázod a tanáraidat? Én meg azt mondom, hogy igen, de ők is minket. Uh-huh. És hogy szerintem itt van a szépsége, hogy nincs ez a hatalmi imbalansz, vagy ilyen hierarchia, hogy én vagyok hanem hogy én is tisztellek, mert egyébként nem ismerjük egymást. Tény, hogy nem szoktunk együtt kocsmázni, én a tanárod vagyok, te a diákod, de egyenlő partnerek vagyunk, mindketten felnőtt emberek, és adjuk meg a tiszteletet, de hogy ezen kívül egyébként nincs olyan érzésem, hogy protokollt kéne betartani órán, vagy nem tudnánk elbeszélgetni, csak megmaradt a magázás.
5: Ez egyébként mindenképpen hozzá kapcsolódik, mert az előbb is fel akartam hozni, amikor a pozíciókról beszélt, hogy igen, én nagyon-nagyon rezonálni tudok ezzel, mert hát én is társadalomtudományi karra járok Pesten. Én egyébként azt feltételezném, hogy valószínűleg ez nem egy ilyen Magyarország specifikus dolog, hogy az ilyen úgymond idézőjelesen lazább szakokon lazább a kapcsolat a tanár meg a diák között, de nekem is egy ilyen nagy sok volt az elején, amikor, és nálunk már az is működik azért, hogy a tanárral mész kocsmázni. Tehát, hogy azért
3: nálunk is.
5: Igen, tehát ezt gondoltam, hogy magázódás közben lehet kocsma, vagy sörözés közben lehet magázódni. Tehát, hogy nem elképzelhetetlen. Viszont ezzel kapcsolatban, hogy tényleg nálunk az a standard, hogy tegeződtök, a dékánnal is tegeződsz. Ez volt talán a legerősebb, hogy Prónai Csaba, ELTE társadalomtudományi karos dékán, azt hiszem azt mondta nekünk, hogy tegezhetjük. Bár akkor még nem volt dékán. Lehet, hogy amióta dékán, azóta nem volt vele órám. Lehet, hogy azóta változott a hierarchia pozíció, és most már izé van.
4: Szia, Dékán!
5: Egy oldalas
3: tegeződés. És
5: viszont ez nagyon durván más, például mérnöki szakokon. Tehát, hogy nekem nyáron beszéltem erről valakivel, aki szintén így újságírásban dolgozik, csak mérnöki pályáról jött, és ő mesélte, tehát így egyetemi élményeket meséltünk, és akkor elmondtam, hogy nálunk így tényleg ez a tehát az, hogy mondjuk fél órás késéssel bemész órára, az nem pofátlanság, hanem örülnek, hogy hát jó, akkor még legalább 1 órára bejöttél. Aha. És így náluk, tehát hogy, mert ez nyilvánvalóan azért ehhez oké, ez nem a tegeződés, magázódás, hanem ez még egy még magasabb szintje ennek, hogy mesélt ilyenekről, hogy nem tudom, bejött a srác 1-2 perc késéssel, és konkrétan leordították, mint alapiskolában. Tehát, hogy így, meg ez is egyébként nagyon érdekes, hogy itt a Sára az előbb mondta, hogy igen, hogy kölcsönös magázódás, kölcsönös tegeződés, és hogy miért nem ehhez szoktatnak például alapiskolától kezdve, hogy ha már úgyis magázódunk, akkor én is megadom neked azt a tiszteletet. Jó van, lehet, hogy nagyon furcsa ilyen kis embereket magázni egyébként, de amúgy nekünk volt is talán alapiskolában egy tanárunk, akivel oda-vissza magázódás volt, furának is éreztem, de egyébként tisztelet alapján meg tényleg ez lett volna az.
2: Igen.
5: Ami így kellene.
2: Amúgy ez lehet, hogy ilyen egyetemi eltérő szellemiségbeli dolog, hogy például a katolikusabb egyetemeknél ott ez a tegeződés természetesebb, de például nálunk, a Károlin, ott van ez az elf, hogy ugye a diák meg a tanár az egyenlő pozícióban van, partnerségi, kollegiális viszonyban, és ennek következtében úgymond szigorúan be van tartva az a szabály, hogy a tanárok is magázzák a hallgatókat, és a hallgatók is a tanárokat, és az egyébként sokkal inkább megszegi az etikett szabályt, hogyha a tanár lemagáz egy diákot, vagy letegez egy diákot, és ugye nem adja meg neki az engedélyt, hogy ő is tegezze őt vissza, hogy az a csendőrpertúnak az intézménye, amikor régen a rendőrök tegezték az általuk megállított szemét, viszont neki nem engedték meg, és hogy ez
5: és
2: valójában...
5: És azt kérdezték, hogy nem-e?
2: Igen. És ugye ez valójában sokkal nagyobb megsértés az etiketnek, mert hogy kilépsz ebből a balanszból, hogy két egyenlő fél kommunikál.
4: Hogy most azon gondolkoztam, hogy ha már köszönések, akkor én például nagyon szeretem a kézcsók, kezét csókolomot használni. Esetleg elsősorban most a férfi társaimhoz, és majd másodszorban Sárához fordulnék, hogy ti már tapasztalt, tehát hogy találkoztatok olyannal, hogy konkrétan úgy köszöntetek egy hölgynek, hogy megcsókoltátok a kezét, és Sára, te pedig tapasztaltál már ilyet esetleg, hogy neked kézcsókkal köszöntek.
2: És amikor utána olvastam az illemszabályoknak, akkor ez volt az ilyen legparázsabb darásfészek téma, amilyen azt senki nem tudott rá egy verdiktet mondani, és a hivatalos illemszabály, a frissített illemszabály az elvileg úgy szól, hogy neked el kell játszanod azt, hogy a kézcsókot adsz, de a szád nem érintheti meg az illetőnek a kezét. Na most így ennek nem tudom, hogy mennyi értelme
4: van. Koronavírus óta, 2019 óta. Nem lehet már igazán kézcsókot adni.
5: Már ez se, ugyebár.
4: De jó, úgy, ennek tényleg nincs értelme, tehát hogy ezt, én ezt nem tudtam, hogy el kell játszani. Megmondom őszintén, hogy nincs benne nagy tapasztalat.
3: De minden nőnek nyálasztod a kezét?
4: Hát nem, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem életemben, ha háromszor, és azt is nem tudom, fellépés közben történt valami ilyen poén, vagy valami, de hogy nem volt még rá szerintem alkalom, hogy én konkrétan úgy mentem volna be a templomba, hogy mama azt mondta volna, hogy de most mindenkinek meg fogod csókolni a kezét.
3: És a lábát.
5: Hát az az igazán katolikus.
4: Igen.
5: És meg is mosod. De egyébként így, na, lássuk be, srácok, tehát, hogy azért valószínűleg legelőször ebben a színész közegben találkozol azzal, hogy ezt valaki megcsinálja. Tehát, hogy így,
3: nekem újságíró csináltál össze, úr, csak mondom.
5: Ajajajaj, fú. Hát elnézést a szokma nevében, vagy nem tudom, de egyébként nem tudom, tehát hogy ez már annyira egy ilyen elrugaszkodott valami, mert ugye egyszerre beszélünk arról, hogy hát manapság már mennyire közvetlenek az ilyen férfinői interakciók, meg hasonló, és hogy már nincsenek ezek a nem tudom milyen boundary-k, meg az ilyen igazából prűdségre épülő dolgok, amik nagyon-nagyon hosszú ideig ott voltak, de a másik oldalról nézve, meg így bázom, meg régebben tényleg az történt, hogy ismeretlen nőnek egy puszit adtál az arcára. Nekem ez fura, és egyébként meg vannak, akik így köszönnek.
2: Igen.
5: Én azért volt, hogy találkoztam, hát főleg középkorú, tehát ilyen a 40-es, 50-es korosztályban lévő nőknél azért látom, hogy például így mutatkoznak még be, és akkor szerintem nagyon látható rajtam, hogy én vagyok az, aki kellemetlenül érzi magát ebbe a szitúba, mert így nem vagyok rá felkészülve, és így én alapvetően mindenkinek az ölelkezős köszönés, tehát hogy így nemtől függetlenül, de igen, ez, hogy a kézcsókolás az egy kicsit ilyen performatív, tehát olyan módon performatív, ilyen színházasan performatív dolognak tűnik, míg ez az arcra puszi, ez meg olyan dolog, ami szerintem így a mi generációnkból kihalt, és akkor azért, és ezt nem tartom olyan tragikusnak.
3: Ha megengeditek, mondok még fanfekteket a mogázásról, tegezésről, mert szerintem találtam egész érdekes dolgokat. Szóval, hogy a középkorban nem létezett mogázás, ha jól olvastam utána, hanem a te, az egy ilyen szakrális megszólítás volt, és például, ha a mi atyánkat nézzük, hogy ott is a legnagyobb tiszteletet adod meg valahol az Istennek, akihez fohászkodsz, és mégis mi atyánk, aki te a mennyekben vagy, és hogy nem érzed azt, hogy te ebben az imában becsmérelnéd az Istent, vagy hogy nem adnád meg neki a tiszteletet, és hogy te királyom, abszolút tiszteletteljes, de mégse volt magázás. És aztán Széchenyi volt az, aki anno azt mondta, hogy a maga megszólítás az túl durva, sőt én anyukámtól azt is hallottam, hogy a tanár azt mondta, hogy engem te nem magáz, maga csak a disznó van az ólban.
2: Igen,
3: és
2: igen.
3: Hogy azóta az ön megszólítás van, és hogy tényleg igen. Van ilyen hierarchia, hogy az ön az sokkal sok szebb, mint a maga. De egyébként van köztes is ilyen, tehát hogy közvetlenebb magázás is. Én például nagyon szeretem a tanáraimat a keresztnevükön szólítani, de egyébként magázni. És egyébként nagyon érdekes, ahogy most a kapitalizmusnak köszönhetően a multik, a cégek, a social media minél jobban nyomja ezt, hogy vegyetek tőlünk, legyünk jóban, mi olyanok vagyunk, mint egy nagy család, target, több milliárdos család, akkor így nagyon tolják ezt, hogy mondjuk kiraksz egy videót arról, hogy elhagyott a pasid és sírsz, és akkor nem tudom, a Billa írna, a billa.hu írna a posztod alá egy olyan kommentet, hogy jaj, átérzem csajszí, gyere a világba, és vegyél most akciós a fagyi, és így wow, szóval, hogy azért ezt is tolják nagyon, mint barátok vagyunk, pedig nem.
5: Ebből a családból csak a zseppénz kéne, de még egyébként, ami egy kicsit szerintem érdekes ezzel kapcsolatban, az, hogy ez is, amit a Sára mondott, hogy ez a korporát világ, ez szerintem nagyon-nagyon behozta ezt a, hogy is mondjam, ilyen hamis közvetlenséget, mert ugye ez nyilván nem közvetlenség. Rohadtul nem érdekli a szakasz, vagy nem a szakaszvezetődet, az irodavezetődet az, hogy te hogy vagy, vagy hogy mivel töltötted igazából a hétvégét, hogyha az nem egy olyan dolog, ami ilyen nagyon jól eladható, hogy elmentem biciklizni, és utána előkészültem a munkára már szombat este, mert annyira nagyon tolom ezt a dolgot, és hogyha te igazából durván partisztál, vagy sírtál a hétvégén, akkor az annyira nem érdekli. És hogy az idősök részéről meg van ezzel kapcsolatban egy ilyen ellenérzés, az tényleg ebből a... Tehát, hogy kezeljük ezt az egész közvetlenséget alapvetően? Tehát, hogyha mondjuk visszamegyünk 100 évet a két világháború közti Magyarországra, szerintem annál jobban így a, nem tudom, mondjuk ilyen történelmi távlatban senki nem pörgette följebb az ilyen seggig benyaló udvariaskodást, hogy nagyságos úr, meg főméltósága, meg nagyon-nagyon sok volt. Emlékszem, amikor az emelt érettségire készültem, akkor ott konkrétan volt egy táblázat arról, hogy milyen pozícióban lévő embert hogyan szólíthatunk meg. Tehát ugye Hortinak is meg volt a maga ilyen főméltóságú, nem tudom pontosan.
2: Igen,
5: mi volt
2: ez. Hierarchia megnevezése.
5: Igen, tehát, hogy bejön ez a tegeződés, ezt értelmezhetnénk akár úgy is, hogy a társadalmi, ilyen kulturális értelembe vett társadalmi egyenlőség az így nem tudom, elkezd így jobban terjedni, de a valóságban meg inkább arról van szó, hogy ez is egy kicsit ilyen látszat dolog, ami épp, hogy elfedi azt, hogy amúgy növekvőben vannak inkább az egyenlőtlenségek, és akkor legalább figyelj erre, hogy de milyen jó, hogy tegezheted a... Ráírhatsz Elon Muskra, és tegezheted Elon Muskot, hogy Trumpot is tegezheted akár, bár egyébként nyilván a politikusoknál az megint egy ilyen cucc, hogy így, amikor először mondtam ki terepen azt, hogy jó napot kívánok pártelnök úr, akkor egy kicsit ilyen furán éreztem magam ettől, hogy így húha, hát ez így kemény, és egy ponton majd ki fogom mondani azt is, hogy miniszterelnök úr, és ezek ilyen ez olyan, amire azért az ember így nincs felkészülve.
2: Na de közben meg egy ilyen hivatali munkai szituációban az, hogy mondjuk te pártelnök úrnak hívsz valakit, és ő pedig mondjuk szerkesztő úrnak hív téged, akkor az mégis biztosít egy olyan kölcsönös tiszteleti alapot, amin túl már el tud kezdődni egy valamilyen releváns politikai vita, és hogy ez azért mégis elősegíti, hogy legyen egy tiszteleten, méltóságon alapuló kölcsönös beszélgetés, hogyha a megnevezés ez megalapozza. Mert mégis, hogyha mondjuk te tegeznél valakit egy ilyen szituációban, akkor az előre hangolja azt, hogy egyébként... Na igen, az előre hangolja azt, hogy egyébként te tudsz mondani neki kvázi bármit, hogyha már letegezed, és hogy a maga a helyzetből ez mégse következik, mert hogy ő sem mondhat neked bármit.
5: Igen, ott az, amit mondasz, ez szerintem a leginkább arra mutat rá, hogy amikor ebbe benne vagytok, akkor lehatároltok egy részt. Tehát amíg mondjuk, hogyha úgy nevezném őt, hogy nem tudom a keresztnevén, akkor azért tényleg az lenne, hogy nem tudom, oké, abba belefér, hogy mit csináltál hétvégén. De hogy pártelnök úr mit csinált hétvégén, ha csak nem valamilyen botrányhoz kapcsolódik az egész,
2: igen,
5: akkor azért arra így nehéz rákérdezni. Szóval az, hogy igen, ez megad egy ilyen bizonyos korlátokat annak a beszélgetésnek, de a másik oldalról meg azért azt érzem, hogy igen, tehát azért tekintsünk rá, hogy mondhatjuk azt, hogy ez egyenlő, valószínűleg egy szerkesztő, ugye alapvetően, nem tudom, ez ugye alapvetően változó szokott lenni, hogy most szerkesztőként, újságíróként, vagy hogyan riporterként hivatkoznak-e az adott emberre, de hogy az azért mégiscsak nem beszélhetünk arról, hogy ez egy teljesen hierarchiától mentes dolog, tehát azért egy pártelnök, és az, hogy egy pártelnök úr és egy szerkesztő úr, az azért nem ugyanazon a szinten van hangzásban.
2: Na de hogy az egész etiket kvázi

0: mi a dolga, mire számíthat, kiszámíthatóság, és hogy csökkenti a társadalmi, ezt a társas szorongást, mert pontosan tudod, hogy mit várhatsz a másiktól, mit fogadni, te mit adsz a másiknak.
1: De
0: közben meg belekúszik az is, hogy amúgy abszolút ott van ez a hatalmi struktúra, tehát ez a hierarchia, ez a király udvarban, kinek mi volt a dolga, és mit engedhetett meg magának, de közben meg teljesen értem azt a részét is, hogy valamilyen szabályok és normák kellenek ahhoz, hogy te tudj élni.
2: Igen, de amúgy az is egy jó meglátás, hogy a corporate világban ezek a fogalmak amúgy teljesen, vagy maga az etikett így elinflálódott, és kicsit ez az Amerikában, ahol ez sokkal jobban pörög, ennek az a szimbóluma, hogy ez az előző kérdés, amit mondtál, hogy vagy, amikor a munkáltató megkérdezi, az Amerikában sokkal természetesebb ez a how's it going good, és hogy ez valójában nem arra kérdeznek rá soha, hogy ténylegesen hogy vagy, hanem egy egyszerű szóváltás, ami megkönnyíti azt az interakciót, és nem a kínos csend kell, hogy ott legyen.
3: Ez amúgy nem feltétlen a korporát világhoz kapcsolódik, csak egyszerűen van egy ilyen elválasztás, hogy igazából ezt úgy szokták mondani, hogy minél északabbra és minél keletebbre mész, annál rövidebbek az interakciók. Ez nagyon egy ilyen nyugatcentrikus cucc, mert mondjuk Európán belül értelmezhető. Tehát, hogyha a nyugati világot nézzük, Európát meg Amerikát nézve értelmezhető, mert ugye minél északabbra mész, tehát hogy a skandináv embereknek a kifejezett ismertető jelük az, hogy rohadtul elzárkóznak a legtöbbektől. És minél keletebbre mész szintén, tehát hogyha Oroszország szintén olyan, hogy így ezt többször hallottam, hogy nem tudom, volt, hogy nyilván ezt nem lehet leírni, hogy most akkor mindenki így működik. De hogy mondjuk, hogy egy orosz ember eljön Magyarországra, akkor ő neki lehet az az érzése, hogy mi ez a kedveskedés, hogy megkérdik a boltba, hogy én még mit szeretnék, hogyha a pénztárnál nem tudom, megkérdik, hogy esetleg még mit adhatok, az túl sok. Míg hogyha elmész mondjuk a hollandokhoz, vagy a Németország az megint egy sajátos helyzet, de a spanyolokhoz, vagy az olaszokhoz, vagy ahogy mondtad mondjuk az USA-ban, ott sokkal inkább itt van ez a... És mondjuk, ha Amerikát nézzük, akkor ez egy ilyen felszínesebb dolog, meg a briteknél is egyébként ez van, el kell kezdeni beszélgetni valamiről teljesen feleslegesen. Amúgy ezt nagyon élném, tehát én ezt egy kicsit hiányolom itt.
2: Abszolút.
3: És viszont mondjuk a délieknél ott meg megint csak ott az a közvetlenség, tehát mondjuk nem tudom, olaszoknál, meg spanyoloknál, és tényleg minél délebbre mész ezeken az országokon belül, talán annál jobban megvan. Alapvetően az, hogy hogyan állnak hozzád, hogy mi a, tehát hogy nem csak egy köszönés van, hanem a köszönés után már következik is valami, mint például ez a how are you. Csak van, ahol ez mondjuk jobban formalitás, van, ahol meg van egy ilyen tényleges érdeklődés mondjuk mögötte.
0: Uh-huh. Egyébként szerintem a magyar kultúra is nagyon sajátos ebből a szempontból, mert hogyha összehasonlítod tényleg ezzel az amerikai toxikus pozitivitása, hogy szia, hogy vagy, jól vagyok. Bele se gondolsz ilyenkor abba, hogy amúgy tényleg hogy vagyok, hanem igen, csak automatikusan válaszolsz, hogy a magyaroknál meg szerintem automatikusan panaszkodnod kell. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy mennyire jó, mert unokám született, meg most a házat is, meg nem tudom mi, hogy akkor úgy néznek rád, hogy jó, most mit kell itt fölvágnod, meg hogy ez egy nyugodj le, tehát hogy ez egy ilyen sértő dolog valahol, hogyha te csak jó dolgokat mondasz, és inkább azt várják el, hogy jaj, a derekam fáj, meg megint rossz az idő, meg minden, és hogy ez ilyen panaszkodásra ad okot igazából szerintem, vagy hogy az az automatikus, és nem az, hogy minden oké. Okay.
2: Hát ez a magyar kultúrának az a része, hogy a sok szerencsét az kéz- és lábtörést kvázi.
0: Igen.
1: Igen.
0: Meg hogy a pénzt keresed, nem igen, csinálod.
2: De egyébként nekem egy ilyen corporate megnyilvánulás valahol a Borravaló intézményének az ilyen teljes relativizálódása, hogy igazából már nem magadnak kell eldöntened, hogy adsz-e borravalót, hanem valaki ilyen arrogánsan elét fordít egy képernyőt, ami nagyon
0: nulla
2: százalék.
0: Igen, és nem mered azt rakni, hogy nulla.
2: És társadalmi nyomás van rajtad, hogy most akkor nyomjam be, hogy 0%.
0: És ez nem is olyan, hogy adományozol-e a beteg gyerekeknek, hanem hogy adjál pénzt, hogy...
2: És konkrétan ott áll a fizikai személy, aki kéri a pénzt.
0: Igen.
1: Totál zsíros mini tableten, és akkor...
3: adományoz pénzt a szegény kiszolgáló személyzetnek, akit nem fizet meg a főnökség, mert azt mondják, hogy a borravalóból majd elélnek.
2: És nagyon sok helyen még nem is kapják meg a borravalót, igen, vagy úgy kapják meg a borravalót, hogy az adott egész napi befolyt összegnek az arányosan elosztott osztalékát kapják meg, és nem konkrétan azt, amit te adományozol. És igazából innentől teljesen kiveszett a borravaló, mint etikett, hanem egy ilyen vásárlási kötelezettség. Ugyanaz lett, mint az adó. Kifizeted.
0: Igen.
2: Igen, mint az adó igazából.
3: Hát igaz, igazából átterheli, tehát ez főleg Amerikában jellemző, ahol nincs, azt hiszem, egy csomó államban konkrétan. Nincs államok közi egyesség, biztosan nincs erről, és azt hiszem, hogy vannak államok, ahol nincs a kiszolgáló személyzetnek.

0: megszabott minimálbére, uh-huh. ami azt jelenti, hogy teoretikusan kereshetnek óránként 3-4 dollárt, ami így konkrétan abból nem tudsz élni egyáltalán, és így át van terhelve a vásárlóra a borravaló kultúra. Tehát az egész a borravalóval át van terhelve a vásárlóra az, hogy ő megfizesse a személyzetnek a bérét tulajdonképpen.
1: Igen.
0: És ezért nagyon fura, hogyha európai emberek elmennek Amerikába, akkor nem értik ezt a borravaló kultúrát, hogy most ez hogy van. Mert ugye az alapszabályok most erről is mondanak mindenfélét. Van, aki azt mondja, hogy az ár 30%-át kellene minimum kifizetned borravalóban, és hogyha azt nem tudod, akkor ne is menj étterembe, és így az nagy nagyon abszurd.
2: De hogy mennyire relatív ez az egész, hogy most így kőbevésett szabályokként vesszük ezeket a hogy kell köszönni, hogy kell elköszönni, hogy kell kezet fogni, nem tudom, mindeközben meg Japánban, hogyha te borravalót adsz, akkor úgy megsértődnek, hogy kidobnak. Tehát, hogy minden annyira relatív, és még egyébként a magyarokhoz visszatérve meg gyűjtöttem ilyen magyar sajátosságokat. Volt ugye ez, hogy a sörrel nem lehet kocintani 100 évig, miután az aradi vértanúkkal. Ez miért vicces?
3: Én nem ezt hallottam, én úgy tudom, hogy a Trianon miatt nem.
0: Nem, az aradi vértanúk, mert ugye elvileg kocintottak minden egyes kivégzésnél.
2: Igen,
1: de az, ami már lejárt, és de már szabad.
2: Igen, az már lejárt.
1: Ez az, amit most mindegyik köszönésnél megbeszélünk, hogy ez már lejárt.
2: És igen, minden sörözésnél áll.
1: Még egy ilyen 20-30 évig.
2: Gyereket nem dicsérünk, mert hogy az szemmelverés? Nem akarok hülyeséget mondani, ezt nem a szókapcsolatot.
3: Szemmelköpés.
2: Nem szemmelköpés, hanem ez a evil eye, ez a gonosz szem, hogy igazából azt jelenti, hogy ha te túl sokat dicséred a gyereket, akkor az bajt hozhat rá, mert hogy túl... Tehát, hogy ez is ilyen magyar sajátosság, hogy...
0: Nem, hogy egészséges önbizalommal.
2: Nem, egészséges önbizalom nem. Tehát, hogyha mondasz rá, hogy milyen szép a haja, akkor azt kell mondani, de sáros a cipődben, nem tudsz vigyázni, vagy valami.
3: Minden dicséret mellé kell, minden két igen. dicséret után egy...
2: Igen,
1: két ez így egészséges.
2: Haladunk. Magyar ember nem beszél evés közben. Szerintem ez is nagyon érdekes, hogy az olaszoknál, franciáknál, spanyoloknál, hogy abszolút van ilyen evés kultúra, hogy akkor most veszekszünk, kiabálunk, beszélgetünk, nevetünk az asztalnál, és akkor a magyar meg így lehajtott fejjel eszik, és hogy ez... amúgy állítólag azért van, mert hogy ezek a parasztok, amikor ott dolgoztak a földön, és hogy mennyire megterhelő munkát végeztek, hogy utána, hogy nem volt illendő még csacsogni evés közben, hanem akkor ez legyen a pihenésnek az ideje.
3: Jó, de amúgy ez szerintem ebbe szép, hogy teljesen átszellemülsz az ételnek, tehát hogy én ezzel egyértelműen tudok relételni, de hogy igen, átszellemülsz és átadod magad az ízeknek. Ilyen téren, ami szerintem nagyon érdekes, hogy ez a...
2: Tudod, mit tettek a parasztok?
0: Nem hiszem, hogy át akartak szellemülni.
3: Jó, de most már át voltak szellemülni.
1: Nekem ki akartak
3: szellemülni. Hogyha most minket veszünk, például ugyanilyen a böfögés is, ami nekem nagyon érdekes, hogy azt hiszem, hogy az is Japánban egy
2: meg ilyen, a szürcsölés.
3: Igen, a szürcsölés is. Hogy,
1: a szürcsölés, hogy magának a böfögés nem. Hát ugye a böfögés az amúgy egy tévhit, hogy hát, illendő lenne.
3: Igen, valószínűleg nem illendő, de hogy jobban tolerálják, mint mondjuk...
1: Igen, nálunk, tehát hogy egy kis böfit azt ki lehet engedni.
3: Igen, tehát
2: de például Japánban az orrfújás tabu. Tehát igen. Te nem fújhatod az orrodat az
3: nem
2: utcán.
3: Nem ki.
2: Tehát, én az... sem. Igen. Trombit hálok.
3: Igen, imádom.
0: Egyébként azért ebben a böfögés, tehát ez, hogy elterjesszük, hogy a böfögés valamelyik keleti kultúrában elfogadott ebben, azért van egy ilyen kis... mi itt nyugaton ilyen kulturáltak és szofisztikáltak vagyunk, de azokod...
2: Mi állatot is csak olyan állatot eszünk.
1: De meg a szürcsölés is ugye onnan jön, hogy azt ott szabad, hogy olyan jellegű ételeik vannak, amik leves, hosszú tészta, és igazából szürcsölés nélkül nem nagyon tudod megenni, tehát hogy szükségszerű szürcsölned ahhoz, hogy egyél Japánban.
2: Meg egyébként fun fact, én nyáron voltam egy ilyen olívaolaj farmon, azt hiszem így kell hívni, és ott megmutatták, hogy hogyan kell úgy igazán jól letesztelni az olívaolajat, hogy hogyan érzed meg a savanykárságát, meg a keserűségét, az ételt, hogy ilyen nagyon fura szürcsölő mozdulatot
3: volt,
2: kellett csinálnod.
3: Valami.
2: Igen, hasonló, és hogy szerintem amúgy ez is valit, hogy az ázsiai konyha teljesen más, mint a miénk, és hogy lehet, hogy ott a szürcsölésnél jönnek ki olyan ízek, vagy hogy egyszerűen igen. így alakult ki.
1: Hát ez az ilyen kávékóstolásnál is ugyanez van meg, amit te mondtál. Melyik kóstolás volt az?
3: A bor.
1: Bor, igen, ott is a szomeliéreknél.
0: Még ahhoz akarnék hozzászólni, ami itt az előbb volt az evés közben nem beszéléssel, tehát ez megint egy ilyen olyan szinten látom kulturális különbségnek, hogy nem is tudom, egyszer valakitől ezt olyan formában hallottam, hogy hogy még ezt az örömet is valahogy kigyilkoljuk a magyar emberek életéből.
1: Mármint az evés közben beszélés örömét,
0: mert én például nem tudom. Na, most egyébként nagyon-nagyon függ attól, hogy mit eszek. Tehát, hogy így vannak olyan kaják, amiknél nehéz elképzelni, hogy így lehet közben beszélni. Például pont, hogyha már az előbb japánokról beszéltünk, rámen evés közben nem tudom elképzelni, hogy lehet beszélgetni, mert meg egyébként leves. Igen, leves úgy összességében nem nagyon hiszem, hogy leves evés közben egyszerű beszélgetni, de ez, hogy mondjuk egy családi eseménynél, amit ugye pont azzal reklámozzák folyton ezeket, hogy mennyire fontos nekünk ez, hogy család leül vacsorázni, meg ebédelni, meg akármi, így, hogy ez mennyire egy ilyen fontos kelet-európai tradíció, annak ellenére, hogy egyébként a világ nagy részében ez létezik. Vagyis igen, mostanára már inkább sehol se annyira, de hogy egyébként meg mindenhol ott volt, de hogy ugye pont ezt nyomatjuk, hogy ez mennyire fontos a magyaroknak, meg mennyire fontos ez a család, és akkor ennek ellenére tartunk egy ilyen szokást, és ez is ilyen kérdés, hogy mi az, hogy a magyar ember mit csinál. Tehát, hogy igen, és akkor azt is megmondjuk, hogy a magyar ember kire szavaz. Mert aki nem, az nem magyar ember. Tehát, hogy ez is, hogy egy ilyen szokáshoz kapcsolni, ezt se hiszem, hogy egyébként nagyon sok országban csinálnák, hogy a, nem tudom, német ember az ezt csinálja,
2: lehet,
0: a holland
2: hogy csak
0: ember
2: kialakult,
0: az azt csinálja.
2: Vagy hogy ez lehet, hogy így kívülről nézzük azt, hogy a spanyolok ilyenek, ők meg nem is értik, hogy én például volt, hogy így mondtam a spanyol barátomnak, vagy olasznak, azt hiszem, hogy amúgy annyira jó, ahogy beszéltek, hogy miről beszélsz? Mi nem így beszélünk, hanem de, kicsit így, és nem értette, és lehet, hogy és szóval lehet, hogy ilyen sztereotípiákat így kívülről tud az ember levonni, hogy a japánok ilyenek, spanyolok így esznek, nem tudom mi, de hogy a magyar meg nagyon érdekes, hogy önmagát skatujázza be, vagy hogy önmagát határozza meg.
0: Igen, tehát pont az a lényeg, hogy ott kezdődik egy ilyen határ nemzet meg nemzet között, hogyha így akarunk belenézni, hogy a belsőleg láthatatlan a legtöbb esetben. Mondjuk igen, a magyarok meg szeretik úgy általánosságban, szerintem a magyar nem is tudom, kultúrára jellemző azért, hogy így meghatározzuk, hogy ez a magyar, meg ez a magyar, meg ez a magyar, meg nagyon ragaszkodunk bizonyos ételeinkhez, meg hasonló, hogy az megint olyan, amit egyébként többen csinálnak. De igen, ez itt viszont tényleg egy ilyen nagyon sajátos szitu, ez, hogy belülről határozzuk meg, hogy ez meg ez a magyar ember. Bár egyébként nem tudom, ti találkoztatok-e úgy Isten igazából ezzel így életetekbe,
1: hogy, hát, hogy magyar, mondja, ember.
0: Magyar ember nem.
1: Sőt,
3: még a fordítottja is, hogyha meg valamelyik pillanatokban nem jeleskedünk, akkor meg a másikkal való példálózás, hogy de hál' Isten, hogy nem olyanok vagyunk, hogy befögünk az asztalnál, ugye, amit előbb beszéltünk.
1: Na de amúgy annak, hát, hogy nem beszélsz étkezés közben valahol van relevanciája, vagy legalábbis nekem megvan az az élmény, hogy valaki beszél evés közben, és rohadt, akkor a megrágott kaja itt a fogai elején, ilyen darabokba, és akkor köpködik ki a felét, és közben próbálja mondani a beszélgetést, tehát, hogy valahogyan van egy ilyen higiéniai alapja.
3: Csámcsogásról nem is beszélve.
0: Azt hiszem, van egy egészséges középút.
3: Igen.
1: De egyébként az egész etiketnek igazából szerintem ez a szimbóluma, hogy te tarts egy tisztes távolságot a másiktól, és a tisztelet is valahogy arról szól, hogy az ő személyes integritását tiszteld meg azzal, hogy kellően távol lépsz ahhoz, hogy amikor mondjuk beszélsz, akkor ne köpködd le az arcát, vagy valamit. És ez egyébként a filozófiában is mindig erről beszélnek, hogy ez a távolság, tisztelet milyen fontos.
0: Volt egy komplett órám, ami így körülbelül erre volt felhúzva. Volt egy Norbert Elias nevű szerző.
1: Most a karodra van felhúzva a órád.
0: Köszönöm szépen. Ami... Köszönjük.
2: Ez nagyon tiszteletlen volt.
0: Ez igazán értékes volt. Demonstráltad,
2: nem vágunk egymás szavába.
0: Demonstráltad, milyen az, amikor a szabadba vágnak, és még csak nem is vicces, amit mond. Szóval...
1: Igen.
0: Visszatérve... Norbert Elias nevű szerző, akiről igazából így azt lehet tudni, hogy a fő munkássága az abból állt, hogy ő, neki volt egy ilyen teóriája arra vonatkozóan, hogy az, amit ma civilizációként ismerünk, és amiben ma élünk, ahogy haladt előre, úgy csökkent a durvaság, tehát az emberekben a durvaság, tehát a premodern, vagy nem a premodern, hanem így a tényleg kezdeti időszakokban, amikor nem tudom, éppen letelepettünk, akkor a, nem tudom, az egymásnak a meggyilkolása az bőven belefért, mert hogy az így okés volt. Aztán a középkorban megint ez, hogy hát a középkorban olyan tuskó, sudribunkó volt mindenki, hogy össze-vissza befögött fingott az étkezőasztalnál, és nem tudom, és durván beszélt a másikkal, meg sáros csizmába bement, és nem tudom, felrakta az asztalra a lábát, és mostanra minél inkább előbbre jutunk, annál inkább arról van szó, hogy nem tudom, annál kifinomultabbak vagyunk, de ez igazából nem, tehát ez megint olyan dolog, hogy visszavetítünk dolgokat, amiket igazából igaznak akarunk bemutatni, miközben valójában ez azért nem, tehát nyilvánvalóan voltak adottságok, tehát hogy az, hogy meg tudod mosni a kezedet étkezés előtt, az nyilván mondjuk 150 évvel ezelőtt erre sokkal kevésbé volt lehetőség, de hogy amikor elkezdünk ilyenekről beszélni, akkor mindig benne van abban a veszély, hogy igen, ráhúzzuk ezeket az elképzeléseket a múltra, és azt mutatjuk, hogy de most minden mennyivel jobb, és mi vagyunk a csúcsa mindennek, de régen nem, tehát hogy az meg valami alsóbb rendű volt hozzánk képest.
1: De hogy például van ennek is szerintem egy olyan verziója, amikor átesik a durvaság meg a szenvedélynek az eltűnése a ló túloldalára, és például ennek az az esete, hogy vannak, tehát van a modernitásban egy olyan jelenség, hogy az emberek mondjuk félnek, vagy etikai alapon nem akarják kinyilvánítani a haragukat, vagy a dühüket, ami ugye meg teljesen kontraindikált abból következően, hogy te egy ember vagy, akinek van 6 alapérzelme, amit szükségszerűen megél az egész élete folyamán, és például van egy ilyen jelenség is, hogy valaki mondjuk nem tudom, szól előre, hogy ki fog akadni, vagy elnézést kér azért, hogy mérges, miközben minden emberi joga megvan ahhoz, hogy mérges legyen és dühös legyen, mert ugyanolyan kontrollálatlanul át tudja élni azt az érzelmet, és ugyanúgy meg kell, hogy legyen ahhoz a joga, hogy kifejezze, és közben meg szerintem van ennek az éremnek, amit te mondasz, ez a másik oldala kvázi, hogy azt is hangsúlyozni kell, hogy egyébként meg lehet dühösnek lenni a másikra, meg lehet haragudni a másikra, mert teljesen természetes.
2: Szerintem erre egy jó mondás az, hogy szerintem a pszichológiában biztos te is hallottad, hogy az érzéseid mind validak, de a reakció nem mindig. Tehát az, hogy te bármit érezhetsz, és mindez megvan a jogod, hogy te dühös legyél, de az, hogy másban kárt teszel emiatt, hogy azért ez már egy másik tészta szerintem.
0: Ja, meg ez nyilván egy kicsit ilyen hasonló, mint hogy a traumáidat hogyan hozott tovább, hogy ugye egész addig, amíg nem adott tovább, addig rendben van, hogy te azzal itt tisztában vagy, meg igen, nyilván nem a te hibád, de attól a pillanattól kezdve, hogy te azt továbbadod, meg azok miatt bántasz másokat, akkor már igen. De még azt így felhoztad az előbb, hogy mit élünk meg mit nem, ennek van egy ilyen nagyon-nagyon durván nemi aspektusa abból a szempontból, hogy azok a nemi szerepek, amik hát nem tudom, mondjuk mainstreamben még azért a mai napig elfogadottak, azok bizonyos érzelmeket valamelyik nemhez kötnek, míg a másik nem számára ugye lezárják. Tehát míg ugye a leginkább unásig ismételt tud, ugye, hogy a férfiak nem sírnak, addig ugye, tehát az ő esetükben ez így le van így fektetve, viszont nekik megengedjük, hogy rohadtul mérgesek legyenek, és konkrétan félelmet keltsenek azokban az emberekben. Nyilván szankcionáljuk ezt valamilyen szinten, de a másik oldalon meg inkább ezt csinálják, mint nem tudom meg. Vagyis nem, hát pont azért csinálják ezt, mert máshogy nem élhetik meg a félelmeket, meg a frusztrációt, meg az elveszettséget, és ezzel egy időben a nőknél teljesen rendben van, hogyha magukba fordulva élik meg ezeket a negatív érzelmeket sírással, elkeseredettséggel. Ott egy kicsit benne is van a szerepelvárásban, hogy legyen egy kicsit elveszett bizonyos helyzetekben, de nem lehet mérges, mert az milyen, tehát hogy az hiszt is, akkor az nem, tehát nem validáljuk az érzelmét. Ugyanúgy, ahogy nem validáljuk a nőnek az érzelmét, ha mérges, mert akkor hiszt is, ugyanúgy nem validáljuk a férfinak az érzelmét, hogyha szomorú, mert akkor meg nem tudom.
2: Hiszt is.
0: Igen. Hát, amúgy tökéletes, igen.
3: De ez is szerintem tök jó, amit most mondtál, Máté, ez a keménység fogalma a férfiaknál, hogy, hogy szerintem ez manapság hihetetlenül elinflálódott, vagy épp az ellentéte, de hogy én így abszolút nem tapasztalok hasonló, tehát olyan normákat, mint amiket mondjuk nem tudom, egy generáció ugye előttem mondjuk édesapámék generációja megélt, vagy hogyha visszamegyek még egy generációt, a pap, úristen, a dédimék, akik háborúban voltak, hát oda meg el se jutok, tehát hogy
0: szerintem, lehet, hogy elfogsz.
3: Köszönjük szépen, hogy hallgatták ezt. Szóval, hogy szerintem ez nagyon, nagyon elinflálódott, és most már sokkal inkább, nem tudom, meg van engedve nekünk férfiaknak, hogy sírjunk. Meg amúgy ezen is gondolkoztam, miközben beszélt, hogy ez is mekkora paradoxon, hogy otthon mutatod azt, mint hogy kívül ugye nyomják ezt a magázást, és készcsók, és nem tudom, meghajolok háromszor a hölgyek előtt, és aztán meg otthon meg embertelen körülményekkel bánnak a feleségeikkel a férfiak abban az időben, amiben akkor jártunk, amit előbb mondtál.
2: Hogy vidámabb vizekre tereljem a nemi kérdést, én nem is akarok nagyon ebből belemenni, mert elbőgöm magam, de amit felírtam még, az a készfogás, és nagyon-nagyon szeretem ezt a témát,
3: ez
2: mert
3: nagyon jó téma.
2: Volt egy este, amikor a barátaimmal arról beszélgettünk, hogy nekem, mint nőnek, hogy ez a készfogás történet, ez a kultúra, ami kialakult, ez a brotherhood, ez a testvériesség fiúknál, hogy ez teljesen kimaradt, és én ezt nem értem, és annyira izgalmas volt, hogy aztán elkezdték magyarázni, hogy megvannak típusok, hogy ki hogyan fog kezet. És én mondtam, hogy na várj, tehát, hogy ez olyan, mint egy aláírás, hogy te hogyan fogsz kezet, és azt mondták, hogy igen. És mondom, meg tudjátok nekem mutatni, hogy hogyan fog kezet a, és mondtam egy közös ismerőst, és megmutatták. És mind a ketten ugyanúgy mutatták, mert emlékeztek arra, hogy hogyan fog kezet a másik férfi, és szerintem ez az annyira gyönyörű dolog. Úgyhogy meséltek erről, nektek milyen a készfogásotok, hogy mit tartotok jó készfogásnak, vagy hogy na, spill the
1: tea. Hát azok a leggonoszabb férfiak, akik így összemorzsolják a bütykeidet.
3: Igen, és vannak ezek, akik azt mondják, hogy megfogják a kezed, eltörik a csontjaidat, és akkor azt mondják, hogy bocs, így kicsit erősen fogok kezed. De miért? Nem kéne.
0: Igen, nem lenne befolyásod a dolgait.
3: Ez olyan, mint hogyha úgy ölelnél meg valakit, közben gyomorszájjal rúgott. Bocs, néha előjön belőle ilyen reakció.
0: Én egy ilyen srác vagyok.
1: Igen. És akkor én mindig magyarázok, hogy jó, amúgy Kovács volt 25 évig, ne aggódj, azért igen. Fog így kezed.
3: Igen.
1: Ja, jó.
3: Tényleg nagyon-nagyon sok
2: meg van az, amikor így mint olyan büdös halat így visszadomják, azt is mondtátok, hogy így megfogja, és így...
3: Igen, mert olyankor ja, nem igen. Az egész tenyereddel fogsz kezed, hanem csak a hüvelykújjaddal, a mutatóval és a középső.
1: Az a leggyázabb.
3: És akkor az csak így... Igen, az tényleg, hogy így nem tudsz hogy reagálni. Bocsánat, még számomra, ami még kicsit kiakasztó, amikor közelebb húz. Tehát ugye a készfogásával egy kicsit
1: megrátja. Hát az már dominancia.
3: Ilyen trampos. Hát egyértelműen a dominancia, de hogy így kicsit ilyen trampos készfogás, hogy így közelebb húz magadhoz, és na mindegy, igen.
0: Azt akartam ezzel kapcsolatban, hogy nem tudom, nektek megvan-e az az élmény, amikor, vagy hogy ezt csinálták-e nálatok gimiben, mert el tudom képzelni, hogy nem mindenhol így van. A végzős diákok ballagásuk napján körbe mennek az osztályokon. Igen. Ez akkor megvan nálatok is, és akkor körbe mennek, ti körbeültök, vagy hát akik ott vannak, azok körbeülnek, és kezet fognak a szembejövőkkel. Hát ott jössz rá arra, hogy mennyire sok embernek mennyire borzasztóan rossz készfogása van.
1: Igen, de amúgy nekem ez a készfogás dolog ilyen nőférfi szempontból volt érdekes. Volt egy ilyen sztori, hogy mentem egy LT-s előadásra, ahol én ismertem az előadó nőt, és ismertem a férfit is, és amikor bementem a terembe, akkor én hirtelen nem tudtam, hogy most nekem a nyújtsak el kezet a nőnek, vagy sem, mert van, aki preferálja, van, aki pedig nem preferálja, van, aki az ilyen nagyon lágyan megfogod a kezét, és akkor ilyen arcra pucit adsz, preferálja, főleg, hogyha pont a 30-40-es határon van, akkor ilyen nagyon nehéz eldönteni, és amikor utána olvastam, akkor az volt írva, hogy amikor egyenlő munkaviszony van köztetek, akkor a férfi is nyújthatja a kezét, de hogy amúgy az etikett szerint a nőnek kell először nyújtania a kezét, és a férfi csak akkor foghat vele kezet, hogyha a nő felajánlja azt, hogy ő kezet akar vele fogni. De hogy amúgy meg nem tudtam mit csinálni, hogy így csináltam egy ilyen pici meghajlást, meg egy ilyen pici bólintást, de nagyon gyenge kompromisszum volt. Igen, és aztán egész 40 percig azon gondolkoztam, hogy eszméletlen kínos volt, amit most én itt leműveltem, és azóta ilyen hetente eszembe jut ez.
0: Megölted a termet teljesen.
2: De várj, mert én nagyon sokszor nyújtom a kezem férfinak, hogy hello, akkor én is így megszorítom, és ezt úgy így odahúznak és megpuszilnak.
3: Igen, vagy, lehet, ezt, hogy... ezt már láttam nagyon sokszor, hogy ők veled láttam igazából legtöbbször, hogy nem fogtak veled ugyanúgy kezet, hanem inkább maradt ez a arcra puszis megoldás. Én amúgy még nagyon-nagyon sokszor bírtam mondjuk, amikor kisebb voltam, és jártunk mamával így vasárnaponként templomba, a templomos kézfogást, ugye ez a legyen békesség köztetek mindenkor, és akkor így...
2: PTSD.
3: És akkor így kezet lehetett fogni, de nagyon aranyos nénik voltak ott, és én tökre szerettem, hogy ott teljesen más a... ennek a kézfogásnak ez az egész hangulata és a szelleme, hogy nem arról van szó, hogy nem tudom, most akkor a dominanciámat mutatom ki, hogy eltöröm a hüvelyk.
0: A néni kezét.
3: Igen, hanem tényleg egy kézfogás, és akkor most ott üdvözöljük egymást a nénikékkel, meg bácsikákkal.
0: Nekem az egyik lányszaktársammal volt nem rég erről egy beszélgetésünk. Nem is feltétlen az, ami zavarja, hogy nem kezet adnak mindig, hanem hogy van, hogy így konkrétan leveget. Úgy ér, az jön le ebből, mintha levegőnek néznék őt, meg más lányokat akár, mert a srácokkal ugye van a kézfogás, és mondjuk, de nincsenek még olyan viszonyban az adott emberrel, hogy mondjuk ölelkezzenek. És akkor így ott van, és akkor nem tudja, hogy most akkor mi legyen. És nagyon jó, azt mondta, hogy mindig nagyon jól esik neki, hogyha egy srác kész automatikusan felajánlja a kézfogást. Nem tudom, én egyébként így ebbe vagyok, meg így nagyon igyekszem azt csinálni, hogy... Mert egyébként találkoztam lányokkal, akik kifejezetten furcsálják a kézfogást, tehát hogy ilyen is, de ez meg nyilván abból kifolyólag van, hogy egyszerűen nem azt szokták meg a nem tudom, az addig életük alatt. És én nem tudom, én általában, hogyha valaki olyanról van szó, akit kevésbé ismerek, vagy tudom, hogy mondjuk nem szereti annyira fizikai kontaktust, akkor megkérdezem, hogy kézfogás vagy ölelés. Alaphelyzetben pedig általában az ölelésre szoktam menni, fiúknál is, lányoknál is, de hogy szerintem ez a megkérdezés, ez olyan sokat tud segíteni, és tényleg egy ilyen alapvető dolog.
1: Igen, amúgy az a legprofibb technika, főleg, hogyha felajánlasz lehetőségeket, hogy mondjuk megkérdezed, hogy kézfogós vagy ölelős vagy, igen, mert az a helyzet, hogy nagyon bonyolult, hogy mind eltérő egyének, eltérő szokások, és nincs egy kollektív kialakult szabályrendszere ennek, mert az, hogy kézcsók, az szó teljesen eltűnt, mert hogy ez egyszerűen így nem történik, és arcra puszi is igazából relativizálódott, tehát orca összeérintés van, a nagymamáknak az ilyen teljesen nyálas, cuccflekadó puszi az már igazából csak a 70 pluszos korosztályban van, és van még a légpuszi verzió is, amikor így elpuszulsz egymás mellett.
3: Igen,
1: de hogy azt én nem teljesen
3: nem
1: értem.
3: Nem elpuszulsz egymás mellett, hanem belecuppantasz a fülébe.
1: Igen,
3: tehát konkrétan
1: igen,
3: ennek ez a megfogalmazás.
1: Na de és ott tart az etikett jelenleg annyira ilyen definiálatlan, hogy ez egy norma, hogy te valakinek egy pusszantást adsz a fülébe, egy hangot, és közben az orcátok egy picit összeér.
2: Szerintem amúgy én látok rá tendenciát, hogy ez alakulni fog, tehát hogy miért ne alakulhatna ki valami norma? Mert most még nyilván ez ilyen instabil talaj, hogy így egyenlőség, de mégse, ki mire van nevelve, mire van megszokva, de szerintem aztán, főleg, hogyha vannak ilyen jó csávok, akik esetleg meg is kérdezik, hogy mit preferálsz, hanem ebből nagyon szép szokások kialakulhatnak.
0: Ezeknek a változékonyságára, ezeknek az ilyen illemszabályoknak, az a gond, hogy erre például nehéz példát találni, de amit találsz, az nagyon-nagyon szemléletes, mert tényleg annyira benne vagyunk ennek most az átalakulásába, hogy még amúgy nagyon sok régi szokás ott van, de már furcsának tekintjük, tehát ebből látszik az, hogy egyébként működőben van itt egy átalakulás, de hogy mennyire meg tud változni valaminek a jelentése úgy, hogy mégis megmarad az alapja. Tudjátok, van a katonáknak ez a, amikor tisztelegnek és így ide teszik. Igen, szalutálnak. Ez abból jön, hogy a középkorban a lovagi sisakot így fel kellett hajtani, és hogy hát ugye a lovagi sisak már nincs, de a kézmozdulat az ott marad. És nem tudom, hogy lehet, hogy majd fogunk látni a jövőbe. De egyébként a légpuszi is nekem egy kicsit ilyen, hogy ugye az az alapja, hogy arcon puszíjuk a másikat, de mondjuk már kicsit kellemetlennek tartjuk. Szóval arrébb megy az egész.
1: Igen.
2: Ez annyira érdekes, annyira sok szokás alakult ki valamiből, amiről nem is tudunk már, vagy valami babonából, hanem baj, akkor én gyűjtöttem dolgokat, és szerintem egész érdekesek. A kocintás az állítólag azért van, hogy meggyőződjünk arról, hogy a másiknak nincs méreg az italában, vagy hogy te se akarod megmérgezni a másikat, és kocintásnál így összelöttyennek az italok, és hogy ezért sokkal ilyen biztonságosabb. A zsebkendő, annó, amikor ugye az volt, hogy a nő és a férfi nem érintkezhet sehol, csak igazából majd, ha udvarolunk egymásnak, és házasság, meg gyerekek, és hogy előtte, hogy ilyen zsebkendő kódokban kommunikálták a hölgyek a férfiaknak azt, hogy mit éreznek irántuk, hogyha elhúzták a kendőt a szájuk előtt, akkor az azt jelenti, hogy így I'm interested, hogy így bejössz, nem tudom, hogyha meg morzsolgatták a zsebkendőt, akkor meg egyáltalán nem vagy számomra érdekes. A tüsszögés azért mondjuk azt, hogy egészségedre, mert ahogy a pestis korában, hogy akkor a tüsszögés az abszolút ilyen halálnak, meg betegségnek volt a jele, és azért így próbáltad így megelőzni, hogy nem minden oké, csak por ment az orrodba. A lekopogni valamit, amikor úgy lekopogjuk, hogy ne ígyunk előre a medve bőrére, meg hogy ne történjen semmi rossz, ez állítólag egy ilyen pogány szokásból alakult ki, hogy a szellemek vannak a fában, és hogy őket kikopogod, vagy hogy szólsz nekik, hogy ne bántsák azt, amit te kijelentettél, vagy valami ilyesmi. Én például nagyon, nagyon sokszor járok rosszul, hogy én egyszerűen nem ismerem ezeket a szokásokat, mert hogyha anyádék nem mondják el, hogy ez így van, akkor te nem tudod, hogy például páros virágot nem illik adni. Hogy ez úgy van így a köztudatban, de hogy én nem tudtam, vagy például én nem tudtam, hogy nem illik kést ajándékozni másnak, mert hogy elvághatod a kapcsolatot.
3: Szúrós tárgyak, a kaktusz is ilyen, azt hiszem.
0: Igen, hogy pénzt kell adni.
2: És pénzt kell adni, hogy visszavásárold a kozsa, hogy ne legyen ajándék.
3: De hogy ez a vendégségbejárás is szerintem totál kihalt. Mármint, hogy most emlékszek arra, hogy
2: vigyek valamit, ne vigyek valamit?
3: 6 évvel ezelőtt mi anyuékkal így a nem tudom, a faluban lakó ismerősök, rokonok, barátok, hogy így jó most a locsolkodásról, különféle ünnepekről nem is fogok beszélni, de amúgy szerintem az is egy külön misét megér, az is egy tök jó téma, hogy jelenleg azok hol tartanak, de hogy ez a vendégségbejárás nektek nem nincs meg, hogy így oké, akkor most megyünk át, nem tudom, anyuék vagy apu barátjához, és akkor ott lesznek az ő fiai, és akkor mi majd játszunk, hogy ez így totál kihalt most így jelenleg. Én azt látom legalábbis anyámékon, hogy sem erre nem mennek. Nem jönnek hozzánk se alapvetően, nincs ez a vendégségbejárás.
2: Ez a Covid miatt lehet?
0: Hát a Covid szerintem amúgy ebbe szerepet játszott, meg szerintem van egy ijesztő, tehát hogy nagyon sokszor említik azt, hogy a Gen Z-vel kapcsolatban mennyire ijesztő trend az, hogy ilyen magányosak és hasonló. Nem tudom, én és nagyon sok barátom azért eléggé azt látom, hogy szokott találkozni emberekkel. Ellenben a szüleim nagyon-nagyon ritkán járnak bárhova. Jó, nyilvánvalóan most apámék oldal, ahol nem tudom, van két kisgyerek, ott ezt előbb megértem, hogy ez nehéz, de például anyáméknál, ahol egyáltalán nem lenne, tehát ezzel semmi akadálya, és nem nagyon járnak helyekre, és nem nagyon találkoznak emberekkel, és nekem ez egyébként így nagyon fura, hát így nem tudom, arra válaszolva, amit a Lavi felhozott, most a Covid hatását így nehéz, sok mindenre mondják, hogy a Covid visszavette így a társas interakciókat, de szerintem magában az is, hogy nem tudom, nyilván amikor hosszú évtizedeken keresztül az volt, hogy leélték az emberek egy faluban az életüket, akkor azért ott voltak azok a kapcsolatok meg hasonló. Mostanra meg tényleg annyira jellemzőbb az, hogy az emberek messze laknak egymástól. Régi rokonok nem tartják annyira a kapcsolatot, mert nem érzik már azt a kényszert, amit mondjuk régen, mert mondjuk régen volt egy, hát most nem tudom, durván mondva kényszer, de hogy valamilyen szinten mégiscsak egy kényszerítő ereje volt ennek az egésznek. Meg még mindenképp ezt el akartam mondani, amit a Tisára előbb mondta, ezeket az eredetét a különböző dolgoknak. A készfogásnak amúgy tudjátok, mi az eredete?
2: Hogy nincs fegyver a kezedben?
0: Igen.
2: De a kalapot is ezért veszik le, hogy ott se rejtesz fegyvert.
0: Igen, és ugye az a lényeg, hogy lássák a tenyeredet közben, azt hiszem, és ez ugye egy ilyen, elvileg ez egy ilyen nagyon-nagyon természetes ilyen biológiai emberi reakció, hogyha látod a másik tenyerét, akkor jobban bízol benne. És biztos megvan, hogy az ilyen filmekben, ahol a vadállatot így hirtelen megszelídíti valaki, mondjuk a Jurassic Parkban, meg nem tudom micsodában, és így elkezd nyúlni felé, hogy és akkor az állat hirtelen megbízik benne. Hát ez egy hatalmas hülyeség, mert ezt a kódot csak mi ismerjük, emberek, és az állatnak ez semmivel nem megnyugtatóbb.
2: Sőt!
0: Hát a macskák kifejezetten félnek ettől, mert azt hiszik, hogy megfogod
1: Igen, igen. Meg egyébként a készfogás, ha jól tudom, pusztán ugye annyit jelez a modern kultúrában, hogy észreveszlek, és hogy tudom, hogy itt vagy, de hogy nem jelzi még azt feltétlenül, hogy én tiszteletet is adok neked, hanem hogyha köszönök, akkor van az, hogy tiszteletet is adok neked. Tehát akivel kezet fogsz, az lehet, hogy még továbbra is az ellenséged, csak észreveszed, hogy itt van, és ott helyezkedik el a térben veled. Jó, lekerekítem akkor az adást, ez volt a Zendülés mai adása. Május 9-én az etiketről, a protokollról és a viselkedési szabályokról, illetve általános normákról. Itt volt velem Gál Sára, Marton Máté és Németh Levente. Köszi, hogy itt voltatok. Jó magam, Berényi Mátyás voltam. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Magasabb szülésű támogatást és adómentességet ígér az anyáknak a LASZ. Afrikai körútra indult a francia elnök. Javarészt terült idő várható a hét utolsó napján 24 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok. Következnek a részletek. A szlovák kormánykoalícióhoz tartozó HLASZ párt több családpolitikai változtatást jelentett be. A tervek szerint a szülési támogatás összege a jelenlegi mintegy 830 euróról 1000 euróra emelkedne. Matós Utajástok belügyminiszter és Erik Tomás munkaügyi miniszter emellett azt is javasolja, hogy azok az anyák, akik legalább 4 gyermeket nevelnek, teljes személyi jövedelemadómentességet kapjanak. A párt nyitott arra is, hogy alacsonyabb, például 3 gyermekes határt vezessenek be. A HLASZ szerint ezek az intézkedések kulcsfontosságúak lehetnek a jövő évi állami költségvetés támogatásához. A párt hangsúlyozza, hogy továbbra is a családok anyagi megerősítését tartja az egyik fő céljának. Matós Utajástok belügyminiszter, a HLASZ párt elnöke az STVR Szobotné Dialógi című műsorában kijelentette, hogy pártja egy már benyújtott alkotmánymódosításhoz csatlakozna, egy olyan javaslattal, amely népszavazással tenné lehetővé a parlamenti ciklus lerövidítését. Az ellenzéki progresszív Szlovákia vezetője Mihály Simecska jelezte, hogy bár támogatja a referendum elvét, nem kívánnak kormányzati alkotmánymódosításokat támogatni. A 13. nyugdíjkérdése kapcsán Utajástok jelentette, hogy pártja azonnal kilépne a kormánykoalícióból, ha bármelyik partner megpróbálná megkérdőjelezni a 13. havi nyugdíj kifizetését, míg Simecska szerint a 13. nyugdíj jelenlegi formájában nem fenntartható a költségvetés számára. Friedrich Merz német kancellár bírálta Robert Fico miniszterelnök moszkvai látogatását a győzelem napja alkalmából rendezett ünnepségeken. A stockholmi sajtótájékoztatón Merz úgy fogalmazott, sajnálja Fico részvételét, és erről személyesen is beszélni fog vele. Robert Fico az egyetlen Európai Uniós vezetőként utazott Moszkvába az eseményre. Bár a vöröstéri katonai díszemlén nem vett részt, koszorút helyezett el az ismeretlen katona sírjánál, majd a Kremlben találkozott Vladimir Putin orosz elnök. A látogatás több uniós országban és Szlovákiában is kritikákat váltott ki. Friedrich Merz hangsúlyozta, Európában május 9-e a békét és az európai egységet jelképező Európa nap, amely szerinte egészen más üzenetet hordoz, mint a moszkvai ünnepség. Franciaország elnöke Emmanuel Macron afrikai körútra indult, amelynek célja, hogy erősítse Franciaország kapcsolatait a kontinenssel és politikai örökségét is megszilárdítsa mandátuma vége előtt. A látogatás Egyiptomban kezdődött, ahol Macron Abdel Fattah el-Sisi elnökkel tárgyalt, és részt vett a Sankore Egyetem új kampuszának átadásán Alexandriában. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú együttműködés és a közel-keleti válság állt, valamint egy lehetséges nemzetközi tengeri biztonsági együttműködés is felmerült a hormuzi szoros térségében. A körút folytatásában a francia elnök Kenyában vesz részt az Africa Forward csúcs találkozón, ahol afrikai vezetőkkel és üzleti szereplőkkel egyeztet a gazdasági együttműködésről és befektetésekről. Az út Etiópiában zárul az Afrikai Unió székhelyén, ahol a béke és a biztonság kérdéseiről is egyeztetnek az ENSZ főtitkárának részvételével.
0: Időjárás.
1: Holnap derült, változóan felhős égboltra számíthatunk, helyenként megnövekedhet a felhőzet, éjjel legkevesebb, egy legfeljebb 6 fokot mérhetünk, délen 12 és 7 fok között alakulnak az értékek. Napközben a hőmérséklet 18 és 24 fok közé melegszik. Gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Jablanica után Szenyice irányából, korlátozott a haladás az egyik sávban, két autó ütközött össze Szabadcsáporon és a Salgói letérőnél, rendőrök irányítják a forgalmat. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Fülbevaló Matyica Sándorral.
2: Szeretettel üdvözlöm a fülbevaló minden kedves hallgatóját. Rada Scott amerikai jazz orgonista, akit a Hammond orgona királynőjének tartanak, 1938-ban született New Jersey-ben. Már szülei is zenészek voltak. Édesapja lelkész volt, s a család gyakran költözött különböző gyülekezetekbe. A gyerek Rada ott hallott először gospeleket. 16 évesen beiratkozott a Westminster Choir College-ba, ott fedezte fel Bachot. Később zeneelméletet tanult a Manhattan School of Music-ban. Rada Scott eleinte templomokban orgonált és gospel kórusokat kísért. Hamarosan megalapította saját együttesét. A Manhattan School of Music-ban szerzett diplomát egyszer meghívták egy jazz zenekarba, s ő csak azzal a feltétellel csatlakozott, ha zongora helyett orgonán játszhat. Csak hamar elismert jazzzenész lett, s New York környékén is koncertezett, sőt, Count Basie előzenekaraként is fellépett. 1963-ban elkészítette első Live című albumát. Négy jellegzetes Rada Scott felvétel következik a 70-es évekből.

Rada Scott idővel Amerika minden államában turnézott. 1967-ben végleg Franciaországba költözött, ahol még nagyobb népszerűségre tett szert. 1968-ban férhez ment a francia Raoul Saint-Yves színész énekeshez, aki egyben a menedzsere is lett. A zenei karrier mellett Scott továbbra is orgonál templomokban, 40 évig volt a franciaországi Percy plébánia templom orgonistája. Többször fellépett Budapesten, egyebek közt a Varnus Xaverral is. Ez tényleg a világ legszebb hangszere, nyilatkozta Rada Scott egy 2002-es interjúban. Ám 2022 óta továbbra is fellép és lemezeket készít Ladies All Stars nevű együttesével. Három temperamentumos Rada Scott felvétellel folytatjuk adásunkat.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben a Rada Scott felvételéből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Vasies Olivia hangmérnök és Macsica Sándor a műsor szerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Pelsőc. FM 89,6.
2: Robert Fico a Kremlben találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Megválasztották Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének. Rendkívüli helyzetet hirdettek a Garamszentkereszti járásban sertéspestis miatt. Javarészt derült idő várható a hét utolsó napján 24 fokos csúccsal.
1: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
2: Jó estét kívánok! A dázáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök az Európa Nap alkalmából hangsúlyozta, az Európai Unió annak köszönheti létrejöttét, hogy az országok az együttműködést választották a konfrontáció helyett. Az államfő szerint Szlovákia számára az Unió nem csupán intézményrendszer, hanem a mindennapi élet része. Úgy fogalmazott, az EU biztosít lehetőséget a tanulásra, a szabad utazásra, a munkavállalásra és a gazdasági fejlődésre is. Pellegrini hozzátette, az Európai Unió nem tökéletes, és több területen változásra van szükség. Ugyanakkor továbbra is a biztonság, a lehetőségek és a közös felelősségvállalás tere marad. Az Európa Napot minden évben május 9-én tartják, a Schuman nyilatkozat évfordulóján, amely az európai együttműködés alapjait fektette le. Robert Fico szlovák miniszterelnök Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a győzelemnapi ünnepségek alkalmából. Fico az egyetlen Európai Uniós tagállami vezető, aki személyesen részt vett az idei moszkvai megemlékezéseken. A Vörös téren tartott katonai parádén ugyanakkor nem jelent meg. A Kremlben viszont hivatalos fogadtatásban részesült. A kétoldalú tárgyalás előtt a Kreml szóvivője megerősítette, a szlovák kormány fő üzenetét is közvetíthet Volodymyr Zelenszky ukrán elnöktől. Putyin a találkozón bírálta a NATO-t és az EU-t. A politikus úgy véli, hogy a két szervezet konfrontációs politikát folytat Oroszországgal szemben, különösen az ukrajnai háború miatt. Úgy fogalmazott, hogy a nyugat ilyen irányvonalat kényszerít Oroszországra és partnereire. A szlovák kormány fő a megbeszélésen kiemelte a történelmi kapcsolatokat Oroszországgal, és hangsúlyozta a szuverén szlovák külpolitika fontosságát. A találkozón energetikai együttműködésről is szó esett. Az orosz Rosatom kész lenne új atomerőművi blokkok építésében részt venni Szlovákiában és más európai országokban is, köztük Magyarországon és Bulgáriában. A szlovák ellenzék bírálta a moszkvai látogatást, miközben több európai vezető továbbra is korlátozza kapcsolatait Oroszországgal az ukrajnai háború miatt. Mátus Utajástok belügyminisztere, a Halasztpárt elnöke az SZTVR Szobotné Dialógi című műsorában kijelentette, hogy pártja egy már benyújtott alkotmánymódosításhoz csatlakozna egy olyan javaslattal, amely népszavazással tenné lehetővé a parlamenti ciklus lerövidítését. Az ellenzéki progresszív Szlovákia vezetője Michal Simecska jelezte, hogy bár támogatja a referendum elvét, nem kíván a kormányzati alkotmánymódosításokat támogatni. A 13. nyugdíj kérdése kapcsán Utajástok kijelentette, hogy pártja azonnal kilépne a kormánykoalícióból, ha bármelyik partner megpróbálná megkérdőjelezni a 13. havi nyugdíj kifizetését, míg Simecska szerint a 13. nyugdíj jelenlegi formájában nem fenntartható a költségvetés számára, és célzottabb rendszert javasolna. A felek emellett a benzinárakról és több vezetői pozíció betöltéséről is vitáztak, ahol ismét politikai ellentétek rajzolódtak ki a kormány és az ellenzék között. Szlovákiában rendkívüli helyzetet hirdettek ki a Garamszentkereszti járásban, miután afrikai sertéspest is jelent meg egy nagy lócsa, azaz Lovcsa község melletti farmon. A hatóságok szerint a farmon azonnali fertőtlenítési és felszámolási munkálatok kezdődnek, többek között az épületek egy részének lebontásával, növényzet írtásával és fertőtlenítő permetezéssel is, amelyet drónokkal végeznek. A helyi önkormányzat közölte, hogy a permetezés kizárólag a farm területét érinti, és nem jelent veszélyt sem az emberekre, sem az állatokra. A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék a farm környékét a munkálatok ideje alatt, és tartsák be a hatóságok utasításait. A Szlovenszko Mozgalom parlamenti képviselői azt javasolják, hogy töröljék el a büntető törvénykönyvből a II. Világháború utáni békerend tagadásának bűncselekményét. Az ellenzéki politikusok szerint a jelenlegi szabályozás jogilag nem kellően egyértelmű, és veszélyt jelenthet a szabad szakmai és társadalmi vitára. Úgy vélik, a törvény különösen érzékenyen érinti a szlovákiai magyar közösséget, és ronthatja a szlovák-magyar kapcsolatokat. A javaslat indoklása szerint a rendelkezést sokan elnyomó eszköznek tartják, amely a történelmi emlékezetet korlátozhatja. A szlovák ellenzéki SZSZ módosítaná a választási törvényt, mert szerintük jelenleg nem egyenlő a szavazatok súlya az önkormányzati és megyei választásokon. A javaslatot Ondrej Dosztál és két párttársa nyújtotta be a parlamentbe. A párt az ombudsman vizsgálatára hivatkozik, amely szerint a megyék háromnegyedében, valamint a vizsgált városok többségében alkotmányellenesen alakították ki a választókerületeket. Emiatt ugyanabban a városban vagy megyében egyes szavazatok többet érhetnek másoknál. Az SZSZ azt javasolja, hogy legfeljebb 15%-os eltérés lehessen az egy képviselőre jutó lakosok számában. Emellett megszüntetnék a Pozsonyra és Kassára vonatkozó kivételeket is. A tervezetről várhatóan a májusi parlamenti ülésen tárgyalnak. Az új Magyar Országgyűlés alakuló ülésén megválasztotta miniszterelnökének Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét, amely az áprilisi választásokon alkotmányos többséget szerzett. 140 szavazat szólt a megválasztás mellett, 54 ellene és egy tartózkodott. A megválasztást követően az eskütételre is sor került. A Kossuth téren összegyűlt tömeg tapsal és ovációval fogadta a megválasztás hírét. Azzal, hogy már az alakuló ülésen megválasztották az új kormányfőt, megváltoztak az ülésre járó politikai szokások. Házelnöknek a Tisza alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották, aki első döntéseként 12 év után visszahelyeztette az uniós zászlót a parlament épületére. Már holnap sor kerülhet a miniszteri meghallgatásokra az egyes parlamenti bizottságokban, hogy a kormány már kedden átvehesse a hatalmat. A 199 képviselői mandátumból 141 a Tiszáé, 44 a Fideszé, 8 a KDNP-é és 6 a Mi Hazánké. Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke első beszédében azt mondta, nem kormányozni akar, hanem szolgálni az országot. Hangsúlyozta, hogy számára a miniszterelnöki tisztség alázatot és felelősséget jelent, és példaképeinek nevezte több korábbi történelmi vezető alakját, Batthyány Lajost, Nagy Imrét és Antal Józsefet. A Tisza párt vezetője szerint a választók erős felhatalmazást adtak egy új politikai korszak megnyitására, amely nem csak kormányváltás, hanem rendszerbeli változásokat is jelent. Ugyanakkor hozzátette, valódi megújulás szerinte nem lehetséges elszámoltatás és igazságosság nélkül. Éppen ezért első között nyújtják majd be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, amit azzal indokol, hogy a magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere. Magyar bírálta az elmúlt évtizedek politikai vezetőit is, akik szerinte nem vállaltak felelősséget. Felszólítom azon intézményvezetőket, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálói voltak, hogy legyenek bátrak és mondjanak le május 31-ig maguktól a pozíciójukról, mondta az új magyar miniszterelnök. A Tisza kormány minden magyar kormánya lesz, minden magyarért fogunk dolgozni, hangsúlyozta nyilatkozatában Magyar Péter. Beszédében bocsánatot kért a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, valamint szerint azoktól, akiket az elmúlt években a véleményük miatt, vagy azért, mert felemelték a hangjukat, megbélyegzett vagy meghurcolt a hatalom. Legyenek tanárok, egészségügyi dolgozók, civilek vagy újságírók. Moszkvában katonai parádéval emlékeztek meg a II. Világháború szovjet győzelem 81. évfordulójáról. Az idei ünnepség azonban a korábbi éveknél visszafogottabb volt. Először 2007 óta elmaradt a szárazföldi haditechnika felvonulása. Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédében azt mondta, hogy az Ukrajnában harcoló orosz katonák a NATO által támogatott erőkkel állnak szemben, de szerinte továbbra is előre nyomulnak. A Vörös téren tartott eseményen több külföldi vezető is részt vett, köztük Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök. A felvonuláson először észak-koreai katonák is megjelentek. A hatóságok a biztonsági kockázatok miatt fokozott intézkedéseket vezettek be. A parádé idején Moszkvában a mobil internetet és az SMS szolgáltatásokat is korlátozták.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
4: Ezüstérmet harcolt ki a Fábián Sára Ráhel Jákó Miriam Major Veronika összeállítású magyar csapat a női sportpisztolyosoknál az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. A bronzmérkőzés elvesztése miatt a negyedik helyen végzett a nagybányai Nagy Anna Péni István páros az összetett puska duett versenyszámban. Hajrájához érkeztek a küzdelmek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A rájátszás utolsó előtti 9. fordulójának mérkőzéseire kerül sor. A felsőházban pár perc múlva 18 órakor a Michalovce a 2. helyért csatázó Dacot, a Podbrezová a már bajnok Szlovant, holnap 19 órától a Trnava a Zsilinát fogadja. Az alsóházban rövidesen 18 órától Ruzsomberok Trencsin, 20.30-tól Prešov Skalica, vasárnap 17 órától pedig Košice Komárno találkozót rendeznek. A Puskás stadionban pár perc múlva 18 órától játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. A Ferencváros a 25. a Zalaegerszeg a 2. diadala reményében lép pályára. Több mint 55 ezer jegy kelt el, így remek hangulatú összecsapás várható. A labdarúgó Premier League 36. fordulójának ma délutáni rangadóján Liverpool-Chelsea 1-1. A magyar versenyzők 2 arany, valamint 1-1 ezüst és bronzérmet harcoltak ki a szombat délelőtti döntőkben a szegedi kajakkenu világkupa viadalon. Az 500 méteres kajak négyesek küzdelmében Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor, valamint a női kajakosoknál 1000 méteren a világbajnok Csikó Zsóka győzött. A bugár Réka Bergendi Szofi Hanagavorová Sidó Bianca alkotta szlovákiai kajak négyes 6. lett 500 méteren. 2-2 magyar ezüst és bronzérmet hozott a VK viadal ma délutáni programja. Zuzana Stefecsekova a 3. helyen végzett női trapban a kazaksztáni sportlövő világkupa versenyen. 5 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a magyarok a spanyolországi fitness és testépítő Európa-bajnokságon. Már ennyi, sporttal legközelebb vasárnap reggel 3:47 után jelentkezünk.
3: Időjárás.
2: Holnap derült, változóan felhőségboltra számíthatunk, helyenként megnövekedhet a felhőzet. Éjjel legkevesebb, egy legfeljebb 6 fokot mérhetünk, délen 12 és 7 fok között alakulnak az értékek. Napközben a hőmérséklet 18 és 24 fok közé melegszik. Gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható. A napzártát hallották 2026. május 9-én szombaton. Hírekkel legközelebb holnap reggel 7 órakor várjuk Önöket. Vasies Olivia hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazdik Viktóriát hallották. További szép estét, kellemes időtöltést kívánok. A viszonthallásra!
5: Ha Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, mondja Jézus az evangéliumban. Szavak és szeretet, vagy szeretet és tettek. Erről mondja el gondolatait Beret plébánosa, Sankó Szabolcs atya.
6: Társadalmunk egyik súlyos betegsége, sok az üres szó, mindenkit szeretnünk el, mindenki el van fogadva, sokszor kiderül, hogy csak látszat volt.
5: A Lélektitkai címmel sugárzott sorozat mai témája félelem, szorongás, pánik. Gőg Edit pszichiáter főorvos meglátásai.
7: Nem a félelemmel van baj, a dózissal. Van, amikor már olyan méreteket ölt, amikor megakadályozza az embernek a mindennapi életét.
5: Bürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után, nálunk a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

face of the spring moon, about 12 years old. I'd say.